0: Áldás, békesség, jó estét kívánok! Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Tisztás című adását, a Mária Rádió prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Papákos szerkesztő műsorvezető köszönti a hallgatókat, akik felvették velem a kapcsolatot, és íratnak a tisztaskukac@mariaradio.hu címre. Még egyszer mondom, tisztaskukac@mariaradio.hu ékezetek nélkül, és látogassák meg a Függőségről mindenkinek Facebook oldalunkat, ahol érdekes híreket, illetve az adással kapcsolatos információkat osztunk meg. Legtöbb adásunk podcast, vagyis digitális hangfáj formában is megtalálható ezen az oldalon, így a mostani adásunkat is feltöltjük majd hamarosan, és visszahallgatható lesz technikusnak Erdős Levente. Szokás szerint köszönjük szépen, Levente, a segítségedet, és továbbá köszönjük, hogy adományukkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Vendégem dr. Horváth Orsoly, a filozófus, teológus, egyetemi docens.
1: Jó estét kívánok!
0: Szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy eljöttél, Orsi. Adja magát a téma filozófia és teológia. Amikor én 10 éves voltam, akkor hát ugyanúgy kerestem a válaszokat az életek a kérdéseire, mint szerintem sokan mások, aztán nagyon sokára találtam válaszokat olyanok, amik az életemet úgy rendbe tudták tenni, de 10 évesen a filozófia volt az egyik, amiről azt gondoltam, hogy meg tudja válaszolni, hogy hogyan is éljek, és milyen kapaszkodók legyenek, és én vettem egy filozófiai könyvet, egy jó vastagot, amit aztán nem olvastam el, nem is nagyon értettem, megvan valahol, de hát aztán találtam válaszokat részben, de egy csomó olyan választ, kérdés megmaradt, amiről tudnánk most beszélgetni. A filozófia, hogy mit mond egy hétköznapi ember számára, hogy mit mond az emberről, a szabadságról, vagy éppen a szenvedélyeinkről, hogyan kapcsolódik ehhez a teológia. Úgyhogy én egy beszélgetést szeretnék, amiben először is azt kérdezem tőled, hogyha megkérdezi tőled egy laikus ember, hogy mi a filozófia, akkor te mit válaszolsz neki?
1: Nem könnyű kérdés, különösen akkor, hogyha az ember állandóan ebben él, és ebben dolgozik, ebben gondolkodik. De az első megközelítés, ami nekem is eszembe jut, az, hogy a filozófia az ugye jelentése szerint is a bölcsességnek a szeretete, ezt azért a legtöbben tudjuk, viszont nagyon fontos megtenni azt a megkülönböztetést, hogy a bölcsesség szeretete az nem jelenti ugye azt, hogy akkor a filozófus vagy a filozófia birtokolna valamiféle többlettudást, vagy valamiféle bölcsességet, tehát nem ura, nem helytartója a bölcsességnek a filozófia, és maga a filozófus sem, hanem tényleg a szó eredeti értelmében véve barátja annak. Tehát szereti, keresi, és mindig valahogyan nyitott marad rá. Tehát ideális értelemben a filozófia az sokkal inkább nyitottságot jelent valamiféle bölcsességre, sem mint annak a meglétét, vagy annak a bírását. Ugye minél többet foglalkozik vele az ember, annál inkább érzékeli, hogy a horizont is egyre inkább kitágul, egyre inkább látja, hogy mennyire nem tudja átfogni, mennyire nem tudja uralni igazából ezeket a gondolatokat.
0: Mit lehet tudni a születéséről a filozófiának?
1: Hát a filozófia születése egy nagyon különleges dolog, mert van benne valami misztérium, vagy valami titok, hogy miért éppen akkor ott, miért éppen ott a görögöknél, miért éppen az a államforma, az a szituáció volt az, ahol a filozófia abban az értelemben meg tudott születni, amit mi annak hívunk itt Európában. Nyilván ez az úgynevezett nyugati filozófia, ugye én is ezzel foglalkozom. Ez tehát görög eredetű, ez a több ezer éves hagyománya van, de ez nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetnénk arról, hogy a keletnek is ugyanúgy megvan a filozófiája, csak nyilván annak a vallással való kapcsolata egy egészen más helyzetet teremt, és én ahhoz igazából nem is értek, csak nem szeretnék róla elfeledkezni.
0: Hogy a filozófia az abban az életnek nagy kérdéseire keresünk válaszokat, hogyha jól értem, és ez ugye segít jobban élni valószínűleg. Én a függő embereknél láttam azt, vagy tapasztaltam azt, hogy valami nagy hiány van belül, és nem találnak fix pontokat, ahonnan el tudnának igazodni, ahonnan tudnának viszonyulni az élethez, vagy akár más emberekhez, vagy akár saját magukhoz. Mit gondolsz arról, hogy a filozófia miben tud segíteni, vagy hogyan tud segíteni, és még itt ne kapcsoljuk be a teológiát, vagy a hittudományt, hanem egyáltalán a filozófia hogyan tud ebben segíteni, hogy kapaszkodókat találjon valaki?
1: Miközben idefelé jöttem, is sokat tűnődtem természetesen ezen a kérdésen, de ez a kérdés ugye újra és újra felmerül, mert aki felsőoktatásban van, az is pontosan látja, hogy miközben valamiféle ismeretet, a gondolkodás történetét próbáljuk átadni, közben mennyire világosan megjelenik az igény a hallgatókban is arra, akár fiatalabb, klasszikusan, akár idősebbek, arra, hogy valahogyan az életükhöz lehessen kapcsolni mindazt, amiről szó van. Úgyhogy én nagyon szeretek a filozófiára úgy gondolni, hogy annak azért igazából különböző rétegei vannak, és ennek az a fajta akadémiai filozofálás, amiben dolgoznak a kutatók, az nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen területe, vagy az egyetlen útja magának a filozófiának, hanem már maga ez az akadémiainak nevezhető réteg is igazából arra épül rá, hogy ahogy az egyik nagy filozófus mondta a 20. században, hogy mi valahogy már eleve mind benne vagyunk a filozófiában, akár tudunk róla, akár nem, csak az a kérdés, hogy mennyire kezdünk el ebben valahogyan otthonosan mozogni, otthonosan tájékozódni. És amikor erre gondolunk, akkor én azt gondolom, hogy ez megmutatja azt, hogy a filozófiának és egyáltalán a filozófálásnak az a rétege teljességgel érvényes, ami nem arról szól, hogy megismerjük Kantnak, vagy Lacknak, vagy Hegelnek, vagy Sartre-nak, vagy Deleuze-nek a gondolatait, hanem sokkal inkább arról, hogy elkezdjük bemozgatni azokat a bennünk meglévő kérdéseket, lehetséges gondolatokat, amik már eleve mi vagyunk, és amiket, hogyha elkezdünk tudatosítani, akkor sokkal tudatosabban látjuk magunkat is, azt is, ahogyan magunkhoz viszonyulunk, azt is, ahogyan más emberekhez viszonyulunk, és nyilván azt is, hogy egyáltalán a világhoz viszonyulunk. Ha szabad még egy gondolatot megosztanom ezzel, meg számomra ez nagy, nagy öröm, hogy most ugye, ahol tanítok a Károli Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán, Szabad Bölcsészeten, ott a tavalyi szemeszter volt az első, amikor egy új mintatantervnek megfelelően elkezdtünk az első éveseknek tartani úgynevezett filozófiai gyakorlatok órát, aminek a lényege, vagy az egyik ilyen fontos kitétele az volt, hogy szakirodalmat nem szabad olvasni. Tehát így indultunk, pontosan azért, hogy amit te is mondtál, hogy valahogyan ezt a fajta, hogy a filozófiának a forrásvidékére tudjunk megérkezni egyfajta filozófiai csoportmunkával mondjuk, és az én gondolatom is az nyilván sokaké, hogyha ezt a forrásvidéket egy picit be tudjuk járni, fel tudjuk fedezni együtt, akkor erre már sokkal könnyebben tudunk ráépíteni különböző filozófusoknak a gondolatait, a különböző útjait, mert világos lesz, hogy ez nem egy ilyen légüres térbe kiáltott szó vagy gondolatsor, hanem hogy ezek valójában nagyon is a mi saját kérdéseink, miközben élünk, miközben létezünk.
0: Azt hiszem, hogy értem, hogy mit miről beszélsz. Én akkor képzeletem úgy, hogy minden embernek van egy világképe, csak éppen lehet, hogy nem bontotta ki, vagy nem tudja elmondani, vagy nem fókuszál rá, és ez egyfajta megközelítése a filozófiának, amiről beszéltél, hogy kicsit próbálják meg magamra reflektálni a saját gondolataimra, és annak mentén esetleg tudok viszonyítani ahhoz, hogy hogyan gondolkodtak mondjuk az ókorban, vagy bizonyos filozófiai irányzatok. Mert ugye, hogy én, amiről beszéltem a tinédzserkori emlékemről, én Én a másik oldalról próbáltam, mert csak nem, ugye nem volt oktatási intézmény, hogy elmegyek egy boltba és veszek egy filozófiai könyvet, és abból megtanulok majd élni. Mert kicsit engem ez izgat nagyon, hogy a filozófia mit tud adni, mint gondolkodásmód, mint világlátásmód, hogy azon kívül, hogy egy tudomány, hogy egy egzat, egy jól megfogható tudomány, és jól beazonosítható, hogy tud-e adni, miket, hogyan tud adni pluszt az életbe. Én azon is szoktam gondolkodni, hogy vajon azok a filozófusok az ókorban, akik nem kötődtek egyházhoz, hanem csak ültek és írták a dolgokat, gondolkodtak, beszélgettek, hogy azoknak akkor a világképük, akkor az a filozófiai gondolkodás mód lehetett, amiről Arisztotelész, vagy nem tudom.
1: Hogy Szókratész, ugye a nagy klasszikus, igen, a filozófusnak egy ilyen örök, meghaladhatatlan, igen, paradigmája. Én alapvetően nem az ókorral foglalkozom, de teljesen világos az, hogy ebben az időben, és a filozófia eredeti fogalma szerint is, a filozófia az mindenféleképpen egyfajta életformát, vagy egy életmódot jelentett, sem mint valamiféle akadémiai képzettséget önmagában, aminek szerintem össze lehetne szedni azokat a mozzanatait, vagy pontjait, amik ebben hatottak. Itt ugye visszakapcsolnék ahhoz, amit mondtam a bölcsességnek a szeretetéről is, tehát a filozófust ebben az értelemben mindenféleképpen egyfajta nyitottság jellemzi, de ez ugye azt jelenti, hogy a filozófus az valahogyan mindig kész arra, hogy zavarba jöjjön, mindig kész arra, hogy saját magát zavarba hozza, mindig kész arra, hogy valami újat meghalljon, és valami újjal valamiféle párbeszédet folytasson. Tehát a filozófiában én azt hiszem, hogy nagyon fontos sajátosság az, hogy tényleg ki nyitja az embert. Tehát nagyon sokszor, amikor az ember valamilyen fogódzót keres, elkezd valahol kutakodni, nyilván mindenek előtt magában gondolom a legtöbb ember, és nagyon könnyen egyszerűen azt veszük észre, hogy csak rácsavarodunk a saját vízióinkra, vagy a saját gondolatainkra, és valahogyan nem jutunk egyről a kettőre. Én azt hiszem, hogy a filozófia, mint egyfajta nyitás, vagy egy kapu, vagy nem is tudom, vagy akár sok kapu, az éppen jelentheti azt, hogy valahogyan különböző utaknak a lehetőségét segít nekem meglátni. És amit én még nagyon szeretek benne, az, hogy én a filozófiát kifejezetten szelídnek látom. Tehát valami olyannak, ami megmutat utakat, de soha nem kötelez, nem mondja azt, hogy te csináld ezt, nem mondja azt, hogy te megcsináld azt, nem vár el, nem kötelező, hanem megmutat egy lehetőséget, de megmutat egy másikat is, és egy harmadikat, és az ezrediket is. És igazából valahogyan szabadon hagy engem azzal, hogy én mit tudok ezzel kezdeni, mit tudok ebből beépíteni a saját gondolkodásomban, mit tudok ebből beépíteni a saját életembe, és ha nem építek be semmit, mert éppen én most ott tartok, hogy én ilyen szinten ezeket, amiket mondjuk megértettem, nem akarom közelengedni magamhoz, akkor az is egy teljesen érvényes viszonyulás. De azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy mivel a filozófiának ezek a gyökerei, tehát, hogy nagyon eleven kapcsolata van a filozófiának magával, a konkrét eleven élő emberrel, a kérdező emberrel, a hiányokban szenvedő emberrel, az értelmet kereső emberrel. Ezért én az akadémiai igényű filozofálást sem nevezném soha tudománynak. Akkor sem, ha be kell sorolni, akkor sem, ha valahogyan meg kell találni a helyünket az akadémiai világban. De az én felfogásom szerint, és nyilván nagyon sokunk felfogása szerint a filozófia az nem tudomány, hanem valahogyan sokkal több, sokkal gazdagabb ennél. Természetesen haza beszélek, hiszen nagyon szeretem én is, amit csinálok, és hiszek abban, hogy különböző rétegekben nagyon-nagyon hasznos a szónak a legeslegeredetibb értelmében véve. Pontosan amiért itt is vagyunk most együtt, hogy valahogyan fel tud számomra tárni olyan lehetőségeket, amikről addig mondjuk nem volt kifejezetten fogalmam. És ez, én azt gondolom, hogy nagyon sokat adhat.
0: Filozófus is vagy, és teológus is vagy.
1: Igen.
0: És ezen úgy gondolkodtam, hogy nyilván akkor az egy konkrétabb út a teológia, én ezt így képzelem ezen belül.

0: érzek azt, ahogyan vagyok. Nekem ez gyerekkoromtól kezdve egy nagyon-nagyon meghatározó törekvés volt.
1: Ez egy kereső, hogy az ember abszolút keresi magát, és a szavakat
0: így
1: is
0: van,
1: keresi
0: így
1: ebbe.
0: Van. És a filozófia nekem az a terület volt, ahol nem képekben, nem versekben gondolkodunk, hanem igenis ilyen értelemben direkten, fogalmakban, szavakban megpróbálunk elmondani valamit, megpróbálunk megérteni valamit, megpróbálunk egy új értelmet feltárni, akár egy új értelmet megteremteni szavakban. Tehát ez nekem mindig nagyon fontos volt, és nekem erre jött, vagy ehhez képest, vagy nem is tudom, jött maga az egész teológia, de én magával a biblikumokkal azért kezdtem el foglalkozni, mert amikor az egyetemen oda jutottunk, hogy patrisztika, aztán Aquinói Tamás és hasonlók, én rájöttem arra, hogyha nem fogok valamilyen alapvető bibliai tájékozottságra szerteni, akkor nehezen fogom érteni azt, hogy Ágoston tulajdonképpen miről beszél a vallomásokban, vagy bárhol. Úgyhogy én így kezdtem el biblikumokkal, biblikus teológiával foglalkozni, és ez ugye nagyon érdekes, mert sok kollégánál meg ugye éppen fordítva van, tehát hogy előbb volt teológus, és amiatt kezdett el filozófiával foglalkozni, hallgatók között is vannak ilyenek.
1: Ha már a szavakat mondtad, és a fogalmakat, engem nagyon izgat, hogy, mert ugye prevencióban is gondolkodom, tehát hogy abban, hogyha én úgy képzelem, és ebben majd mondd el te is, hogy mit gondolsz, hogyha valakibe van egy világkép, és azt tudja jól definiálni, jól felépítés, ez nagyon gyakran a függő emberek esetében hiány, addig, amíg aktív, ugye a szer használat mondjuk az egy olyan pótlás, ami kitölti ezt az űrt. Ezt én így gondolom, és így tapasztaltam. És a nagyon gyakran a leállás, az abbahagyás, a felépülés, a rehabilitációnak az egyik alaptézise az, hogy valamiféle világkép, valami fajta hit alakuljon ki, amiben kapaszkodók, belső kapaszkodók. Nagyon gyakran ez vallásos hit, akár a katolikus hithez, de lehet valami más is, vagy éppen filozófia jellegű, vagy mondjuk a anonim alkoholisták, akik a 12 lépéses csoportokba ők felsőbb erőt említenek, és olyan szavakkal és olyan fogalmakkal is kilódnak a függők, amik lehet, hogy más ember számára, és szintén kérdés, de hogy nem tudnak rá választ adni, és az egyik ilyen szó nálam a szabadság, hogy mit mond róla a filozófia, vagy akár a teológia, hogy te hogy látod ezt? Ezt azért kérdezem a szabadságot, mert ugye ezt gyakran lehet hallani, hogy nekem mindent lehet, hogy mondjuk egy függő azt mondja, hogy miért jogom van hozzá, szabad ember vagyok, és hogy iszok. Nyilván egy csomó elágazása van ennek a kérdésnek még, mert ugye az is benne van, hogy nagy az ego, hogy arról mond-e valamit.
0: Igen, igen. Bocsánat, csak azon kezdtem el közben gondolkodni, amit így ugye nyilván a függőség, szabadulás, szabadság vonalon mondjuk így, ugye?
1: Igen, igen, ezeket a kifejezéseket próbálom ugye? Így igen, valahogy igen. Fel megtapintani, aha. És ez is a szabadulás is egy ilyen dolog, a nagy ego is egy ilyen dolog, nem tudom, van-e ilyen a filozófia, aki Istennek képzeli magát.
0: Persze. Tehát világos, hogy én is egyébként azt emeltem volna ki, amit ugye nem szakemberként, amit te is mondtál egy elgondolt függőség kapcsán, hogy ott valamiféle hiánynak a betöltése történik, és ezért is tartom nagyon izgalmasnak a filozófiai felvetést, ugye aztán majd rátek egy picit a teológiára is, mert valahogyan a filozófia azt hangsúlyozza akaratlanul is, hogy az ember az egy mégiscsak egy olyan létező, aki valahogyan felel a saját létéért. Tehát ezt hívjuk egzisztenciának, azt a létezést, azt a létet, amit nekem kell élni. És lehet, hogy én nem akarom ezt, vagy lehet, hogy én szeretném ezt a felelősséget, vagy ennek a felelősségét elodázni, de akkor is az enyém. És akkor is van benne valami nagyon egyszeri. Ugye ennek pontosan ez adja a tétjét, hogy meg fogunk halni. Ez az, ami ezt az egész létezésünket valahogyan nagyon is komolyá teszi.

0: hogy nem végtelen, hanem egyszer itt legalábbis ugye vége lesz. És a filozófia az valahogy az emberre egy ilyen, ebben a kontextusban egy értelemkereső lényként tekint, aki mindig keresi azt az értelmességet, hogy akkor hogyan is szervezzem én az életemet. És ugye ebben tud különböző utakat felmutatni, és különböző utakra reflektálni, ezért nagyon izgalmas különböző filozófusokat olvasni, mert ezeket az utakat ismerjük meg, ki mit mond erről, arról, amarról, amik nagyon is a saját létezésünket érintik. Viszont a filozófia az soha nem egy kurzus, a filozófia az lehetőség. A teológia az viszont egészen más választ ad, és egészen másképpen, hiszen abból indul ki, hogy hiszi, hogy van Isten, és biztosan hiszi, hogy most én nyilván csak a zsidó-keresztény hagyományról beszélek, hiszi azt, hogy ez az Isten, ez nem elérhetetlen, hogy ez az Isten nem közömbös az ember iránt. És erre lehet építeni egy anonim csoportot, és erre lehet aztán felépíteni különböző hiteket. A filozófia az Istennek a lehetőségével ugyanúgy tud játszani, mint bármi mással. A filozófia nem ismer tabukat. A filozófia bármit megkérdezhet, és bármit elgondolhat, ha van hozzá mersze, ha van hozzá bátorsága. De a filozófia mondhatja azt is, hogy én abból az előfeltevésből indulok ki, hogy hiszek, és van Isten. És erre építek fel egy gondolkodásrendszert, erre építek fel egy filozófiát, ez is egy döntés. De ugye itt is nagyon fontos az, hogy mennyire becsületes a gondolkodás, tudnélik, hogy mennyire reflektálok arra, hogy nekem milyen előfeltevéseim vannak. Lehet így is gondolkodni, és lehet úgy is, mind a kettő érvényes lehet, de az legyen becsületes, és ne igyekezzek elrejteni a saját előfeltevéseimet, hanem igyekezzek azokat valahogy a napvilágra hozni. És ez a fajta tudatosság, vagy ez a fajta tudatosítás a függőségek kapcsán is, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos elem, mert hogy világos, hogyha lejössz bármilyen szerről, vagy bármilyen függőségről, akkor a probléma minden ilyen folyamatban, kezelésben pontosan az, hogy jó, hogy lehozol valakit valamiről, de az első kérdés, sőt a nulladik vagy a mínusz egyedik kérdés az lesz, hogy minek?
1: Mi van ezután?
0: Tehát, hogy miért ne? Miért? Mondjatok valamit, miért ne igyak? Hát úgy legalább valahogy elbódulva, nem tudom, majd csak kibírom a végéig valahogyan. Miért ne? És nincs mese, itt nagyon erőteljesen a filozófia legeredetibb értelmében megjelenik az ember, mint értelemkereső lény, hogy van-e bármi, amit mint értelmességet a magam számára tudok detektálni ebben az életben, van olyan lehetőség, amire azt mondom, hogy jó, adok neki egy esélyt, és ha nem megy, nem baj, majd megpróbálok egy másikat. Nyilván a teológia annyiban más, hogy a teológia az ez a dolga is egy világos utat kínál, jó esetben ugye a hitnek az útját, és azt mondja, hogy igenis, aki ezt hirdeti, az életével tanúsítja azt, hogy ez igenis maga az értelmesség, és magának az értelmességnek az adása, és én, mint tanúsító mondom azt neked, hogy ebbe érdemes beleállni, mert valóban választ tud adni. A filozófia ilyet így nem mondhat. A filozófia keres, a filozófia felmutat, a filozófia lehetőségeket tár fel, és szerintem nagyon fontos az a bármilyen függőséggel küzdő embernél, és hát nyilván nagyon sokan vannak ilyenek, vagyunk ilyenek, hogy valahogyan megtalálja azt, hogy ő pontosan hogyan dönt saját maga arról, hogy melyik az az irány, amit ő érvényesnek tart abban az adott jelenben a maga számára. És ezek egyáltalán nem kell, hogy ilyen végső, nagy, totális megoldások legyenek, mert hogyha mi, tehát ugye ez a gondolkodásnak és a létezésnek is egyfajta ruganyossága, hogy akkor meg tudok próbálni egy másik lehetőséget is, és ez is érvényes lehet.
1: Azt láttam a függők esetében, hogy az a, mondhatom így, hogy filozófiai gondolkodásmód, szerintem ez a fajta, amikor ajtókat belézek, mondjuk, benyitom az ajtókat, és elkezdek gondolkodni. Ugye én, amiről meséltem, valószínű, hogy 10 évesen valamilyen próbálkozásom lehetett, csak ott talán még az ajtókat sem találhattam meg, nem tudtam úgy benézni, de amit látok, hogy az egy nagyobb esélyt ad arra, hogy megtalálja az illető a saját hitét, de ezt csak feltételezem, nem tudom semmivel se bizonyítani.
0: Persze.
1: Inkább a saját is azokkal, akikkel kapcsolatban vagyok és felépülők, mert az a nagy ego, ami kizár minden olyan dolgot, amikor kinyitnak egy ajtót, és azt mondják, hogy ez az út a tiéd, azt visszautasítja. És helyette van az, hogy benézek mindenfajta dolgokat, és néha sajnos sokáig tart, tehát hogy nem tudja abba hagyni a szert, mert abba van benne, abba a típusú filozófiai gondolkodásban, hogy én keresem az utamat, és hogy majd én megoldom ezt a dolgot, és olyankor jó, hogyha van valaki, aki egy silabuszt, vagy egy útirányt tud mondani, és még annyit akarok ehhez mondani, hogy azt láttam, hogy azoknak szokott sikerülni nagyobb eséllyel, akik így nagyon, mondtad a halálnak a végességét, hogy nagyon ott van az a dolog, hogy ennek vége lehet úgy is, hogy nem élem le azt az életet, amit mondjuk leélhetnék, hanem meghalok elég fiatalon. És ilyenkor döntéseket kell hoznom, és komolyan kell vennem ezt a fajta gondolkodásmódot, és most itt teszem a pontot, hogy te hogy látod ezt.
0: Én örülök, hogy felvetetted ezt a kérdést, meg én ezt az indító kis történetedet is nagyon szeretem, mert azért nagyon világos, hogy amikor az ember így öntudatra ébred, vagy elkezdi azt felfedezni, hogy hát nincs mese, nekem kell valahogyan döntéseket hoznom ebben az életben, ugye ez a klasszikusan kamaszkornak nevezett időszak, hogy akkor azért a legtöbb emberben nagyon komoly fogékonyság van a filozófiára. És én nem baj, hogyha ilyeneket mondok, gondolom, hogy mert én ebben hiszek, hogy ez fontos, hogy nagyon-nagyon sokat adhatna a különböző, nem tudom, oktatási intézményekben akár, vagy akár oktatási intézményeken kívül az, hogyha lennének olyan csoportok, amik a filozófiának a jó értelemben vett szelítségével segítenének abban, hogy ezeket a különböző utakat elkezdjük felfedezni. Nyilván nem egy totálisan elvont akadémiai szinten, hiszen nem ez a cél, hanem az, hogy aki már ezeket az utakat bejárta, egy jó értelemben vett, hogy mondjam, önismereti segítés gyanánt, egy jó értelemben vett ismeretterjesztés gyanánt abban segítsen, hát most elsősorban a fiataloknak, hogy valahogyan ezeket a kérdéseket fel tudják tenni maguknak, és akár egy vezető segítségével, egy csoportvezető segítségével, de akár egy közösségben ezt valahogyan el tudják kezdeni körüljárni, felépíteni, rengeteget számít. Éppen egy kedves barátnőmmel beszélgettünk erről, meséltem neki ezt a filozófiai gyakorlatok órát, hogy milyen sikerélmények vagy kudarcok, hogy lehetne ezt még jobban, stb. És ő belőle is úgy felfakadt ez a sóhaj, hogy milyen kár, hogy nekünk nem volt ilyen.
1: Igen, ez a magára agyatlottság, az ember bolyong és nincs. Ezt teljesen megértettem, hogy nekem ezt hiányzott nagyon, és akkor sikerült jobban pozícionálni magam, és megtalálni azt a hitet mindenfajta ajtó, filozófiai ajtó kinyitása után, és nem is tudtam én erről, tehát hogy én azt, hogy filozófiai
0: dolog,
1: én csak egyszerűen csak éltem az életemet is, de hát ez önmagában az élet, ez. Hogy hosszú idő kellett eltelni, hogy az ember megtalálja és kérdéseket keresni. Arról még néhány kérdésem van azért azzal kapcsolatban, hogy arról mit gondolsz, hogy miért olyan nehéz, hogy a törékenységünket bevállaljuk? Miért, hogy az emberi törékenység arról, hogy tehetetlen vagyok valamivel szemben, hogy nem tudok valamit mondjuk egy betegség kapcsán, nem csak a függőség, lehet akár valaki cukorbeteg, hogy nem tehetem meg azt, amit a többiek, nem tudok úgy, ugyanúgy létezni. Uh-huh. Ez hogy viselődik el?
0: Én azt hiszem, hogy ha a filozófia oldaláról mondom, akkor én azt hiszem, hogy az, amit most erre megpróbálok mondani, az azzal függ össze, hogy az ember az valahogyan vágyik az értelmességre. És ez viszont azt is jelenti, hogy azt gondoljuk alapvetően, de ez szerintem egy természetes adottságunk, hogy valahogyan van bennünk egy lehetőség arra, hogy értelmesen szervezzük az életünket. És minden olyan pont, egyfajta töréspontként értelmezhető, amikor szembesülnünk kell azzal, hogy ezt a fajta irányítást, vagy ezt a fajta értelmes szervezést, ezt nem tudom tovább folytatni. És ott, amikor ez a fajta tehetetlenség, azért ezt sokan ismerjük, gyakorlatilag arcul üt, ugye ez nagyon ritkán kellemes élmény, tehát amikor ez a fajta tehetetlenség így beüt, akkor ott nagyon komoly kérdések indulnak el, és ugye a filozófia nagyon sokat foglalkozik, ugye főleg már a 19-20. Századi ilyen klasszikus egzisztencia filozófia, de annak a folytatása is azzal, hogy tulajdonképpen mi van akkor, amikor ilyen törésvonalakhoz, vagy más kifejezve akár határhelyzetekhez, stb. Érkezünk, hogy mit lehet ezzel tenni, és a filozófia igazából nagyon szereti ezeket a töréspontokat, mert azt mondja, hogy itt tudnak feltárulni olyan lehetőségek, amik egyébként mindig zárva maradnának előttünk. Tehát, hogy felmutatja azt, hogy amit mi mindig el akarunk kerülni, uh-huh. hogy jaj, csak ne érjen ez a dráma, jaj, ne kelljen ilyen határhelyzetbe kerülnöm, ne kelljen megélnem ezt vagy azt a rosszat, nyilván ki az, aki kívánja, ez senki. De közben meg a filozófia, ha szabad ilyen általánosságban egyetlen fogalmaznom, mégiscsak valahogyan látja ezekben a helyzetekben azt a konstruktív erőt, ami olyan lehetőségeket tud előhozni, amikkel egyébként soha nem számoltam volna, mert valamit abban a helyzetben kell kezdenem, és éppen azt látja a filozófia, sok filozófus ebben a szituációban, hogy ezek azok a valódi helyzetek, amikor tényleg az önnön egzisztenciám, vagy az önnön létezésem alakításában egy szintet tudok ugrani, mert onnantól kezdve valahogyan már ezt a tapasztalatot is be kell építenem azokba a döntéshozási folyamatokba, amik eztán előttem állnak. Tehát ezek gyakorlatilag a saját életidőmet Igen. strukturálják ezek a törések, és mindannyian tudjuk, hogy nem tudom, most ha szabad egy kicsit a teológiára is átmennem, hogy egy lelkész, aki soha nem szembesült önnön kiszolgáltatottságával, vagy önnön gyengeségével, az prédikál mondjuk valahogyan a szószéken, de amikor mondjuk szembesült azzal, hogy rettenetesen törékeny, és olyan bűnt is mondjuk elkövetett, amiről ő azt gondolt, tehát ő biztos nem fogja ezt elkövetni, mindenki más igen, de ő nem, hát hiszen ő ezen már túl van, ő ezt már megküzdötte, és egyszer csak arcul csapja, akkor onnantól kezdve még a hangja is megváltozik a szószéken, egészen más lesz a viszonya, akár ugye beszéltünk a biblikumokról, egészen más lesz a viszonyulása a Szentíráshoz is. Ez benne
1: egy saját élménye ebben a dologban is, hogyha kellően reflektív és van körülötte olyan közeg, egy csomó tényezőnek kell teljesülni, hogy ne sérüljön benne borzasztót.
0: Igen, igen, igen.
1: Akkor nyilván hasznos is tud lenni ez a dolog, sőt, akkor tud hasznos lenni igazából. Hát ez már megint egy olyan kérdés, amiről lehet nagyon sokáig beszélnünk, de most már az időnk véges, úgyhogy én azt szeretném tőled még kérdezni a hátralévő két percben, hogy mit tanácsolsz azoknak, az útkereső embereknek, akik most hallgatnak minket, hogy hogyan induljanak el itt. Ugye itt beszéltünk filozófiáról, teológiáról, hogy mi legyen az én, ugye elmondtam az én saját történetemet, hogy én 40-valahány évvel ezelőtt, hogy azt a könyvet vettem, de nem biztos, hogy az én történetem volt a legeslegjobb.
0: Hát igen, én közvetlen tanácsot azért ebben nem feltétlenül adnék, azt hiszem senkinek, mert azzal félek, hogy túlnyúlnék a saját illetékességi körömön, de a tudatos keresést azt feltétlenül bátorítanám, és hogyha valaki óckodik mondjuk a Krisztus hittől, vagy az, hogy nyitott legyen bármilyen transzcendensre, akkor a filozófia az egy nagyon-nagyon jó indulás lehet. Most már szerencsére intézményen kívül is több olyan közösség működik, ahol szabadabban lehet filozófiáról gondolkodni, beszélgetni, saját tapasztalatokat feldolgozni, és hogyha van egy szakavatott vezető, akkor viszont egyre cizelláltabb irányokba is el tudunk mozdulni, és akkor magunkat is, ez egy folyamat, magunkat, tehát magunkat is közben tehát folyamatosan másképp és másképp fedezzük föl, és ennek megfelelően tudunk mindig újabb és újabb döntéseket hozni, és újabb irányokba megnyílni.
1: Hát na, eddig jutottunk.
0: Ha ez köszönöm. Válasz volt arra, amit kérdeztél.
1: Válasz igen. volt arra. Köszönöm szépen. Dr. Horváth Orsolya, egyetemi docens, filozófus, teológus volt a vendégem. Köszönöm szépen, Orsi, hogy itt voltál. Hallgatóknak jó éjszakát kívánok. Dicsértessége Jézus Krisztus.
2: Pont. Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

Meztelen Zsoltár. Bőrsejtjeim éhes nap perzseli, zsenge szellő hűvös csókja falja, nem fog körbe, mint a fólia, barna pigment húsom nem takarja, kilátszanak kéklő vérerek, kering benne élet, Isten gyermek Zsoltár, mint a víz, áttetsző, meztelen, DNS rím, értetek dalol már. Szép takaróm, mi magam kalitkája, nem tart fogva, visszahull a sárba. Nincs rejtelem, átlátszó a lényem, vaksötét éjjelen világít a fényem. Lehetsz igaz és jó, áldozásom készen. Merítsd belém hajkad, húsom bűnök bére, szürcsölj ereimből, halálodnak vége. Nem Isten káromlás, övé testem vérem, én már nem létezem, morzed allam énem. Omlik válaszfalam, bőrsejt foszlik porba, arcom Isten arca. Kenyér vagyok, s borma. Sóhajom, reményem, szabad térbe lép be. Beláthatsz vesébe, gondolatba, lépbe, élő könyvtár vagyok, génbe kódolt vázlat, meztelen erekben nem csorog gyalázat, káprázat amultam, jelenbe tágultam, örök akciósan ehetsz, mézzel sósan, rághatsz ropogósan, abárolt módban, velem Istent eszed, még sírsz a moziban. Könnyed engem perget, élő kenyér vagyok. Testemen nem fognak meggyötrő évszakok, mikor a nap lehull vérzőn síri mélybe. Pulzárként felragyog az úr fénye, abban csillagporként kicsapódom zengve. Vagyok én, magos égnek szentje, rejts el homlokodban. Kristályként növekszem. Feltámad az Isten. Haldokló szívedben.

Mária Rádió. Felfoghatatlan. Chiara Lubich elmélkedése. Felfoghatatlan, rendkívüli, hogy jelen vagy a tabernákulum csendjében. Valóságod teljesen rabul ejti lelkemet. Reggel bemegyek a templomba, és ott talállak. Futok a templomba, mikor szeretetet sarkal, és ott talállak. Bemegyek véletlenül, megszokásból vagy tiszteletből, és ott talállak. És minden alkalommal mondasz valamit. Helyre igazítasz egy gondolatot, különböző hangjegyekkel, valójában egyetlen dallamot komponálsz, melyet kívülről tud szívem, mely egyetlen szót visszhangoz bennem, örök szeretet. Ó, Istenem, nem is tudtál volna jobbat kitalálni. A te csendedben elhal életünk zaja, szíved halk dobbanása felszárít minden könnyet. Csend. Csend, mely zengőbb minden angyali koncertnél. Csend, mely az igét közli az értelemmel, a szívnek pedig isteni gyógyírt ad. Csend, melyben minden hang helyére kerül. Minden fohász átalakul, a te titokzatos jelenléted. Ott van az élet, ott van a várakozás. Ott pihen meg kicsiny szívünk, hogy aztán szünet nélkül tovább dobokhasson.

úgy ölej, és úgy szeress. Eljönnek hozzánk a halottak. Magukkal viszik a sóhajunkat oda, ahol szótlanok a voltak, oda, hol a könnyek apadnak, oda, ahol frissen fáj a múlt, ahol a jelen jövőbe fakult, mintha régen meg is történt volna. Egyszer porba hult egy morzsa bajszáról a mindent teremtőnek, annak, aki parancsol a kőnek, szülni embert, fakasztani forrást. Ne csak magadnak légy, feledj gyomorkorgást. Ölej, ölej, szeress, szeress. Bukik a nap, a hold is elcsepeg. Csillag sincsen, oly kopár az űr. Eláll a lélegzet, vérzeklek belül. Mint kóbor árny ki égbe les vágyva bánón, örökfájón, siratva az életet, gyászolom, mi oda lett. Úgy ölej, és úgy szeress, mint ki tudja, vége lesz. Hogyha végbe zár a létünk, hagyjunk nyomat itt, hol éltünk. Ölej, ölej, szeress, szeress! Jönnek, jönnek a jajunkért, könyvben pálcolt sok bajunkért, jönnek szóért, rossz vérünkért. Ne feledjük azt, ki itt élt, s halt hozzájuk térve három napra, három éjre. Örök lángú isteni fény, azóta is ő a remény. Víg örömhír, szent költemény. Jönnek ők, nagy zsákot hordva, átkainkat beleszórva, messze vinni sóhajunkat oda, ahol könnyek, gondok elmállanak, mint a lombok termőföldé az avarban. Ne legyél most zavarban. Ölej, szeress, még szabad vagy.

0: Az egyik legnagyobb hitélményem az a mondat, ami egyszerűen ennyi, hogy az Isten szeretet. Egy prédikáció alatt találkoztam Jánosnak ezzel a nagyon fontos krédójával, amikor kántor voltam a debreceni Füredúti Református templomban, akkor Sági Endre tiszteletes úr az egyik prédikációt azt ennek a félmondatnak szentelte, hogy az Isten szeretet. János ebbe az egy mondatába egyszerűen egy egyenlőséget von, és számomra ennél egyszerűbben és ennél lényegre törőbben senki nem tudta elmagyarázni, hogy micsoda és kicsoda Isten. Hogyha végig tekintünk a világ dolgain, vagy az emberi kapcsolatainkon, akkor ez valóban tetten érhető. Tehát ahol az emberi kapcsolatokban ott van a szeretet, akkor ott van Isten is. Ez nagyon egyszerű, és ennek az ellenkezője is igaz sajnos. Tehát, hogyha azzal találkozunk, hogy valahol szeretetlenség van, akkor ott nincsen Isten. És azt tartom legfontosabbnak, hogy ott van a megmozdulásaim mögött a szeretet, mert hogyha ott van a szeretet, akkor valahol ott van Isten is mögötte. Egymás tükrei vagyunk mi emberek. Ha valakitől szeretetet kapok, akkor én is szeretetet fogok visszatükrözni, és ez fordítva is így van. Tehát nagyon sokszor például, amikor mondjuk negatív érzésekkel találkozunk, vagy negatív magatartással, és valahogy belenyúlunk a rendszerbe, és nem ugyanazt, hanem mondjuk szeretetet tükrözünk vissza, akkor az a tapasztalatom, hogy az lesz az erősebb, és akkor az fog visszatükröződni. Nagyon-nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ezt tudatosan gyakorolja-e az ember, vagy hogy is mondjam, csak úgy sodródik ezzel, és én szerintem ezt jelenti a keresztény lelkiség, hogy az ember tudatosan leteszi el mellett a voksát. Természetesen emögött a mondat mögött, emögött ott van a teljes krisztusi tanítás és a teljes evangélium.
1: Tabajdi Ádám, junior primadíjas orgonaművész gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

0: Az Úr kiragadott engem minden rettegésből.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, elajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek, és örvendezzenek.
1: Magasztaljátok az Urat én velem, dicsőítsük az ő nevét minnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből.
0: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásából kiszabadította.
1: Az Úr angyala minden Isten félét körül sáncol, és megszabadítja őt.
2: Részle Szent Máté evangéliumából. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezárájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki:
3: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
3: Könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Radio.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Istenem, Uram! Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról, és tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

az érzékelhetőnél mélyebb tapasztalat. Némelyek arra vágyódva, hogy elnyerjék a Szent Lelket, kifejezetten erre a szándékra imádkoznak. Ima összejöveteleken vesznek részt, de nem éreznek semmit. Kezdenek panaszkodni, hogy lám, minden kísérletük kudarcba fulladt, nem nyerték el a Szent Lelket. Panaszkodásuk azt bizonyítja, hogy nem a Szentlélekre, hanem valami érezhető megtapasztalásra vágyódtak, márpedig a Szentlélek jelenléte nem annak a függvénye, amit érzünk. Ha azért imádkozol, hogy megszabadulj valami testi rosszul léttől, nem kapsz előre biztosítékot, hogy meghallgatást nyertél. Lehet, hogy testi gyengeséged Isten sajátos tervébe illeszkedik. Ha viszont azért imádkozol, hogy elnyerd a Szent Lelket, abszolút biztos lehetsz. Megkapod, amit kérsz. Mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle, olvassuk Lukácsnál. Komolyan kell venned Isten szavát. Mert tehát hinni, hogy eltöltött a Szentlélek. Bensőleg nem vagy üres, ő benned lakik. A felszínen az ember könnyen enged a futó benyomásoknak, ha viszont ezektől teljes erőfeszítéssel igyekszel eltávolodni és visszatérni a benned lévő igazi élethez, a létezésről vallott felfogásod teljesen átalakul. Minél inkább mély és szilárd hittel fogadod ígéreteit, annál inkább megtapasztalod Istent. Ez a tapasztalat azonban mélyebb, mint az érezhető, az érzékelhető. Ahelyett, hogy időnként az öröm múlékony pillanatait élveznéd, belépsz Isten maradandó, örök örömébe.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Mária Rádió.
4: A Lépcsők című sorozatunk szerkesztő műsorvezetője Farkas Ibolya Mária pszichológus a Megszületés öröme címmel jelentett meg kötetet. A könyv kapcsán a szerzővel Ládai Eszter beszélget.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mikrofonnál.
6: Farkas Ibolya Mária.
5: És Ládai Eszter. Szeretettel köszöntelek, Ibolya. Az apropó, hogy itt most együtt ülünk és beszélgetünk, az az, hogy megjelenik hamarosan egy könyved, mégpedig a Megszületés öröme című könyv.
6: Így van, igazából már meg is jelent. Van, ahol kapható az írókboltjában, illetve a honlapomon keresztül is elérhető, rendelni lehet.
5: Nagyon örülök, és szeretettel gratulálok ehhez.
6: Köszönöm szépen. Mondhatni, hosszú kihordási ideje volt a könyvnek, de valóban a megszületés örömét hordozta számomra magának a könyvnek a megjelenése is.
5: Mielőtt rátérünk a könyvre, egy kicsit mondanék egy pár dolgot a hallgatónak rólad, mert hogy a te munkád, lényed az összefügg a könyvvel kapcsolatban. Valószínűleg sokaknak ismerős, illetve ismernek, mert hogy vezeted a Lépcsők című műsort itt a Mária Rádióban.
6: Igen, hála Istennek most már a 15. éves évfordulónk volt, és nagyon örülök neki, hogy igazából ez a szál megmaradt a veszteségekhez, a gyászoláshoz kapcsolódóan, hiszen a műsor alcíme az elengedés művészete, és úgy is kapcsolódik az elengedés, ahogyan azt a könyvben is írom, hogy még annak idején Polcelán barátnőm is, akivel együtt dolgoztam, ő noszogatott folyamatosan, hogy írd meg, de számomra akkor még az írás a borzalmak borzalma kategóriájába tartozott, és mondhatnám, hogy az Isten kegyelme, hogy eljutottam odáig, hogy most már öröm számomra ezen a módon is megosztani mindazt, amit tapasztaltam, illetve amit úgy gondolom, hogy kegyelemből az Istentől kaptam.
5: Mikor jött el ez a pillanat?
6: Nagyon érdekes, ugye küzdöttem folyamatosan, tehát azt én éreztem, hogy fontos, hisz a hozzám fordulók is, a klienseim is, vagy a csoporton résztvevők is folyamatosan úgymond noszogattak engem, hogy de akkor hol olvashatunk erről. És mondtam, hogy sajnos még nem tartok ott, még nem tudom ezt nyújtani, és aztán folyamatosan én imádkoztam azért, hogy úgy tudjam ezt átadni, hogy valóban ez szeretetből történjen. És lehet, hogy megjelenhetett volna már akár 3 évvel ezelőtt, de akkor még volt bennem egy ilyen hiányérzet, hogy még ez egy kicsit izzadságszagú. És talán akik olvassák, majd érezni is fogják, hogy valóban van benne egy-két olyan rész, ami úgy stílusában, hangvételében, bárhogy nem annyira illeszkedik az egészhez, és úgy hiszem, hogy ennek ez volt az oka, hogy még a Jóistennek dolga volt velem, ilyen egyszerűen szólva, én azt gondolom, még mindig sok dolga van velem, de idáig sikerült eljutni, hogy meg tudtam írni.
5: Igen, mert mondtad, hogy csoportot vezetsz, mert hogy pszichológus vagy, lelki vezető, és hogy személyiségnevelő csoportokat vezetsz, illetve hát, hogy ugye a fogantatás, magzatélet, megszületés traumának gyógyulására kidolgoztad a megszületés öröme növekedés csoportot, és hogy innen is van a könyv címe, hogy a megszületés öröme.
6: Igen, így van, hisz annyiszor megtapasztaltam, hogy ennek mekkora jelentősége van. Egy darabig maga a megszületés és a fogantatás élménye is a belső gyermekcsoport részét képezte, de amikor megtapasztaltam, hogy ennek mekkora a hordereje, és milyen fontos, hogy ezt valóban végig hordják, mint egy belső kihordási ideje van ennek, hisz az agy 3 hetet kíván minimum, de én inkább azt mondom, hogy vegyük figyelembe az emberiség történetében mindig is megfogalmazott szent 40 napot.
5: Igen.
6: Tehát nem véletlen, hogy ez így Istentől úgymond parancsoltan, rendelten így alakult, bizony ahhoz, hogy valami új, úgymond otthont vehessen, szállást vehessen bennünk, ahhoz 40 nap kitartó gondozásra van szükség.
5: És amikor elsajátítottunk egy új, jó szokást, utána ez úgy zajlik, hogy elsajátítottunk egyet, és utána jöhet a következő? Tehát egyszerre lehet többet, több dologban változni?
6: Uh-huh. Azoknak esetleg, akik már úgymond megtapasztalták, hogy már valahol haladtak, hisz a személyiség növekedése az ilyen spirális pályán történik fölfelé, és ez azt is jelenti, hogy azért is van 4 különböző csoportom, mert hogy ezen a 4 tartó oszlopon úgymond nyugszik. De minimum elven működünk, és ezért, hogyha valamelyik ponton én még nem értem el, nem adtam meg a növekedésnek azt a minimumát, amire szükség lenne, akkor a többi ponton sem fogok tudni növekedni. Uh-huh. Tehát ez nagyon érdekes, és ezért azt is mondom, hogy ha valaki elindul egy ponton, akkor ott haladjon addig, ez a kitűzött 6-7, és utána dönthet, hogy most megpihenek, mert jó nekem most itt lenni, és akkor adjuk meg a lehetőséget, azért ezek nehéz utak. Itt azért nagyon sok, akár transzgenerációs fájdalom a tudatosságba kerül, és az egy annyira jó dolog, amikor végre úgy tényleg ránk ragyog Isten kegyelme, és örülni tudunk teljes szívvel, hogy én mindenkinek azt javaslom, hogyha ezt megéli, akkor nyugodtan egy kicsit pihenjen rá. De ha azt érzi, hogy nagy öröm ez nekem, de én mennék tovább, akkor viszont ne azon a területen akarjon tovább menni, hanem egy következő csoporton, hogy tiszteletben tudjuk tartani a személyiségnek ezt a minimum elvét. És akkor így valóban elindul egy olyan növekedés, aminek a lényege az, hogy mindig olyan feladatokat választhat az illető, ami számára öröm. Nekem egy évtizedig az volt az úgymond vezérmottom, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen és bőségben legyen. És aztán pedig arra váltottam, hogy örömötök legyen. És azt tapasztaltam, hogy vannak ugyan elkerülhetetlen szenvedéseink, de az Istentől kapott kegyelmek és a hozzájuk kapcsolódó örömök, azok képesek bennünk úgy dolgozni, hogy ezt a szenvedést, ha úgy tetszik, a legcsekélyebbre csökkentik. Ráadásul akkor azt is megtapasztalhatjuk, hogy valóban az én igám édes és terhem könnyű. Mert jön a teher, de a másik oldalon viszont ott van, hogy tudom, hogy miért szenvedek. Mert már megtapasztaltam ezt az örömöt. Hála Istennek, ugye Isten a maga képére alkotott bennünket, és ugyanúgy, mint ahogy Jézus megkapta a táborhegyi színeváltozást.
5: Igen, az egy nagyon szép jelenet.
6: A szenvedései előtt, de ott azt is megmutatták neki, hogy mi vár rá.
5: Igen.
6: És hogy erre van szükségünk folyamatosan, hogy ott lebegjen a szemünk előtt, hogy miért teszem én ezt, hogy miért vállalom én föl a napi küzdelmet, a napi szenvedéseket, akár a transzgenerációs szenvedés történetét az egész családomnak, mert ott lebeg a szemem előtt a cél, hogy de én már megtapasztaltam. Megtapasztaltam egy olyan örömöt, ami eddig hiányzott az életemből.
5: Igen. Még erre kicsit ráépülve, a könyv elején megjelenik Reményik Sándornak az Isten arc című verse, és ugye ott kifejti Reményik Sándor, hogy mindenkinek van egy Isten arca, de ahhoz, hogy eljussunk hozzá, ahhoz mint ahogy a versben is utal, és egy picit itt idézek, hogy egy Isten arc van eltemetve bennem, és most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek! Egy kapavágást ti is tegyetek, mert ez az arc, az igazán én vagyok. tehát hogy segítséget is kér, hogy ez sokszor nem megy egyedül.
6: Ez így van, ugye pontosan azért váltotta nagyon erőteljesen a csoportokra, mert a csoportoknak megvan az az erőtere, amiben azt tapasztalhattam, hogy sokszor olyan illetőknél, akik visszatértek hozzám egy-egy probléma kapcsán, egyéniben még csak érintőlegesen sem jelent meg az a trauma, ami a csoportokon viszont pikpak. És ugye tudjuk, erről is ugye évmilliós példákat kaptunk. A gyászolót soha nem hagyták magára, és egyedül igen. gyászolni képtelenség. Igen. Én megpróbáltam. 2-3 óránál tovább nem tudtunk virasztani egyedül. Igen. Nem megy.
5: Igen.
6: De ugyanúgy ugye szintén ott van a Szentírásban a megosztott öröm többszörös öröm. Tehát annak is van egy olyan ereje, amit egyszerűen, ha nélkülözünk, ha kihagyunk, akkor nem tud megtörténni számos olyan dolog, amire szükség lenne. Egy filmben láttam azt a számomra nagyon jelentős mintát, tudást adott, hogy az erdőtüzek, hogy Isten alkotott eleve olyan fenyőfajtát, aminek a dobozai csak ilyen magas hőfokon az erdőtüzekben nyílnak ki, és majd utána már mint egy megalapozzák a következő erdőt.
5: Igen.
6: Hogy pont ilyen csodálatosan vagyunk mi is megalkotva. És ugye a kedvenc példám, hogy bizony ahhoz, hogy a fekete színből gyémánt legyen, ahhoz irtózatos hőfok és nyomás szükséges.
5: Nem kis feladat.
6: így van, de megéri.
5: Megéri, igen.
6: Tehát itt az lenne a lényeg, hogy nem csak, hogy nekem megéri, de annak idején jó néhány éve, az egyik menyemtől hallottam vissza, hogy megfogalmazta számára a fiam, hogy ó, hagyjad, az én anyukám úgysem tud örülni. És olyan jó, hogy ezt így kimerték mondani, mert ez adott egy újabb lökést, hogy de igen, én vágyom örülni. És akkor ezek szerint, hogyha ezt még ők így látják, akkor egész biztos, hogy ők látják jól.
5: Külső szemlélő.
6: Így van. És hogy akkor ez nagyon fontos, hogy de igen, én át akarom adni, meg akarom élni, hogy igazán szívből tudjak örülni.
5: Igen.
6: És ráadásul nem csak én fogok örülni akkor, hanem örül ugye a közvetlen környezetem, de én egészen biztos vagyok benne, hogy Isten ígérete igaz. Hogy nem csak én örülök, hanem ez az öröm tovább fog menni ezredíziglen a következő generációkra.
5: Az biztos, mint ahogy a fájdalom is öröklődik, az öröm is tud öröklődni.
6: Így van, illetve ugye az a nagyszerű irgalma a Jóistennek, hogy a fájdalom az csak negyed vagy hetedíziglen, meg aztán persze ott van az mélyen eltemetve, de nem egyéni feladat, hogy megküzdjünk vele, de az örömről és a szeretetről azt mondja, hogy az ezredíziglen.
5: Végtelen.
6: Így van. Így van, hisz maga ő és a teremtés öröme benne végtelen.
5: Igen. Hoztad a tüzet, de a könyvedben van tiszta víz is.
6: Így van.
5: Ezt is példának hoztad, hogy az ember hogy tud változni, hogy ezt elmondod még itt a hallgatóknak egy kicsit?
6: Hogyne, nagy örömmel, hisz ez egy komoly megtapasztalás volt számomra, és azért beszélek ennyit az örömről, mert ugye amit szeretünk, az örömmel tölt el. Viszont azt, hogy én magamra parancsoljak, hogy most én ezt vagy azt akarom szeretni, és nekem ezt kell szeretnem,
5: az
6: és
5: más.
6: A többi, abból igazából szeretet nem fog születni. Abból megfelelési kényszerek, mániák,
5: szenvedélybetegség,
6: nagyon depresszió. Sok minden. Nagyon sok minden tud belőle forrásozni, de életadó öröm nem. Viszont mindazok az örömök, amikben ott van az Isten jelenléte, mert ha úgy tetszik, belénk oltotta ezeket az örömöket, azok a mély énünkben ott vannak sérthetetlenül, aktualizálnunk szükséges. És ez időnként nagyon nehéz, de igenis lehetséges, és ez a, ugye úgy hívom az utamat, hogy a tiszta víz pszichológiája, mert ezeket az örömöket, amik minden életkorhoz kapcsolódóan van örömünk.
5: Öröm, igen, igen.
6: És újabb örömök jelennek meg. Ráadásul a bármikor megélt örömömet elkezdhetem táplálni, és akkor növekszik bennem az öröm, sőt, eljuttat egy újabb öröm forráshoz, és így egy folyamatos növekedésben lehetek. És egy folyamatos újjászületésben is, mert mindaz, ami kóros-káros, mérgező bennem, vagy haszontalan, az tisztul. Ráadásul most egy fiatal ember jutott eszembe, aki mondta egy társának, aki azt mondta, hogy nem, neki az a dolga van, és azt neki meg kell szenvednie, és a többi. És akkor mondta ez a fiatal ember, hogy én megértelek, mert én is nagyon nehezen fogadtam el Ibolyának, hogy borítékoljam azt, ami nehéz, ami probléma, ami kérdés. Mm-hmm. Egyelőre tegyem el egy borítékba, és csak azzal foglalkozzak, aminél megtapasztaltam, hogy a számomra öröm. Uh-huh. És meglepődve tapasztaltam a 6-7 elteltét követően, kibontva a borítékaimat, hogy de hát már ez sincs. De hát ez sem tapasztalom. Ez is eltűnt. Hogy van ez? Hát úgy, hogy ez a tiszta víz, ez szépen lágyan kimosta belőle azokat a talán megöröklött, talán éppen szokássá vált, de ugye egy jobb új szokást támogatott önmagán belül, és ez tudta azt eredményezni, hogy a problémáinak jelentős része eltűnt a borítékból.
5: Igen.
6: Úgyhogy ezért olyan jelentős, ráadásul ugye ott van, hogy ebben a tiszta vízben én arra hívok meg, és hála Istennek most is van valaki, aki a keresztelőjére készül.
5: Felnőttként.
6: Igen, hogy először nehéz, hogyha valaki ateistaként növekedett, nevelkedett, akkor neki nagyon nehéz azt valóban elfogadnia, hinnie, hogy őt az Isten szereti. És hogy akkor majd szépen történnek benne mindazok a jók, amiket ő sem önmagában, sem a környezetében nem tapasztalt. De igenis, ezek történnek, és az Isten tudja, hogy milyen úton, hogyan tud bennünket terelgetni, vezetni, de igazából ugye minden csoportomon arra szeretném megtanítani, észrevétetni a hozzám fordulókkal, hogy hogyan tudnak közreműködni abban, hogy valóban a kegyelem ne csak egy-egy villanás legyen az életükben, és aztán visszarendeződnek,
5: igen.
6: Hanem meg lehet támogatni ezeket a kegyelmi történéseket, és akkor hosszú távon, ahogy már szó volt róla, még igen. A dédunokáimra is jó hatással lesznek, meg még utána is, amíg csak ezt a Jóisten élteti ezt a világunkat.
5: Igen. A könyved egy része elméleti rész, és utána meg a második rész, az pedig gyakorlati rész, és ott technikákat mondasz, hogy hogyan juthatunk el ahhoz, hogy megszeressük az életet, örüljünk, hogy vagyunk, hogy elfogadjuk, hogy azt, hogy Isten szeret minket. Mondasz igen. ezekről egy pár szót, ezekről a technikákról?
6: Ugye én rengeteg, tényleg rengeteg képzésen vettem.
5: Igen, ezt. Igen, ezt olvastam.
6: Nagyon széles palettán.
5: Hogy és sokat dolgoztál ezeken a csoportokon.
6: És hála Istennek, ugye nagyon sokáig háborogtam Istennek, hogy de hát miért? Miért kaptam én úgymond ilyen, ha úgy tetszik, nehéz sorsot? Nehéz a fogantatástól kezdődően, nehéz gyermekkort. És aztán rá kellett jönnöm, hogy mivel mindent volt lehetőségem önmagamon kipróbálni, legelőször is,
5: igen.
6: és megnézni, hogy vajon mi az, ami valóban hatékony tud lenni.
5: Működött nálad.
6: És működik, akkor azokat úgymond megtartottam a palettámon. Természetesen közben újak születtek a kegyelemből bennem, és akkor ezeket is gyakorolva megtapasztaltam, hogy igen, ez jó. Természetesen nagyon sokáig a tudást is csipegettem, aztán körülbelül 10 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy no, ez volt az utolsó képzés, amin részt veszek. hogy most már, köszönöm szépen, akkora eszköztáram van, amiből viszont ugye a célom az, hogy akik hozzám forduljanak, megszűnjön bennük az a fajta tehetetlenség és kiszolgáltatottság érzés, amitől én magam is nagyon sokat szenvedtem. Vagy egyes helyzetekben kifejezetten föl is dühített, hogy jó, elmondja, hogy így meg úgy meg amúgy, de hogy jutok én el oda? És most azt tapasztalom, hogy még, illetve évekkel ezelőtt tapasztaltam, mert már új a rendem, már egyénileg nem fogadok senkit, csak akkor vagyok hajlandó egyénileg segíteni, ha a csoport hozott föl valami mélységből olyan traumát, amivel azt mondom, hogy igen, egyéniben szükséges, hogy néhány alkalmat adjunk neki, de egyébként nem, mert arra vágyom, hogy mindenki a saját két lábán kezdjen el kúszni, mászni, botorkálni, megtanulni jól elesni, hogy aztán majd legyen bátorsága futni.
5: Mint a gyermek fejlődése.
6: Így van. Így van, tehát ezeket én nagyon fontosnak tartom, hogy ne tőlem váljanak függővé, hanem én őket abban segítsem növekedni, hogy aztán majd mindenki a saját maga szűkösvényén
5: igen.
6: bátran haladhasson, mert mindannyiunké egy külön-külön szűkösvény.
5: Igen.
6: Ahonnan időnként csodálatos kilátásunk nyílik, ha messzebbről tekintünk rá, akkor időnként azt látjuk, hogy hú, hát ott az annyira szűk, ott én el se fogok férni. De aztán, ahogy közeledünk, akkor kiderül, hogy
5: mégiscsak.
6: Éppen jól elférek én itt, így van, de arra nem adna lehetőséget, hogy Jézus kezén túl valaki másnak a kezét is fogjam.
5: Igen.
6: És igen. ez még egy hangsúlyos dolog, hogy amíg az én kezemet fogja valaki, addig nehezen észleli, hogy de hát fogja más valaki a kezemet.
5: Igen.
6: Lehet ez Jézus, lehet ez a szűzanya, lehet az őrangyalom, de valaki mindig ott van, és mindig megfogja a kezem, amikor arra van szükség.
5: Szerintem sok embernek nehéz ráhagyatkozni erre. Tehát, hogy elhinni, hogy van egy másik kéz. Hogy...
6: Így van, de ezért, ahogy elindítom, és ugye azt szoktam mondani, hogy svéd asztalt terítek. És ezen a svéd asztalon találhatók olyan dolgok is, amit már egy csecsemő is fogyaszthat. Hogy aki még úgymond nagyon az út elején van, hogy ő is találjon olyat, ami számára megtapasztalja, hogy ha csinálom 3 hétig, és ezt kérem szépen, hogy azért mindenki adjon 3 hetet magának, hogy legyen saját megtapasztalása. És ha megadta ezt a 3 hetet, akkor nem csak ő, a környezete is jelezni fogja, hogy jé, mi történt veled? És aztán egyre inkább megtapasztalja, hogy én csak ezt a kicsit tettem, és mégis, milyen sokat kapok, miközben én ezt a kicsit teszem.
5: Igen.
6: És akkor így szépen tud haladni, ahogy az előbb beszéltünk róla, a saját ösvényén. És ez gyönyörű, gyönyörű látni, sőt, nem csak ő, hanem most eszembe jutott egy fiatal nő kliensem, aki elvileg úgy gondolta, hogy hát nem, hát ő csak egyéni, és csak, de aztán, mivel kötelező volt neki részt venni a csoportokon, és aztán azt is megajánlottam, hogy jó, de akkor most vegyen részt a támogató csoportokon, és ha mégsem elég neki a támogató csoport, akkor egyénileg fogom őt támogatni. Olyan gyorsan átváltott a támogató csoportra, majd ugye megígértem neki, hogy rendben, hogy ha vele már eleget haladtunk, akkor nyugodtan igen elhozhatja hozzám a gyerekeit, akiknek nagyon komoly szorongás problémájuk, halálfélelmük volt. És aztán nagy örömmel közölte, hogy nem, már nincs szüksége a gyerekeknek erre, mert eltűnt a probléma.
5: Ő megváltozott.
6: Így van. Ő földolgozta, átdolgozta, belőle kitisztult,
5: igen,
6: és tiszt. Így a gyermekeinek sem kellett már azt hordoznia. És ez annyira csodálatos, hogy ezért biztatok mindenkit egyrészt. Egyrészt bármilyen korban elkezdeni ezt az Istennel való együttműködő növekedést, Ez nem csak nekem jó, nem csak az Istennel való kapcsolatomat fogja erősíteni, lehetővé tenni, hogy igazán élő kapcsolat legyen, de ugye így tudom a legigazabb és leghosszabb távú örökséget hagyni a következő generációkra is.
5: Igen.
6: Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez így nagyon az öröm és az örökség, és minden. Én annyira örültem a Mária Rádió tematikájának, ami elindult néhány éve. Annyira azt éreztem, hogy pont úgy halad évről évre, ahogy én is érzem, hogy haladunk évről évre. Hogy nagyon nagy öröm volt számomra a Lépcsők adásában, és ehhez igazodni, kapcsolódni.
5: Könnyen ment.
6: Nagyon könnyen ment. Nagyon könnyen ment, mert valóban úgy hiszem, hogy az evangélium az tényleg örömhír.
5: Igen.
6: És hogy nagyon fontos lenne, hogy ezt az örömhírt éljük.
5: Igen. Most egy kép jelent meg előttem, hogy a mozgó lépcsőn megy az ember, és hogy a rádió, meg a te gondolataid együtt haladnak, és akkor így mint egy mozgó lépcső felvettétek egymásnak a ritmusát.
6: Igen. Igen, így van. Így van, nekem is mindig egy új látószöget adott, és ez folyamatosan így van az Istennel való együtt lét során. Én annyira örültem például, amikor ugye Csókai Andrástól is azt hallottam sokszor, hogy minden felfedezése az igazából mondhatni, hogy az imában született.
5: Igen.
6: Mert ezek kegyelmi ajándékok.
5: Igen.
6: És nagyon sokszor engem az terhelt, és az úgymond kényszerített a mindennapi megküzdésre, hogy de igenis fontos, hogy leírjam, mert úgy éreztem, hogy annyi ajándékot kaptam a jó Istentől, hogy nekem ezt kötelességem továbbadni. Hogy azt én nem tehetem meg, hogy ez valahogy így bezárva bennem maradjon, csak azért, mert vannak bennem félelmek a sikertől, félelmek a bukástól, na akkor ezt adjuk össze. Ha így járok, akkor is rosszul járok, ha úgy járok, akkor is rosszul járok, szóval. De hogy ezek mind-mind hozott dolgok, vagy korai megtapasztalások, az Isten útja nem ez. Ő kiemeli mind a kettőből a jót, és azt mondja, hogy jó lesz az, drága gyermekem, és mennyit fogsz közben növekedni.
5: És a madár is megtanítja a fiókáját repülni, tehát a szárnyalás az öröklődik.
6: Így van, és ez egy másfajta szárnyalás. Tehát itt azért, ha már szóba hoztad.
5: Igen, igen.
6: Ugye egészen más az Istennel együtt szárnyalás. Szárnyalni. Vagy a bármiféle, akár ugye függőségig fokozódó, akár a workaholic,
5: igen,
6: ahol annyira bepörgetem magam a munkának, és annyira boldog vagyok az ott elért eredményektől és sikerektől, de ez egy ikaroszi szárnyalás.
5: Igen.
6: Aminek kiégés a vége, nem véletlen.
5: Igen.
6: Tehát nem szoktuk ezt így összehozni,
5: igen,
6: hogy bizony a kiégési tünetek, ezek ebből a fajta szárnyalás megélésből vannak,
5: igen,
6: ahol ugye Ikarosz magának építette a szárnyat.
5: Igen, igen.
6: És aztán ugye ez a naphoz közeledve egyszer csak fogta magát, és kigyulladt.
5: Lesz. Igen.
6: És leégett, és ő
5: zuhant.
6: És a burnout tökéletesen ezt juttatja kifejeződésre.
5: Igen.
6: Istennel szárnyalni egészen más.
5: Nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, illetve örülök, hogy a Csókai, dr. Csókai András nevét is szóba hoztad, mert hogy ő a könyv elején egy ajánlót is ír, és egyébként elhoztam, gondoltam, hogy felolvasom az egészet, de mert hogy szerintem belefér,
6: jó,
5: és akkor utána van egy kérdésem még ebben kapcsolatban. Korunk egyik legnagyobb evangelizációs gondja, hogy legtöbb esetben direkt módon próbáljuk meggyőzni az embereket Krisztus tanításáról. Ilyenkor a nem hívő emberek sokszor rögtön elfordulnak, de felületesebb hívők is elhúzzák a szájukat, hogy ez azért így sok, mondják gyakran. A lelki atyák ezért többnyire az úgy éj, hogy kérdezzenek gondolatot ajánlják a laikusoknak a hétköznapi missziós munkában. Egy író esetében ez nyilván az úgy ír, hogy kérdezzenek ajánlásra módosul. Ez a mindenki számára gyógyító könyv, amit most kezében tart a kedves olvasó, azért lehet fontos lelki pillér, mert a pszichológia szakmaiságát használva juttatja el az akár nem hívő olvasót oda, hogy felismeri azokat a lelki irányultságokat, gyógyító lelki utakat az életben, amelyekre az evangélium is tanít minket. Így lesz ez a könyv egy igazi gyógyító mű számunkra, felhasználva és bemutatva a magzati korunknak a már sok esetben is tudományosan is bebizonyított mély lelki és testi érintettségeit, csodálatos adottságait, amit megkapunk a fogantatásunk pillanatában. A szerző egyedülálló tapasztalatait, kreatív új meglátásait bizonyítva tárgyalja a magzati korunk kihatásait egész felnőtt életünkre, egyben gyógyulásunkra is útmutatást adva. Az alábbi könyvből vett idézetben visszaköszön a szerző mély hite és szeretete Isten és az emberek iránt, a megbocsátás és a létezésünk iránti hála, minden bajon túlmutató örök fontossága, az örök életbe vetett hit a feltámadás bizonyosságával. Kicsit ellentmondva a leírtaknak, mégis ezt a direkt istenes idézetet emeltem ki, melynek igazi tanúsága nagy életerőt, életörömöt adhat viharos korunkban. Ez az ember és Isten szeretet az írónő, így a könyvének mélyből feltörő üzenete számomra. És akkor itt a magzati örömből részleteket is mond. Mit szóltál ehhez a sorokhoz, amikor ezt írta a könyvedről a doktor úr?
6: Nagyon örültem neki, és már eleve azt is egy hatalmas örömként és kegyelemként éltem meg. Ugye ismerjük András elfoglaltságát. És megcsörgetem, kettőt csörren a telefon, és már fölvette. És beszélünk három mondatot, és azt mondta, igen, küld. És csak én így utána mondhatom, hogy letettem a telefont, és utána egy ilyen, hát hála öröm énekben állapotban voltam, hogy igen, Istenem, köszönöm neked, hogy ennyire megerősítettél engem, mert számomra ez egy nagyon komoly megerősítés volt, és ő aztán nagyon gyorsan megírta az ajánlást, utána még fél évet csiszolgattunk a könyvben. De abszolút erőt adott ehhez nekem, hogy akkor még valóban újra megnézzem, volt hála Istennek néhány olyan barátom, akik nagyon fontos észrevételekkel segítettek. Az egyik menyem volt a korrektor, tehát hogy így annyira azt éreztem, hogy olyan sok ajándékot kapok még így közben is, és itt az Andrássy abszolút kiemelkedő volt, hogy mondom, ennyire gyorsan, és ezt éreztem, hogy akkor ez számára is egy olyan igen, amit egy kicsit nem is ő mondott ki, mert nem gondolta végig, hogy mire mond igent, hanem úgy jött belőle. Igen.
5: És én is megerősítem, hogy tényleg hatalmas szeretet van a könyvben, és nagy ajándék az olvasók számára.
6: Köszönöm szépen.
5: És hogy egy adásunk végére érve, még azt szeretném elmondani, hogy az örömökről beszéltünk, és az egyik öröm a mai napban az, hogy veled beszélgethettem, Ibolya, és hogy olvashattam a könyveidet. Hol lehet hozzáférni a könyvedhez, hol vásárolható meg?
6: Már kapható az írókboltjában, és dolgozunk rajta, hogy más boltokban is elérhető legyen, illetve a honlapomon, aminek nagyon egyszerű a neve, farkasibolyamaria.com, ott is elérhető, és ugye van a Facebookon van a növekedéscsoport oldalam, azon keresztül is lehet rendelni, illetve a honlapon fönn lesz majd e-bookként is hamarosan.
5: Akkor figyelemmel lehet kísérni.
6: Lehet, hogy már is ott van, csak még én nem tudok róla, mert még nem olvastam el az e-mailt, amit a szerkesztőnő küldött. De biztos, hogy hamarosan ott is ott lesz.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem veled.
6: Nagy öröm volt számomra is, hogy ez így megtörténhetett, és dicsőség az Úrnak.
5: Így van, viszont.
6: És köszönöm szépen én is a hallgatók figyelmét, és bízom benne, hogy valóban fogok tudni sokaknak segíteni.
5: Így lesz. Viszont hallásra, nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
6: Szintúgy mindenkinek áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen.
4: A Lépcsők című sorozatunk szerkesztő műsorvezetője Farkas Ibolya Mária pszichológus a Megszületés öröme címmel jelentett meg kötetet. A könyv kapcsán a szerzővel Ládai Eszter beszélgetett.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai témánk tulajdonképpen olyan egyszerűen megfogalmazható, hogy kik voltak Jézus hívei. Tekintsünk azokra ezen a héten, akik Jézushoz kötődtek, akik hittel válaszoltak az ő szavára, az ő jelenségére, az ő jelen létére, tanítására, ő rá, akiben az Isten szeretete lett nyilvánvaló, akik elfogadták őt, hozzá kötődtek, hozzá kötötték az életüket, akik követték őt, akár a legvégsőkig, a hitüket pedig, akik igyekeztek, úgy mint mi, életté váltani és megélni. Hinni és a hitből fakadóan megvallani, kiben hiszek és remélek, és őszinte, igaz, vallásos életet élni. Jóisten szeretetét kérjük, amely nyilvánvaló lett közöttünk, segítsen bennünket, hogy helyesen gondolkodjunk mindazokról, akiket hívőknek tekintünk, és azokról is, akiket Jézus ellenségének látunk. Válogatás nélkül, imádsággal kísérjük őket, és kérjük, mindannyian rátaláljunk erre az isteni szeretetre, és válaszoljunk is rá. Az alapkérdésünk tehát ez, hogy kik voltak az Úr Jézus hívei, és látjuk őket. Elsősorban a 12 apostolt, a 72 tanítványt, a szent asszonyokat, és ahogy a képért, ahogy a filmek végén szokták jelezni, még sokan mások. Igen, látunk még sokakat másokat, akik úgy, mint ők, a világosság fiai. De kezdjük is a gondolkodásunkat Jézus szavaival. János evangéliumát nyissuk ki, a 15. fejezetet, 12. verstől ezt olvassuk. Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek. Szeressétek egymást. Ne fáradjunk bele Jézus szavainak ismétlésébe, idézésébe.

Ezek Isten gyermekei, akik őszintén keresik Istent, az igazságot. Tiszta lelkűek, mint a gyermekek. Mivel Istenre figyelnek, azaz Istentől valók, észre is veszik azt, ami Istentől való. Felismerik az Úr Jézus szavaiban az Isten szavát, és hisznek benne. Anyaszentegyházunk tanításából, ha szeretnénk idézni, akkor talán egy meglepő mozzanatot fedezhetünk föl, amit most kimondunk, ami arra utal, hogy mennyire összetartozunk, milyen széles a köre annak, akiket az egyház közösségébe vallunk. Azt mondja az egyház tanítása, hogy az egyház zsidókból és a pogányokból áll. A zsidókat meg kell hívni a keresztény hitre. És az egyház arra van rendelve, hogy az egész emberiséget átölelje. Isten népe különböző népekből gyűlik össze. Ennek alátámasztására szóljon ismét az Úr hozzánk. János evangéliumának 10. fejezetét, ha kinyitjuk, az első 16 versben ezt olvashatjuk. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem ismerik a hangját. Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akar vele mondani. Jézus folytatta. Bizony-bizony, mondom nektek. Én vagyok a juhok számára a kapu. Azok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, kiben jár, és legelőtt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem, mint ahogy az atya ismer engem, és én is ismerem az atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz, és egy pásztor. Jézus szavai ezek. Az alapkérdésünk pedig ez, hogy kik voltak az Úr Jézus hívei. Ha pedig arra kapunk indítást, hogy áttegyük ezt a kérdést jelen időbe, szemléljük azokat, akik voltak akkoriban Jézus hívei és követői, akkor a mai napon pedig ezt kérdezzük meg. Hogyan lesz nyilvánvalóvá, hogy Jézushoz tartozom, hogy hiszek benne, hogy Jézus hívő, Krisztus hívő vagyok, hogy keresztény vagyok. Hogyan lesz ez nyilvánvalóvá? Miből látszik meg a világ számára? Milyen jel az, amely eljut a másikhoz, aki talán általam hall Isten jó híréről, az evangéliumról, az üdvözítő személyéről? Márton Áron püspök atya így fogalmaz. A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át vezet. Ezért a világban nem turista, nem is műkedvelő. Feladatot kell teljesítenie. Feladatot és szolgálatot szeretetből. Útközben építenie kell Isten országát, az igazság és az élet, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát. A kereszténynek tudnia kell, hogy a világ és a világ dolgai nem abszolút értékek, hanem Isten erejéből léteznek és élnek. A világ és a dolgok nem csak dolgok, hanem Isten jelei, személyes ajándékai, szeretetének hírnökei. Isten üzenetét közvetítik, Isten szól azok által hozzánk. A tudós és a technikus, aki a dolgokat megfigyeli, törvényeit felfedezi, erőit hasznosítja,
Vagy a művész és a munkás, aki a dolgok

alakítja, és ezáltal azok értelmét kifejezi, Isten szavát fejezi ki. Márton Árva püspök szavai szerint tehát milyen csodálatos a mi hivatásunk és a küldetésünk. Két világ polgárai vagyunk, de az igazi hazánk a mennyben van, az égben van, oda vezet a mi útunk, a földünk keresztül. Ezen a földi útunkon pedig szeretnénk ahhoz tartozni, akinek szeretete nyilvánvaló lett közöttünk, aki megszólít bennünket, aki fölkínálta nekünk az ő életét, és aki meghívott bennünket az ő életének teljességére.

Mai napunk kérdései, amelyek által szeretnénk közelebb kerülni a nagy fő kérdésünkhöz, kik voltak az Úr Jézus hívei, kik szerették meg az Úr Jézust? Kiket említ a Szentírás úgy, mint Jézus hűséges barátai? Mit vártak Jézustól azok, akik szerették őt? Vajon nem csalódtak-e Jézusban az ő hívei? És az utolsó kérdésünk remény szerint ez lesz, hogy egyformán szeretette Jézus mindenkit. Talán furcsa ez a kérdés, lássuk meg, hogy milyen választ találunk erre. Az első kérdésünk tehát így hangzik, hogy kik szerették meg az Úr Jézust. És a válaszunkban azt mondjuk, és ez egy kulcsfogalom lehet, hogy a jó akaratú, Isten kereső emberek. Azok, akik tiszta szívűek voltak, és szerették az igazságot, a jót, a szépet, és őszintén keresték Istent, azok nyilván nagyon megörültek Jézusnak. Az ő tanításában megtalálták az igazságot, magában az Úr Jézusban pedig a jóságot, az igazi, tiszta, szent embert, az Istent is felismerték benne. Az ő lelkesedésüket látjuk a Szentírásban. Hogyha valóban átadjuk magunkat az írásnak, akkor bizonyára megtapasztalhatjuk, megérezhetjük, döbbenetes ez a tapasztalás, hogy mi is ezt az örömet érezzük. Felismerhetjük őt, és benne, és által az Istent. Nem volt is, nem is lesz a Földön többé senki, aki annyira szeretetre méltó lenne, mint Jézus. Hiszen ő nem csak a tökéletes, a teljes ember, hanem a végtelenül szeretetre méltó, jóságos Isten is. Egy újabb döbbenetes kijelentés. Egy emberről beszélünk, akit emberként lát a világ, és azt mondjuk, hogy az ő szeretetre méltóságában ott van a jóságos Isten. És azóta is, minden időben csak azok az emberek szeretik meg az Úr Jézust, és örülnek neki, akik hasonló lelkületűek, akik egész életükben mindig az igazságra, a jóra, a szépre, vagyis az Istenhez törekedtek. Más szóval, akik jó akaratú emberek. A következő kérdésünk. Kiket említ a Szentírás úgy, mint Jézus hűséges barátai? Mondhatnám azt is, hogy olvassuk az írást, és gyűjtsük ki őket. De gondoljunk vissza, nem lesz nehéz, azokra az emberekre névvel és név nélkül, akik hozzátartoztak. És megint egy kulcs szó, egy kulcs fogalom, hűséges, hűségesnek lenni. Mit jelent ez valójában? Állandó kapcsolatban maradtak Jézussal, és hűséges barátai voltak. Azok közül, akik Jézust ismerték, voltak olyanok, akik annyira megszerették őt, hogy állandó, szoros kapcsolatban maradtak vele. Itt megjegyezhetjük, hogy valójában tudjuk jól, hogy egy 3 éves időtartamról van szó, 3 évről, amikor az Úr Jézus megjelenik a Jordán parton, a lélek eltölti őt, és elindul, hogy meghirdesse az Isten országát. Látszólag tehát nagyon rövid időről van szó, mégis milyen életváltoztató, életet formáló és meghatározó időről van szó. Kapcsolatban maradtak tehát többen vele, azok, akik megismerték és megszerették őt, és akik válaszoltak az ő hívására. Egyesek voltak olyanok, akik tanítványok lettek, mások segítőtársak, gondoljuk az apostolokra, 72 tanítványra. Voltak olyanok, akik gondoskodtak róla, akik az ő élelmezéséről, a szállásáról, egyéb szükségleteiről, mint látjuk a szent asszonyokat, gondoskodó szeretettel voltak iránta. Bűnbánó Magdolna, Johanna, Szalomé, Mária, Kleofás felesége, és voltak a többi névtelen asszonyok, akik többnyire a szűzanya vagy az apostolok rokonai voltak. Ismét mások úgy tartották Jézussal a kapcsolatot, hogy gyakran meghívták őt az otthonukba, és éppen ezért ismerjük őket, az írás megemlíti őket. Vendégül látták, baráti szeretettel voltak iránta. Ilyen példa éppen erre a baráti kapcsolatra Lázár és az ő családja. Milyen nagy szeretettel vette őt körül Lázár két nővére, Mária és Márta. Milyen fontos az a jelenet, amit tudunk szemlélni. Az ő példájuk, amely üzen nekünk. Milyen hálás szeretettel kell gondolnunk Arimatéi Józsefre, a zsidó főtanás tagjára, éppen ezekben a napokban mennyire közel érezzük magunkhoz az ő személyét. Ő az, aki titokban híve volt Jézusnak, és a keresztre feszítése után saját sírhelyét ajánlotta fel, hogy oda temessék őt. Pilátustól személyesen kérte ki az Úr Jézus holttestét.
Valószínű, hogy az előkelő Nikodémus is többször fölkereste Jézust és elbeszélgetett vele. Biztosan nevezhetjük joggal, hálás hívének Zakeust, a megtérő vámost, vagy éppen a szamáriai asszonyt, akivel Jákob kútjánál ismerkedett meg. Talán ide sorolhatjuk Pilátus feleségét is, akit megérintett a kegyelem, és őszintén aggódott Jézusért, és ezért emelte fel szavát az ítéleten, kérlelve az ő férjét. Megörökítette Máté evangéliumának 27. fejezet 19. verse. Semmi között se legyen azzal az igazzal, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A harmadik kérdésünk. Mit vártak Jézustól azok, akik szerették őt? Az őszinte hívek, azok önzetlenül szerették Jézust. Nyilván nem vártak tőle semmit, csak az ő dicsőségét, és népének boldogulását remélték. Egy pillanatra meg is állhatnánk itt az önzetlenül szónál. Hiszen manapság milyen nehéz ebben az anyagias világban önzetlenül kapcsolatba lépni, önzetlenül megszólítani a másikat, önzetlenül együtt működni, minden dolgunkban tisztának megmaradni, a tisztaság vágyával részt venni, valami nemesebb, valami ténylegesen isteni felé hajló indítékra válaszolni. Nem keresni azt az egyéni érdeket, amely beszennyezi ezt a tiszta cselekedetet, tiszta szándékot. Ilyenek voltak ők is, akik így szerették Jézust. Nem vártak semmit, viszont érezték, hogy Isten dicsősége felragyog benne, és biztosan azt remélték, hogy ez a dicsőség kibontakozik, és hogy valóban az ő népük boldogulása Jézus által teljessé lesz. Az igazi szeretet jellemzője az, hogy önzetlen. Annak a javát akarjuk, akit igazán szeretünk. Úgy is hangsúlyozhatnám, hogy annak a javát akarjuk, akit igazán szeretünk. Kétségtelen, hogy Jézus hívei is ilyen lelkületűek voltak. Az apostolokra gondolhatunk, akik mindenüket elhagyták. Munkájukat, foglalkozásukat, hivatásukat, otthonukat, szeretteiket, azért, hogy Jézus követhessék. És amikor azt mondtam, hogy a hivatásukat, hát már is javítom, hiszen a valódi hivatást éppen Jézustól kapták meg. Ki tudja, mit tettek azelőtt? Miben találták meg önmagukat? Mire mondták azt, hogy ez az én utam, ez az én hivatásom, nem is sejtve, hogy eljön a pillanat, amikor Jézus maga szólítja meg őket. Jöjj és kövess engem. Gondoljunk arra, hogy milyen sok kellemetlenség érte őket Jézus miatt, és hogy zokszó nélkül vállalták ezeket. Viszont semmi hasznuk nem volt Jézus követéséből. Ez nagyon fontos hangoztatnunk és hangsúlyoznunk. Amikor az Úr Jézus tudomásukra hozta több ízben is, hogy szenvedni fog, és hogy meg fogják őt ölni, ők akkor sem hagyták el, sőt, fogadkoztak, hogy vele mennek, vele lesznek, sőt, harcolnak is, ha kell, meghalnak érte. Jézus halála után sem szűnt meg a ragaszkodásuk, inkább még bensőségesebb lett az ő szeretetük. Látjuk, hogy milyen csodálatos ez a kegyelet, ahogyan a holttestével bántak. És azt is meg kell említenünk, hogy nem értették az Úr Jézussal történteket, hogy csodálkoztak az ő szenvedésén, az ő halálán, mert azt remélték, hogy a Messiás, az Isten fia, akiben hittek, megdicsül a földön, és megdicsőíti azokat is, akik várták őt, Izrael fiait. De ezt a reményt éppen a szeretet fakasztotta a szívükben. Mit vártak tehát Jézustól? Az őszinte hívek önzetlen szeretetükkel az ő dicsőségének kibontakozását és az ő népének boldogulását várták, és a reményüket a valódi szeretet erősítette a szívükben.

A folytatást hadd kezdjük két idézettel. Az egyik Newman Biborostól való, a másik Sík Sándortól lesz majd. Newman Biboros ezt mondja: a feladatot, amelyre Isten hívott, nekem magamnak kell végrehajtanom, nem másnak. Olyan helyet töltök be a világban, amelyet Isten éppen nekem jelölt ki. Nem számít, hogy gazdag vagyok-e, vagy szegény, tisztelt vagy megvetett az emberek előtt, csak egy számít, hogy Isten ismer, és nevemen szólít. Azért is választottam ezt az idézetet tőle, a szent életű Biborostól, mert szeretném, hogyha az Isten nevét kicserélnék Jézuséra. Szeretnék választ keresni az alapkérdésünkre, hogy kik voltak Jézus hívei. Itt pedig arról van szó, hogy ez a legfontosabb. Csak egy számít, mondja ő, hogy Jézus ismer és nevemen szólít. Hozzá tartozunk. Vajon válaszoltunk az ő hívására? Az Ószövetségi Szentírásban azt olvassuk, hogy nevemen szólítom, az enyém vagy. Jézus, amikor néven szólít bennünket, akkor hogyan válaszolunk rá? Elfogadjuk-e ezt, hogy lefoglalja a szívünket, az életünket? Következő idézet pedig Sík Sándortól való, nyilván egy versből. Fehér fényben, fehér ruhában egy férfi jár előttem egyre, vezet, vezet kezem kezében, föl a magányos nagy hegyekre. Az emberarcok ködbe vesztek, ketten vagyunk a hegyeken. Kézen fogva vezet a mester, s én követem. Aki néven szólít, ami mindennél többet számít, hogy ő ismer engem, hogy hozzá tartozom, igen, ez a mester fogja a kezemet, és én válaszolok erre, és követem őt. Folytassuk a kérdések sorát. Nem csalódtak-e vajon az Úr Jézusban az ő hívei? Csalódtak-e Jézusban az ő hívei? Érdekes és érdemes lenne így is olvasni az írást. Vajon milyen elvárások voltak az emberekben? Mit reméltek? És találunk erre konkrét mondatokat, szavakat, fogódzópontokat. Most ezeket keressük. Hiszen lényeges kérdés, hogy azok, akik Jézus személye körül éltek, és jól ismerték őt, vajon hogyan látták? Azt mondjuk az alapkérdésünkre, hogy csalódtak-e benne az ő hívei, hogy valójában nem Jézusban csalódtak, hanem a saját téves reményeikben, az ő elképzeléseikben. Tehát Jézus körül, akik éltek, vajon hogyan látták őt? Tekintsünk el most azoktól, akik nyilvánvaló rossz indulattal viseltettek irányába. De vajon nem vetették el őt azok is, akik korábban hívei voltak? Vajon nem csalódtak-e benne abban az értelemben, hogy maga Jézus lett volna ennek az oka? Nem érezték így? Mintha ő maga csapta volna be őket, mást ígérvén, mint amit adott. A kereszt halál után kétségtelenül hallatszottak kétségbeesett hangok Jézus hívei köréből. Gondoljunk csak az Emmauszi tanítványokra, akikkel hamarosan találkozni fogunk. Halljuk meg az ő kiábrándult hangját. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt. Lukács evangéliumának 24. fejezet 21. verse. És egyáltalán gondoljunk csak a kisded nyáj kifejezésre. Milyen siralmas képet mutat. Ott a hűség, és ott a gyávaság, ott a félelem. Vajon nem jelentette ez Jézus személynek teljes kudarcát és bukását az ő hívei előtt? Először is azt kell megfontolnunk, hogy Jézus maga semmi okot nem adott a csalódásra. Végig következetes maradt önmagához. Majdnem azt mondhatnánk, csak ezt óvatosan tesszük, hogy milyen nagy dolog ez mai napokban kimondva. Következetesnek lenni önmagamhoz. Jézusban pedig ezt látjuk. Isten fiának, a messiásnak vallotta magát, és csodákkal ezt be is bizonyította. Jelét adta ennek az isteni hatalomnak. Továbbá sokszor meg is mondta előre, hogy szenvedni fog, hogy keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad. Akinek ennek ellenére más elképzelése volt Jézus messiási művéről, az saját téves elképzelésében csalódott. Másképp fogalmazva, Jézus nyilvánvalóan megmondta az ő sorsát és az ő útját. Mit remélhettek azok, akik körülötte voltak, ha ezt nem vették figyelembe? Különben arról szó sincs, hogy elvetették volna Jézus
halála után azok, akik előbb hittek benne. Talán ilyen is akad, de igazából nem mondhatnánk általánosnak. Akik csalódtak, azoknak csalódása inkább abban állt, hogy csodálkoztak a történteken. A Messiás, az Isten fia, hogyan halhat meg a gyalázat fáján, a kereszten? És ez a kérdés ma is nyitva áll előttünk. Vagy megbotránkozunk-e benne? Lelkük nyitva állt még a magyarázat számára, amelyet Jézus maga is adott. És ezt meg is adta nekik. Az ő sorsa ugyanis nem fejeződött be itt a földön a halállal. Harmadnapon föltámadt, és ezzel végképp igazolta magát. Majd elküldte a Szent Lelket, aki a Krisztus szerető lelkekben eloszlatott minden kétséget, és eltöltötte őket édes bizonyossággal Jézus igazsága felől. Éppen ezért, ha úgy érezzük sokszor, hogy csalódunk, hagyatkozzunk Isteni lelkére. Megígérte és elküldte. Kiárasztotta ezt a lelket, mi pedig mondjuk, jöjj, Szentlélek Úristen, látogasd meg híveid szívét. Bizonyosságot te adj nekünk Jézus igazsága felől. Az utolsó kérdésünk így hangzik, vajon, furcsa ez a kérdés, belátom, egyformán szeretette Jézus mindenkit. A válaszunk is talán meglepő vagy furcsán megfogalmazott, amikor azt mondjuk, hogy Jézus mindenkit egyforma mértékben, de nem egyforma módon szeretett. Azt mondjuk, hogy a szeretet jó akaratot jelent. Azt akarjuk a másiknak, ami neki jó. Ezért a szeretet mértékét az a jó jelenti, amit a másiknak akarunk. Legnagyobb a szeretetünk akkor embertársunk iránt, a személyiségének teljességét, vagyis üdvösségét akarjuk. Kedves testvérek, kedves hallgatók, ez nagyon fontos mozzanat. Hogyan akarom valakinek a javát? Mi az a jó, amit neki kívánok? És mit tartok legfőbb jónak? Vajon eszembe jut ez a szó? Ha valakinek a legnagyobb jót akarom kívánni, akkor azt mondom, üdvözüljön, teljesedjék be Istenben az ő élete. El nem múlóan és örökké. Örökre boldog legyen Isten látásában és élvezetében. Jézus szeretete végtelen volt, mert a végtelen jót, önmagát, önmagában a valóságos Istent adta az embereknek. Olyan tökéletesen átadta magát, hogy Isten fiúi személyiségének jogát is átadta, egyrészt az atyának, másrészt átadta az egyháznak. Ezt az adományt pedig egyformán mindenkinek átadta, aki elfogadta azt. Különbözött viszont, és ma is különbözik az Úr Jézus szeretetének, önátadásának a módja az egyes emberekkel szemben. Másképpen adta önmagát az ószövetségi embernek, mint az újszövetséginek. Másképpen a szűzanyának, mint bűnbánó Magdolnának. Másképpen szerette Péter apostolt, mint Jánost, akivel érzelmi kapcsolata legintenzívebb volt. Az emberek ezt nevezik általában szeretetnek. Ezért nevezték János apostolt is a szeretet tanítványnak. És másképpen szerette a bűnösöket, mint a szenteket. És másképpen szerett téged és engem. De mindannyiunkat egyenlő mértékben, azaz végtelenül. Jézus intelme ez, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Jézus, tisztítsd meg a mi szívünket, tisztítsd meg a mi életünket és cselekedeteinket, hogy valóban megláthassunk téged, akik hiszünk benned itt a földön, egykor bizonyosságot lejjünk akkor, amikor meglátunk téged a maga teljességében és dicsőségedben. Hadd, hogy ez így legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, ámen!
5: A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
5: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésül válik a világ bűnéért. Ó haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségemet! Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét, engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig. Jézus vérét ontja az ostorzás titkába a világ üdvösségéért. Megostorzott Jézus, tisztíts meg minket minden bűnünktől. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorzásokkal kiömlött vérét, engesztelésül bűneinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosz szorának.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hú Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érvarmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így kunyolták. Üdvözlés zsidó királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat és verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, melyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyíts meg büszkeségünkből és önszeretetünkből. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk,

0: Egy gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, így a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsa füzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját, engesztelésül saját és minden elesett ember bűneiért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és

0: ott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszt halála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket, és szenteld meg halálunkat. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszt halálát, engesztelésül és jóvátételül saját és világ bűneiért, halálomért és minden haldoklóért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
2: én harmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
2: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
5: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 1-e. Egy rövid szempillantásra elhagytalak. Ezt Izajásnál olvassuk az 54. fejezet 7. versében. Egy rövid szempillantásra elhagytalak. Amikor kisgyerekem volt, és mindenki így van, azt tudja, hogy egy másodperce sem lehet figyelmen kívül hagyni a piciket. Mert mindig történik velük valami. Ezért az anya lelki szemei akkor is a gyerekeim vannak, ha éppen az adott pillanatban nincsenek a szemei előtt. Ahogy a 54. fejezet 7. 8. versében olvassuk, az Úr egy pillanatra elfordult népétől, de nem hagyta el őket soha, mert övéihez való hűsége meg nem rendülhet. Előbb rendülnek meg a hegyek, mint az ő hűsége. És mivel az Úr egy pillanatra elhagyta, ezért a népe átélhet pillanatnyi szenvedéseket, de ügyének vége csak az áldás. És a látható gyarapodás lehet, ahogy az első negyedik versben olvassuk. Olyan fontos lenne ez a bizonyosság most. Egy kiszámíthatatlan, változó és bizonytalan világban. Isten népe bizonyosságban élő nép szeretne lenni. Olyan fontos lenne ez a bizonyosság akkor is, amikor mostanában azt látjuk, hogy különösen a népszámlálási adatokban az egyház a felekezetekre vonatkozó számokat nézzük, minthogyha elhagynánk az Istent. Jusson eszünkbe ilyenkor az az ígéret, amit Jézus Krisztus feltámadása csak megerősített. És aztán a heidelbergi KT is olyan gyönyörűen összegzett. Jézus Krisztus ügye győztes ügy. Fontos, hogy a hívő ember egyéni életére nézve is merje ígéretnek venni ezt a fejezetet. A közösségi értelmezés után ugyanis jöhet az egyéni, de fordítva nem jöhet. Tilos a közösségi üzenet elé helyezni az egyéni üzenetet. Az Úr őrizzen meg minket az egyént központba helyező, érzelmi, rajongó kereszténységtől. Fontos Izajás könyvének eme fejezetéből azt megértenünk, hogy Isten felszólít bennünket. Újjongjunk, mert noha meddők vagyunk, az Úr mégis vájudással és gyermekekkel ajándékoz meg bennünket. Ez az ingyen kegyelem. Népének meddő életét is megáldja az Úr. Meddőn is használ, nem hagy el, sokasággá tesz, sokakért. Ez valóban egy új kezdet, mint Noé idejében. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket, a részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
4: Hírpercek.
5: Köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Péter és Pál apostol különbözött egymástól, de egységet alkottak, hangsúlyozta hétfői beszédében 14. Leó pápa. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. Szerda éjfélig hosszabbították meg a 3. fokú hőségriasztást. Fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz használatra. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál I. és Borbálát hallják. Péter és Pál apostol nem lehetett volna különbözőbb egymástól, de így is az egyház egységét építették. Mondta 14. Leó pápa az MTI tudósítása szerint június 29-én, a két szent ünnep napján. Rómában őrzik a két egyház alapító apostol sírját, és a Szent Péternek és Szent Pálnak szentelt nap a városban piros betűs ünnepnek számít. 14. Leó a Szent Péter bazilikában bemutatott misén kijelentette, hogy Péter és Pál mások voltak származásukat, képzésüket, természetüket tekintve, és egyedüli uruk sem tette őket ugyanolyanná. Péter és Pál azonban az apostolok közösségében nem volt egymás ellensége, jelképei lettek a különbözőségnek, amelyet a Szentlélek egységbe forraszt. Hangsúlyozta az egyházfő a misét követően Szent Péter téri beszédében. Az ünnepnapra esett a Szent Péter fillérek napja is, a pápa köszönetet mondott a hívek támogatásáért. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására. Június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A Szent Misének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. A mai napon még harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a rendkívüli forróságban különösen is fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz felhasználásra. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, olvashatjuk az MTI oldalán. Habár a vízellátó rendszerek teljes kapacitással működnek, a hétvégén 55%-kal nőtt a vízigény az átlagosnál, így a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tárolómedencékből használt folyadékot. Miniszterelnöki kérés, hogy a következő napokban az ivóvizet ne pocsékoljuk, mindenki csak a legszükségesebb célokra használja fel. Kerüljük a vezetékes vízzel való locsolást, autómosást vagy a medencék feltöltését, annak érdekében, hogy minden otthonban és intézményben megőrizzük az ivóvíz alapellátást. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál így és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Oszd meg kenyeredet az éhezőkkel, és ruhádat a rongyoskodókkal. A bölcs emberektől kérj tanácsot. Minden időben magasztald Istent, az Urat, és tőle kért, hogy egyenes úton járhass, s hogy útjaid és szándékaid jó véget érjenek.

0: Adjunk hálát Krisztus Urunknak, és mondjunk neki dicséretet, mert nem vonakodik testvéreinek nevezni azokat, akiket megszentel. Kérjük tehát, szenteld meg testvéreidet, Urunk. Add, hogy a nap kezdetét feltámadásodra emlékezve tiszta szívvel neked szenteljük, és egész napunkat kedvessé tegyük előtted a szent élet cselekedeteivel.
1: Szenteld meg testvéreidet, Urunk!
0: Szereteted jeleként új napot adtál nekünk üdvösségünkre és örömünkre. Újíts meg minket minden nap a te dicsőségedre.
1: Szenteld meg testvéreidet, Urunk!
0: Taníts, hogy ma mindenkiben reád ismerjünk, kiváltképpen a szomorkodókban és a szegényekben találjunk meg téged.
1: Szenteld meg testvéreidet, Urunk!
0: Add, hogy ma mindenkivel békében éljünk, és senkinek se fizessünk rosszal a rosszért.

0: Üdvözítő Istenünk, hallgass meg minket. Add, hogy világosságodat kövessük, igazságodért munkálkodjunk, és belőled újjászületve, mint a világosság fiai, tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól, az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-jel együtt. És ismét Péter az, aki Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged, és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot, és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelkipásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szent Atya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homíliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
2: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
2: 14. Leo ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is, mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
2: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott urangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A vatikáni hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A kommunikációs dikasztérium új dokumentumfilmje a Leo Rómában július 1-én jelenik meg a vatikáni hírek a Vatican News platformjain, 14. Leo pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leo, a Leo Chicagóból című dokumentumfilmek után a vatikáni hírek bemutatja a Leo Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leo pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az zarándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leo Rómában című dokumentumfilm a vatikáni híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leo című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a kommunikációs dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Radio. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. 11. ébresztő fesztivál Csákváron, július 8-a és 12-e között. Csákvár, Szent Mihály főangyal templom és plébánia. Szlama Ákos atya gondolatait olvassuk fel. Az idei ébresztő fesztiválon Jézus szeretne meghívni benneteket arra, hogy felfedezzétek a következő nagy igazságot. Az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében. Lehet bármilyen gondod, bajod az életben, lehet bármilyen hiányosságot, ha belehívod Isten erejét ezekbe, akkor ő a számodra a legjobbat hozza ki belőle. Nincs olyan hiány, amivel ő ne tudna mit kezdeni. És ha engeded neki, eljuthatsz már itt a földön egy mély belső boldogságra. Sok szeretettel hívunk, hogy itt a fesztiválon megtapasztald, az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében. Korosztály. Középiskolás diákok. Főelőadók. Holló András, Tóth Prevoz Virág, Stercer Hilda, Bőm Ákos, Nyika Gábor. Programok közszerepel többek között Szent Mise, dicsőítés az Azur zenekarral, szentségimádás. Izgalmas programnak ígérkezik az éjszakai túrázás. Jelentkezni lehet a www.ébresztőfesztivál.hu lapon. Bibliai figura készítő lelki napok Csobánkán a segítő nővéreknél. Jelentkezési határidő július 5-e vasárnap. Az időpontja 2026. július 17-e péntek 15 órától július 19-e vasárnap 17 óráig. A helyszíne segítőnővérek rendháza Csobánka, templom köz 4. Az esemény. Bibliai figura készítő lelki napok. Egy vagy két figura készítése. Bibliai kalandok. Közös és személyes imaidők. Kreatív elmélyülés. Mik is azok a bibliai figurák? A bibliai figurák körülbelül 30 cm magasak, szizált drótvázuk miatt mozgathatóak. Ólomlábaiknak köszönhetően bármilyen helyzetben stabilak. Nincs szemük és szájuk, változatos testtartásukkal és kifejező gesztusaikkal tudnak kommunikálni, érzéseiket kifejezni. Az eseményt vezeti Tomka Magdolna. Jelentkezés és információ Gabriel Veronikánál. Az e-mail cím veronika.gabriel@gmail.com. Jelentkezési határidő 2026. július 5-e vasárnap. További programokat a www.segítőnővérek.info címen lehet olvasni. Vírasztás Magyarországért. Állandó program. A vírasztás hetente csütörtök esténként 8 órától péntek hajnali 5-ig tart. A helyszín Budapest, Szent István Bazilika, Mária Kápolna. 5. kerület, Szent István tér 1 szám. A vírasztás Magyarországért egy rendszeres ima alkalom, amelyet a budapesti Szent István Bazilika Mária Kápolnájában tartanak minden csütörtök este 20 órától péntek reggel 5 óráig. Ezen alkalmakon imádsággal és az országért való gondolatokkal gyűlnek össze a résztvevők. Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipolyparti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Már elérhető a 2026-os nyári Balaton környéki miserend. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Íj és Borbálát hallják. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlónya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította, fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősségvállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipolyparti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palóc falu, Ipolybalog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipolybalog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert többkötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli, az Ipolyparti Mendemonda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. A nyári hónapokban egyes Balaton környéki településeken a megnövekedett turista forgalomhoz igazodva eltérően zajlanak a katolikus szertartások, mint az év többi részében. A követhetőség érdekében idén is készült ehhez egy megfelelő segédlet, tette közzé a hírt a Magyar Kurír. A miserendeket számon tartó gyűjtemény és a templomokat feltüntető térkép a katolikus hírportál oldalán található. A honlapon felhívják a figyelmet arra is, hogy egyes templomok megváltozott miserendje csak a nyári időszak egy részét érinti. Sok helyen például augusztus 20-ig bezárólag érvényesek csak a módosítások. Éppen ezért érdemes a helyi templomoknál is érdeklődni a pontos időpontokkal kapcsolatban, az esetleges változásokat pedig a miserend@katolikus.hu e-mail címen keresztül tudják jelezni az egyes plébániák. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Íj és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Az egyik legnagyobb hitélményem az a mondat, ami egyszerűen ennyi, hogy az Isten szeretet. Egy prédikáció alatt találkoztam Jánosnak ezzel a nagyon fontos krédójával, amikor kántor voltam a debreceni Füred úti református templomban, akkor Sági Endre tiszteletes úr az egyik prédikációt azt ennek a félmondatnak szentelte, hogy az Isten szeretet. János ebbe az egy mondatába egyszerűen egy egyenlőséget von, és számomra ennél egyszerűbben és ennél lényegre törőbben senki nem tudta elmagyarázni, hogy micsoda és kicsoda Isten. Hogyha végig tekintünk a világ dolgain, vagy az emberi kapcsolatainkon, akkor ez valóban tetten érhető. Tehát ahol az emberi kapcsolatokban ott van a szeretet, akkor ott van Isten is. Ez nagyon egyszerű, és ennek az ellenkezője is igaz sajnos. Tehát, hogyha azzal találkozunk, hogy valahol szeretetlenség van, akkor ott nincsen Isten. És azt tartom legfontosabbnak, hogy ott van-e a megmozdulásaim mögött a szeretet, mert hogyha ott van a szeretet, akkor valahol ott van Isten is mögötte. Egymás tükrei vagyunk mi emberek. Ha valakitől szeretetet kapok, akkor én is szeretetet fogok visszatükrözni, és ez fordítva is így van. Tehát nagyon sokszor például, amikor mondjuk negatív érzésekkel találkozunk, vagy negatív magatartással, és valahogy belenyúlunk a rendszerbe, és nem ugyanazt, hanem mondjuk szeretetet tükrözünk vissza, akkor az a tapasztalatom, hogy az lesz az erősebb, és akkor az fog visszatükröződni. Nagyon-nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ezt tudatosan gyakorolja-e az ember, vagy hogy is mondjam, csak úgy sodródik ezzel, és én szerintem ezt jelenti a keresztény lelkiség, hogy az ember tudatosan leteszi el mellett a voksát. Természetesen emögött a mondat mögött, emögött ott van a teljes krisztusi tanítás és a teljes evangélium.
1: Tabajdi Ádám, junior primadíjas orgona művész gondolatait hallották.
2: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot. Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Szeretettel köszönti önöket
1: Berta Péter,
0: Lépes Lóránt atya. Ma 2026. július 1-e van. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből, a 8. fejezetből a 28-tól a 34. versig. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia, azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötör minket? Tőlük távol egy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre azt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.

0: Az Úr Jézusnak hatalma volt a sátán fölött is. A mai evangélium elmondja, hogy két ördögtől megszállott embert megszabadít a gonosz lélektől. Az anyag és a szellem, a test és a lélek egyaránt értékes és egyformán szent, ha Isten tulajdona marad. Tudom-e, hogy a sátán azért tagadja létezését, hogy ne védekezzenek támadásai ellen? Tisztában vagyok-e azzal, hogy a gonosz lélek felett egyedül nem győzhetek? Tudom-e, hogy Isten mindig az én oldalamon áll a kísértésben, ha segítségét kérem?
1: A mai evangéliumban hallottuk, hogy Jézus istenségét az ördögök is elismerik, sőt, könyörögnek hozzá. Forduljunk bizalommal megváltó Jézusunkhoz.
0: Add, Urunk, hogy ne csak szóval és nyelvvel, hanem hiteles keresztény életünkkel is megvalljuk istenségedet. Add, hogy mindig a te szent akaratod irányítsa életünket, és a helyes útról soha le térjünk. Add, hogy az ördög kísértéseit mindig idejében felismerjük, és a bőren vezető alkalmat gondosan elkerüljük. Add, hogy lelkünk tisztaságát, kegyelmi állapotát minden földi kincsnél többre tartsuk. Segíts bennünket, Urunk, hogy örök boldogságunkért mindent készségesen vállaljunk.
1: Urunk Jézus Krisztus, te megsajnáltad azokat az ördögtől megszállott embereket, akiket az akkori társadalom megvetett és elkerült, és megajándékoztad őket a független élet szabadságával. Segíts, hogy mi is szüntelenül élvezhessük szent gyermekei, Isten gyermekeinek szabadságát. Amen.

Kedves hallgatóink, ma július első napja van, július elseje. Ma az Anna Máriák és a Tihamérok ünneplik névnapjukat. Az Anna Mária női név, nem meglepő módon az Anna és a Mária nevek összetétele. A Tihamér régi magyar személynév, amely a szláv Tihomir névből származik, jelentése csend és béke. Magyar névként Vörös Marti Mihály és Kisfaludi Károly újította fel a használatát. Most következik szokásos három válogatásunk a július 1-jéhez kötődő eseményekről, évfordulókról. Első körben szemléljük azt, hogy mi is történt ezen a napon az elmúlt jó 200-300 évben. 1868-ban a Magyar Államvasutak megalapítása. Kereken 1900-ban Ferenc Ferdinánd osztrák főherceg és az osztrák-magyar monarchia trónörököse dacolva a császári ház ellenzésével feleségül veszi Hotek Zsófia grófnőt. 1962-ben Ruanda független állam lesz. 1990-ben az NDK és az NSK vám és valuta unióra lép. 1991-ben formailag is megszűnik a Varsói szerződés. 1997-ben Hongkongot visszakapja Kína. 2000-ben átadják az Öresund hidat Dánia és Svédország között. 2002-ben az Európai Gazdasági és Monetáris Unió 11 tagállamában kizárólagos fizetőeszközzé válik az euró. 2013-ban pedig Horvátország belép az Európai Unióba. Most pillancsunk rá arra, hogy kik is látták meg a napvilágot július 1-én az elmúlt 500 évben. 1506-ban II. Lajos magyar és cseh király. 1646-ban Gottfried Wilhelm Leibniz, német matematikus, filozófus. 1818-ban látta meg a napvilágot Semmelweis Ignác, magyar orvos. 1842-ben Batthyány Ilona grófnő. 1872-ben Louis Blériot, francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés egyik úttörője. 1883-ban született július 1-én Friedrich István magyar politikus, miniszterelnök. És szintén július 1-én látta meg a napvilágot 1952-ben Dan Aykroyd, amerikai színész. Utolsó válogatásunkban arra pillantunk rá, kik is hunytak el július 1-én az elmúlt évszázadokban. 1784-ben hunyt el Wilhelm Friedmann Bach, német organista, zeneszerző. 1860-ban Charles Goodyear, a vulkanizált gumi feltalálója. 1934-ben Ernst Röhm, német katona, politikus, a Sturmabteilung alapítója. 1974-ben Juan Domingo Perón, argentin politikus, köztársasági elnök. 1983-ban Molnár István olimpiai bajnok vízilabdázó. 2000-ben hunyt el Walter Matthau, Oscar-díjas amerikai színész. 2004-ben pedig Marlon Brando, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező. Kedves hallgatóink, ezek voltak a mai naphoz kötődő főbb eseményeink. Természetesen mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap.

Most következik újabb állandó rovatunk, ami pedig nem más, mint a héten megjelenő Remény heti lap következő lapszámának ajánlója. Már Berta Éva vezércikke is a kezdődő vakációra irányítja az olvasók figyelmét, majd a negyedik oldalon megjelenő kerengőben Gyepes Aranka közelíti meg a nyári visszatekintés témáját egy fontos szemszögből. A pihenés és a szabadság pszichológiájáról Nagy András atya készített hasznos összefoglalót, de találnak egy pihenésre buzdító írást is a labban, amelynek alapjául az Úr Jézus evangéliumából olvasható felszólítás szolgál: pihenjetek egy kicsit. A héti mája ez alkalommal egy vakáció kezdetén időszerű fohász, amit a 11. oldalon találnak meg. A gyermekrovat apró története pedig a vakáció legfontosabb útravalójáról mesél. Ivkovics Krisztina Dávid Zsuzsanna festőművésszel készített interjút, a riportalany, mint Eszterházy János üzenetének hordozója kerül bemutatásra. A történelmet kedvelő olvasók Varga Kamil Ferencesről, Bárkányi János Ferences hitszónokról olvashatnak, aki nem csak a Rákóczi család környezetében szolgált, mint a vezérlő fejedelem nevelője, hanem Kassán, Léván és Homonán is működött. Az első számban olvashattak a június 6-ai brünni boldoggáavatási ünnepségről, most a két beatifikált életrajzával is ismerkedhetnek meg az olvasók. A jelen egyház történetének egy fontos eseményéről is beszámol a 27. lapszám. Június 27-én 4000 szlovák zarándok töltötte meg az esztergomi bazilikát, a Szepesi Egyházmegye alapításának 250. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségre összegyűlve. A Poszbára szervezett közösségek zarándoklatáról is tudósít a lap, ahol a Szent Mise főcelebránsai szónoka Fábri Kornél püspök atya volt. További tudósítások olvashatóak a friss lapszámban Pozsonyból, Alsószeriből, Fülep püspökiből, valamint néhány aktuális kis hír egyéb helyszínekről. Lőrinc Sarolta Aranka a lélekgyógyulásról fejti ki gondolatait, Cseri Kálmántól a keresztény szabadságról találnak írást. Meleg Mária visszaemlékezése is helyet kapnak az aktuális számban, csak úgy, mint Pápai Erzsébet élménybeszámolója a nagyfödémesiek római katolikus zarándoklatáról. Kedves hallgatóink, ezek voltak a héten megjelenő Remény heti lap legfontosabb eseményei.

0: minden hónapban közös imádságra hívják azokat, akik fontosnak tartják, hogy könyörögjünk új papírszerzetesi hivatásokért. Az ökumenikus keresztút résztvevői az ipolysági kálvárián járják végig Jézus szenvedésének állomásait, és felekezeti hovatartozástól függetlenül együtt kérik Isten áldását az egyház jövőjére. A következő alkalom július 12-én vasárnap este lesz. A kezdeményezésről is a közelgő ima alkalomról Keresztes Ilonával, a szervezővel beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Ilona, hogyan született meg az ökumenikus keresztúd gondolata ipolyságon, illetve mióta végzik ezeket az imádságokat?
1: Ezeket az imádságokat mi 2023 óta imádkozzuk, mivel felújítottuk az ipolysági kálváriát, és úgy a hívekkel egyesülve úgy döntöttük, hogy felekezet nélkül megszólítunk mindenkit, akinek az ima is mond valamit és segít, és így összefogással próbáljuk elérni azt, hogy ne nézzük, hogy református, evangélikus vagy éppen katolikus, hanem összefogva, mivel annyira kevés a papunk, a szerzetesek, és évről évre csökken a felszentelésük, és így minden évben egy alkalommal felajánljuk a

0: Ezt utált a papi és a szerzetesi hivatásokért. Úgyhogy ebből az alkalomból ma, vagyis most, a jövő hónap 12-én kerül sor, este 18 órai kezdettel.
1: Milyen tapasztalataik vannak az elmúlt hónapokból? Általában hányan szoktak csatlakozni ehhez az ima alkalomhoz?
0: Ez nagyon változó, függ nagyban az időjárástól, de úgy mondjuk, hogy hálát adunk a jó Istennek, mert szemmel láthatóan egyre többen vagyunk, akik eljövünk, és egyre több az új arc, akik nem csak hogy ipolsak, hanem környékéről, sőt, határon túlról is vannak hívek, akik eljönnek, hogy együtt imádkozzuk, és kérjük a felajánlásra szánt keresztútnak az elfogadását és segítséget. Nagyon, nagyon úgymond jó tapasztalat, mivel többen már nem egy alkalommal volt, hogy a 30-40 ember is volt, akivel együtt imádkoztuk a keresztutat.
1: Mikor és honnan indul a július 12-i keresztút? Hogyan zajlik egy ilyen este? Mire számíthat az, aki először érkezik önökhöz?
0: Az ipolysági kalvária alsó részén, vagyis a főbejáratnál van a gyülekező, és onnan aztán a lelki atya vezetésével, amennyiben más elfoglaltsága nincs, de igyekszik ott lenni, vezetésével imádkozzuk végig föl egészen a kalvária csúcsra, és minden állomást más személy imádkozna, a stáció közti teret pedig imával és énekkel töltjük ki.
1: Van esetleg rossz idő esetére alternatív megoldás? Nem tudom, előfordult, hogy esetleg heves esőzés közben, és akkor esetleg a templomban kellett megtartani, vagy más helyszínen?
0: Igen, volt rá alkalom, de most már egyre hangoztatják az emberek, hogy ne legyen az idő kifogás arra, hogy a Jóistennek azt az egy órát, akár a szabadban esernyő esőkabát segítségével tartsuk, de mindenképpen, ha a rossz az időjárás, a templom ajtaja nyitva, és akkor a templomba végezzük, ugyanúgy, mint a téli hónapokban.
1: Sokan úgy érzik, hogy keveset tehetnek a papi és a szerzetesi hivatásokért. Mit üzenne a Mária Rádió hallgatóinak? Miért érdemes eljönniük? Vagy ha nem tudnak személyesen jelen lenni, miért fontos otthonról csatlakozni az imádságban?
0: Én nagyon tudnám ajánlani azt, hogy ezt az órát mindenki szánjára arra, hogy a jövőnkért, hogy legyenek papjaink, akik vezetnek, és ahogy hirdeti az evangélium is, hogy legyen egy akkor és egy pásztor, hogy tudjunk együtt imádkozni, mivel a imának úgymond nagy ereje van, hogy hegyeket képes megmozgatni. Nagyon reméljük, hogy a ifjúság, a fiatalságunk szívébe is meg tudja mozdítani azt az irányt, hogy a Jóisten meghívását elfogadja, és ezért aztán imádkozunk több alkalommal is, de ez a keresztút kimondottan a papi és a szerzetesi hivatásokra van felajánlva.
1: Tehát még egyszer kérem, hogy ismételjük meg a meghívás, mikor és pontosan hol kerül erre az ima hajtatosságra.
0: 2026. július 12-én az ipolysági kalvárián a főbejáratnál a gyülekező.
1: Hány órakor?
0: 18.
1: Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést Keresztes Ilonának, hogy elfogadta ezt a telefonos meghívásunkat, és bemutatta ezt a szép ökumenikus kezdeményezést. A szervezők tehát szeretettel várnak mindenkit felekezeti hovatartozástól függetlenül, hogy együtt kérjük az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, és erősítse meg azokat, akiket már meghívott szolgálatára. Isten áldása kísérje valamennyiüket. Jó Isten áldja, minden jót kívánok!
0: Köszönöm szépen, Isten áldja!

Gágyúr József, remény. Remény, te élő égi ajándék. Isten kezében talán csak játék, vagy enyhet adó mennyei balzsam. Ha bukdácsolunk a búban, bajban, ha játék vagy, ne légy törékeny. A balzsam védj, a seb ne égjen. Remény, te égi ajándék, balzsam, legyél örök, légy halhatatlan.

0: szerda reggelenként nem meglepő rendszeres hallgatóink számára, hogy foglalkozunk teremtésvédelmi kérdésekkel, és ebben egyik állandó szakértőnk nem más, mint Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület képviseletében. Köszöntöm itt a vonalban.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is, és Pétert is.
0: Köszönöm a hallgatók nevében is. A mai témánk mi sem lehetne aktuálisabb, mint a hőhullám és az élelmiszerpazarlás, vagy a hőség és az élelmiszerpazarlás kapcsolata.
1: Igen, hát tulajdonképpen időről időre minden nyáron előjön a téma. Sajnos egyre nagyobb hőhullámokat él meg az emberiség gyakorlatilag a bolygó minden pontján, és hát keressük az okokat, keressük azt, hogy mikor és hol alakult ez így, és hát az okok között kevéssé ismert, de egy nagyon fontos szempont az az élelmiszerpazarlás, mindaz a érték, amit elvesztegettünk minden évben. Az ENSZ felmérései szerint körülbelül a megtermelt élelmiszernek az egyharmadát azt nem fogyasztjuk el a bolygón, ami egyfelől egy veszteség, és az Élelmiszerbank Egyesület kapcsán mindig ez merül fel, hogy nélkülözőket tudnánk táplálni azokkal a feleslegekkel, amiket mások nem fogyasztanak el. De ennek van egy nagyon komoly környezetvédelmi, klímaváltozási hatása is, ugyanis az ENSZ azt is kiszámolta, hogy körülbelül a bolygón termelődő üvegházhatású gázoknak a 8-10%-áért a megtermelt, de nem fogyasztott élelmiszerek felelősek, úgymond. Hát mi emberek vagyunk felelősek ezért, de mindenképpen az egyik legsúlyosabb környezetpusztító hatása annak van, hogy nem figyelünk oda azokra az értékekre, amiket elfogyaszthatnánk.
0: Ez a 10% most megütötte a fülemet. Nincsenek előttem pontos számok, de ha jól tudom, ez körülbelül a légi közlekedés összkibocsátásával vetekszik százalékban meg évente. Az is azt hiszem valami hasonló nagyságrend. Tehát azért az egy elég komoly mennyiség.
1: Igen, hát összességében maga az élelmiszeripar egyébként körülbelül az egyharmadát adja ki teljes környezet rombolásnak, vagy azért a környezet terhelésnek, inkább talán így pontosabb fogalmazni, amit az emberiség jelenlétével és az életével a bolygó ellen fordít sajnálatos módon. És hát ennek egy jelentős része ugye a veszteségekhez kapcsolódik. Ugye azt fontos elmondani és tudni, hogy nem csak azokra felszabaduló káros anyagokra érdemes gondolni a veszteségek kapcsán, amik mondjuk a megsemmisítés, az elégetés során felszabadulnak, hanem mindarra az erőforrásra, amiket befektetünk egy élelmiszer előállításába, ezek talán még nagyobb terhet jelentenek. Tehát gondoljunk csak arra, hogy ha valamit nem fogyasztunk el, akkor kárba visz mindaz az öntöző anyag, tulajdonképpen a víz, mind az a föld, amit a megtermelésbe felhasználtunk, a megtermeléshez felhasználtunk. Aztán a csomagolóanyagok is tulajdonképpen feleslegesen kerültek felhasználásra, a szállításra felhasznált erőforrások, az emberi erőforrások, akik közreműködtek az élelmiszerek elkészítésébe, amikor valami a hűtőszekrényünkben, vagy akár egy kereskedőnek a polcán végül feleslegé válik, akkor ezek az erőforrások mind a kukába kerülnek vele együtt.
0: Igen, az ember talán nem gondol bele ebbe a láncolatba, bár talán azon is múlik, hogy mennyire van kapcsolata az élelmiszertermeléssel magával. Tehát én is azért a gyerekkorom nagyobb részén falun nőttem fel, azért látom, hogy meddig tart mondjuk egy magból, még eljutunk egy paprikáig, ami az asztalra tud kerülni. Nyilván, hogyha az ember nem látja a láncot, akkor néha nem is képzeli el, de ugye vannak sokkal hosszabb láncaink is, meg bonyolultabb folyamataink is, meg a feldolgozásnak is aztán van számos úri huncutsága, tehát azért láncok hossza is befolyásolja ezt.
1: Igen, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület ugye ennek az élelmiszer ellátási láncnak elsősorban az első felére, vagy a kereskedelmig terjedő részére koncentrál. Tehát igyekszünk a feleslegeket, amik megmaradnak a mezőgazdaságban, a feldolgozás során, akár a kereskedőknél, vagy vendéglátóhelyeken, tehát ezeket a feleslegeket, közeli lejáratú termékeket, csomagolási hibás termékeket megmenteni, és rászorulókhoz juttatni. Ezzel például a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 11 millió kilónyi adományt tudott például a tavalyi évben összegyűjteni, tehát ennyi adományt tudtunk rászorulókhoz juttatni, ez kb. 22 millió adagnyi ételnek felel meg. Azonban azt tudni kell, erre a KSH-nak, a Nébiknek is vannak pontosabb mérései, hogy egyébként az összes veszteségnek több mint a fele az a háztartásokban keletkezik. Tehát gyakorlatilag nekünk otthon saját felelősségünk igencsak komoly abban, hogy ez a pazarlás és ez a környezetterhelés ez visszafordításra tudjon kerülni. Egyébként említette ezt, hogy aki esetleg vidéken nő fel, az jobban rálát erre, természetesen egyértelmű, és egy nagyon komoly szemletformáló ereje van az, hogyha az ember közelebb van a természethez. Azonban csak nagyon kevesen tudnak róla, hogy egy átlagos háztartásban fejenként évente kb. 60 kilónyi élelmiszert dobunk ki, és ez meglepő módon nem egy városvidéki polarizációt mutat, hanem akár vidéken is nagyon sok sajnos a feleslegnek a kidobása. Sokszor halljuk azt, hogy én odaadom az ételt a kutyámnak és hasonlók, de mégis valahogy azt mutatják a kutatások, hogy az emberek jelentős része kerül, 80%-a jelentősen alulbecsüli azt a mennyiséget, amit ő maga évente kidob.
0: Valóban ez egy meglepő adat, vagy hát az elsőre nem így gondolná az ember. Meg feltételezem, hogy az élelmiszer pazarlásban, vagy van egy ilyen hipotézisem, hogy talán picit a szociológiai helyzet, vagy a vagyoni helyzet is befolyásolja ezt, bár nem tudom, ez mennyire van jelen ebben a dologban.
1: Azt mindenképpen látni lehet, hogy azok a kisebb jövedelmű háztartások nagyobb részét fordítják a saját kiadásaiknak élelmiszerre, tehát ők valószínűleg jobban érzik például az élelmiszer áraknak az emelkedését, ennek a káros hatásait a mindennapokra. Éppen emiatt is lehet az, hogy például néhány évvel ezelőtt, amikor rekordinflációkat mértek mindenfelé, akkor azért jelentősen visszaesett a pazarlás a háztartásokban. De korábbi években egyébként azt mondtuk, és tényleg az volt megfigyelhető, hogy elsősorban már csak az idősebb korosztály figyelt oda arra, hogy valóban minél kisebb legyen a veszteségnek a mértéke az otthonaikban. Ez egyébként nagy valószínűséggel azzal függött össze, hogy ők maguk sokszor még a háborús időszakban születtek, ott nőttek fel, vagy hiánygazdaságok idejében nőttek fel. Aztán jött egy nagyobb jólét, és egyre kevésbé becsültük az élelmiszer mint értéket. Hát ennek az elmúlt éveknek az élelmiszer áremelkedései azért némileg ellenpontozottak, és ellenpontozták ezt a jelenséget, és most már egyre többen odafigyelnek erre. Szerencsére megjelenik egy olyan fiatalabb generáció is, aki a klímával kapcsolatos kérdésekre sokkal érzékenyebb. Gyakorlatilag bennük is hihetünk és reménykedhetünk, hogy az élelmiszer pazarláshoz is sokkal progresszívebb módon fognak hozzáállni, de azt gondolom, hogy mindenkinek megvan ebben a felelőssége, nem érdemes a következő generációkra odafigyelni, rájuk várni, hanem mindenki már ma megteheti azt, hogy egy kicsit tudatosabban tervezi meg a bevásárlásokat, azt, hogy hogyan tárolja otthon az élelmiszert, azt, hogy miből mennyit készít el, és hogyan hasznosítja esetleg újra a megmaradt ételeket egy-egy maradékmentő recepttel. Ezek nagyon apró praktikák, egyébként az Élelmiszerbanknak az esélytazételnek.hu honlapján megtalálható néhány ilyen jó tanács, és hogyha ezeket mindenki betartja, akkor azzal azt reméljük, hogy akár ezek a hőhullámok is egy kicsit mérsékelhetőek lesznek.
0: Nagyon szépen köszönöm, ez végszónak is tökéletes volt. Nyilván most nem arról beszéltünk, hogy egy kidobott kenyér okoz 2 fok emelkedés, de mégis ez egy bonyolult rendszer, aminek minden eleme kihatással van egymásra, és valóban van összefüggés. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem Nagy György Andrásnak, hogy a rendelkezésünkre állt az Élelmiszerbank Egyesület képviseletében, és a jövőben is folytatjuk ezeket a beszélgetéseket. Köszönjük!
1: Én is köszönöm. Mindenkinek kellemes lehűlést kívánok a közelgő esőkkel.
0: Köszönjük és várjuk!

0: Mécs László, három ölelés himnusza. Új internacionálé a pápai himnusz helyén. Középkorban három erő nagy abroncsa ölelte át földünk. Isten, pápa, császár. Hogy vulkán láza, láva hordónk meg ne roncsa. Aztán jöttek mindenféle forradalmak, miket sátán küldött hozzánk, hogy lazítsák tűzhordónkon a három nagy pánt hatalmat. Isten aranyabroncsának ölelése ma is tart még. A pápaság ezüst pántja ölelésény vékonyodást venni észre. Császár nincs, de kéne egy új abroncs eszme. Vaspánt népe kacsarkodó forrongásán, hogy a világ testvériség el ne veszne. Isten atyánk, öleld reánk a mosolygó malaszt, arany szent abroncsát, hadd érlelje jövőnk mustját a vén hordó. Éltest Pétert, az ő lelki atyasága, ezüst pántos ölelése, minden népet, minden nyelvet abroncsozzon egy karámba. S küldj nekünk egy vasfegyelmű atyaságot, testvér eszmét. Lehet bármi fajta izmus, csak nevedben ölelje át a világot.
1: Hírek, hitéleti aktualitások, események.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. Négy kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus díjban. 40 év után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándék koncertjével kezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncertet is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, amelyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Harmadik alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány fenntartásának működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának. Azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspa Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az Esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a testvérkék óvoda, óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Több mint 40 évvel a felfedezése után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot, számolt be a BBC, amint egy 10 cm-es farokcsikolya 1985-ben került elő a James Ross szigeten, és a Brit Antarktiszi Kutatóintézet gyűjteményében őrizték. A fosszíliát nemrég újra megvizsgálták, és kiderült, hogy egy titanosaurushoz tartozott. Ezek a növényevő óriások a Föld valaha élt legnagyobb dinoszauruszai közé tartoztak. A szakemberek szerint az antarktiszi példány körülbelül 7 méter hosszú lehetett, és mintegy 82 millió évvel ezelőtt élt a Földön, amikor a kontinens még dús erdőkkel borított, jóval melegebb vidék volt. A felfedezés új adatokkal szolgál Antarktisz ősi élővilágának kutatásához, ahol a jég miatt rendkívül kevés dinoszaurusz maradvány került elő. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: A Nap Szentje című műsor következik.
2: Boldog Tajgi Anna Mária, özvegy. Szénában született 1769. május 29-én. Édesapja Giannetti Alajos gyógyszerész volt, édesanyja Massi Mária. A vallásosan élő szülők kislányuk születése után 6 évvel elszegényedtek, ezért Pizától Rómáig a 200 kilométeres utat mindhárman gyalog tették meg. Rómában édesanyja keresetéből tengedték életüket. Anna időközben szép lányá fejlődött. Szolgáló lett egy előkelő családnál, ahol gyakran veszélybe került tisztasága. Isten kegyelmével azonban megőrizte azt. A mindenható férjet rendelt neki 20 éves korában, Tajgi Domokos főúr személyében, aki kezdetben igencsak nyers természetű és kötekedő ember volt. Anna életében 1790 táján nagy fordulat állt be. Egy szerbita atyánál végezte a szentgyónást, és ettől fogva egyszerűen öltözködött, a férje beleegyezésével a fogolykiváltó rend tagja lett. Felöltötte a harmadrendiek ruháját, aztán keményen kezdett böjtölni, és önsanyargatásokba kezdett. Minden hajnalban szentmisén vett részt, szentáldozáshoz járult, majd odahaza a házi munkákkal foglalatoskodott. 4 fiúnak és 3 leánynak lett az édesanyja, akik közül 3-at rövid idő leforgása alatt eltemetett. Bőségesen kijutott neki a rágalmakból, de nem roppant össze alattuk. Bár igen szerényen éltek, mégis tudta segíteni a szegényeket. Mind a francia forradalom szörnyűségeiben, mind a napóleoni zsarnokságban az Isten büntető kezét látta, egyházáért pedig önmagát ajánlotta fel áldozatul. Isten rendkívüli adományokkal halmozta el. Már 22 éves korában látomásai voltak. A jövőbelátás adományával 47 éven át rendelkezett. Sok embernek a lelkébe látott, és előre megmondta, hogy milyen kísértések várnak rá. Ehhez a tanulatlan asszonyhoz bizalommal fordultak tanácsért államfők és egyházi vezetők. Betegségéből maga az Úr Jézus gyógyította meg. Felgyógyulva, mások számára is kieszközölte a gyógyulást. Amikor főzés vagy takarítás közben érezte közeledni Isten szívére ölelését, alázatos egyszerűséggel így imádkozott: hagy békét, Uram, hagy békét, Uram, én szegény családanya vagyok, vonulj vissza tőlem. Nem egyszer a konyhában esett elragadtatásba, és a falhoz támaszkodva várta ki a jelenés végét. Ilyenkor sohasem aludt ki a tűz a fazék alatt, a lábasból nem futott ki az étel. Nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. 1836 őszén súlyos beteg lett, 6 hónapon át lassan haldoklott, s bár egész életében Isten elhalmozta rendkívüli kegyelmek özönével, mégis szentségek nélkül halt meg, de nem a kegyelem állapotának a hiányában. 1837. június 9-én hagyta el ezt az árnyékvilágot. Róma köztemetőjében temették el. Teste épp maradt. 1865-ben átvitték a trinitáriusok Szent Krizogon templomába. 1920-ban avatta boldoggá 15. Benedek pápa. Megemlékezünk ezen a napon boldog Giovanni da Triora ferences vértanú papról. Kínában halt meg 1816. február 7-én. 56 éves volt. Olaszország virágát, ahogyan Kínában nevezték hívei, szülei vallásosan nevelték. Minden reggel iskolába menetele előtt buzgó minisztráns volt. Elemi iskolái elvégzése után szülei Porto Maurizóba küldték tovább tanulni a barnabita atyákhoz. 17 éves korában elhagyta családját, és Rómába ment. A Kapitóliumra sietett, hogy Szent Ferenc ruháját kérje a római rendtartományban élő kisebb testvérek provinciálisától. A János, a Giovanni nevet adták neki. Próbaéveit dicséretesen végezte, és letehette szerzetesi fogadalmait. Elvégezte a teológiát. Pappá szentelése után filozófiát tanított Tivoliban, majd több kolostor rendfőnöke lett, de érezte, hogy Isten nem a katedrára hívta. Szívében missziós hivatást érzett. 1798-ban engedélyt kapott egy kínai útra. 7 hónapig tartott az út Makaóig. Itt még egy évet várakoztatták. 1801. januárjában átléphette az úgynevezett mennyei birodalom határait. Kantonban tovább ismerkedett e nép minden sajátosságával. Tekiaking császár rossz szemmel nézte a keresztények missziós tevékenységét. János atyára Liantainban csak nem 8000 keresztény hívőt bíztak. A papot rég nem látott hívek öröme határtalan volt. Faluról falura járt, és vitte Krisztus örömhírét, keresztelt, és kiszolgálta a többi szentséget is, ami szükséges volt. A keresztutat imádkozta. Később Hubeiben működött, majd Hezhou faluban. Valamennyi állomás helyén apostoli fáradozásait eredménykoronázta, de újra föllángolt a keresztények küldözése. Nagy fogásként keresték. 1815. július 26-án 12 társával együtt ütöttek rajtuk egy kápolnában. Azonnal elhurcolták Lui Yangba a körzeti mandarin ítélőszéke elé. Bátran megvallotta katolikus szenthitét társaival együtt. Akkor a kínzások következtek. Helységről helységre hurcolták, hogy ezáltal másokat is megfélemlítsenek. Nyilvánosan megvesszőzték. Végül arra akarták kényszeríteni, hogy taposson rá Krisztus keresztjére. Minden erejét összeszedve ellenállt. A császár maga rendelte el, hogy végezzék ki. 1816. február 7-én János atyát börtönéből a vesztőhelyre hurcolták. A kínai újévnapja volt. Nagy tömeg várta a kivégzést. Keresztet vetett, pénzét odaadta hóhérnak, majd végtagjait összekötötték, keresztetették és megfojtották. Halála pillanatában a nap elsötétedett, s nagy madársereg ereszkedett le keresztjére. Holtteste még egy napig függött a fán, aztán eltemették. Később Kantonba, majd Makaóba vitték, és a székesegyházban temették el. 1866-ban Rómába szállították, és a Santa Maria Aracoeli bazilikába helyezték el. 1900. május 27-én 13. Leó pápa boldoggá avatta.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: Márton Áron a Remény Zarándoka címmel egy különleges lelkis kulturális est várja az érdeklődőket néhány nap múlva a Dunaszerdahelyen. Az előadása tisztelettel méltó Márton Áron életét, hivatását és örökségét idézi meg. A rendezvény szervezőivel, Karafa Attilával, a Pázmáneum elnökével, Dunaszerdahely alpolgármesterével beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek a vonalban, Attila.
1: Köszönség Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntelek és a Mária Rádió összes hallgatóját.
0: Kedves Attila, hogyan született az ötlet, hogy éppen ezt a pódium műsort hozzátok el Dunaszerdahelyre?
1: Lényegében úgy született, hogy Tóth Péter Lóránt, akit úgy is szoktak nevezni, hogy versvándor, már volt nálunk a költészet napján Dunaszerdahelyen, és egy nagyon jó előadást tartott, ugye József Attila versekből főleg, és felajánlotta azt, hogy van neki még több ilyen tematikus előadása, és az évforduló is, ugye 130 esztendeje született Márton Áron püspök, adta magát, hogy akkor foglalkozzunk ezzel az ötlettel, és valójában meg is szerveztük a Római Katolikus Plébániával, a Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébániával közösen, úgyhogy július 6-án valóban tartunk egy szép verses megemlékezést Márton Áron püspökről itt a Stefáneumban, a közösségi központunkban.
0: Röviden szóljunk néhány mondatban Márton Áron üzenetéről. Ugye sokat beszélünk ma az értékválságról. Mit tanulhatunk Márton Áron püspök bátorságáról, hitéről, felelősségvállalásáról?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy valóban ebben a korban, amikor ugye főleg nyugatról is és keletről is különböző hatások élnek bennünket, és próbálják az embert Istentől eltávolítani, próbálják ugye csak az ember a fontos, ugye, ezt az üzenetet átadni, akkor szükségünk van, hogy olyan személyekhez nyúljunk vissza, olyan személyeknek a példáját vegyük elő, akik akár ugye most ránk értelmezve a magyar történelemben, de hát ugye általánosan a keresztény, katolikus, ugye egyház történelemben hitet tettek valóban a bátorságukról, hitet tettek arról, hogy az egy Isten hitről, Jézus Krisztus evangéliumáról, arról, hogy minden korban ki kell állni azon értékek mellett, amelyet ugye vallunk, amelyben hiszünk, és ezt az értéket meg is kell vallanunk olyan szinten, hogy tevőlegesen, tehát cselekedeteinkben is, azzal akár, hogy megmerjük mondani ugye a véleményünket, a keresztény katolikus tanításnak a megfogalmazásait, a véleményét, elmegyünk egy rendezvényre, akkor ugye megmondjuk ugye annak az illetőnek, aki hát ugye szeretne minket eltéríteni, hogy mi valóban, tehát bátorságot teszünk a hitünkről, tehát kiállunk a hit mellett, hogy nekünk Jézus Krisztus, ugye az ő szeretetében szeretnénk együtt élni a közösségben. Tehát Márton Áron a magyarságról is tanulságot tett, hiszen bebörtönözték, ugye kommunizmus alatt nem gyakorolhatta a vallását, és megfigyelték, tehát valóban az ő élet példája erőt adhat mindannyiunknak, hogy bármilyen kor jöjjön, mindig a keresztény gyökerekhez, a magyar gyökereinkhez érdemes és kell is, hogy visszanyúljunk, hiszen abból tudunk erőt meríteni.
0: Most szóljunk magáról az előadásról. Miben lesz más ez az est, mint egy hagyományos történelmi előadás vagy irodalmi est? Mitől olyan különleges Tóth Péter Lóránt előadásmódja?
1: Hát talán elmondhatom, hogy magába az előadás formájában, hiszen valóban nem egy klasszikus, ugye, tehát, hogy kiállok és akkor szavalni fogok, előadás sorozat érkezik ide Dunaszerdahelyre, hanem az összekötő szövegei is nagyon fontosak, hiszen egy 19 állomásból álló program részesei leszünk, és különböző erdélyi költőknek a verseiből fog idézni, tehát mondom itt Sütő András, Reményik Sándort, Zsida Jenő, Tamási Áron, tehát mind ezek a nagy magyar irodalom klasszikusai meg fognak elevenedni ezen az esten, tehát kicsit mélyebb értelemben is megismerkedünk Erdélyországgal, megismerkedünk a nagy közös magyar irodalmunkkal, főleg az erdélyi résszel. Ugyanakkor mindez Márton Áronhoz fog bennünket visszavezetni, az ő példáját fogja megmutatni nekünk.
0: Miért fontos a Pázmáneum számára, hogy ilyen lelki és kulturális programokat szervezzen?
1: Ugye a Pázmáneum társulás alapítása óta, ugye tavaly emlékeztünk, megünnepeltük a 20 éves évfordulónkat, azt a célt tűzte ki, hogy egyrészt a magyar keresztény gyökereinket felvállaljuk, azon mentén szervezzük a programjainkat, a rendezvényeinket, illetve a magyar történelem, a magyar kultúra, amely szorosan összefügg ugye a keresztény irodalommal, a keresztény kultúrával, a keresztény történelemmel, azokat szeretnénk még jobban elmélyíteni, szeretnénk átadni azt a rengeteg valóban, tehát az írásokat, a jegyzeteket, a különböző meglátásaikat ezeknek hát a nagy magyar szentjeinknek, a boldogokról is beszélünk, ugye magyar szentekről és boldogokról, vagy azokról a személyiségekről, akik ez előtt állnak, gondoljunk itt Eszterházi Jánosra, Mindszenti József herceg primásra, hiszen olyan életpéldájuk van, és olyan gazdag iratanyaguk, amely valóban még sokszor feldolgozatlan is, de jó megismerni az ő hitvallásukat, jó megismerni az ő rálátásukat az adott korra is, és mindig tudunk belőle meríteni a jelenbe is.
0: Még térjünk vissza röviden az előadáshoz. Kinek ajánlanád különösen ezt az estet? Mit remélsz, mivel térnek majd haza a résztvevők?
1: Én úgy gondolom, hogy valóban aki szereti az irodalmat, szereti a magyar történelmet, és ugye akár az egyháztörténelemre is gondolhatunk, tehát akár a tanárok részére is, ugye kiküldtük természetesen a pedagógusok részére is a meghívóinkat, illetve azon személyek részére, akik szeretik, tehát Reményik Sándor verseit olvasni, vagy Zsida Jenő verseit, vagy Tamási Áron trilógiáit, tehát azok számára különösen ajánlom, de mindenki számára szintén egy lelki felüdülés lehet, hiszen ez most klasszikus értelemben nem egy olyan tudásanyaggal elhalmozott est lesz, ahol különböző évszámok fognak szerepelni, vagy különböző fogalmak, tehát idegen szavak, hanem egy szép irodalmi est, és ebben is láthatjuk a Jóistennek a szeretetét is, hogy gondoskodott arról, hogy az esztétika, a kifinomultság, az irodalom szépsége, ez mind-mind meg tud jelenni, és ezzel mind Isten tudjuk magasztalni.
0: Kérlek, Attila, még ismételd el még egyszer a legfontosabb tudnivalókat, tehát mikor is, hol, hogyan lehet bekapcsolódni az estbe.
1: Igen, tehát akkor 2026. július 6-án rendezzük meg ezt az estet a Stefaneum közösségi központban, Dunaszerdahelyen, ez a római katolikus mellett található, és ugye 17 órától van a szentmise is, 18 órakor fogok kezdeni, tehát az esti szentmise után átmegyünk a szomszédba, ez 30 méterre van a templomtól, könnyen meg lehet találni, de segítünk is benne, és ott fogjuk akkor Tóth Péter Lórántól, a versvándortól meghallgatni, hogy ő hogyan emlékezik meg Márton Áronról és az erdélyi magyar költőkről, írókról.
0: Tehát köszönöm a beszélgetést Karafa Attilával, a Pázmáneum elnökével, Dunaszerdahely alpolgármesterével beszélgettünk. Tehát ez az est nem csupán egy történelmi visszatekintés, hanem találkozás egy olyan főpásztor örökségével, akinek hite, bátorsága és embersége ma is irányt mutathat. Jóisten áldjon, minden jót kívánunk!
1: Köszönöm én is a beszélgetést, és áldott napot és áldott nyarat kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának.
0: Köszönjük, minden jót!

0: Kedves hallgatói család, köszönjük, hogy a szerda reggelt is velünk indították. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádió közelében. Megköszönjük a kedves figyelmüket. Budapesten Bíró Istvánnak a műszaki szolgálatot további adott szép napot kívánva búcsúzik önöktől.
1: Berta Péter.
0: Népes Lóránt atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatói családot, Csár Tomi vagyok, és így július 1-én egy nagyon különleges nappal indítjuk el ezt a gyönyörű nyári hónapot. Ugye nagy melegeket követően, reméljük, hogy majd egy kis enyhülést hoz majd az időjárás, mert szükség van nem csak számunkra, de egyébként a növényeknek is, a virágoknak is szüksége van egy kis frissítőre. És hát, hogy miért is indítottam ezzel, nem véletlenül, hiszen ebben a hónapban indítjuk útjára ismét adománygyűjtő kampányunkat, mely júliust és augusztust is felöleli, ez pedig nem más, mint aki már rutinos rádióhallgató, vagy veterán rádióhallgató tudja, már biztosan hallott, ez a Mária kertje kezdeményezésünk. Az idei évben egy picit módosítottunk rajta, nem csak rózsákat gyűjtünk, hanem mindenféle különleges virágot, erről majd a későbbiekben beszélni fogok, és még egy kis technikai újítást tettünk bele, hogy még látványosabb legyen, még szebb legyen, még talán kézzelfoghatóbb legyen ez a szép kampány, vagy nevezhetjük országos lelki mozgósításnak is, hiszen most már láthatjuk is, vizuálisan láthatjuk is, hogy milyen nagy ez a Mária kertje, hiszen most el lehet helyezni ezeket a kis virágokat virtuálisan a Magyarország térképen, onnan, ahonnan felajánljuk ezeknek a virágoknak az árát, és ezzel a Mária Rádiót támogatjuk, ott be tudjuk jelölni a kis térképen, és így mindenki nyomon követheti azt, hogy hányan ajánlották már föl, és együtt lehetünk szemtanúi annak, hogy az országunk tulajdonképpen egy gyönyörű szép virágos kerté, Mária kertjévé kezd válni így, remélhetőleg július és augusztus folyamán. A Mária Rádió főoldalán, kint is van a Mária kertje rögtön, ahogy valaki belép oda a honlapunkra, a www.mariaradio.hu-ra, ott rögtön meg is jelenik fönt, és ha segíteni szeretnék gombra kattintva, át is kerül rögtön arra az oldalra, ahol a Mária kertje kampányunkat látják, rögtön egy kis űrlapot fognak látni, aminek a tetején egy gyönyörű szép Magyarország térkép van. Ezt az űrlapot kell kitölteni, itt megadhatjuk az ima szándékunkat is, hogy mekkora összeggel szeretnénk támogatni a Mária Rádiót, aki esetleg nem tud mondjuk anyagi hozzájárulást adni ehhez a kampányhoz, az is nyugodtan töltse ki ezt az űrlapot, hiszen ima szándékot is be lehet ezzel küldeni, vagy felajánlást, és egy ilyen virtuális virágot elhelyezhetünk úgy is, hogyha mondjuk nem ajánlunk fel összeget, tehát ez az adomány felajánlás, ez opcionális, de hogyha szeretnénk támogatni a Mária Rádiót, már pedig szükség van rá, erről is fogok mindjárt beszélni egy kicsit, akkor bizony ki kell tölteni ezt a mezőt is, az adomány összeget, és utána a beküldés gomb után, vagy az adatok rögzítése gomb után felugrik újra a kis képernyő a térképre, és ekkor már elhelyezhetjük az egér segítségével, odahúzzuk a kis településünkhöz, nagyjából ahol a településünket tudjuk, hogy a térképen van, odahúzzuk az egeret, és oda kattintunk egyet, és abban a pillanatban ott ki fog nyílni egy gyönyörű szép virág. És az ott is marad az a kis virágocska, és hordozza magába az ima szándékot. Ugyanis az idei évben különböző virágokat, illetve különböző színű virágokat határoztunk meg. Mindegyik kis színű virág, mindegyik kis virág valami mást jelent, valami más felajánlást jelent. Például a piros virág, az a hála virág, azokért a kegyelmekért, megértett vagy meghallgatott imákért, a mindennapi csodákért, amelyeket a Jóistentől kaptunk a szűzanya közbenjárására. Ezekért lehet mondjuk piros virágot felajánlani, zöld virágot lehet a gyógyulásért, testi-lelki betegséggel küzdőkért, a szenvedőkért, vagy a kórházi ágyon fekvőkért lehet ilyet felajánlani, lehet sárga virágot választani, mely a szeretteinkért való
családjainkért, a gyermekeinkért, a fiatalok tiszta életéért, a házasságok megerősödéséért jelent egy-egy imádságot, vagy kérést, vagy fohászt, illetve van még fehér virág is, ez pedig egy ilyen emlékvirág, elhunyt családtagjainkért és barátainkért lehet felajánlani. Ezt is ott az űrlapon ki lehet választani, és akkor majd látjuk, hogy itt Magyarország térképen egyre csak duzzadnak majd remélhetőleg ezek a szebbnél szebb virágok, tehát van piros, zöld, sárga és fehér virágocska, már néhány virágot egyébként elhelyeztünk így teszt alapján, illetve néhányan már ki is töltötték ezt az űrlapot, úgyhogy néhány virágot már megtalálnak a kedves hallgatók, érdemes megnézni tényleg ezt a honlapot, ezt a térképet, gyönyörködni benne, és egyébként ezekre a virágokra rá is kattinthatunk, és akkor bizony ki fogja írni, hogy milyen ima szándékot kértek, vagy ajánlottak föl, vagy milyen hálaimát ajánlottak föl ezzel a virággal együtt. És hogy miért van erre szükség? A Mária kertje az egy adománygyűjtő kampány elsősorban, hiszen célunk az, hogy 20 000 virágot felajánljunk, vagy felajánljanak a kedves hallgatók, illetve ennek a 20 000 virágnak az árát támogatásként utalják el, vagy juttassák el Mária Rádió számára. Ugyanis, ahogy így az évek során tapasztaltuk is, általában így a nyári hónapokra egy kicsit az adományozási kedv, az így visszaszokott esni, és ilyenkor sajnos kevesebb adomány érkezik, mint amennyi a mi működésünkhöz szükséges, és akkor elkezdünk magunk előtt tolni egy ilyen negatív egyenleget, ami sajnos most nagyon gyorsan egy nagyon magas összegre duzzadt, ez a 14 millió forint jelenleg a negatív egyenlegünk, ami most már ott tart, hogy veszélyezteti valóban a Mária Rádiónak a működését, azt, hogy itt a mindennapi műsorokat le tudjuk játszani, az imádságokat, úgyhogy kérjük a kedves hallgatói család segítségét, méghozzá egy kicsit ilyen piros villogó lámpával kérjük ezt, hiszen nagy szükség van most erre az összefogásra, nagy szükség van arra, hogy minél többen csatlakozzanak, és minél többen ajánljanak föl, akár a legkisebb összeg is számít nekünk, itt mindig elmondjuk, hogy nem az összeg nagysága számít, hiszen a sok kicsiből egy igazán nagy összeg tud aztán felduzzadni, és hogy egy kicsit biztosom a kedves hallgatói családot, ugye 2 évvel ezelőtt volt egy hasonló Mária kertje kampányunk, akkor is így a nyári hónapokban, és akkor éppen 17 millió forintos hiánnyal küzdött a Mária Rádió, és ez alatt a 2 hónap alatt a hallgatói családnak sikerült 20 millió forintot összegyűjteni, tehát nem csak sikerült eltüntetni a negatív egyenlegünket, hanem még pozitívba is sikerült fordulni így az év végére, és hát erre hívjuk a kedves hallgatói családot, hogy talán próbáljuk meg még egyszer elérni ezt közösen, mindenki ajánljon fel akkora összeget, amekkorát tud, amekkora nem hiányzik otthonról. Mindig ezt el szoktuk mondani, ezt is, hogy mindenki csak addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér, senkitől se kérjük azt, hogy azt az összeget ajánlja fel, ami esetleg a megélhetéséhez szükséges. Mindig azt szoktuk mondani, hogy amennyi pluszt, amennyit fel tudnak ajánlani, akkor annak nagyon örülünk, hiszen ez a rádiónknak a biztonságát jelenti, hiszen ezért tud szólni a Mária Rádió, ugye tudjuk azt, mi már jól, a kedves hallgatók is tudják, bizony ez a rádió, ez nem állami támogatásból, nem is egyházi támogatásból, hanem a kedves hallgatói család felajánlásaiból, adományaiból működik, és sokszor ezek az 500 és 1000 forintok, melyeket felajánlanak, akár ilyen kisebb összegek is, adják ki azt a nagy működési költséget, ami hónapról hónapra itt keletkezik. Úgyhogy erre hívjuk a kedves hallgatói családot. Mindjárt még egyszer a technikai dolgokat el fogom mondani a kampánnyal kapcsolatban, most viszont hallgassunk egy kis zenét.

már vissza is tértünk. A mai nap elindult a Mária Kertje kampányunk, útnak indítottuk ismét, és hát az a célunk, hogy 20.000 virágot, illetve ennek a 20.000 virágnak az árát összegyűjtsük a kedves hallgatói család segítségével, és ezzel egy kicsit kisegítsük a Mária Rádiót abból a mély gödörből, amiben most így a nyár folyamán belekerült. 14 millió forintos kritikus hiánynál tartunk. Ez azt jelenti, hogy negatív egyenlege van a Mária Rádiónak, méghozzá 14 millió forint. Ez már bizony sajnos veszélyezteti a működésünket, úgyhogy nagyon kongatjuk a vészharangokat, kérjük a hallgatói család segítségét, összefogását, szóljunk rokonainknak, ismerőseinknek is, minél többekhez juttassuk el ezt a hírt, hát ha ők is tudnak segíteni, egy kisebb összeget felajánlani. Most már azért több módon is meg lehet tenni ezt a felajánlást, akár bankjutalással is, mi mindenkit erre buzdítunk, hiszen ez a legkedvezőbb Mária Rádió számára is, és a felajánlók számára is, itt a legkisebb egyébként a levonás, illetve a bankkártyás fizetésre is lehetőség van, most már a honlapunk támogatás menüpontjában ezt megtalálhatják, de csekken is be lehet ezt fizetni, ugye csekket el szoktunk küldeni minden magazinunkhoz, de lehet igényelni a Mária Rádiónak egyébként akár az e-mailes elérhetőségén, akár a recepciónkat felhívva, és személyesen is be lehet ezt hozni hozzánk a Gogol utca 28-as szám alatt a budapesti szerkesztőségünkbe. És hát ugye a 14 millió forintos hiány, ez az, ami a működési költségünkhöz szükséges, de mindezeken felül sajnos folyamatosan az adóberendezéseink meg technikáink elüregednek, ugye 20 éves most a Mária Rádió, és hát azért is jelöltük meg 20.000 virágot, hogy az elkövetkezendő 20 évben is tudjunk szólni. 20 évet már működött a Mária Rádió, ezt mind a hallgató családunknak és a gondviselésnek köszönhetjük. Sokszor volt ilyen összefogás, ahogy említettem, itt 2 évvel ezelőtt is egy 17 millió forintos hiányt az akkor elsőként megjelenő Mária Kertje kampányunkkal sikerült aztán akár még pozitívba is fordítani, és most is ebbe bízunk, hogy a Mária Kertje ebbe az évbe is a hallgatói család segítségével kihúzza a bajból a Szűzanya Rádióját, és ugye ezeken felül még az előregetett adóberendezések cseréje is sajnos az idei évben majd költségként megjelenik a Mária Rádiónak, és ami nagy öröm egyébként számunkra, az új 60-i frekvenciánk elindítása is az idei évben meg fog történni, de ugye ennek is van egy beruházási költsége, annak, hogy meg tudjon szólalni, itt is van egy adóberendezés, amit meg kell vásárolni, beüzemelni, bérleti költségek az antennáknak, szóval ennek is van egy nagyobb költsége, úgyhogy az a nagyon-nagyon szép és nagyon nagy örömhír, hogy az új 60-i frekvencián elindulhatunk, és több tízezer hallgatóhoz, új hallgatóhoz, családhoz és magányos emberhez juthatunk el. Annak is lesz majd egy anyagi vonzata, és ugye ebben szeretnénk a kedves hallgatói család segítségét kérni, és hát hogy hogyan is csatlakozhatunk ehhez a kampányhoz, arra kérünk mindenkit, hogy egy virág árával támogassa a Mária Rádiót, és a megjegyzés sobatba írja be, akár csekken küldi be, akár banki utalással, hogy Mária Kertje, hiszen az idei évben egy kicsit változtattunk a Mária Kertjén, nem csak rózsákat fogadunk, hanem többféle virágot is, és hát ezeknek a virágoknak különböző színeket adtunk, hogy minél szebben virítsanak a virtuális térképünkön. Valaki ellátogat a Mária Rádiónak a honlapjára, rögtön a főoldalon megtalálja Mária Kertje kampányunkat, ott rákattint a segíteni szeretnék gombra, akkor átirányítódik egy oldalra, ahol aztán egy űrlappal találkozik, ezt kell kitölteni, aki segíteni szeretne, vagy tud, és anyagi felajánlást is ad. Azt is kérjük, hogy töltse ezt ki, aki esetleg nem tud anyagi felajánlást adni, de valamiért felajánlana egy ilyen virtuális virágot, az is nyugodtan töltse ki ezt az űrlapot, és ha kitöltöttük, akkor utána gombra kattintva elvisz minket a Magyarország térképre ez a kis oldal, és ott a
az egér segítségével oda kattinthatunk, ahonnan felajánljuk ezt a kis virágot, és hát különböző színű virágok, különböző szándékokat jelölnek, a piros virág az a hálavirág, a zöld virág az a gyógyulást jelképező virág, a sárga virág az a szeretteinkért való felajánlás vagy imákat jelöli, a fehér virág az pedig egy ilyen emlékvirág az EUN családtagjainkért, barátainkért. Úgyhogy hívunk mindenkit, hogy helyezze el a kis virtuális virágát ezen a Magyarország térképen, és borítsuk be egész Magyarországot, ha esetleg a településünkön, ha mondjuk Budapestre gondolok, már nagyon sok virág van, akkor nyugodtan helyezzük el ezeket a virágokat bárhova Magyarország térképen, hogy tényleg egy gyönyörű virágzó kert legyen, Mária kertje, egy országos kert legyen, és ez az országos összefogás segítse a Mária Rádiót ebben a nagy szükségbe. Úgyhogy szeretettel hívunk mindenkit, még most így a 2 hónap folyamásokat fogunk erről beszélni, majd több műsorunk is lesz ezzel kapcsolatban, akár majd itt beszélünk a virágokhoz köthető szentekről is, hogy egy kicsit színesítsük ezt a kampányt még jobban a kedves hallgatói családnak, de ne feledjük azt a tényt, hogy a legfontosabb az az, hogy a Mária Rádiónak, a Szűzanya Rádiójának segíteni tudjunk, és hát minél több támogatást tudjunk összegyűjteni azért, hogy ez a negatív egyenleg ez eltűnhessen, és akár pozitívba is fordulhassunk. 20 000 virág a Szűzanyának, ez a célunk, ezt szeretnénk virtuálisan elültetni Magyarország térképén, úgyhogy kérjük a hallgatói család segítségét, aki anyagilag adományával tudja támogatni a Mária Rádiót, azt tegye meg bankjutalással, csekken keresztül, vagy személyesen, vagy akár bankkártyával is, honlapunkon keresztül, és hát írjuk be a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje, innen fogjuk tudni azonosítani ezeket a kampányra beérkező adományokat. Hálás szívvel köszönjük a hallgatói család segítségét, és hát most már úgy látom, hogy lejárt a műsoridő is, köszönöm szépen a hallgatók figyelmét, és hát biztatok mindenkit, hogy látogasson el Mária Rádió honlapjára, csatlakozzon kampányunkhoz, és tényleg csináljunk a Magyarországból egy igazi Mária kertjét. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Hírek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Péter és Pál apostol különbözött egymástól, de egységet alkottak, hangsúlyozta hétfői beszédében 14. Leó pápa. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. Szerda éjfélig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást. Fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz használatra. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Íj és Borbálát hallják. Péter és Pál apostol nem lehetett volna különbözőbb egymástól, de így is az egyház egységét építették, mondta 14. Leó pápa az MTI tudósítása szerint június 29-én, a két szent ünnep napján. Rómában őrzik a két egyház alapító apostol sírját, és a Szent Péternek és Szent Pálnak szentelt nap a városban piros betűs ünnepnek számít. 14. Leó a Szent Péter bazilikában bemutatott misén kijelentette, hogy Péter és Pál mások voltak származásukat, képzésüket, természetüket tekintve, és egyedüli uruk sem tette őket ugyanolyanná. Péter és Pál azonban az apostolok közösségében nem volt egymás ellensége, jelképei lettek a különbözőségnek, amelyet a Szentlélek egységbe forraszt, hangsúlyozta az egyházfő a misét követően Szent Péter téri beszédében. Az ünnepnapra esett a Szent Péter fillérek napja is, a pápa köszönetet mondott a hívek támogatásáért. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására, június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A szentmisének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol a mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. A mai napon még harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a rendkívüli forróságban különösen is fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz felhasználásra. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, olvashatjuk az MTI oldalán. Habár a vízellátó rendszerek teljes kapacitással működnek, a hétvégén 55%-kal nőtt a vízigény az átlagosnál, így a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tárolómedencékből használt folyadékot. Miniszterelnöki kérés, hogy a következő napokban az ivóvizet ne pocsékoljuk, mindenki csak a legszükségesebb célokra használja fel. Kerüljük a vezetékes vízzel való locsolást, autómosást vagy a medencék feltöltését, annak érdekében, hogy minden otthonban és intézményben megőrizzük az ivóvíz alapellátást. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Íj és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagy Boldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szentmisénket kezdjük kalkuttai Szent Teréz szavaival, imádkozzunk a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és munasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod, a ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. A hűtlen népet prófétája által így inti az Úr. A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor élni fogtok. És veletek lesz az Úr, a seregek Istene, úgy, amint valljátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot, amikor ítélkeztek. Így talán megkönnyörül az Úr, a seregek Istene József maradékán. Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem. Ha egészen elégű áldozatokat mutattok be nekem, ajándékaitokat el nem fogadom. Rá sem tekintek a béke áldozatra, amelyet hízlalt állatokból mutattok be. Vidd el előlem énekeid zaját, hárfád zenéjét meg nem hallgatom. Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak az igazságosság. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő, már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötör minket? Tőlük távol nagy serdés gonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a serdés gondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek és megszállták a sertéseket, mire az egész gonda a meredek partról a tóba rohant és odaveszett. A kanászok elfutottak és a városba érve mindent jelentettek. Azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, s amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nehéz értelmezni ezt a mai szakaszt, azonban az bizonyos, hogy Jézus átmegy a Genezáreti tó túlsó partjára, Dekapolisz vidékére, és ott ezzel a helyzettel találkozva, hogy mondhatjuk azt, hogy isteni hatalmát megmutatva, szinte megijednek tőle a pogány gondolkodású emberek. És mivel Jézusnak a csodája mégiscsak az ember mellett van, az embert segíti, az embert akarja kiszabadítani fogságából, mégiscsak fontos volt ez a csoda, amelyet aztán ma már számtalan filmen próbálnak megjeleníteni, számtalan mai rendezőnek a képzeletét akarja segíteni ez az elbeszélés. Ámosz próféta könyve sokkal reálisabb, sokkal inkább közel visz bennünket az evangéliumnak a megértéséhez is. Van egy vicc, vagy mondhatjuk úgy, hogy pedagógiai történet, ha lenne 5 kocsid, adnál le egyet, persze, hogy adnék. Ha lenne 5 házad, adnál le egyet, persze, hogy adnék. Ha lenne 5 inged, adnál le. Mivel van 5 ingem, ezért erre már nem merünk igennel válaszolni. És ebben benne van a mai kornak a gondolkodása, benne van mai Ámosz prófétának a jövendőlése. Arról beszél ugyanis Ámosz próféta, hogy amikor az északi ország részben 750-730 körül megerősödik a gazdasági élet, mondhatjuk azt, hogy van egy elit rész, amely igazán nagy gazdagságnak örvend. Úgy is mondják ezt, hogy elefántson palotákat építenek maguknak, és ebben az archeológiai segített számunkra, hiszen rengeteg olyan elefántcsont, termék, csempe került elő, amely igenis ezekben a palotákban voltak, és amíg ezeket a történelmi emlékeket látjuk, addig Ámosz próféta a valóságra akarja fölhívni a figyelmet. Mi a valóság? A valóság az, hogy a gazdag ember elmegy a szegény mellett, a gazdag ember elfoglalja magát saját kis világával, és nem veszi észre, hogy a szegénynek nincs mit ennie, nincsen már ruhája sem, és egyáltalán az igazságszolgáltatás is teljesen a gazdag oldalára állt, nincs, aki képviselje a szegény ember ügyét. Ehhez még hozzájön az is, hogy számtalan réteget lehet felfedezni Ámosz próféta könyvében, mert ugyanis benne van az asszír birodalom, majd pedig később Babilon birodalmának mindaz a gondolkodása, hatása, amelyet a nagy hatalmak eredményeztek. Amikor visszajönnek a fogságból, akkor elmondják, hogy az ő csillaguk, Szaturnusznak a csillaga, amely mintegy uralkodik az egész világ mindensége. És ebben a csillagban ott van az Isten hitnek a keresése, ott van az a kijelentés, amelyet majd aztán fogjunk hallani Máté evangéliumában Jézusnak a születésének történeténél, amikor is ezek a csillagok különféle beállások alapján egyértelműen Krisztust akarják jelenteni. Krisztusra akarnak mutatni. És amikor erről beszél a mai részlet, arról is hangot ad, hogy hiába vannak csillagaitok, hiába vannak áldozataitok, hiába van mindaz, ami ott van a lelketekben, mert ti nem a jót akarjátok, hanem a rosszat, ti nem az igazságot akarjátok, hanem a saját igazságaitokat, és amikor erről beszél a próféta, akkor már mi magunkra is ismerünk, hiszen mi is oda vagyunk kötözve, nagyon sokszor sírjainkhoz, gazdaságunkhoz, hozzá vagyunk kötve ahhoz az áldozatainkhoz, amelyekkel magát az Istent is ebből az irányba szeretnénk terelni. Azt mondja itt a próféta Ámosz, hiába vannak béke áldozataitok, a hizlad állataitokból hiába mutattok be áldozatot, nem akarom meghallani. Nem akarom látni ajándékaitokat, egészen elégű áldozataitokat, mert nem az igazságot akarjátok. Gyűlölöm az és elvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, nem tetszenek nekem. Mindez azt mutatja, hogy van valami olyan igazság, amelyet a választott nép nem akart látni, nem akart hallani. Vidd előlem énekeid zaját, hárfád zenéjét, meg nem hallgatom. Mint a víz áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak az igazságosság. Arról beszél ez a kijelentés, megkapta a választott nép a törvényt, ott van a lelkében az Istennek a szava, és ő mégis inkább a saját elképzeléseit akarja követni. Nem az igazságot, nem az igazságosságot, nem a törvényt, hanem a saját igazságát, saját igazságosságát, saját törvényét. Úgy is mondjuk Ámosz prófétát, nagyon kevés az a mondat, amely hozzá kapcsolódik, nagyon sok írás inkább a benne foglalt könyvben, a tanítványaihoz kapcsolódik, azok írták meg. Mégis azok a mondatok, amelyek ilyen mélyre hatnak. Mondhatjuk azt, hogy a exegetikai tudósoknak a véleménye alapján igenis arra mutatnak rá, hogy az a pásztor, az a fügefát termelő, tenyésztő személy, aki Ámosznak a tulajdonságait magára vette, annak a személynek nagyon is a természetből vannak a kijelentései. És ezek a természetből vett kijelentések nagyon rövidek, de mégiscsak a lényeget akarják elmondani. A lényeg pedig az Isten törvénye, az Isten iránti igazság, az Isten iránti jó, amelyben felfedezhetjük, hogy bizony mi magunk is olykor a kényelmesebbet, a számunkra kedvezőbbet, a számunkra elfogadhatóbbat választjuk. Erről beszél Ámosz próféta, és mintegy odaállít bennünket Ámosz prófétának erkölcsi fala elé, és megkérdezi, valóban a jót keresitek? Valóban az igazságot keresitek? Valóban az Istent keresitek? Vagy valami egészen mást? Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.
1: Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszent Egyházat, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elvezesse az Anyaszent Egyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerje meghallgatást Krisztus, ami Urunk által.

Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmasság Atya és hűséges Isten. Mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat, a te fiadat Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott, a gyermekekkel és a szegényekkel, a betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és a szenvedők számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermekednek gondját viseled. És ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget, himnuszát vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk. Mert életünk útjain velünk vagy mindig, valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát szent atyánk Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a föltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházat áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökkévalóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben. Egységben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, minden püspökkel, pappal és diákonussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy fölismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a

Föltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztőjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldoggá avatásáért. Mennyei Atyánk, szenteltessék meg a Te neved. A Te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk, s amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.

áldás gondolat. Megnyílik az ég, és megszólal egy hang. Te vagy az én szeretett fiam. Te vagy az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Megnyílik az ég, áldásába öltöztet a magasságos, egészen közel lép hozzád, hogy megismerhest őt, megerősít a kezdettől létező egységben, elkísér életed minden útján, hogy növekedj testben, lélekben és igazságban, Isten és az emberek előtt való kedves.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 55. szakasz. Dialógusban a többi vallásokkal. Miként az új evangelizáció feladatának egészét tekintve, úgy a remény evangélium a hirdetésére nézve is elmélyült és értelmes vallásközi dialógust kell folytatni, elsősorban a zsidósággal és az iszlámmal. Ha a vallásközi dialógust úgy tekintjük, mint a kölcsönös megismerés és gazdagodás módszerét és eszközét, nem ellentétes a pogányok térítésével, sőt, különleges kapcsolatban van vele, és annak egyik kifejeződése. E dialógus esetében nem arról van szó, hogy fogságába essünk a sajnos még a keresztények között is széles körben elterjedt közömbösségnek, mely gyakran pontatlan teológiai nézetekből fakad, és áthatja a vallási relativizmus, mely szerint az egyik vallás olyan, mint a másik. 56. szakasz. Sokkal inkább arról van szó, hogy tudatosodott az egyház és a zsidó népet összekötő kapcsolat és Izrael páratlan szerepe az üdvtörténetben. Miként már a püspöki szinódus első különleges európai összejövetelén fölmerült, s miként a második szinódus is hangsúlyozta, el kell ismernünk a kereszténység és a zsidó nép közös gyökereit. A zsidóságot Isten olyan szövetségre hívta, amelyet nem von vissza. És ez a szövetség végső beteljesedését Krisztusban érte el. Folytatni kell tehát a dialógust a zsidósággal, tudván, hogy alapvető jelentésége van a keresztény önismeret és az egyházak közötti megoszlások legyőzése szempontjából. Folytatni kell tehát a dialógust a zsidósággal, hogy a kölcsönös kapcsolatokból új tavasz fakadjon. A dialógust minden egyházi közösségnek gyakorolnia kell, amennyire a körülmények ezt megengedik, és együtt kell működniük a zsidó vallás híveivel. Ez többek közt azt is magában foglalja, hogy beismerik, mennyi része lehetett az egyház gyermekeinek az antiszemitizmus kialakulásában és elterjedésében, és ezért bocsánatot kérnek Istentől, előmozdítván minden módon a megbékélés és a barátság találkozását Izrael fiaival. Ebben az összefüggésben azonban meg kell emlékeznünk arról a nem kevés keresztényről is, akik olykor életük árán is, főként az üldözéses időszakban segítették és mentették idősebb testvéreiket. 57. szakasz. Hasonlóképpen törekedni kell a többi vallások jobb megismerésére, hogy testvéri párbeszédet lehessen kezdeni a mai Európában élő más vallásúakkal. Különösen fontos a tisztességes kapcsolat az iszlámmal. Ezt a dialógust, miként az elmúlt években már többször is felmerült az európai püspökökben, okosan, a lehetőségek és határok pontos ismeretében, és Istennek minden gyermekére vonatkozó üdvözítő terve iránti bizalommal kell folytatni. Többek között szem előtt kell tartani a mélyen keresztény gyökerű európai kultúra és az iszlám gondolkodás közötti különbségeket. Ebből a szempontból azokat a keresztényeket, akik mindennapi kapcsolatban élnek a muszlimokkal, megfelelően fel kell készíteni arra, hogy tárgyilagosan ismerjék meg az iszlámot, és megfelelően tudjanak viselkedni. Különösen gondot kell fordítani a szemináristák, a papok és a lelkipásztori munkatársak felkészítésére. Magától értetődően azonban az egyház, miközben kéri az európai intézményeket a vallásszabadság előmozdítására Európában, azt is hangsúlyozza, hogy a kölcsönösség alapján biztosítsák a vallásszabadságot azokban a más vallású országokban, melyekben a keresztények vannak kisebbségben. Ezzel kapcsolatban érthető a keresztények megütközése és csalódottsága, akik például Európában befogadják más vallások híveit és biztosítják vallásgyakorlásuk lehetőségét, és ugyanakkor azt látják, hogy a keresztény vallás gyakorlását tiltják olyan országokban, melyekben ugyanazon vallások hívei, mint többség, kizárólagossá teszik a saját vallásukat. Az emberi személynek joga van a vallásszabadsághoz. És a világ részén mindenkinek mentesnek kell lennie a személyek, társadalmi csoportok vagy bármiféle emberi hatalom részéről érkező kényszertől.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Nagyon sokszor a múlttal foglalkozunk, és megpróbáljuk a múltnak a helyreállításával a jelent jobban megélni. De a múltban történtek olyan dolgok, amiket már nem tudunk megváltoztatni. Természetesen ezért lehet felelősséget, és kell is vállalni. De mégis sok esetben az, ha megfogalmazódik bennünk, hogy mi lett volna, ha, ez egy csapda és zsákutca. Hányszor gondolunk arra, hogy valamit elhibáztunk, akár megbántottunk valakit, vagy éppen ellenkezőleg megbántottak bennünket, és azt mondanánk, mi lett volna, ha másképpen alakul? Ha nem bántanak meg, hogyha nem úgy alakult volna az életem, akkor most egészen más lenne. Természetesen le kell számolni a múlttal. Föl kell mérni benne mindazt, ami fájdalmas és nehéz volt. Meg kell tanulni a legfontosabb dolgokat belőle. De az apró részleteket el kell felejtenünk. Hiszen az ördög egyik legnagyobb taktikája az, hogy folyamatosan a múltba nézett, és újra lejátsza a gondolatainkban, hogy ne ismerjük fel, igazából Isten mire hív a jelenben. De ahogy mondtam, az igazság az, hogy a múltat nem tudod megváltoztatni, bármennyiszer is lejátszod újra. De amit meg tudsz változtatni, az nem más, hogy innentől kezdve hogyan is kell tovább haladni. Mert hogy Istennek terve van számodra, ebben a pillanatban. A jövő, amit készít neked, nem a múltad által van meghatározva, hanem azáltal, hogy ma hajlandó vagy-e bízni benne. Tehát meg kell tanulni a múltban azt, ami megtanulható, és még egyszer mondom, az apró részleteket el kell felejteni. Minden pillanat, amit a múlt hibáin való rágódással töltesz, egy elvesztegetett pillanat abból az életből, amit Isten benned akar felépíteni. Istent nem a kudarcait foglalkoztatják, hanem a hűséged, a nyitottságod, és az, hogy lépésről lépésre követed-e őt. Nagyon nagy a kísértés mindenfajta tekintetben, amivel találkozunk a mai világban, hogy újból és újból visszatérjünk a múltba, és a múltnak a megváltoztatásával próbáljuk a jelent jobbá tenni. Persze, meg tud újulni a múlt, de nem abban a formában, ahogy ezt mi gondoljuk. Ha megtanultuk belőle azt, ami megtanulható, onnantól kezdve már másképpen tekintünk a nehéz helyzetekre is. Tanulunk belőle, épülünk belőle, így tudjuk megváltoztatni a múltat, legalábbis a gondolatainkban, de nem a tényeket, amik megtörténtek. Vagyis a hozzáállás a lényeg. Hogyan és miképpen tekintek arra, ami volt. Hogyha ezzel lendületet kapok a jelenben, és a jövőt jobban tudom építeni, abban a tekintetben természetes, hogy a múltat a gondolatainkban meg tudjuk változtatni, mert hogy megtanultuk belőle, mi az, ami hasznunkra vált, még akkor is, hogyha ez nehéz volt, hogyha kudarc volt, hogyha sikertelenség volt. Egyik alapvető mértékegység a belső béke. Hogyha megszületik bennem a béke a múlt tekintetében, akkor tudom a jelent és a jövőt is építeni. Le kell számolnunk tehát a békétlenséggel, és ezt csak Isten segítségével tudjuk megtenni. Kedves testvérek, kedves hallgatók, legyünk a jövő emberei, és úgy tudjunk élni a jelenben, hogy a tegnapi nap miatt ne rontsuk el a mai napunkat. Fontos dolog így élni. Nagyon sok tehertől tudunk megszabadulni.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
0: Mária Rádió.
3: Hírpercek. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipoly Parti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Már elérhető a 2026-os nyári Balaton környéki miserend. Jönnek a részletek. A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál I. és Borbálát hallják. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlonya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította, fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősségvállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipoly Parti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palóc falu, Ipoly Balog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipoly Balog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert több kötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli az Ipoly Parti Mendemonda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. A nyári hónapokban egyes Balaton környéki településeken a megnövekedett turista forgalomhoz igazodva eltérően zajlanak a katolikus szertartások, mint az év többi részében. A követhetőség érdekében idén is készült ehhez egy megfelelő segédlet, tette közzé a hírt a Magyar Kurír. A miserendeket számon tartó gyűjtemény és a templomokat feltüntető térkép a katolikus hírportál oldalán található. A honlapon felhívják a figyelmet arra is, hogy egyes templomok megváltozott miserendje csak a nyári időszak egy részét érinti. Sok helyen például augusztus 20-ig bezárólag érvényesek csak a módosítások. Éppen ezért érdemes a helyi templomoknál is érdeklődni a pontos időpontokkal kapcsolatban, az esetleges változásokat pedig a miserend@katolikus.hu e-mail címen keresztül tudják jelezni az egyes plébániák. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál I. és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek, ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed, ha beteg vagy és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istenem.

0: راديو. Az imaórákli liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen! Halleluja! Minden tudásnak Istenem, újjongva hódolunk neked, kilátod lelkünk rejtekét, s kegyelmeddel táplálod is. Te legjobb pásztor védd a jót, míg jársz az elveszett után, s minket kövér mezőiddel, vígy jó bárányait közé. Kemény bíránk haragja majd, ne juttasson rosszak közé. Ítéletet korhat legyünk, örök meződre szánt juhok. Neked megváltunk tisztelet, erő dicsőség győzelet. A mindenség királya vagy,

Szeretlek, Uram, én erősségem. Uram, erősítőm, menedékem és szabadítóm. Istenem, segítőm, akiben remélek. Oltalmazóm, hatalmas szabadítóm és pártfogóm. Segítségül hívlak, áldott Istenem, s akkor ellenségeimtől megszabadulok. Rám zúdultak a halál hullámai, pusztító áradat rettent engem. Rám tekeredtek az alvilág kötelékei, hurkot vetett nyakamra a halál. Nyomorúságomban az Urat szólítottam, Istenemhez kiáltottam. Templomában szavamat meghallotta, s kiáltásom színe elé füléig hatolt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szeretlek, Uram, én erősségem. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Megindult és megrendült a föld, a hegyek alapja rengett és megingott, mert Isten haragra gyúlt. Orrából füstlövelt, szájából emésztő tűz, perzselő parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, lába sötét felhőre lépett. Kerubra hágott, úgy röpült, szelek szárnyán siklott tova. Homályba burkolózott, mint valami sátor, úgy takarta őt sötétlő víz, égi felhő. Arcának fényétől a felhők szétfutottak, jégeső zuhogott, és tüzes villám. Menny dörgött az égből az Úr, megzengette hangját a fölséges. Jégeső zuhogott,

0: oltalmamra kelt. Kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Mécs világot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Megjutalmazott az Úr igaz voltam szerint, és megfizetett tiszta kezemért, amiért az Úr ösvényei jártam, és gonoszul nem hagytam el Istenemet. Mert szemem előtt áll minden törvénye, és parancsait el nem vetettem. Szeplőtelen voltam előtte, és a gonosztól őrizkedtem. Megjutalmazott az Úr igaz voltam szerint, mivel kezem tiszta maradt szem előtt. A szenthez szent vagy, a jóhoz jóságos, a tisztához tiszta, ám a ravasznak túljársz az eszén. Megszabadítod a megtiport népet, de a nagyra látó kevét megalázod. Mécs világot gyújtasz nekem, Uram, fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétben. Ha velem vagy, rárontok az ellenség hadára, Istenemmel együtt fölhágok a várfalakra is. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mécs világot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Mindenki csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak.
1: Olvasmány Sámuel második könyvéből. Azokban a napokban Saul fiának volt két vezére a portyázó csapatok élén. Az egyiket Bánának hívták, a másikat Rehábnak. A Bérotba való Rimmon fiai voltak, így Benjamin fiai közé tartoztak. Mert hiszen Bérot is Benjamin tulajdonának számít. Mégis Bérot lakói Gittaimba menekültek, és ott élnek idegenként mind a mai napig. Jonatánnak, Saul fiának volt egy mindkét lábára béna fia. 5 esztendős volt, amikor Saul és Jonatán halálhíre Izraelbe ért. A dajkája fogta és elmenekült vele, de a menekülési egységében a gyerek elesett és megbénult. Meribálnak hívták. A Bérotba való Rimmon fiai, Rehab és Bána elindultak, és a déli hőség idején Izbál házába mentek, amikor az éppen déli pihenőt tartott. A kaputőrző lány búzát szemelgetett és elbóbiskolt, így épp aludt. Rehab és testvére, Bána, beosontak. Amikor beléptek a házba, Izbál hálóköntösben az ágyán feküdt és aludt. Agyonütötték és a fejét vették. Aztán fogták a fejét, és egész éjszaka mentek vele az Arabán átvívő úton. Izbál fejét elvitték Hebronba Dávidnak, és így szóltak a királyhoz. Nézd, ez Izbálnak a feje, életedre törő ellenségednek, Saulnak a fiájé. Így ma az Úr bosszút állt uramért és királyomért, Saulon és nemzetségén. Dávid így válaszolt Rehábnak és testvérének, Bánának, a Bérotba való Rimmon fiainak. Amint igaz, hogy az Úr él, aki életemet minden veszedelemből kimentette, aki nekem azt a hírt hozta, hogy Saul halott, abban a hiszemben, hogy örömhírt hoz nekem, azt én elfogadtam és megölettem Ciklákban. Ezzel jutalmaztam az örömhírért. Most hát, amikor elvetem őt emberek, egy derék embert a saját házában és ágyán meggyilkoltak, ne kérjem tőletek számon a vérét, és ne írtsalak ki benneteket a földről. Ezzel Dávid parancsot adott a legényeinek, és azok le is szúrták őket. Aztán levágták a kezüket és lábukat, s Hebron tavánál kiakasztották. Izbál fejét pedig fogták, és eltemették Abner sírboltjában, Hebronban. Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták, nézd, csontod és húsod vagyunk. Már tegnap és tegnap előtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait. És az Úr is azt mondta neked, legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael fejedelme. Izrael vénei tehát mind

elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban az Úr előtt. Aztán fölkenték Dávidot Izrael királyává. Dávid 30 éves volt, amikor király lett, és 40 esztendeig uralkodott Júda fölött, és Jeruzsálemben 33 esztendeig uralkodott Júda és Izrael fölött. Ezután a király Jeruzsálem alá vonult embereivel a jebuziták ellen, akik azon a vidéken laktak. Azt mondták Dávidnak, nem jutsz be oda, elűznek a vakok és a sánták. Ezzel azt akarták mondani, hogy Dávid nem jut be oda. Dávid azonban bevette Sion várát, ez lett Dávid városa. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ezúttal az egyházról szeretnék beszélni, amit Anya Szent Egyháznak is szoktunk mondani. Ennek vagyunk mi mindannyian a tagjai, akik magunkat katolikus kereszténynek hívjuk. Az egyház esetében elsőnek a sokféleség tűnik fel. Amikor megalakult először az első pünkösd napján, már akkor is ez volt a jellemző. Ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben. Az ég alatt minden népből. Amikor a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. És aztán, amikor hallgatták a Péter apostol prédikációját, meglepődtek, mert mindenki annak az országnak a nyelvén hallotta a beszédet, amelyikből jött. Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirének körüli részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak, és azt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? A jelenlévők valóban a Római Birodalom minden részéből összesereglett zsidók és prozeliták voltak. A prozeliták azok pogányból, pogány vallásból zsidó hitre áttért emberek voltak. Egyébként ezek mindannyian mostan a húsvét utáni 50. napot ünnepelték. A zsidók húsvétkor az egyiptomból való kivonulást ünnepelték, most pedig 50 nappal később aratási ünnepet tartottak, és egyúttal megemlékeztek a Sínai hegynél történt törvénykezésről, a 10 parancsolat kérdetéséről is. Az összejött zarándokok többsége valószínűleg ismerte többé-kevésbé a zsidó nyelvet, amiken az apostolok beszéltek. Csoda viszont az volt, hogy a különböző országokból összejött emberek, mint már említettem, az ottani saját nyelvükön hallották beszélni az apostolokat. Az egyház sokfélesége tehát megmutatkozik először abban, hogy minden népet képes befogadni. Fehéreket, sárgákat, barnákat, feketéket. De azt azért elárulom most a kedves hallgatóimnak, hogy a négerek befogadása nem volt olyan egyszerű dolog. 1916-ban szenteltek csak először néger embert pappá. 1936-ban szentelték az első fekete püspököt, és 1963-ban a Szent 23. János pápa nevezett ki először néger püspököt bíborossá. Számunkra ez már magától értetődik, hogy fekete bíborosokat meg püspököket látunk, de 100 évvel ezelőtt még nem volt ennyire magától értetődő. Most viszont, Istennek legyen hála, Afrikában fejlődik talán a legdinamikusabban a kereszténység. Miközben Európa egy hanyatló fázisban van Afrikában, de, ha tegyem hozzá, Ázsiában is a kereszténység nagyon szépen gyarapszik. Az első az, hogy sokféle ember él az egyházban. Aztán beszéljünk abból, hogy sokfélik az úgynevezett karizmák, sajátos kegyelmi adományok is. Az első korintusi levélben olvassuk, az egyik a bölcsesség ajándékát kapja a Szentlélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a lélekben. Itt megállok egy pillanatra, és megemlítem, hogy itt nyilvánvalóan nem egyszerűen a hitnek az adományáról van szó, hanem arról a képességről, hogy valaki a hitét meg tudja osztani fele barátaival. Ez egy külön adomány. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a profétálás, vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztály részül. Mások különféle nyelveket beszélnek, vagy a nyelvek értelmezését nyerik el ajándékul. A nyelvek ajándékára most nem térek ki, mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki egy idegen nyelvet beszél, anélkül, hogy tanulta volna. Itt olyan nyelvről van szó, amit tulajdonképpen senki sem ért. Van azonban valaki, aki ezt meg tudja magyarázni. Ez bármilyen furcsának is tűnjék, hallgatóim számára ma is létezik. Vannak olyan közösségek, amelyek ismerik még a úgynevezett nyelveken való beszéd ajándékát, és a nyelvek értelmezésének a külön ajándékát. Tehát valaki megszólal, összejött közösségben, elkezd beszélni, senki sem érti. Talán ő maga se. Jön valaki, aki viszont elmondja, hogy miről van szó. Nos, nem szabad azonban leszűkítenünk a karizma fogalmát ilyen sajátos kegyelmi adományokra, hanem gondolhatunk például nem csak a csodatevésre, meg a csodás gyógyítás ajándékára, meg a proféta jövendőlésekre. Nem. Vannak olyan kegyelmi ajándékok, mint a megszentelő kegyelem, hit, remény, szeretet, amelyeknek egy bizonyos foka mindenki számára szükséges az üdvösséghez. Mindenki számára. Egy bizonyos hit, remény, szeretet nélkülözhetetlen mindenkinek. Ezeket nevezzük görög szóval karisznak, magyarul kegyelemnek. De vannak olyan adományok, amelyeket nem mindenki kap meg, hanem az egyik ezt kapja, a másik meg azt. Ezeknek a görög neve karizma. Tehát van karisz, és van karizma. Etimológiailag semmi különbség nincs a két szó között, annyival, mint az ima meg az imádság között semmi. Ugyanakkor mégis megszoktuk már, hogy a kariszon, a kegyelmen, újra mondom, azt értjük, amikor valaki megkapja megszentelő kegyelmet, ezzel együtt a hit, remény, szeretet ajándékát, és ezáltal üdvösségre alkalmassá válik. Tehát ez a karisz. Karizmán pedig a sajátos kegyelmi ajándékokat értjük, amelyeket nem kap meg mindenki, hanem egyik ezt kapja, másik azt kapja, a harmadik meg amaz kapja. Hát akkor hadd soroljunk föl néhány olyan karizmát, ami nem tartozik a különlegességek közé. Itt van a szüzesség, és itt van a házasság. Amikor Szent Pál a korintusiakhoz címzett első levelét írta, abban a tudatban volt, hogy Jézus hamarosan visszatér, és vége a világnak. Ezért akkor nem ajánlotta már a házasság kötést, de még a házasság életet sem. Arra gondolt, hogy Jézus hamarosan jön, most már nem érdemes gyermeket nemzeni, és talán gyermeket szülni sem. Hát ez tévedés volt részéről. Viszont később már ő is korrigálja magát. Az efezusi levélben már úgy mutatja be a házasságot, mint egy szentséget, Isten kegyelmének sajátos forrását. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, feleségével tart, s a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Tehát itt már Szent Pál a házasságot úgy szemléli, mint Krisztus és az egyház kapcsolatának a mintáját, abban, amikor egy férfi és egy nő életre szóló szövetséget köt, vállalja a szülői tisztséget, és ez megkapja Istennek a sajátos kegyelmét. De vannak akiket Isten a szüzességre hív. Itt vagyunk például mi, celibátusban, nőtlenségben élő papok, és itt vannak a szerzetesek, köztük a kedves nővérek. Úgyhogy ma már ott tartunk, hála Istennek, hogy a házasságban élő embereket is egyre inkább kezdjük szentté avatni. Régen, meg kell mondani őszintén, az a házas ember, aki nem lett vértanú, vagy aki nem királyi családból származott, hát az nem nagyon számíthatott arra, hogy őt esetleg majd boldoggá és szentté avatják. Ma azonban már ez így van. Ma már belátjuk azt, hogy a szüzesség és a házasság azok nem egymással szembeállítandó, főleg nem egymás alá fölé rendelendő kegyelmi ajándékok, hanem úgy összetartoznak, mint a kilézés és a belézés, vagy a fociban a védekezés és a támadás. Azt kérdezi, melyik a fontosabb, hogy a kilézés a fontosabb, vagy a belézés, mert nincsen semmi értelme. Így ugyanígy az én véleményem szerint annak sincs semmi értelme, hogy azt kérdezzük, hogy melyik a magasabb állapot az egyházban, a szüzesség vagy a házasság. Isten előtt mindkettő kedves, mindkettő fontos az egyház fennmaradása szempontjából. Ugye ma már, mondom, egyre inkább avatnak szenté világi házas embereket is, például Lizjői Szent Teréz szüleit, vagy Batthyány Satman Lászlót. Most van folyamatban Batthyány Satman László feleségének, Koret Mária Teréziának a kanonizációja is. Imádkozzunk érte, hogy őt is mielőbb boldoggá avassák. De nem kell itt megállnunk. Minden hivatás karizmatikussá válik, a Isten kegyelmét kérjük annak teljesítéséhez, és igyekszünk azt keresztény módon teljesíteni. Igenis, vannak karizmatikus tudósok és művészek. Vannak még karizmatikus sportolók is. Vannak, akik még a futballpályán is úgy viselkednek, hogy a hitükről is tanúságot tesznek. Vannak karizmatikus pedagógusok, orvosok, egészségügyi dolgozók, közéleti személyek és egyszerű munkás emberek. Sőt, maga a betegek, szenvedő ember is karizmatikus lehet, mert a szenvedő Krisztust teszi jelenvalóvá a Földön. A keresztény gyermek, ha jól viselkedik a názareti kis Jézust, a keresztény szülő Szűz Máriát és Szent Józsefet, keresztény tudós és tanár a tanító Krisztust, a keresztény orvos és egészségügyi dolgozó gyógyító Jézust, a keresztény beteg a szenvedő Jézust, a keresztény földműves vagy mesterember pedig a názareti ácsot, a názareti iparos ember Krisztust teszik jelenvalóvá itt a Földön. Jószövetségi Szentírásban olvasunk ilyet, hogy amikor a Szent Sátornak a különböző berendezési tárgyait össze kell állítani, az oltárt, a frigyládát és egyebeket, akkor az Úristen kiválasztja Becalelt, Úri fiát, Húr unokáját Júda törzséből, eltöltél Isten lelkével, hozzáértéssel, okossággal, tudással, és minden munkára alkalmas ügyességgel, hogy kidolgozza a terveket, megmunkálja az aranyat, az ezüstöt, a bronzot, hogy köveket véssen és formáljon, fát faragjon, és minden munkát elvégezzen. Arra is adott neki képességet, hogy másokat is megtanítson ezekre. Elköltötte őt és társait az érzékkel, hogy elvégezzenek minden díszítő, szövő és hímző munkát kék és vörös bíborral, karmazsinnal, lenvászonnal, semmi szükséges az egyszerű takás munkához. Ugye, kedves hallgató, milyen furcsán hangzik ez, pedig ez bent van a Bibliában. Tehát, hogy ehhez a képességhez, a képességet ez nem természettől adódik csupán, hanem Isten kegyelme is hozzájárul. Ez azt mutatja, hogy a mesteremberek is lehetnek karizmatikusok. Gondoljunk azokra csodálatos emberekre, akik a román, a gótikus, a reneszánsz, a barokk és egyéb bazilikákat fölépítették. De minden mesteremberre, aki a tisztes ipar becsületét őrizte, aki nem gyártott selejtet, vagy ha gyártott is nem adta azt el senkinek, vagy gondoljunk a kormányzó képesség adományára, amelyet a papok, püspökök, pápák kapnak meg az egyházon belül. Ezáltal tudják a híveket összetartani, vagy a papok milyen karizmát kapnak azáltal, hogy át tudják változtatni a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé, vagy hogy fel tudják oldozni a bűnösöket. Ez mind igenis egy-egy külön karizma. A tanításod, nem csak a hit, erkölcs és a Biblia, hanem bármi oktatáshoz szintén Jóisten adhat olyan kegyelmet, hogy a pedagógus, a tanító Krisztus példaképe lesz. És a profécia pedig nem csak jövendőmondást jelent, hanem azt az adományt, hogy valaki a híveket tudja jó szóval buzdítani a jóra, figyelmeztetni, ha valami rosszat követel, nem durva beszéddel, hanem tapintattal és szeretettel, és vigasztalni a szomorúakat. Nem csak emberi szóval, hanem az Isten, isteni vigasztaló szavával. Tehát sokféle az egyház, sokféle ember él benne, sokféle nyelvű ember, sokféle kegyelmi adomány létezik benne, sokféle karizma. Az egyház mégis egységes. Az egység éppen a sokféleségben mutatkozik meg. Mindjárt az első pünkös napján 3000 ember vált egy közösségé, amikor megkeresztelkedtek. Megőrizték saját nyelvüket, saját nemzetüket, hazájuk szeretetét, ugyanakkor mégis egyetlen közösségnek, egyháznak lettek a tagjai. Őket nevezzük Isten népének, az Atya Isten népének is hívjuk. Az Isten népében is ugye sokféle ember él, mégis egyetlen nép lehet. Aztán itten a egység mögött sokszor a Szent Lelket helyezzük előtérbe. A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. Ugyanis mindannyian egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át, írja Szent Pál apostol a korintusiaknak. Kedves hallgatóim, mi ma már el se tudjuk képzelni, mekkora csoda volt az, hogy az egymás ki nem állható zsidók és pogányok, és a állati sorsban tartott rabszolgák és szabad emberek egyetlen közösségé, testvéri közösségé váltak. A második Korintus levélben olvassuk, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. ezt szoktuk a szentmisében is imádkozni. A pünkösdi prefációban ezt imádkozzuk, a Szentlélek pünköskor, az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A mi atyánk után is pünkösnapján ezt imádkozzuk, Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. A fentiekből kiolvasható, hogy mi egyesíti az egyház tagjait elsősorban a közös hit és a közös szeretet. Közös hithez tartozik természetesen a közös remény is. Hallgassuk meg jeruzsálemi Szent Cirilnek egyik prédikációját. Miért hasonlítjuk a vízhez a Szentlélek ajándékát? A Szentléleket nem csak a tűzhöz, meg a szélhez, hanem a vízhez is hasonlítjuk. Miért? Mert a víz ott van minden földi élet gyökerén. A víz leszáll eső formájában az égből, egyetlen formában száll alá, és mégis sokféleképpen cselekszik. Más életet táplál a pálmafában, mást a szőlőtőben, mást a gyümölcsfákban, mást az állatokban, és mást az emberekben. Hozzá alkalmazkodik a különböző élőlények természetéhez, és mindegyikben nekik megfelelően működik. Így a Szentlélek is. Ő maga egy és oszhatatlan. Mégis más-más adományokat osz szét a híveknek. Az egyiknek birtokba veszi a nyelvét, a bölcsesség szolgálatára, a másik lelkét megvilágosítja a prófétaság adományával, egyiknek hatalmat ad a gonosz lelkek kiűzésére, másiknak megadja, hogy magyarázni tudják a szent írásokat. Az egyikben megerősíti a szüzességet, a másikat adakozásra tanítja, az egyiket szigorú bőtre és aszkézisre neveli, a másikat felkészíti a vértanúságra. Különböző embereknél, de ő maga nem különbözik önmagától, ő mindig ugyanaz marad. Ehhez most hozzátehetnénk, az egyikből keresztény tudós nevel, a másikból keresztény művészt. Az egyiket papi és szerzetesi szolgálatra hívja, a másikat arra, hogy szerető szívű hitves szülő, nagyszülő gyermek legyen. Az egyikből istenfélő földművest vagy iparos embert formál, a másikból okos és gyermekszerető pedagógust. Az egyiket felkészíti a gyógyító Krisztust megjelenítő egészségügyi szolgálata, a másikat arra, hogy Krisztus keresztjét hordozza mindannyiunkért. Az egység megvalósítása persze nem csak a mennyei atya, és nem csak a Szentlélek műve, hanem az Úr Jézus Krisztusé is. Szent Pál apostol úgy mutatja be őt, mint az egyháznak a fejét. Ő a fő, mi pedig ennek a testnek a tagjai vagyunk. Ő némelyeket apostollá, másokat profétává, ismét másokat evangelistává, pásztorrá és tanítóvá tette, hogy szolgálatok betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk Isten fia hitének és megismerésének teljességére. Szent Pál itt a hitet jelöli meg, mint az egység egyik zálogát. Következő írásában pedig inkább a szeretetet emeli ki. Igazságban kell élnünk és szeretetben. Hogy egyre jobban összefordjunk a fővel, Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel magát a szeretetben. Tehát ma újra hangoztatom, hogy a hit és a hittel együtt járó remény és a szeretet adok, amelyek elsősorban összekötik az egyház különböző tagjait. És hangoztatnunk el még azt, hogy az egység az nem csak isteni ajándék, hanem feladat. A mi feladatunk is. Hagyjátok el a haragot, a gyűlölködést, a rossz indulatot, az átkozódást. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi ember szokásaival együtt, öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására. Itt már nincs görög vagy zsidó, barbár vagy szitja, szolga vagy szabad ember, hanem Krisztus minden mindenben. Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szerítséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva az egy testben. Az egyház egysége sosem lesz egy befejezett tény, hanem mindig megvalósítandó feladat marad mindannyiunk számára. Az egységet látványosan veszélyeztették a különböző szakadások és eretnekségek. Már az első korintusi levélben olvasunk arról, hogy a korintusi egyházban 4 párt alakult ki. Külön pártja volt Pálnak, külön Apollónak, külön Kéfásnak, azaz Péternek, és külön Krisztusnak. Hát ugye ez is fantasztikus. Szent Pál nem jött, azt mondja, nekem nem kell párt, ne pártoskodjunk, hanem legyünk egy közösségé. Kolosszai levélben arról olvasunk, hogy egyesek fölösleges érkezési szabályokat vezetnek be, újabb meg újabb ünnepeket tartanak meg, mások az angyalok tiszteletében tesztelegnek, megint mások látomásaikkal akarják tévútra vezetni a közösség vallásos érzületét, és ezzel az egységet megbontják. Jakab apostol arról ír, hogy gyülekezeteiken a szegény embereket hátrányban részesítik a gazdagokkal szemben. Gazdag embert odaültetik az első helyekre, udvariasak hozzájuk, szegények, na ő leít hátul. Ez ellen tiltakozik Jakab apostol. Az első század végén már megjelenik a doketista eretnekség, amely tagadta azt, hogy Isten fia valóságos emberi testben jelent meg. Azt állították, hogy Jézus csak látszólagos testben volt itt közöttünk, mert Istenhez úgymond nem méltó az, hogy valóságos húsvér testbe öltözzék. Erre mondja Szent Ágoston, aki nagyon lelki ember volt, hogy hát ha Jézus csak látszólagos testben jött el közénk, akkor csak látszólagosan halt meg értünk, akkor csak látszólagosan vagyunk megváltva is. De Jézus valóságos testben jött el. Az ige testé lett. Aztán van ennek pont az ellenkezője, az ariánusok, és megjelentek hamarosan. Ők még azt tanították, hogy Jézus nem volt valóságos Isten, csak úgymond, nem Isten volt, csak úgymond isteni, ahogy mondjuk esetleg egy híres színésznőről is, hogy ez isteni ez a színésznő. Nos, hát Jézus valóságos Isten volt, de sokan ezt tagadták. A IV. Században Észak-Afrikában megjelentek a túlbuzgó doketisták, akik a hitüket megtagadó, majd bűnbánatot tartó elesetteket, bukott keresztényeket nem akarták visszafogadni az egyházba, hanem azt mondták, hogy újra meg kell keresztelni őket. Szent Ágoston püspök velük kapcsolatban mondja a következő beszédet. A donatisták azt mondják, ti nem vagytok testvéreink. Ők úgy tekintenek minket, mint a pogányok volnánk. Ezért újra meg akarnak keresztelni minket, mint ami nem lennénk birtokában annak, amit ők adni akarnak. Innen fakad a tévedésük, tagadják, hogy mi is az ő testvéreik vagyunk. Mielemben nem akarván megismételni az ő keresztségüket, de ugyanakkor érvényesnek tartván a magunkét, azt mondjuk nekik, ti a mi testvéreink vagytok. Megszűnnénk testvérek lenni, ha megszűnnénk így imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ők azt mondják, semmi közünk hozzátok. Nekünk mégis van közünk hozzájuk, egy Krisztusban hiszünk, egy test tagjai vagyunk, egy fő alá tartozunk. Itt az ideje annak, hogy szeretetünk bőségével elhalmozzuk őket, hogy telve legyünk irántuk irgalommal, imádkozzunk értünk szívünk legnagyobb szeretetével. Itt jut eszembe, hogy mi, az egyetlen egyház tagjai, mindnyájan mi is testvérek vagyunk. Jézus még az apostolokat is testvéreinek nevezi több ízben. Azt mondja Mária Magdolnának, menj el testvéreimhez, vidd hírül nekik, fölmegyek az atyához, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Biztos, hogy az egyházban vannak szülők, nagyszülők, gyermekek. Vannak lelki atyák és lelki gyermekek. Vannak elöljárók és vannak beosztottak. Mégis az egyházban alapvetően mindnyájan testvérek vagyunk. Engem ismerő fiatalok csak Gyula atyának vagy Gyuszi atyának szoktak szólítani, de hadd mondjam el, hogy én is testvérük vagyok. Sőt, a Szent Atya, akit ma is még Szent Atyának mondunk, a pápa is testvérünk. Jézus az elsőszülött testvér, mi pedig neki kis testvérei vagyunk, a pápa idősebb testvér, de ő is testvér. Régen a pápák leányaimnak és fiaimnak szólították a híveket, ma pedig mit mondanak? Sorelle e fratelli, nővéreim és fivéreim. Ennek a testvériségnek alapja a közös keresztség, amely ugyanannak a mennyei atyának a gyermekévé avat mindannyiunkat. Ezt a testvéri kapcsolatot mélyíti el az oltári szentség, amikor együtt áldozunk, még inkább egyé válunk. Mi ugyanis mindannyian, írja Szent Pál, egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindannyian egy kenyérben részesülünk. A testvéri szeretet komoly segítséget nyújt nekünk ahhoz, hogy hivatásunkat, egyházbeli szerepünket jól tudjuk betölteni, hogy a Szentlélek által nekünk kiosztott lapot ki tudjuk játszani, hogy gólhelyzeteinket értékesíteni tudjuk, függetlenül attól, hogy papok vagyunk, vagy világívek, szerzetesek, házas emberek, vagy iparosok. Nagyon jó lenne, hogyha ez a hívekben is tudatosodna, és nem csuknák be egymás orra előtt a ajtót, a templomban például. Nem ülnének oda az üres pad szélére, hogy aztán a másik ember csak nehezen tudjon bemászni a pad közepére. Ha áldozáskor nem rognának le, mert van ilyen is, lerogy a papeli az áldozó, már csak ő van meg az Úr Jézus. A többi majd hogyan áldozik, az őt már nem érdekli. Ezeket mindenképpen el kell kerülnünk. A templomban is megnyilatkozzik azt, hogy mi testvérek vagyunk és összetartozunk. Nos, befejezésül Csík Sándornak sorait szeretném felolvasni. Testvéreim, olyan sokat szeretnék mondani, hidíveket építeni, falakat bontani. Sokat-sokat, nagyon sokat kellene mondanom, de csak egy maradt, egy árva szó elhasznált ajkamon. De ebben minden benne van, ez a feltámadás, csak ezt tudom, csak ez vagyok, testvér és semmi más. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipoly Parti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Most pedig jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Ijés Borbálát hallják. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A szentmisének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a Világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlónya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította. Fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősség vállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipoly Parti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palóc falu, Ipoly Balog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipoly Balog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert többkötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli, az Ipoly Parti Mendemonda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Ijés Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Köszöntöm Önöket a Katolikus Karitász Tevékeny Szeretet című podcastjában. Én Szabados Elina vagyok, a Katolikus Karitász Országos Központjának kommunikációs vezetője, és azért szólok most Önökhöz, hogy beszámoljak az elmúlt két hét eseményeiről a Karitász házatáján országszerte. Büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok önkéntesünk van országszerte, és hogy jelen lehetünk, segíthetünk a rászoruló családok és emberek életében. Ez a műsor azért született, hogy megmutassuk, hogyan élhetik meg önkénteseink és munkatársaik a tevékeny szeretet útján, cselekvés útján a hitüket, és hogyan igyekeznek felemelni embertársaikat, ha nyitott szemmel járnak a világban, és észreveszik a bajba jutottakat. Az életvédelem jegyében telik ez a mai műsor, és ezért fontos elmesélnünk Önöknek azt az örömhírt, hogy elindul a Katolikus Karitász mentőszolgálata. A múlt héten jelentette be a Katolikus Karitász Országos Központjában Zagyva Rihárd igazgató úr, hogy megalakult az orvosmisszió. Ezen a rendezvényen jelen volt az Országos Mentőszolgálat képviselője is, valamint az új mentőszolgálat vezetője is, dr. Horváth Tamás, akinek köszöntőjéből most hallgassanak meg egy részletet is.
2: Tisztelt igazgató úr, hölgyeim és uraim, kedves bajtársaim, Konstantinovics Miklós főigazgató úr nevében és a bajtársi közösségünk nevében is nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon jó itt lenni, Önöket látni, Önökkel együtt lenni. Öröm és megtiszteltetéshez számomra és a mentőszolgálat számára, hogy egy ilyen napon beszélhetünk arról, ami közös a mentőszolgálatban és a Katolikus Karitászban, a hitvallása, a munkája, a szakmaisága, az önkéntesség és ez a fajta szerepvállalása, amely eljutott idáig, hogy egy ilyen mentőszolgálat a Karitász berkein belül is elkezdi a munkáját közösség érdekében, az emberi élet megmentése céljából is érdekében. Másképp vezet az utunk a mindennapokban a mentőszolgálat és a Karitász esetében más eszközöket használunk, de egy dolog közös mindebben, hogy a beteg emberekért tesszük a mindennapi munkánkat, a bajba jutottakért. Az ígynek esetleg nagyon sokszor egy segítő kéz, egy jó szó többet jelent akár, mint nagyon sok más anyagi javak. És ebben a mentőszolgálat is hisz a maga 138 évével, és azt gondoljuk, hogy a Katolikus Karitász is az elmúlt években hasonlóan gondolkodott és hasonlóan tette a mindennapokban a munkáját és tevékenységét. A Karitász több mint 800 plébániai közösségében több 10 000 önkéntesével nagyon hasonló szervezettséget is mutat valamilyen az országos mentőszolgálatot, hiszen ott nálunk 256 mentőállomáson és 204 igazi telephelyen kb. 16 000 bajtársunk dolgozik a mindennapokban azért, és ha valaki bajba jut, vagy segítségre szorul, akkor a megfelelő szintű szakmaiságú ellátást megadhassuk neki. Ez a több 1000 ember tehát mind azért dolgozik, és együttesen dolgozik a mai naptól kezdve, hogy segítsünk, és a segítőket valóban odaadjuk, ahol arra szükség van. A Karitász esetében azt gondolom, hogy Önök tudják a legjobban itt dolgozók és a Karitász berkében belül lévők, hogy ilyen nagyszerű munkát végeztek az elmúlt években, a külföldi missziók esetében, a Covid pandémia esetében gyakorlatilag a közös munkára is még emlékezhetünk, orvosmissziókra, amelyekkel külföldön magyar honfitársainkat, magyarokat is elláttak, bajba jutottak, segítettek, szűréseket végeztek, és gyakorlatilag valóban az emberi élet mentése érdekében tették le a munkájuk végét. A Katolikus Karitász a mai nap egy új mentőszervezetként jelenik meg a palettán, mentőszolgálat irányítás alatt és ígisze alatt. De Magyarországon és főleg Budapesten jellemző az, hogy egyházi intézmények mentőszolgálatokat hoznak létre, mentőket önkéntes segítőikkel, önkéntesen munkájukat végezve adják a mindennapokban ahhoz, hogy kiegészítsék, segítsék, támogassák a mentőszolgált napi működését és a mentési feladatait elvégzését, és ez valóban az ember élet védelme érdekében a közös tevékenységünk és közös munkánk és hitvallásunk. A Caritas mentőszolgált létrejötte tehát azt üzeni, hogy ez a segítségnyújtás kultúrája alapos gyökereket vett Magyarországon, ismerve a szakmai vezető főorvos urat és a szakmaiságért felelő kolléganőket, főorvosasszonyt és a többi kollégánkat, azt gondolom, hogy a legjobb kezekben van az itteni mentőszolgálat, mint szakmaiságát, mint tudását, felszerelését és napi működését, mert a működése tekintetében, és ezt köszönjük is nekik, hogy ők itt ebben részt vállalnak és megszervezték, és támogatják ennek a létrejöttét, működését és a napi mentési tevékenységet. Szeretném megköszönni tehát még egyszer a Katolikus Karitasnak, hogy együttműködhetünk mi, országos mentőszolgálat önökkel, hogy együtt végezhetjük a munkánkat, és hiszük azt, bízunk benne, hogy a következő években is együtt fogjuk szolgálni Magyarország mentését, mentésügyét, a bajba jutottakat, és a szakmai tudás, az önkéntesség és a szerepvállalás a közös emberi szolidaritás vonalában végezzük a napi munkánkat, tevékenységet. Nagyon szépen köszönöm meg, köszönöm.
1: Tehát még egyszer örömmel jelentjük be, hogy június 23-án megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálata, amelyet Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója jelentett be. Kiemelte, hogy a szolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek és egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre. Ezúton ki is fejezte a háláját a Máltai Szeretett Szolgálatnak, aki szakmai segítséget nyújtott, valamint az Országos Mentőszolgálatnak. Az Országos Mentőszolgálatot dr. Pápai György, a szervezet orvosigazgatója képviselte, aki büszke arra, mint elmondta beszédében, hogy az közös ügyet képvisel a Katolikus Caritasszal, mégpedig azt, hogy a beteg emberekért tehetnek minden nap. A rendezvényen jelen voltak a megalakult mentőszolgálat munkatársai is, akiknek vezetője dr. Horváth Tamás mentőtiszt, és büszkén jelentette be azt, hogy mennyire fontos az, hogy önkéntes munkát végeznek, és az önkéntes mentést tudják erősíteni azáltal, hogy egy autóval most elindult a Katolikus Caritas mentőszolgálata. A szolgálat munkáját Lőrinc Pál atya, a Katolikus Caritas országos központjának lelki igazgatója áldotta meg a mentőautót, a szolgálattevőket, Isten segítségét kérve munkájukra. Ez a műsor ma egy izgalmas témát jár körbe, mégpedig a teremtésvédelmet. A teremtésvédelem egy gyönyörű területe a katolikus egyháznak. Ebben mi is becsatlakoztunk már 9 évvel ezelőtt, amikor elindult az orvosmissziónk azzal a határozott célkitűzéssel, hogy a határon túli magyar lakta településeken prevenciós egészségügyi szűréseket végezzenek. Így jutott el a csapat Erdélybe, Kárpátaljára és Délvidékre, az utóbbi időben leggyakrabban a háború sújtotta Kárpátaljára mentek szűrni. Ezek az alkalmak hiánypótlóak, azért is, mert magyarul szólnak az emberekhez, akik nyitottan el tudják mondani félreértések nélkül a problémáikat, és a hosszú tevékeny önkéntes munkának köszönhetően már rendszeres felülvizsgálatokra is van lehetőség, ugyanis az orvosmisszió tagjai időről időre visszatérnek az adott településre, és nyomon tudják követni az ott kiszűrt betegségek előrehaladását és a gyógyulási folyamatokat is. Ez nagyon sokat jelent abban, hogy az emberek teljes életet éljenek, különösen abban az időszakban, amikor pszichésen megterhelő számukra a háború tudata. Most egy olyan beszélgetést hallhatnak, ami az orvos misszió napi szintű munkájáról szól. Milyen az, amikor kitelepülnek egy településre, ahol az iskola átalakul. Váróteremmé, különböző fajta EKG, vércukorszint, vérnyomás, nőgyászati szűrések, ortopédiai szűrések, stb. Várják ott a szülőket és a gyerekeket. Két kollégánk a Katolikus Caritas országos központjából arra vállalkozott, hogy a gyimesekben elkíséri az orvosmissziót, és velük készült ez a beszélgetés, amit fogadjanak szeretettel.
3: Ez év januárjában az orvosmisszió vezetőjének, Kecskés Lászlónak a felhívására jelentkeztem, segítőnkéntesnek. az Erdélybe kiszervezett egészségügyi missziós szűrésre. Június 10-én indultunk, 22 fő vett részt ezen az úton, és 14-én érkeztünk haza. Az önkéntesek feladata, amire én jelentkeztem, az a recepciókon való segítség, a működtetése, a betegek fogadása, adatok rögzítése, betegirányítás, pakolás és ilyen játszósarok működtetése. A határon túli missziós munka több szempontból is kiemelten fontos, tehát nem csak orvosi, hanem társadalmi, földrajzi, kulturális tényezők is kapcsolódnak ehhez a munkához. Elsősorban a korlátozott egészségügyi hozzáférés nagyon fontos, hogy úgy működjünk, mintha ez a prevenciós szűrés házhoz menne. Tehát mert ilyenkor azok is eljutnak a szűrésre, vagy orvoshoz, akik eddig ezt nem tehették meg. Mivel elszigetelt területen található, és így az orvosi ellátás nehezen elérhető, és szakemberek is, az orvosi ellátás nehezen elérhető, és kevés a szakember. A következő szempont pedig az, hogy sok betegséget egy ilyen szűréssel a korai stádiumban fel lehet fedezni. Felismerhetők a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos betegségek. Erre számos példa volt, hogy gyerekeknél 13-14 éves korban több gyereknél vettünk észre nagyon magas vérnyomást, és magas vércukor értéket mértünk. Tehát ezeket visszahívtuk, és kértük, hogy a továbbiakban ők is figyelemmel kísérjék majd, és mérjék, és jelentkezzenek a szakorvosnál a későbbiekben. Aztán az egészségtudatosság növelésével is próbálkoztunk, vagy ez is volt egy célunk, nem csak szűrjünk, tehát ne csak szűrjünk, hanem tehát tanácsadást is adjunk a helyes táplálkozásról, az életmódról, a higiéniáról is. Tehát ide mondhatnánk azt a példát is, amikor egy idős néni 17-es vércukor értékkel üdítőt fogyasztott, mert hogy lehet, hogy az neki eszébe sem jutott, hogy mondjuk a ne üdítőt, vagy édesítőszerrel esetleg fogyassza azt az üdítőt. Vagy egy olyan idős nénivel is találkoztunk, akinek óriási magas 212-es vérnyomással simán kiment, és terelgette a házi állatait, a teheneket, mert ő nem érezte, és nem tudta magáról azt, hogy ilyen magas vérnyomással küzd. Aztán visszatérve a szempontokhoz, tehát ez a szűrés egy szociális és gazdasági hatást is kivált, vagy segít, mert a kezeletlen betegségek, felhívtuk a figyelmüket arra, hogy a kezeletlen betegségek

0: Mert törődést és meghallgatást. Nagyon sok embernek erre szüksége volt, és úgy jöttek hozzánk, hogy miután a szűrésnek vége volt, még szívesen maradtak, és tovább beszélgettek, és kiöntötték lelküket, vagy éppen megosztották az örömeiket. Egy ilyen szűrés alatt, tehát először alapvizsgálatokat végeztünk, tehát vérnyomás, pulzus és vércukormérést. Aztán vannak a célzott szűrések, ide soroljuk az EKG-t, a látásvizsgálatot, a szemészetet, fogászatot, nőgyógyászatot és az ortopédiát. Tehát ilyen orvosokkal érkeztünk ki, emellett még mentőtisztek voltak, és nyugdíjas nővérek, akik valamilyen osztályon dolgoztak, tehát anesteziológián, szemészeten, tehát ezek ilyen szakosztályokon. Az orvosi konzultáció, tehát mint mondottam, az orvosok és szakemberek végezték, és itt nem csak ezzel befejeződött, hogy megvizsgálták, vagy ezeket leszűrtük ezeket, őket, hanem a paciensek visszajelzést is kaptak ezekről az értékekről, és ezekkel a sok esetben életmód tanácsadással, tehát hogy engedtük haza őket. Például a dohányzással való leszokás, vagy a stresszkezelésre adtunk, vagy az étkezésre, táplálkozással kapcsolatosan. Tehát ezek a vizsgálatok mindig ki voltak egészítve, tehát hogy kiegészültek ezekkel. Fontos még, hogy a szűréseket két helyszínen végeztük, tehát ez az erdélyi, tehát Erdélyben Gyimesbükkön voltunk, a Dani Gergely általános iskolában, és a Gyimes Felsőloki Szent Erzsébet liceumban. Ez alatt a két nap alatt közel 300 fő jelentkezett a szűrésre, és tehát ezeknek tudtunk így segíteni. Ami engem motivált, hogy részt vehessek ezen a szűrésen, tehát, hogy személyesen meg szerettem volna tapasztalni a segítségnyújtásnak az erejét, és hogy olyan közösségen segítsek, ahol az ellátás nehezen elérhető. De ugyanakkor tehát én azt éreztem, hogy mi is vittünk, tehát adtunk tudást, szakértelmet, de tanultunk is tőlük emberséget, alázatot és kitartást. És nekem ez egy nagyon nagy lelki élmény volt, hogy jót tehettem, és én is valamit tehettem a határon túli magyarokért.
1: És mennél legközelebb is? Vállalnád a...
0: Igen, nagyon szívesen. És köszönöm, itt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehettem ezen a missziós úton.
1: A Caritas humanitárius segélyszervezet éppen ezért kiemelt fontosságú számára a teremtésvédelem és az életvédelem. Pont ezért van olyan ágazata az egész szervezetünknek, ami a katasztrófa helyzetekben és humanitárius katasztrófáknál nyújthat segítséget. Június során több ilyen is előfordult. A Fülöp-szigeteken június 8-án pusztított egy 7,8-as erősségű földrengés. Több településen rendkívüli erős földmozgás jelent meg, cunami riadót rendeltek el, és 9 tartomány partmenti közösségét kellett evakuálni. Összesen 30-40 ezer családot érintett a katasztrófa, nagyon sokan megsérültek és eltűntek. A Katolikus Caritas adománygyűjtést hirdetett, hogy kifejezze szolidaritását, és ezúton szeretnénk megköszönni a támogatásokat. A későbbiek során, a június vége felé újabb földrengés rázta meg, ezúttal Venezuelát. Egy percen belül több mint 7-es erősségű földrengés érte el Venezuelát, több tízezer embert keresnek azóta is. Megrongálódott az infrastruktúra, kórházak, iskolák dőltek össze, a mentés most is zajlik. Adománygyűjtést hirdettünk, ami még mindig zajlik, tehát mindig tudnak hozzá csatlakozni, hívhatják a 1356-os adományvonalat, vagy online is adományozhatnak venezuelai földrengés áldozatai címen. Előre is köszönjük mindenkit, aki gondol azokra a családokra, akik most még szeretteiket keresik, és hamarosan a helyreállításra kell fókuszáljanak. Óriási veszteségek között.

0: kérte. Most szeretnénk felolvasni annak a venezuelai Caritas kollégának a híradását, akit június 25-én sikerült elérnünk. Napokig nagyon nehezen jutottunk információhoz, képekhez a helyszínről. Mindenki az életeket mentette, és nyilvánvalóan csak később indult meg az, hogy betekintést nyerhessünk a konkrét helyszínre. Ezúttal ennek a kollégának a beszámolóját szeretném felolvasni. Ma, június 25-én délután 2 órakor friss információkat kaptunk a teljes Caritas hálózatunktól, beleértve az egyházmegyei és plébániai szervezeteket is. Helyzetünk rendkívül nehéz. Két földrengést éltünk át egy olyan válság közepette, amely már 10 éve tart. Emberek tűntek el, épületek omlottak össze teljesen, és sokan az utcán élnek, mert otthonaik lakhatatlanná váltak. Az 5 terület, amelyet kiemelt prioritásként kezelünk, és ahonnan friss információkat kaptunk, Caracas, Vargas, Miranda, Aragua és Carabobo. A Caritasnál ma reggel óta azon dolgozunk, hogy aktiváljuk segélyközpontunkat, és támogatást nyújtsunk azoknak, akik ma elveszítették egy családtagjukat, vagy akiknek a szerettei eltűntek. Plébániai Caritas csoportjaink készen állnak arra, hogy biztosítsák a létfontosságú pszichológiai támogatást. Átfogó információkat állítunk össze a teljes latin-amerikai és európai Caritas hálózatunk számára is a testvéri együttműködés jegyében. Mindenki megkeresett már minket, hogy megtudja, miként tud segíteni erőforrásokkal vagy szakmai tudással, hogy valamilyen módon válaszolni tudjunk erre a több fronton kibontakozó tragédiára. 3 kulcsfontosságú lépés áll előttünk. A mai nap prioritása az életmentés és a sérültek felkutatása. Nagyon hamar szükség lesz ellátmányra, vízre, élelemre és higiéniai cikkekre azok számára, akik a segélyközpontokban vagy az utcákon tartózkodnak. Emellett mielőbb fel kell mérnünk az érintettek helyzetét, hogy problémáikra átfogó módon tudjunk választ adni. Ezért a venezuelai Caritas, valamennyi püspök és a püspöki konferencia még ma lépéseket tesz annak érdekében, hogy minden emberünk mellett ott álljunk, és tervezetten a megtanult protokollokat követve átfogó segítséget nyújtsunk szenvedő népünknek, amelynek ma égető szüksége van a teljes egyház és minden szervezet támogatására, közösségben mindazokkal, akik ma összefognak, hogy segítsenek minden venezuelainak. Kedves hallgatóink, venezuelai kolléganőnk beszámolóját, összefoglalóját hallhatták a földrengés helyszínéről. Köszönjük szépen, ha gondolnak a bajba jutottakra, és támogatják önök is a Caritas honlapján keresztül a venezuelai áldozatokat. Kedves Mária Rádió hallgatónk, ez volt, ennyi fért ma a mai adásunkba, a Tevékeny Szeretet című podcastban. Nagyon köszönjük figyelmüket, azt, hogy érdeklődéssel követik két hetente szerdán 10 óra 50 perckor híreinket, beszámolóinkat és beszélgetéseinket. Ez az alkalom a teremtésvédelem jegyében telt. Beszélgettünk katasztrófa helyzetekről, az orvosmisszió munkájáról, és arról, hogy büszkén mondhatjuk el, immár létrejött a Katolikus Caritas mentőszolgálata. Kövessék figyelemmel műsorunkat, számítunk önökre 2 hét múlva is. Isten áldja önöket!
1: Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen! Halleluja! Minden tudásnak Istenem, újjongva hódolunk neked, kilátod lelkünk rejtekét, s kegyelmeddel táplálod is. Te legjobb pásztor védd a jót, míg jársz az elveszett után, s minket kövér mezőiddel, vigyó bárányait közé. Kemény bíránk haragja majd, ne juttasson rosszak közé. Ítéletet korhat legyünk, örök meződre szánt juhok. Neked megváltunk tisztelet, erő dicsőség győzelem. A mindenség királya vagy,

0: Szeretlek, Uram, én erősségem. Uram, erősítőm, menedékem és szabadítóm. Istenem, segítőm, akiben remélek. Oltalmazóm, hatalmas szabadítóm és pártfogóm. Segítségül hívlak, áldott Istenem, s akkor ellenségeimtől megszabadulok. Rám zúdultak a halál hullámai, pusztító áradat rettent engem. Rám tekeredtek az alvilág kötelékei, hurkot vetett nyakamra a halál. Nyomorúságomban az Urat szólítottam, Istenemhez kiáltottam. Templomában szavamat meghallotta, s kiáltásom színe elé füléig hatolt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szeretlek, Uram, én erősségem. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Megindult és megrendült a föld, a hegyek alapja rengett és megingott, mert Isten haragra gyúlt. Orrából füstlövelt, szájából emésztő tűz, perzselő parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, lába sötét felhőre lépett. Kerubra hágott, úgy röpült, szelek szárnyán siklott tova, homályba burkolózott, mint valami sátor, úgy takarta őt sötétlő víz, égi felhő. Arcának fényétől a felhők szétfutottak, jégeső zuhogott, és tüzes villám. Menny dörgött az égből az Úr, megzengette hangját a fölséges. Jégeső zuhogott, és tüzes villám. Nyilait hullatta és szétszórta őket. Villámait szórta, és rájuk ijesztett. Előtűntek a vizek medrei, feltárultak a földkerekség alapjai, az Úr feddő szavától, tomboló haragja viharától. Lenyúlt a magasból, s megragadott engem. Az áradó vizekből magához emelt. Kiragadott szörnyű ellenségeim közül, azok közül, akik gyűlölnek, és erősebbek, mint én vagyok. Sanyarúságom idején rám törtek, az Úr azonban oltalmamra kelt. Kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Megjutalmazott az Úr igaz voltam szerint, és megfizetett tiszta kezemért, amiért az Úr ösvényen jártam, és gonoszul nem hagytam el Istenemet. Mert szemem előtt áll minden törvénye, és parancsait el nem vetettem. Szeplőtelen voltam előtte, és a gonosztól őrizkedtem. Megjutalmazott az Úr igaz voltam szerint, mivel kezem tiszta maradt szem előtt. A szenthez szent vagy, a jóhoz jóságos, a tisztához tiszta, ám a ravasznak túljársz az eszén. Megszabadítod a megtiport népet, de a nagyra látó kevét megalázod. Mécsvilágot gyújtasz nekem, Uram, fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétben. Ha velem vagy, rárontok az ellenség hadára, Istenemmel együtt fölhágok a várfalakra is. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Mindenki csodálkozott a fönséges szavakon. amelyek ajkáról fakadtak.
1: Olvasmány Sámuel második könyvéből. Azokban a napokban Saul fiának volt két vezére a portyázó csapatok élén. Az egyiket Bánának hívták, a másikat Rehábnak. A Bérotba való Rimmon fiai voltak, így Benjamin fiai közé tartoztak. Mert hiszen Bérot is Benjamin tulajdonának számít. Mégis Bérot lakói Gittaimba menekültek, és ott élnek idegenként mind a mai napig. Jonatánnak, Saul fiának volt egy mindkét lábára béna fia. 5 esztendős volt, amikor Saul és Jonatán halálhíre Jizreelbe ért. A dajkája fogta és elmenekült vele, de a menekülési egységében a gyerek elesett és megbénult. Meribálnak hívták. A Bérotba való Rimmon fiai, Rehab és Bána elindultak, és a déli hőség idején Izbál házába mentek, amikor az éppen déli pihenőt tartott. A kaputőrző lány búzát szemelgetett és elbóbiskolt, így épp aludt. Rehab és testvére, Bána, beosontak. Amikor beléptek a házba, Izbál hálóköntösben az ágyán feküdt és aludt. Agyonütötték és a fejét vették. Aztán fogták a fejét, és egész éjszaka mentek vele az Arabán átvívő úton. Izbál fejét elvitték Hebronba Dávidnak, és így szóltak a királyhoz. Nézd, ez Izbálnak a feje, életedre törő ellenségednek, Saulnak a fiájé. Így ma az Úr bosszút állt uramért és királyomért, Saulon és nemzetségén. Dávid így válaszolt Rehábnak és testvérének, Bánának, a Bérotba való Rimmon fiainak. Amint igaz, hogy az Úr él, aki életemet minden veszedelemből kimentette, aki nekem azt a hírt hozta, hogy Saul halott, abban a hiszemben, hogy örömhírt hoz nekem, azt én elfogadtam és megölettem Ciklákban. Ezzel jutalmaztam az örömhírért. Most hát, amikor elvetemült emberek, egy derék embert a saját házában és ágyán meggyilkoltak, ne kérjem tőletek számon a vérét, és ne írtsalak ki benneteket a földről. Ezzel Dávid parancsot adott a legényeinek, és azok le is szúrták őket. Aztán levágták a kezüket és lábukat, s Hebron tavánál kiakasztották. Izbál fejét pedig fogták, és eltemették Abner sírboltjában, Hebronban. Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták, nézd, csontod és húsod vagyunk. Már tegnap és tegnap előtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait. És az Úr is azt mondta neked, legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael fejedelme. Izrael vénei tehát mind elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban az Úr előtt. Aztán fölkenték Dávidot Izrael királyává. Dávid 30 éves volt, amikor király lett, és 40 esztendeig uralkodott Júda fölött, és Jeruzsálemben 33 esztendeig uralkodott Júda és Izrael fölött. Ezután a király Jeruzsálem alá vonult embereivel a jebuziták ellen, akik azon a vidéken laktak. Azt mondták Dávidnak, nem jutsz be oda, elűznek a vakok és a sánták. Ezzel azt akarták mondani, hogy Dávid nem jut be oda. Dávid azonban bevette Sion várát, ez lett Dávid városa. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai az Úr ellen és fölkentje ellen. Királyom már magam tettem őt szent hegyemen, a Sion hegyén. Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek híjú terveket a népek? Királyom már magam tettem őt szent hegyemen, a Sion hegyén.
2: Olvasmány a Jézusról nevezett Avilai Szent Terészűznek, a Tökéletesség útja című könyvéből. Vajon van-e olyan könnyelmű ember, aki, ha egy előkelő úrtól akar valamit kérni, nem gondolná meg előbb, hogy milyen alakban terjessze elő kérelmét, és mit akar tőle kérni, s hogy miért van arra szüksége? Nehogy elkedvetlenítse, vagy megbosszantsa, főleg olyankor, ha valami fontos dologról van szó. Márpedig a mi jó Jézusunk arra tanít bennünket, hogy csak ilyent kérjünk. Egy dolgot azonban nagyon feltűnőnek tartok itt. Nem lett volna jobb én jó Uram, ha egy szóban foglaltad volna össze az egészet, és azt mondtad volna, add meg nekünk, atyánk, azt, amire szükségünk van. Tekintve ugyanis, hogy Isten olyan jól tud mindent, azt hihetné az ember, hogy nincs többre szükség. Ó, végtelen bölcsesség! Közötted és atyád között ez elég is lett volna, s ott a Getsemáni kertben nem is imádkoztál sok szóval. Kifejezted előtte óhajodat és rettegésedet, s az akaratára bíztad magadat. Mi rólunk azonban, én jó uram, nagyon jól tudod, hogy nem vetjük magunkat oly készséggel alá atyád akaratának, amint te tetted. Nálunk szükség van arra, hogy megnevezzük kérésünk tárgyát, hogy így módon jól megfontolhassuk, vajon hasznos-e nekünk az, amit kérünk, s ha nem találjuk annak, ne is kérjük, mert ellenkező esetben, amilyenek vagyunk, ezzel a mi szerencsétlen szabad akaratunkkal el sem fogadnánk azt, amit az Úr megadna nekünk, még ha egyébként a leghasznosabb dolog volna is ránk nézve. Mert ha nekünk nem fizetnek készpénzt a kezünkbe, nem érezzük magunkat gazdagoknak. Az édes Jézus tehát azt kéri folytatólag számunkra, hogy vonuljon be szívünkbe Isten országa. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Csodáljátok itt a mi mesterünknek végtelen bölcsességét. Vajon mit kérünk mi, midőn ez országért imádkozunk? Engem itt legfőképpen ez a kérdés foglalkoztat, s mindegyikünknek nagy szüksége van arra, hogy ezt megértse. Ő szent felsége belátta, hogy a mi gyönge tehetségünkkel nem vagyunk képesek megfelelő módon, s úgy, amint illik, megszentelni, dicsérni, magasztalni és fennen hirdetni az örök atya szentséges nevét, ha csak meg nem adja nekünk az ő országát már idelent. Ezért fejezte ki az édes Jézus ezt a két kérést közvetlenül egymás után. Hogy pedig megértsük, mit kérünk ezzel, s mennyire érdekünk ezért szüntelenül imádkozni és mindent megtenni, hogy kedvében járjunk annak, akinek hatalmában van megadni azt nekünk. Ki akarom itt fejteni gondolataimat erről a dologról? Az én nézetem tehát a következő. Sok egyéb javak között egyik nagy boldogsága a mennyek országának az, hogy az ember ott nem törődik többé a földi dolgokkal. A lélek ott tökéletes nyugalmat élvez önmagában. Gyönyörködik saját dicsőségében, örül annak, hogy vele együtt mindenki örül, békéjét soha semmi nem zavarja. Tökéletesen ki van elégítve, mert látja, hogy ott mindenki dicsőíti az Urat, mindenki megszenteli és áldja az ő szent nevét, és senki sem vétkezik ellene. Mindenki szereti Istent, s az illető léleknek sincs egyéb elfoglaltsága, mint az, hogy ő is szeresse. Nem is tudná nem szeretni, mert hiszen ismeri. S ha nem is ilyen tökéletesen, s nem megszakítás nélkül, de azért mégiscsak a mostaninál sokkal külön módon szeretnénk őt idelent, ha tiszta fogalmunk volna ő róla. Aki tud jót adni fiainak, arra késztet minket, hogy keressünk és zörgessünk. Annál többet kapunk, minél jobban hiszünk. Erősen remélünk, és vágyakozva vágyódunk. Ez többnyire könnyekkel és nem szavakkal történik, belső esedezéssel inkább, mint sem szólígatással. Annál többet kapunk, minél jobban hiszünk. Erősen remélünk, és vágyakozva vágyódunk.

Sivinket békét járjad. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalom.

Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat. Buzgó szívvel csak téged kereslek. Ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek. Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened. Bő áldás vagy nekem, Uram. Taníts meg tetszésed szerint élnem. Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad igéit ismételgetem. Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban. Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról. Boldogságomat csak igaz igédben találom, szavaidat nem felejtem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra. Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam. Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi. Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűz próbának vess alá, nem lehetsz bennem gonoszságot. Szám nem beszél az emberek dolgairól, ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától. Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat. Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam. Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót. Óvj engem, mint szemed fényét. Szárnyad árnyékában védj meg engem a gonoszoktól, akik szorongatnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram.

Ellehezült szívüket bezárták, szájukból kevésség árad, sarkamban vannak, körülvesznek, szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre. Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlán kölyök. Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket, kardoddal

Elhalandó októl, akiknek osztály részük csak ez az élet. Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmaradt, hagyják gyermekeikre. De én igaz voltomban látom meg arcodat. És színed látása tölt el, ha felébredek. Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a szent léleknek. Miképpen kezdetben, most én

0: mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Igazságba öltözzenek papjaid, Ura, és szentjeid ujjongjanak. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Péter és Pál apostol különbözött egymástól, de egységet alkottak, hangsúlyozta hétfői beszédében 14. Leó pápa. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. Szerda éjfélig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást. Fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz használatra. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Ijés Borbálát hallják. Péter és Pál apostol nem lehetett volna különbözőbb egymástól, de így is az egyház egységét építették, mondta 14. Leó pápa az MTI tudósítása szerint június 29-én, a két szent ünnep napján. Rómában őrzik a két egyház alapító apostol sírját, és a Szent Péternek és Szent Pálnak szentelt nap a városban piros betűs ünnepnek számít. 14. Leó a Szent Péter bazilikában bemutatott misén kijelentette, hogy Péter és Pál mások voltak származásukat, képzésüket, természetüket tekintve, és egyedüli uruk sem tette őket ugyanolyanná. Péter és Pál azonban az apostolok közösségében nem volt egymás ellensége, jelképei lettek a különbözőségnek, amelyet a Szentlélek egységbe forraszt, hangsúlyozta az egyházfő a misét követően Szent Péter téri beszédében. Az ünnepnapra esett a Szent Péter fillérek napja is, a pápa köszönetet mondott a hívek támogatásáért. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására. Június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A Szent Misének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. A mai napon még harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a rendkívüli forróságban különösen is fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz felhasználásra. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, olvashatjuk az MTI oldalán. Habár a vízellátó rendszerek teljes kapacitással működnek, a hétvégén 55%-kal nőtt a vízigény az átlagosnál, így a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tárolómedencékből használt folyadékot. Miniszterelnöki kérés, hogy a következő napokban az ivóvizet ne pocsékoljuk, mindenki csak a legszükségesebb célokra használja fel. Kerüljük a vezetékes vízzel való locsolást, autómosást vagy a medencék feltöltését, annak érdekében, hogy minden otthonban és intézményben megőrizzük az ivóvíz alapellátást. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Ijés Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.
3: Dél van.

0: apucánál meg már nem volt esély.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő mélyében fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélő.
2: És mi közünk lakozik.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Július 1-én szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lujzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, a Szentatya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Wolter Kálmán diakónussal 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Magyar költők Jézusa, Bozók Ferenc meditáció, a 20. századi költők Jézus verseiről, Murányi Nikolett Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában 16 óra 30 perckor hangzik el. A Magyar Egészségügy Napja, Harmatta János műsora 16 óra 35 perckor. Kell egy nap Jézussal hangképes összeállítás a Zalaegerszegi Mária Rádió műsorából 17 órakor. Kerényi Lajos piarista atya műsora az Embertitkáról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. A Tábori Lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a Hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát 20 óra 16-kor hallgathatják meg. Café Francesco podcast 86. adás, Antal Alexa Krisztina nővér Miért lesz ma valaki szerzetes címmel 21 óra 5-kor hangzik el. Karácsony Tibor atya műsorát 22 órától hallgathatják meg. Bacsa Dávid atya homiliái hangzanak el 22 óra 30 perckor. Bátor Botond Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvőadása 23 órától. Székely János püspökatya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
4: Mária Rádió. Teréz anya, a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. 11. Ébresztő Fesztivál Csákváron, július 8-a és 12-e között. Csákvár, Szent Mihály Főangyal templom és plébánia. Szlama Ákos atya gondolatait olvassuk fel. Az idei Ébresztő Fesztiválon Jézus szeretne meghívni benneteket arra, hogy felfedezzétek a következő nagy igazságot. Az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében. Lehet bármilyen gondod, bajod az életben, lehet bármilyen hiányosságot, ha belehívod Isten erejét ezekbe, akkor ő a számodra a legjobbat hozza ki belőle. Nincs olyan hiány, amivel ő ne tudna mit kezdeni. És ha engeded neki, eljuthatsz már itt a földön egy mély belső boldogságra. Sok szeretettel hívunk, hogy itt a fesztiválon megtapasztald, az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében. Korosztály. Középiskolás diákok. Főelőadók. Holló András, Tóth Prevoz Virág, Stercer Hilda, Bőm Ákos, Nyika Gábor. Programok közszerepel többek között Szentmise, dicsőítés az Azur zenekarral, szentségimádás. Izgalmas programnak ígérkezik az éjszakai túrázás. Jelentkezni lehet a www.ebresztőfesztivál.hu lapon. Bibliai figura készítő lelki napok Csobánkán a segítő nővéreknél. Jelentkezési határidő július 5-e vasárnap. Az időpontja 2026. július 17-e péntek 15 órától július 19-e vasárnap 17 óráig. A helyszíne segítő nővérek rendháza Csobánka, templom köz 4. Az esemény. Bibliai figura készítő lelki napok. Egy vagy két figura készítése. Bibliai kalandok. Közös és személyes imaidők. Kreatív elmélyülés. Mik is azok a bibliai figurák? A bibliai figurák körülbelül 30 cm magasak, szizált drótvázuk miatt mozgathatóak. Ólomlábaiknak köszönhetően bármilyen helyzetben stabilak. Nincs szemük és szájuk, változatos testtartásukkal és kifejező gesztusaikkal tudnak kommunikálni, érzéseiket kifejezni. Az eseményt vezeti Tomka Magdolna. Jelentkezés és információ Gabriel Veronikánál. Az e-mail cím veronika.gabriel@gmail.com. Jelentkezési határidő 2026. július 5-e vasárnap. További programokat a www.segítőnővérek.info címen lehet olvasni. Vízasztás Magyarországért. Állandó program. A vízasztás hetente csütörtök esténként 8 órától péntek hajnali 5-ig tart. A helyszín Budapest, Szent István Bazilika, Mária Kápolna. 5. kerület, Szent István tér 1 szám. A vízasztás Magyarországért egy rendszeres ima alkalom, amelyet a budapesti Szent István Bazilika Mária Kápolnájában tartanak minden csütörtök este 20 órától péntek reggel 5 óráig. Ezen alkalmakon imádsággal és az országért való gondolatokkal gyűlnek össze a résztvevők.
5: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai napon rendhagyó módon kezdjük imádságunkat a nagy melegre való tekintettel. Vannak betegeink kórházban, akik műtétre várnak, és nagyon rossz egészségi állapotban vannak, ezért kérjük szépen, hogy ma mindenkiért imádkozzunk, akár egészséges, akár beteg. Imádkozzunk együtt, imádkozzunk egymásért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A rózsafüzér első titka. Viola és Hajnalka műtétjéért és felépüléséért. A nagy melegre való tekintettel és Vágó Ilonáért ajánljuk föl. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Az első titok, aki a halálból feltámadt. Amikor Jézus az eleve kiválasztott tanúk előtt megjelenik, a föltámadott testén ott tündökölnek sebb helyei. Az Atya nem csak a fiát szabadította ki a pusztulásból, hanem vele együtt mindannyiunkat és az egész világot. Jézus holtában együtt lett velünk, föltámadásának hajnalfénye mindnyájunké. Ébredj, te alvó! Támadj föl a halálból, és Krisztus rád ragyog.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. A szűzanya teljes mértékben átérzi azt a rettenetes megaláztatást, ami Jézus ebben az órában éri. Ő a királyok királya, akinek országa soha nem ér véget. Gúny céltáblája lett durva hóhérok számára. De azt is megérti Mária, hogy Jézus alázatosságával akar eleget tenni az emberi gőg bűneiért. Ezért jövendőlték meg már a proféták, hogy gyalázatokkal illetik a Messiást. Gyalázatokkal tetézett szív, imádkozzuk a Jézusi litániában. Minden tövis, amely Jézus fejét sebzi, sebet üt Mária szeplőtelen szívén is. De egyesíti fájdalmát Jézus türelmével, és ő is felajánlja ezt az áldozatot mindazokért a bűnökért, amelyet az emberek gondolatban követnek el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa füzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvészt közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lámnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szórásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled.
3: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa tüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány, 7 feje volt és 10 szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmatát, és a földre szúrta. Ekkor a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza minden nemzeteket. Gyermekét elragadták az Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka. Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mária így szólt. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. A názáreti leány kicsinségét a Szentlélek Isten a világ királynőjévé emeli. Uram, a kis úton követnek téged nagy szentjeid. Az evangéliumi kicsinség nem a középszerűség útja, hanem az Isten dicsőségébe vezet. Adj bátorságot, hogy mint a szűzanyát ne a látszat, hanem a te hívásod vezessen mindvégig. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
4: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipolyparti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Már elérhető a 2026-os nyári Balaton környéki miserend. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Íj és Borbálát hallják. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlonya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította, fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősségvállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipolyparti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palóc falu, Ipolybalog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipolybalog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert többkötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli, az Ipolyparti Mendemonda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. A nyári hónapokban egyes Balaton környéki településeken a megnövekedett turista forgalomhoz igazodva eltérően zajlanak a katolikus szertartások, mint az év többi részében. A követhetőség érdekében idén is készült ehhez egy megfelelő segédlet, tette közzé a hírt a Magyar Kurír. A miserendeket számon tartó gyűjtemény és a templomokat feltüntető térkép a katolikus hírportál oldalán található. A honlapon felhívják a figyelmet arra is, hogy egyes templomok megváltozott miserendje csak a nyári időszak egy részét érinti. Sok helyen például augusztus 20-ig bezárólag érvényesek csak a módosítások. Éppen ezért érdemes a helyi templomoknál is érdeklődni a pontos időpontokkal kapcsolatban, az esetleges változásokat pedig a miserend@katolikus.hu e-mail címen keresztül tudják jelezni az egyes plébániák. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Íj és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sebzi Szentgyörgyi stúdióból. Tibor Atya köszönti Önöket. Egy műsorváltozás történt a ma este folyamán, ahogy a kedves hallgatók a háttérben hallják. A világ békéjéért írta elő 14. Leó pápa a rózsafűzért, a világ békéjéért. Kapcsolódjunk bele, mi is szívvel, lélekkel imádkozzunk együtt.

különböző kegyhelyek is fognak kapcsolódni, többek között Fatima, Lord, Medjugorje, különféle méltóságok vannak már jelen. Ezt a rózsafűzét az internetfórumon, a vatikáni csatornán, a YouTube csatornáján is élőben lehet követni. Kedves hallgatók, ahogy hallják a tapsot, megérkezett a Szent Atya Leó pápa a helyszínre. Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, fratelli e sorelle,
1: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Pellegrini presenti nei santuari mariani del mondo per pregare il Signore che doni pace.
1: Az Úr békéje legyen veletek és a te lelkeddel, kedves testvérek.
0: Che doni pace a lei dedicato. Imploriamo con insistenza il dono di pace. Non stanchiamoci di supplicare il Signore.
1: Szeretünk azért, hogy imádkozzunk az Úrhoz, hogy adjon békét a népeknek és a nemzeteknek. És ennek a hónap végén a Szűzanyának szentelve.
0: Fatta di rispetto reciproco e di condivisione fraterna.
1: Soha ne fáradjunk bele abba, hogy könyörögünk az Úrnak a megtérésekért, az ő kegyelmének, a kegyelmi ajándékainak, a megtérés kegyelmének. Soha ne fáradjunk bele, hogy könyörögjünk, és nyissa meg a szívünket a békére. Ez a rózsafűzér imádság váljon mindannyiunk számára elkötelezettségé, hogy a békeépítői lehessünk.
2: L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù.
1: Az első örvendete.
3: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Az angyal bejelenti Máriának Jézus születését. Lukács evangéliumából olvasnak egy részletet. Az angyal bejelenti Mária, Isten elküldi Gábor angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe.
3: Si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te.
1: A szüzet Máriának hívták.
3: L'angelo le disse: Non temere, Maria.
1: Az angyal ezt mondta Máriának.
3: Grazia presso Dio.
1: És odalépve hozzá, így szólt: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes az Úr van televelet, és íme fog méhedben fogansz, fiút szűsz, és Jézusnak fogod nevezni.
2: Per intercessione di Maria Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per le vittime della guerra, soprattutto per le persone più deboli, i bambini, gli anziani,
1: Maria,
2: gli ammalati.
1: Közbenjárására hozzád imádkozunk, Uram, a háború áldozataiért,
2: e le madri che aspettano il ritorno dei figli,
1: a gyermekekért, a betegekért, háború áldozataiért,
2: perché nessuno abbia soffrire ingiustamente,
1: szenvedő családokért.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave o Maria,
1: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is halálunk óránemben. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temnélyednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is halálunk óránemben.
2: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdődik.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in
1: cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua vita misericordia. Különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Béke királynője, könyörög érettünk.
2: Secondo mistero gaudioso. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Második szemtitok. Mária meglátogatja Erzsébetet, szintén Lukács evangéliumából. Olvasnak egy evangéliumi részt. Második örömteli rejtély, amikor Mária meglátogatja unokatestvérét, Erzsébetet, belépve Zakariás házába üdvözölte Erzsébetet.
3: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.
1: Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És itt abban, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neki.
4: Ti preghiamo, Signore.
1: Mária béke királynő közbenjárására imádkozzunk hozzád, Urunk, azok fele, akik reményt hoznak, és hogy mindig megmarad, hogy mindig irgalmad eszközei maradhassunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájában. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órája, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: Gesù mio, perdona le nostre
1: colpe. Ó Jézus, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Béke királynője, könyörögj érettünk.
2: Terzo mistero gaudioso.
1: Harmadik szent titok.
2: Il figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria.
3: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Jézus Isten fia, Szűz Máriától születik.
3: Un decreto di Cesare
1: Evangéliumából olvasnak.
3: Ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe dalla
1: Azokban a napokban Augustus császár rendeletet adott ki, hogy népszámlálást tartsanak az egész földön, vidéken, lakott vidéken.
3: Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
1: József is felment Galileából Názáret városába, Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek hívtak. Megszülte ott elsőszülött fiát. Tojába takarta, jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a fogadóban.
4: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per il personale medico.
1: Mária béke királynő közbenjárására imádkozunk hozzád, Urunk. Az orvosi és paramedicinális személyzet, valamint az önkéntesek számára, akik nap mint nap humanitárius segítséget nyújtanak a leginkább rászorulóknak, hogy egyre meggyőzőbbek és többen legyenek azoknak, akik nyitott szívvel fogadják a nagy lelkű, hogy soha ne fáradjanak bele a nagy lelkűség és a szolidaritás. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pakolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Béke királynője, könyörögj érettünk.
2: Zörvendetes
1: titok negyedik szent titka. Mária és József bemutatják Jézust a templomba. Lukács evangéliumából olvasnak szintén.
3: Il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo spirito,
1: belvitték a gyermeket Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
3: I genitori vi portavano il bambino Gesù.
1: Élt Jeruzsálemben, és

0: Mi atyánk, aki a mennyekben szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria, piena.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Quinto mistero gaudioso. Maria e Giuseppe
1: ritrovano Gesù
0: fra i dottori.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Maria és József a templomban megtalálják Jézus, szintén Lukács evangéliumából olvassák. Jézus szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepre. Amikor 12 éves lett az ünnep szokása szerint,

0: mint felmentek. És három nap múlva megtalálták a templomban, amint a tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Amikor megtalálták, elámultak, és az anyja így szólt hozzá. Ian, miért tetted ezt velem? Íme apád és én izgatottan kerestünk téged, és ő így felelt, miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy nekem atyám házába kell lennem? Szűzanya közbenjárására imádkozunk hozzád, Urunk,
1: per la morte redentrice di Gesù Cristo, che ha riconciliato il mondo con il Padre. Cessino le guerre.
0: Mert Jézus Krisztus megváltó halála által.
1: Fra tutte le nazioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Szűnjenek meg a háborúk, és uralkodjék a tartós béke minden nemzet között. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio,
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Regina della pace.
0: Béke királynője.

0: Preghiamo insieme, secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, tegyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave Maria, piena di
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor.

0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
1: Meg mit mond az Úr, az Isten.
0: Le parole del Salmo
1: accompagnano
0: bene la nostra preghiera del Rosario questa sera, perché esprimono la speranza
1: della quale számára,
0: sentiamo il bisogno,
1: soprattutto
0: davanti alle
1: vissza
0: difficoltà
1: e alle hozzá,
0: violenze del tempo presente.
1: És ahogyan a zsoltáros szavar is jól kísérik ma esténként a rózsafűzér imádságunkat, különösen a kor nehézségeivel és erőszakával szemben, a jelenlegi erőszakával szemben, készítsük fel szívünket, hogy meghallgassuk az Úr igéjét, az Úr szavának, az Úr szavát meghalljuk, hogy imádságban megérthessük, és ismerjük fel Isteni gondviselést, aki mindig segít nekünk, és a Szűz Mária, aki a hívők példaképe, és aki szívja fülét odaadja, hogy meghallja, amit mond az Isten, engedelmességével a Szűz Anya tehát példakép számunkra, és aki üdvözli Isten fiának megtestesülését az anyamévben,
0: il Signore non ci abbandona mai.
1: Mária és a rózsafűzér misztériumának a szemlélése egy egyetlen végleges szó, amelyet az Atya mondott, béke szava azoknak, akik szívükkel visszatérnek hozzá, bűnbánó, bűnbánattal még akkor is, ha eltévedünk, és jön, hogy ő megkeressen minket, és a szokásos szeretetével közeledik ő mindig hozzánk. Alkalomra tettem békesség a távoliaknak és a közelieknek. Aki hisz Istenben, az meg kell értse ezt a béke hirdetést, és saját kezülekkel építeni ezt a békét. A béke valójában nem egy elmélet, amelyet laboratóriumban kell tesztelni, hanem sem egy naív illúzió, sem egy üzlet, amit irányítani lehet és kamatoztatni. Ez egy mindennapi elkötelezettség az életünkben, és igazságból és szeretetből fakad. Mint az embereket, családokat, közösségeket, népeket egyesítő harmónia, és még ebben a konfliktusokkal és feszültségekkel teli időszakban is lehetséges a béke. Az ártatlan gyermekek, gyötrődő szülők, a beteg, szenvedő emberek minden korosztályából, mindenki, mindannyiunknak csak egy szó van a száján most, hogy béke. Tudjuk, hogy a béke mindig lehetséges, mert az Isten ajándéka. Ez a béke az ő békéje, Jézus Krisztus arcával rendelkező. És Isten fia, aki értünk adott életével, megbékéltette a mennyet és a földet. Ő a mi békénk, aki lerombolja a falakat, és aki alázattal legyőzi a gőgöt, és megvált a bűntől az egész teremtést, amikor az Úr Jézus velünk van, és mi az ősz, és mi igazi módon viselkedünk, mint szeretetének a tanítványai, amikor elhatároljuk magunkat Istentől, eltávolodunk az emberektől, fele barátunktól, hogy közömbösek maradunk a fájdalom iránt, az egyes személyek feladatai és felelősségei körei szerint nem szabad ártatlanok sírását hallani a városainkban.
0: cominciando da cose piccole ma importanti, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica nella vita di ogni giorno e anche nei social media.
1: Utat engednek az igazság és az igazság utáni szomjúságnak, de mindenkinek meg kell tennie a magáét azzal, hogy elkezd tartózkodni minden verbális és fizikai erőszaktól. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és a szavakat kimondó ajkak tanúi, azok egyeztetés, az ajkak tanúi a meghalt, és Isten, ő tulajdonképpen béketeremtőket keres. Isten béketeremtőket keres. A mi szentséges szűzanyánk segítsen nekünk válaszolni mindenre, és nem szavakban, hanem tettekben. Most egy kis csend van, személyes csend, reflexió az elhangzottakra.
0: Pregiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, Regina della Patria.
1: Add meg híveidnek, Urunk Istenünk,
0: hogy
1: mindig élvezhessük a test és a lélek egészségét a legszentebb Mária dicsőséges közbenjárására. Az Úr legyen veletek.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, véget ért a világ békéért felajánlott rózsafűzér. Köszönjük, hogy kapcsolódtak önök is a szép rózsafűzér imádsába, melyet 14. Leó pápa írt elő. Reméljük, hogy, sőt, biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan meghallgatásra talál ez az imádságunk is. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Egy áldott szép estét, holnapra pedig egy áldott szép vasárnapot, Szent Háromság vasárnapján. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk. Talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipoly Parti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Most pedig jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Ijés Borbálát hallják. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására. Június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A szentmisének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a Világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlónya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította. Fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősség vállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipoly Parti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palóc falu, Ipoly Balog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipoly Balog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert többkötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli, az Ipoly Parti Mendemonda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Ijés Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.
1: A nap evangéliuma. A napi evangéliumot lelkipásztorok magyarázzák.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Volter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. Hallgassuk meg az évközi 13. hét szerdájának, a mai napnak az evangéliumát. Máté evangélista könyvéből, a 8. fejezetből, a 28. verstől a 34. versig terjedő rész így hangzik. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Kedves hallgatóink, ez nem is olyan egyszerű evangéliumi szakasz. Először gondoljuk át, hogy a csodák azok mi célt szolgálnak az evangélisták leírásában. Nagyon sokszor a szemeia, vagyis a jelek kifejezést használják az evangélisták a csodákra, tehát nem valami szenzációhajhászás van, hanem az Isten országának, az elközelgett Isten országának a jelei. Jézusnak az ige hirdetése ugye azzal kezdődik, hogy térjetek meg, mert elközelgett hozzátok az Isten országa. Ezt ő mondhatja magáról, hogy benne az Isten országa közeledett el hozzánk, mert benne tökéletesen megvalósul a mennyei atya akarata, mert hiszen az Isten országa ezt jelenti, azt, ahol a mennyei atya akarata teljesül. Másrészt az atya igazolja Jézusnak a tanítását a csodák által, és a csodák azok sok esetben az Isten hatalom megnyilvánulásai is. Tehát Isten országának a jelei, Jézus tanításának az igazolása és hatalom megnyilvánulások, a csodák. Jézus nem akar valami csodadoktor lenni, hanem az Isten országát jelzi ezzel is. Hogy a teremtés rendje, ami megbomlott, az ő teremtő szava által, mert hiszen a második isteni személy van benne, és a második isteni személy, mint a Szent Háromság tagja, részt vesz a teremtésben, az ő szava teremtő szó. Nem mágikus hókuszpókuszokkal végzi a gyógyításokat, hanem az isteni akaratával. Aztán, hogyha konkrétan erről az evangéliumi szakaszról akarunk gondolkodni, akkor bajban vagyunk, hogyha történelmi beszámolóként tekintünk rá. Jó pár problémára ezzel kapcsolatban Gál Ferenc professzor úr is felhívja a figyelmet, azt igazolva, hogy nem történelmi beszámolót olvasunk. Először is Máté Gadara vidékére teszi ezt az eseményt. Hát Gadara 10 kilométerre van a Genezáreti tó keleti partjától. Lukács Gerázának mondja ezt a várost, ott még nagyobb a gond, ott 50 kilométerre van a tótól. Mindkét esetben igen nehéz lenne elképzelni azt a jelenetet, hogy amikor az ördögök megszállják a sertéskondát, azok majd egy rohanással a meredélyből a tóba vesznek. Tehát itt is van egy probléma. Aztán azt kell még meggondolnunk, hogy ez a vidék, a Genezáreti tó keleti partja, ez jó részt pogányok által lakott terület. Na már most Jézus nagyon ritkán tévedt pogányok lakta területekre, mert ő úgy értelmezte a küldetését, hogy neki személy szerint elsősorban a saját népéhez van küldetése, és majd az apostolokat bízza meg azzal, hogy menjenek az egész világra. tehát az egyetemes, missziós parancsot az apostolainak adja. Ebből is fakad az, hogy az egyház ige hirdetése számára leírt eseményként tekintsünk erre az evangéliumi történetre. Mert az egyház a korai szakaszában már szembesül azzal a problémával, hogy a pogányok felé is kell nyitnia. Ennek vannak árnyoldalai, jól ismerjük azt a dilemmát, amikor egyes zsidóból lett keresztények mereven ragaszkodnak ahhoz, hogy a pogányok nem lehetnek rögtön keresztények, rögtön Krisztushoz kapcsolódók, Krisztushoz tartozók, ha csak előtte körül nem metélkednek, és zsidóvá nem válnak, és úgy nyílik meg az út a kereszténység számára feléjük. Az ókori egyháznak ez az első nagy vitája, hogy vajon vállalniuk kell-e a zsidóság számára elírt előírásokat annak, aki a pogányságból tér meg a kereszténységre. De minden esetre, ekkor tájt, amikor az evangéliumokat leírják, már létezik a pogány misszió. Azoknak a keresztényeknek, akik a választott nép köréből térnek meg, azoknak fel kell számolniuk magukban azt a gondolkodást, hogy ők egy olyan választott nép, amit úgy választott ki az Isten, hogy a többieknek pedig semmi közük nem lesz az Istenhez. Pontosan a missziós parancs mutatja azt, hogy az Isten nem ilyen szűken gondolkozik, hogy a kiválasztottság az nem kiváltság, hanem küldetés a zsidóság számára. A pogány embernek a mélyen lévő állapotára is utal egyébként az evangéliumi leíró, jelen esetben Máté, hiszen olyan vidéken, ahol ezrével legelésznek a sertések, a zsidók szemében a tisztátalan állat, és ráadásul olyan emberek vannak ott, akik sírboltokban laknak, mint ahogy ez a megszállott ember is, ez a két megszállott ember, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a disznók és a síroknak az emlegetése azt mutatja, hogy itt valami legalja helyzet van. És ebből akarja megmutatni ez az evangéliumi szakasz azt, hogy Jézus ebből a legalja helyzetből is kiemeli az embert. Tehát az egyház ige hirdetése számára ez egy nagyon fontos mondata, hogy bármilyen mélyre süllyed az ember, az Isten ki tudja onnét emelni. Gondoljuk meg akkor azt, hogy vajon a mai embernek mit üzen. Először is a mai ember, meg kell, hogy állapítsuk, hogy bedől a sátán egyik legnagyobb trükkjének. Lelki írók szokták mondani, hogy a sátánnak a legnagyobb hazugsága az elmúlt században az, hogy nem létezik, hogy elhiteti magáról, hogy nem létezik. Igazából onnét indul ki ez a gondolkodás, hogy honnét is van a rossz a teremtésben. Mert hiszen a teremtés leírásánál minden esetben azt halljuk, hogy Isten mindegyik nap végén azt mondja, hogy és látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, jó. Akkor honnét van a rossz? És manapság divatok olyan magyarázatok, hogy igazából annak analógiájára, hogy a sötétség az nem egy létező dolog, hanem a fénynek a hiánya, ennek analógiájára sokan úgy tartják, hogy hát gonosz lélek sincs, hanem inkább a jónak a hiánya, ami jellemző. És akkor most mi van? Ha túlfeszítjük ezt a gondolkodást, tovább visszük, tehát a gonosz lélek nincs, csak a jónak a hiánya van, akkor eljutunk addig a gondolatig, hogy bűn sincs, csak az erénynek a hiánya. Most akkor hogy lehet ezt föloldani? A gonosz nem csak egy hiány, hanem az Istennel szembeforduló szellemi létező, ami aki a semmit képviseli. Egyszer másodikos, harmadikos kisgyerekeket kérdeztem arról, hogy milyennek gondolják az Istent, és az egyik kisfiúnak azt tudott kijönni a száján, és azt hiszem erre is érvényes az, hogy nem a test és a lélek nyilatkoztatta ki neki, hanem a mennyei atya. Annyit mondott az a akkor talán másodikos kisfiú, aki azóta felnőtt lett, hogy Isten a minden. Na már most Ha Isten a minden, akkor tudjuk jól, hogy a Szent Háromságnak a lényege a tökéletes szeretet kapcsolat. És ha azt mondjuk, hogy létezik a gonosz szellem, aki a semmit képviseli, nem a semmi létezik, hanem a gonosz szellem, ami ezt a semmit képviseli, akkor azt is mondhatjuk, hogy az a gonosz lélek, ugye, amikor szembefordul az általa tökéletesen ismert Istennel, akkor az ő szembefordulása végleges, és az ő állapota a végleges bezártság, a kapcsolat felszámolása. Ezért is olyan roppant kellemetlen neki a találkozás. Akár másik ördögüzési jelenetre is gondolhatunk, amikor a zsinagógában a tisztátalan lélek szinte ugyanezekkel a szavakkal fordul Jézushoz, hogy mi között hozzánk. Azért jöttél, hogy idő előtt gyötörj. Tehát a gonosz lélek megszakítja a kapcsolatot az Istennel, tökéletesen ismeri és tökéletesen hátat fordít neki. És igazából a felénk irányuló kísértése is ugyanez. Sőt, a Jézus felé irányuló kísértésének is ez volt a lényege. Ne akarj te kapcsolatot az Istennel. Ne akarj te a mennyei atyáddal kapcsolatot. Itt vannak ezek a kövek, intézd saját hatáskörben a dolgokat, változtasd kenyérré, és akkor minden happy. Hogyha megnézzük az emberiségnek a történetét, a legnagyobb gyalázatok abból következnek, amikor az emberi kapcsolatokat semmibe tekintik. És a társadalomnak a legnagyobb betegségei abból származnak, amikor az emberek már nem akarnak kapcsolatot kiépíteni, nem akarnak olyan kapcsolatot, amit gondoznak és amit fejlesztenek, hanem csak úgy élünk bele a vakvilágba, és a 20. 21. századi embernek nagy jellemzője az individualizmus. Ez szinte egyenes út a bezárkózás felé. Ez a magát nem létezőnek álcázó, gonosz léleknek egy mesterműve tulajdonképpen. Tehát az Isten lényege a tökéletes szeretet kapcsolat, és az Isten, a mennyei Atya velünk is tökéletes szeretet kapcsolatban akar lenni. Azt akarja, hogy mi is ezt a szeretet kapcsolatot, amit tőle tanulunk el, egymás között is ezt éljük meg. A kapcsolataink jellegének megfelelő mértékben természetesen. És a gonosz lélek pedig ez ellen hat. Minden egyes kísértésünknek igazából a legmélyén ott lappang ez a dolog, ne akarj kapcsolatot. Csak te létezel. Az individualista, önmagába forduló és önmagát istenítő embernek a nagy csapdája ez. Tehát amikor az Istent elveszik tőlünk, akkor magunkból csinálunk Istent. Ez természetesen nem teljesen önként tesszük, mert hiszen az ő képére vagyunk teremtve. És hogyha nem lenne ez a kísértő, és mi nem lennénk nagyon sokszor gyöngék, akkor fölismerhetnénk azt, hogy az igazi, nekünk való élet az a szeretett kapcsolatokban megélt élet. Ennek a mai evangéliumnak is legyen az a végkicsengése számunkra, hogy mint ahogy a pogányokat ábrázolja ez az evangélium, akik nagyon mélyen vannak, disznók között, sírokban lakva, tehát tényleg nincs lentebb, ugyanakkor gondoljunk arra, hogy a mi életünkben is bármikor, ha bekövetkezik egy ilyen nagyon legalja állapot, akkor úgy tekintsünk Jézusra, mint akinek igenis van hatalma arra, hogy kiszólítson minket akár a sírból is. Nem csak az életünk emelkedett pillanataiban akar Jézus itt lenni mellettünk, hanem leginkább az életünk legmélyebb gödreiben is, amikor úgy látjuk, hogy szinte nem is látunk ki azokból a gödrökből. Akkor Jézus utánunk jön, és megfogja a kezünket, és kivezet ebből.
1: Mária Rádió.
2: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. hangtechnikusunk Mocsári László nevében is. Ijés Borbála vagyok, és most egy újabb, izgalmas, lélekben gazdagító programról szeretnénk beszámolni. Idén, június 28-án, 5. alkalommal került ugyanis megrendezésre a Dicsőítő Sziget nevű nyárindító fesztivál a Szentendrei szigeten, Sziget Monostoron. A 24 órás dicsőítés mellett ezen a napon evangélium maratonon is részt vehettek a látogatók, a nagy színpadon pedig közös imák, mise és istentisztelet, illetve előadások, koncertek szolgáltak lelki feltöltődéssel. A fesztiválon a számos előadók között az Eucharist együttes is a színpadra lépett, a következőkben a zenekar vezetőjével és a fesztivál egyik főszervezőjével, Gável Andrással fogunk beszélgetni, aki már itt van velünk a vonalban. Úgyhogy köszöntünk téged is, András!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz, mindenkit szeretettel köszöntök.
3: Nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk, és hogy mesélsz nekünk erről a fesztiválról. Biztosan fantasztikus élmény volt több száz emberrel körülvéve együtt lenni, imádkozni, mert hát évről évre egyre több és több dicsőítő kötít ki. Te mit gondolsz, hogy miben rejlik a Dicsőítő Sziget varázsa, különlegessége?
4: Én azt gondolom, hogy a Dicsőítő Sziget nek a különlegessége az, hogy itt, aki ide eljön, az mind boldog. Tehát azért jó a Dicsőítő Szigetre eljönni, hogy aki egy picit talán szomorkásabb volt előtte, ha itt van, körbenéz, hát tényleg boldog szívvel megy haza. És ennek a forrása, én biztos vagyok benne, hogy az, hogy amikor dicsőítjük Istent, akkor megengedjük neki, hogy az ő akarata legyen meg a mi életünkben, az ő akarata teljesüljön. Ez az engedély, ez viszont egy hatalmas nagy szabadságot és egy teljes örömet tud adni annak, aki ezt az engedélyt megadja Istennek. Úgyhogy én azt gondolom, és hát ez a Dicsőítősziketnek a jövője is, hogy egyre több olyan ember lesz, akik eljönnek és azt mondják, hogy a hétköznapok odaadásai annyira elterítik a szívüket örömmel, hogy az már-már túlcsordul, és ezt szívesen fogalmazzák meg, vagy öntik egy dalba, vagy fogalmazzák meg egy imádságban, vagy egy talán egész éjszakán tartó 24 órás dicsőítésben is akár, vagy pedig evangélium maratonon a Isten igéjéből való táplálkozás által, vagy éppen nagyon szép dallamú és lelkes koncertek segítségével, hogy mindent odaadhatunk Istennek. Tehát a Dicsőítő Szigetnek azt hiszem, hogy ez a titka vagy a varázsa, és ez nem is olyan nagy titok. Mondhatnánk azt, hogy Dicsőítő Sziget lehet mindenhol lehet, ez akár Zsámbékon lehet, nem tudom, Bicskén lehet, Szigetmonostoron, meg Nyíregyházán is, sőt, leginkább, hogyha az idei Dicsőítő Szigetnek a mottójához szeretnénk kapcsolódni, akkor lehet ez a Dicsőítő Sziget a szívünknek a közepe. Ugyanis az idei mottónk az volt, hogy van egy hely, és ez az Isten alakú űrre, arra a helyre vonatkozik, ahogy minden ember, hiszem, hogy meg van teremtve, hogy a szíve közepén van egy hely, de ez csak Isten tudja kitölteni, mert ez egy rászabott hely. Hát akik nem Istenben keresik a boldogságot, azok megpróbálják mindenféle egyébbel is kitölteni, de az mindig olyan elégtelen lesz, mindig marad rés, mindig nem, egy nem teljes öröm, ráadásul küzdeni kell azért az örömért, és elfogy az a fajta öröm. Az Istenben való töltekezés is, az Istennel való egyesülés, mondhatnám így, az viszont teljes örömet ad, békességet ad és szabadságot. Holott azt gondolná az ember, hogyha én az akaratomat alárendelem Isten akaratának, akkor én el fogom veszíteni a szabadságomat, és azért jobb mindig visszatartani egy pici részt, hogy én azért ellenőrizni tudjam az én saját életemet és annak a boldogságát, de ez a sátánnak a hazugsága és kísértése. Nagyon-nagyon hálás voltam az idei Dicsőítő Szigeten, hogy a nagy-nagy meleg ellenére, hiszen majdnem 40 fok volt, szerintem napom még volt több is, de hogy ilyen sokan eljöttek, és ennyire sokan, hát bátrak voltak, buzdítottuk is őket, hogy jöjjenek, hiszen ez a helyszín, ez egy olyan helyszín, hogy a színpad előtti nézőtér, az egy lényegében egy lombsátornak felel meg, tehát mindenki árnyékban tudott lenni, és így azért elviselhető volt ez az együttlét. De olyan jó volt, szerintem többen észrevettük, hogy valóban ez a lombsátor, ez nem csak a napfénytől, meg a nagy kánikulától adott egy kis védelmet, hanem összekapcsolt bennünket. Valahogy úgy, mint ahogy az Úrnak a sátrában dicsőítettek az énekesek, Dávid királynak a rendje szerint, mindig és szüntelenül, valahogy így voltunk mi itt így jelen, és hát nagyon-nagyon hálásak vagyunk azoknak az előadóknak, akik vállalták a, hát egyébként sokkal forróbb és melegebb színpadon a szolgálatot. Gyorsan el is mondom, hogy kik voltak. Hát fantasztikus volt Olá Gergőnek a kis koncertje, ahol igazából nem csak a muzsika, nem csak az ő hangja, hanem az üzenet, amit átadott, az volt nagyon-nagyon értékes, én azt gondolom az ő szuper hangja mellett, hogy ő arra buzdított mindenkit, házasokat főleg, hogy legyenek hűségesek a szövetségükhöz, viszont úgy lesz boldog az életük, hogyha Isten akaratát helyezik előre, tehát pont azt, amit az előbb elmondtam, olyan szépen illeszkedett a Dicsőítő sziget lelkiségébe Olá Gergőnek a koncertje és gondolatai. Itt volt a Four is Five zenekar, most csak két lányjal, a Four is családból, Four is Rita, Four is Attila, és akkor a lányok, de most csak ketten jöttek, és őket kiegészítette Gellért, a testvérem, Gável Gellért, a gitárjátékával, nagyon érdekes egységet eredményezett ez. A napot Prazsák László indította hihetetlen nagy energiával, és nagyon jó volt őket látni, hogy az a családi egység mennyire erősen megmutatkozik a dalok előadásában is. A Szent Misén Marton Zsolt püspök atya tanított bennünket a homíliájában. Egyrészt beszélt a napi evangéliumról, másrészt utalt a találkozónak, ennek a mostani fesztiválnak a szentírási mottójára, hogy testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének az egyháznak javára. Jó volt látni, hogy a főpásztor együtt van az ő nyájával, és boldog. Olyan jó volt ránézni Zsolt püspökre, hogy igazán boldog volt, és igazán ünnepelt. Kapott a szentmise végén, mivel a prédikációban elmondta, hogy ő sokkal jobban szereti, persze minden ajándékot örül, mert tudja, hogy benne van az ajándékozónak a szeretete, de nagyon szereti azokat az ajándékokat, amiket saját kézzel készítenek, és hát így kapott egy, hát egy nem saját kézzel szőtt, de egy Dicsőítősziget fesztivál pólót, de ami talán ennél is különlegesebb volt, hogy egy általunk, illetve a Ráhel lányom által kötött Dicsőítő sziget fesztivál színekben pompázó rózsafűzért kapott, és hát meg is ígérte, hogy imádkozni fog ezért a fesztiválért, valamint a szentmise után személyesen nekem elmondta, hogy azt mondta, hogy ne hagyjátok ezt abba, fiúk, ez nagyon jó, amit csináltok, és nagyon értékes, úgyhogy egy nagy bíztatást kaptunk a jövőre nézve.
3: Igen, ebben biztos vagyok, hogy egy hatalmas ajándék volt. Még esetleg annyit elárulnál nekünk, hogy a számodra személyesen, vagy az Eukariszt együttes számára mit jelent a dicsőítés, vagy hogy miért fontos ez az imaforma, miért tudjátok ajánlani?
4: Engem azzal szoktak megvádolni, hogy mindenből azt hozom ki, hogy dicsőítés. És tényleg így van, és én ezt vállalom is, mert a dicsőítés az betölti bennünk ezt az Isten alakú űrt. Az Isten-centrikus élet az minden dicsőítés alapja. Amíg én vagyok a középpontban, addig lehet, hogy Istenről énekelek, de nem őróla fog szólni. Egy hamisság lesz. A mai talán Zsoltárban lehetett olvasni azt, hogy Isten undorodik az ilyen áldozattól, utálja ezeket a dallamokat, ahol valóban nincs meg az, hogy őt helyeznénk az életünk középpontjába. Én azt gondolom, hogy számunkra a csapatunkban, az Eukariszt együttesben az az összetartó erő, hogy mindenki szeretne engedélyt adni az életében, néha nagyobb, néha kisebb sikerrel megy ez, de hogy szeretnénk engedélyt adni Istennek, hogy ő legyen az életünkben a középpontban, hogy ő hozzászabjuk a döntéseinket. És amikor ezt megtesszük, akkor észrevesszük, hogy ez egy fantasztikusan jó dolog, és amikor összejön 8-9 ember, és ugyanígy gondolkodik egy zenekarban, na akkor megszólalnak a dalok. És hát ugyanez érthető, meg érvényes is a muzsikára. Tehát nem akarunk félvállról venni valamit, nem csak úgy ilyen-olyan módon oda teszünk valamit, egy hangot, egy akkordot, az együtt játékot, hanem azt szeretnénk úgy odaadni, hogy az 100%-osan Istennek szóljon hálából.
3: Kedves
4: úgyhogy
3: András,
4: nekünk ezt jelenti.
3: Nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk ezek,

Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Uram, itt vagyok most előtted. Előtted, aki ismersz engem. Aki mindig új életre hívsz. Kérlek, adj nyitott szívet, hogy befogadjam lelkedet. Kérlek, jöjj segítségemre!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus és tanítványai a túlpartra értek, a gadarajak vidékére, Jézus elé jött két megszállott. A sírokból jöttek ki, nagyon veszélyesek voltak, ezért senki sem mert azon az úton járni.

Azok íme így kiáltottak. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Messze tőlük egy nagy disznócsorda legelészett. A démonok kérlelték őt. Ha kiűzöl minket, küldj a disznócsordába. Azt mondta nekik, menjetek. Azok kimentek és belebújtak a disznókba. És íme lezúdult az egész konda le a meredekről a tengerbe, és megfulladtak a vízben. A kondások pedig elfutottak a városba, és hírül vittek mindent, a megszállottakkal történteket is. És íme az egész város kijött Jézus elé, amikor meglátták őt, kérlelték, hogy menjen máshová a határukból.

Talán nem a legkönnyebb, legnépszerűbb történet ez Jézus életéből. Démonok, megszállottság, félelem, sírok, vízbe fulladó disznócsorda, és a végén el is küldik Jézust. Hatalmas, félelmetes, romboló belső erők kerülnek ki ezekből az emberekből, és mindezzel bánni tud Jézus. Hatalma van fölöttük. Most magamba pillantok. Hol vannak bennem azok az erők, amik ilyen félelmetesek? Azok a belső erőim, amiket nem tudok irányítani. Érzések, vágyak, késztetések, melyekkel néha találkozom, de elrejteném őket. Most próbálhatom megérezni ezeket magamban, és Isten elé tárni őket.

0: ahogy ismét meghallgatom az evangéliumot, egyszerűen figyelhetem, hogy ki mit tesz. Mit tesz Jézus, mit tesznek a megszállottak, mit tesznek a falusiak.
1: Amikor Jézus és tanítványai a túlpartra értek, a gadaraiak vidékére, Jézus elé jött két megszállott. A sírokból jöttek ki, nagyon veszélyesek voltak, ezért senki sem mert azon az úton járni. És azok íme így kiáltottak. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Messze tőlük egy nagy disznócsorda legelészett. A démonok kérlelték őt. Ha kiűzöl minket, küldj a disznócsordába. Azt mondta nekik, menjetek. Azok kimentek és belebújtak a disznókba. És íme lezúdult az egész konda le a meredekről a tengerbe, és megfulladtak a vízben. A kondások pedig elfutottak a városba, és hírül vittek mindent, a megszállottakkal történteket is. És íme az egész város kijött Jézus elé, amikor meglátták őt, kérlelték, hogy menjen máshová a határukból.

Uram, Te jobban ismersz engem, mint én magamat. Te formáltad bensőm, ismered mindazt, ami bennem lakik, erőimet, vágyaimat, emlékeimet, érzéseimet. Ismered minden törekvésem és félelmem. Szeretném most mindezt veled megosztani. Ami az enyém, legyen a tiéd is. És kérlek, Te is oszd meg velem mindazt a jót, ami a tiéd.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Péter és Pál apostol különbözött egymástól, de egységet alkottak, hangsúlyozta hétfői beszédében 14. Leó pápa. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. Szerda éjfélig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást. Fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz használatra. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Íj és Borbálát hallják. Péter és Pál apostol nem lehetett volna különbözőbb egymástól, de így is az egyház egységét építették, mondta 14. Leó pápa az MTI tudósítása szerint június 29-én, a két szent ünnep napján. Rómában őrzik a két egyház alapító apostol sírját, és a Szent Péternek és Szent Pálnak szentelt nap a városban piros betűs ünnepnek számít. 14. Leó a Szent Péter bazilikában bemutatott misén kijelentette, hogy Péter és Pál mások voltak származásukat, képzésüket, természetüket tekintve, és egyedüli uruk sem tette őket ugyanolyanná. Péter és Pál azonban az apostolok közösségében nem volt egymás ellensége, jelképei lettek a különbözőségnek, amelyet a Szentlélek egységbe forraszt, hangsúlyozta az egyházfő a misét követően Szent Péter téri beszédében. Az ünnepnapra esett a Szent Péter fillérek napja is, a pápa köszönetet mondott a hívek támogatásáért. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására. Június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A szentmisének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. A mai napon még harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a rendkívüli forróságban különösen is fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz felhasználásra. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, olvashatjuk az MTI oldalán. Habár a vízellátó rendszerek teljes kapacitással működnek, a hétvégén 55%-kal nőtt a vízigény az átlagosnál, így a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tárolómedencékből használt folyadékot. Miniszterelnöki kérés, hogy a következő napokban az ivóvizet ne pocsékoljuk, mindenki csak a legszükségesebb célokra használja fel. Kerüljük a vezetékes vízzel való locsolást, autómosást vagy a medencék feltöltését, annak érdekében, hogy minden otthonban és intézményben megőrizzük az ivóvíz alapellátást. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Íj és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imát kérek Ferenc pápa lelki üdvösségéért, Leó pápa egészségéért, és közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám szeretteim, hozzám tartozókért, lelkük üdvességükért, a tisztított tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkükért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Marikáért szeretnék ima szándékot kérni, aki a közelmúltban baleset ért, és ő két idős testvérének támasza, és mielőbbi gyógyulására nagyon nagy szükség lenne. Köszönöm szépen!
5: Kérnék ima szándékot arra, hogy az elmaradt keresztelőket tartsa meg az a több száz ezer magyar kereszténynek született szülő, akinek a gyermeke nincs megkeresztelve. Imádkozzunk ezért az irgalmas szívű Jézushoz, adjon bátorságot a keresztelőkhöz. Nagyon kérek mindenkit, álljon ki bátran a papok elé, és a papok szeressék, szeretettel fogadják a keresztelendő gyerekeket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek a világ békéért, az éhezőkért, hogy ne üldözzék a keresztényeket, hogy az új kormány a nép javát szolgálja, a gyűlöletet felejtse el, az én családom megtéréséért, Magyarország megtéréséért, a papi hivatásokért, az éhezőkért, a meghaltakért, azokért, akikért senki sem imádkozik, a tisztító tűzben lévőkért, fiam munkájének megtalálásáért, gyerekeim gyógyulásáért.
6: Valami nehéz dologra kell szállni magamot, imádkozzok velem. Még nehéz elfogadom az Úrnak ezt a szándékát. Könyörüljetek velem, testvéreim.
7: Megköszönöm a szűzanyának az eddigi segítséget, és kérem továbbra is nagy családunk minden tagjáért, kérem most különösen a betegekért, Etelkáért, Marikáért, kérem azokért, akik a nagy hőségtől szenvednek, kérem nővérem és öcsém anyagi helyzetéért, unokógom és családja megtéréséért, kérem saját magam testi-lelki egészségért, és minden szándékra együtt imádkozom, hogy nem értem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Dicsértessék, ó Jézus Krisztus! Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhúgy tagjaiért, a férjem, a nászúram és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, a ifjúság kitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és minden káros szenvedétől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért sose imádkozik senki, mindnyájunkért.
9: Imád szeretnék kérni, hogy találjak magamnak egy gondozottat a munkámhoz. Nagyon szépen köszönöm.
10: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádió kérénkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól a szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
11: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott kegyelmeket, és kérem a további segítségüket, kérem a Szentlélek további vezetését is. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szánt. Ebben is kérem a Szentlélek vezetését és a szűzanya hathatós közbenjárását. Imád szeretnék még kérni a háborúk megszűnéséért, a Magyarország, az ország békéjéért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki. Nagyon szépen köszönöm.
12: Imád kérnek szépen, unokám sikeres vizsgáljáért. Köszönöm szépen.
13: Szeretném megköszönni a kapott kegyelmeket a nap folyamán, de éppen égetően sürgős a szűzanyára hivatkozok, a Kármelhegyi szűzanyára, amikor több éve bezárult az ég, és Scott Szent Simon és Illés Profita kérték a jó Isten, és a szűzanya egy icipici felhő volt a tenger fölött, és az imádságukra hasznos eső esett, hogy esőre van szükségünk, mert nagy asszály kezd uralkodni Magyarországon is. Szeretném ezt megkérni az Isten irgalmától és szűzanyától.
12: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék további is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Megváltottál, Urunk, saját véred árán minden törzsből, nyelvből, névből és nemzetből Istenünk királyságává és papjaivá tettél.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Ámosz próféta által így szól az Úr. A jót keressétek, ne a rosszat, s akkor élni fogtok, s veletek lesz az Úr, úgy, amint valljátok. Gyűlöljétek a rosszat, és szeressétek a jót. Juttassátok diadalra az igazságot, amikor ítélkeztek, így talán megkönnyörül az Úr.
3: Részlet Faustina nővér naplójából. Egy alkalommal Jézus így szólt hozzám. Leányom, ha általad kívánom az emberektől irgalmam tiszteletét, legelőször neked kell kitűnnöd irgalmam iránti bizalmaddal. Az irántam való szeretetből fakadó irgalmasság cselekedeteit kívánom tőled. Fele barátaid iránt mindig és mindenhol irgalmasságot kell tanúsítanod. Nem tudod sem eltávolítani, sem mentegetni, sem felmenteni magadat ez alól. Három módot adok neked, hogyan tanúsíts irgalmasságot fele barátaid iránt. Az első a cselekedet, a második a szó, a harmadik az imádság. E három fokozat tartalmazza az irgalmasság teljességét, egyúttal megdönthetetlen bizonyítéka az irántam tanúsított szeretetnek. Ezáltal dicséri és tiszteli a lélek irgalmamat. Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.
0: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
4: könyörögj értünk.
0: Szent Ráfael arkangyal,
4: könyörögj érettünk.
0: Magyarország védő angyala,
4: könyörögj érettünk.
0: Őrző angyalaink,
4: könyörögjetek érettünk. Urunk, látogass meg minket a te békességeddel.
5: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
3: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény erő gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálólánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsördül az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákuma válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lekik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádat az oltári szentségben gyermekén némán csodálkozó, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napketi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozolhat, örvendezve az ő békéjébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárját, tudja, hogy a bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz udoton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szőz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhír, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmékedel az evangéliumról, Mária fogja a kezet, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
5: hogy méltóbb lehessünk Krisztus életére.
3: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvosójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
5: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké.

0: Hírpercek. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipoly Parti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Már elérhető a 2026-os nyári Balaton környéki miserend. Jönnek a részletek. A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál I. és Borbálát hallják. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlonya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította, fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősségvállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipoly Parti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palóc falu, Ipoly Balog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipoly Balog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert többkötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli, az Ipoly Parti Mendemonda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. A nyári hónapokban egyes Balaton környéki településeken a megnövekedett turista forgalomhoz igazodva eltérően zajlanak a katolikus szertartások, mint az év többi részében. A követhetőség érdekében idén is készült ehhez egy megfelelő segédlet. Tette közzé a hírt a Magyar Kurír. A miserendeket számon tartó gyűjtemény és a templomokat feltüntető térkép a katolikus hírportál oldalán található. A honlapon felhívják a figyelmet arra is, hogy egyes templomok megváltozott miserendje csak a nyári időszak egy részét érinti. Sok helyen például augusztus 20-ig bezárólag érvényesek csak a módosítások. Éppen ezért érdemes a helyi templomoknál is érdeklődni a pontos időpontokkal kapcsolatban, az esetleges változásokat pedig a miserend@katolikus.hu e-mail címen keresztül tudják jelezni az egyes plébániák. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál I. és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Cseriné Szeredai Andrea vagyok, és tanúságtételre jöttem, mégpedig azért, mert az életemben nagy változás történt. A Szentlélek szeminárium és a gyógyító szeminárium hatására, amely által megváltozott a vallásos életem, a vallás gyakorlatom. Elmélyült, az Úr megerősített, és érzem a küldetést, amit rám bízott. Életemben mindig jelen volt, és van az Isten. Születésemtől, keresztségemtől kiválasztott, megáldott, és magához vonzott. Vallásos családban születtem, és hiteles keresztülők tartottak a keresztvíz alá. Szüleim nagy gondot fordítottak vallásos nevelésünkre. Négyen vagyunk testvérek. Vallásos nevelésünket életpéldájukkal is támogatták. Mindketten katolikus családból származnak, és katolikus vallásban nőttek fel, szentségi házasságban éltek. Imádkozni így otthon a családban tanultam. Itt a kötött szövegű imákra gondolok, később hitoktató papoktól tanultam másképp is imádkozni. Az ima a családban mindennapok közös része volt, főleg amíg kisebb gyermekek voltunk. Ez a családnak egy közös imája volt. Nagyon szerető családban nőttem fel, ahol minden gyermeket nagyon szerettek, úgy gondolom, és ez nagyon fontos dolog volt számomra. A 70-es években a 9. kerületben laktunk, és ott jártam általános iskolába, és készültem fel az első áldozásra Szabó János atya keze alatt a tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya templomban. 1974-ben emlékeim szerint itt csak 6-an voltunk első áldozók. Azt gondolom, mindig is lelkes voltam, és nagyon szívesen jártam a hitoktatásra is, ugye, mert ebben az időben nem az iskolában, hanem a templomban volt a hitoktatás, és mindig papok tartották a hittanórát. Nagyon jó volt, hogy felnézhettünk a papokra, és nagyon szoros kapcsolatunk volt, személyes is, és a családdal is nagyon jó kapcsolata volt az atyának. Ez nagyon megerősítő. Felnőtt koromban tudtam helyre tenni az első áldozásnak a dolgát, amikor a legkisebb gyermekem első áldozott, hogy a gyermekek nem nagyon értik meg, hogy mi is a szentostya, hogy a szentostya maga Jézus Krisztus. Ezt, ha túl fiatal a gyermek, nem tudja érteni, csak később értjük meg. A szentostyának attól még van meg szentelő hatása, hogy nem olyan értelemmel, vagy olyan hittel veszi magához valaki, tehát biztos, hogy megszentelő az én hitem szerint. Ezután elköltöztünk Kőbányára, mert hogy a 4 gyerekes család ott kapott szociális lakást az újonnan épült házsorban, és így kerültünk a Szent László plébánia templomba, ahová jártam 6-os, 7-es koromtól kezdve egészen a gimnáziumi évek alatt is szentmisére, illetve hitoktatásra. Tomanovics József atya keze alatt készültem a bérmálásra. Ő az atya, aki már egy népesebb hittanközösséget tartott össze, és szélesebb körű társaság volt. Ebben az időben határoztam el, hogy a Szentendrei Ferences gimnáziumba szeretnék tovább tanulni, amit aztán a szüleim meg is engedtek. Tudni kell, hogy az 1980-as évek elején még a szocializmusban és az úttörő csapatokban volt a gondolkodás, tehát az, hogy én oda járhattam, vagy oda kerülhettem, az biztos, hogy az Úr akarata volt. 17 évesen részesültem bérmálásba, de ez nem hozott áttörő változást lelkileg. Úgy gondolom felnőtt fejjel, most akkor nem voltam elég érett rá, hiszen viszont, hogy a szentség által közvetített kegyelemben nem élt. Itt megemlíteném, hogy a Szent László templomban volt díszítő az én bérma anyám, aki vállalta a kezességet, és ő megajándékozott engem egy olyan szolgálattal, ami aztán később sok örömet és sok tanúságtételt jelentett nekem, mégpedig, hogy a virágdíszítést ő mesterfokon csinálta Szent László templomba, amibe bevont. Sőt, még a liturgikus előírások betartására is megtanított. Gondviselő szeretetét életem során sokszor megmutatta az atya. Könyörögtem hozzá, és kérésemet teljesítette túlcsorduló mértékkel. Például ugye említettem, hogy a ferenceseknél tanulhattam a szocializmusban. Onnét voltam világifjúsági találkozón Rómában, 1985-ben, ahol is második János Pál pápa megáldott engem a pápai fogadáson. Ez egy olyan ajándék, ami meghatározza a kiválasztottságot számomra. Tehát, hogy az Úr kiválasztott valami feladatra, ez számomra egy értelmű lett. Érettségi közben költöztünk megint, Kőbányáról Zuglóba kerültem. Ugye ilyenkor van a pályaválasztás, egy talán isteni beavatkozásra, valamint az osztályfőnököm erős nyomására kerültem egészségügyi pályára. Kezdetben én kertész szerettem volna lenni, de az egészségügyi pályán, mint védőnő dolgozom, és így emberkertész vagyok, azt mondhatom. Mostanában, hogy jobban odafigyelek arra, hogy van küldetésem, nem csak a családom felé, hanem más emberek felé is, így vannak a munkám során olyan események, illetve olyan emberek, akiket meg kell szólítanom, arra indít a lélek, hogy itt tenni kell valamit, és egyre bátrabban tudok ehhez kapcsolódni. Majd erre visszatérünk még később. Rákosfalvára kerültem a Szent István király plébániára, ahol meghatározó közösségi életet kaptam, és olyan vallásos közösséget, hasonló korúak társaságát, ahol nagyon jól éreztem magam, boldog voltam. Itt volt az első szerelem is, bár ugyanez egy bukás volt, de ez egy nagyon jó tanúság számomra, ami később nagyon meghatározta az életemet. Itt már önállóan önkéntes díszítő voltam a templomba. Ez azt jelentette, hogy hétről hétre mindig vállaltam ezt a szolgálatot, 13 éven keresztül dolgoztam itt ebben a templomba. Kocsis István atya plébános vezetésével, hatására, később aztán nélküle is, amikor ő tábori lelkész lett, ő neki ajánlom ezt a tanúságtételt. Nagyon sokat jelentett számomra az ő példamutatása, akarata és a közösséget fejlesztő munkája. Mindig is hívő férje váltam, és úgy gondoltam, hogy itt tudok választani magamnak majd párt, de a sors nem úgy hozta, És mint mondtam, az előbb volt egy párkapcsolati bukás, nem az Isten akarata szerint zajlott a kapcsolat, és nem az Isten akarata szerint választottam. Valószínűleg a saját akaratom volt ebben a dologban inkább a súlyosabb. Most már másképpen gondolkodom, de ez a dolog több mint 10 évig beárnyékolt az emberi kapcsolataimat. Ez azt jelentette, hogy nagyon szívvel, lélekkel dolgoztam a plébánián, és kértem az Urat, hogy küldjön nekem olyan embert, aki vallásos és rendes ember, mert nagyon szerettem volna a gyermekeket. Jó pár év eltelt, mire lett párom, aki szintén vallásos családból származik, de nem gyakorolja a vallását. Az én kedvemért egy darabig járt templomba. Rendes ember, maximálisan jó társ, de közös ima életünk az nincsen. Néha kicsit túlzásnak találja a dolgot, mert azt mondja, hogy otthon is lehet imádkozni, nem csak a templomban. De mint tudjuk, ahol ketten összegyűlnek, és többen vannak, ott az ima meghallgatás is sokkal eredményesebb, vagy közösségben más. 3 fiúgyermekem van, mindhárom Veresegyházán lett keresztelve, a férjem támogatta a vallásos nevelést, így a gyermekek a Veresegyházi Református Általános Iskolába jártak, és ott kaptak katolikus hitoktatást. Mind a 3 gyermek volt első áldozó, viszont tanulván a saját bérmálásommal kapcsolatos tapasztalatomról, én nem szorítottam őket, hogy legyenek bérmálkozók, szeretném, ha önállóan döntenék el, és tennének tanúságot az Úr Jézus mellett, és a hitüket az atya gyermekeként megmutatnák. Most így egyik gyermekem sem jár templomba. Azt gondolom, hogy az Úr megajándékozza őket, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor rálelnek a hitre. A tanúságtétel elején mondtam, hogy azért teszek tanúságot, hogy elmondjam, hogy mit jelentett számomra a Szentlélek keresztség, illetve hogy a Szentlélek szeminárium és a gyógyító szeminárium miket hozott az életembe. Ez az elmúlt 2 évnek a sora, illetve hát eredménye, hogy hogyan tudtam előrelépni a hitbe, ami addig elég sivár, egyforma és kötelességszerű volt. Sosem hagytam el az Istent, soha nem mulasztottam ilyesmit, de a lelkesedés kevesebb volt, hát ilyen sivár pusztaságban való vándorlásnak mondanám azt az időszakot, főleg nehéz volt a gyermekek vallásos nevelése. Az iskola nélkül és a hitoktatók nélkül ez szinte lehetetlen lett volna. Csak saját erőből, vagy talán a kapcsolati problémából adódóan is ez egy nehézség volt. Most már másképp látom ezt, de akkor ez így ment. Az utolsó pillanatig halogattam a döntést, mert nem tudtam elképzelni, mit szól a férjem ahhoz, hogy eljárogassak minden héten kedden szemináriumra, de végül is az utolsó pillanatban vettem a bátorságot egy imam meghallgatás hatására, és jelentkeztem a szemináriumra. Nagyon jó közösséget és társakat találtam, és végigcsináltam. Következő évben pedig a gyógyító szemináriumot, amit szintén nagyon szükséges volt számomra az életemben adódott nehézségek miatt. A gyógyító szeminárium gyümölcse 2025-ben, hogy megbocsátottam magamnak és másnak is. Most már megértettem, mit jelent Jézus mondata, itt vagyok, ne félj. Tudom, megváltunk áldozatára szükségem van nekem is. A Szentlélek szeminárium előtt, ugye mondtam ezt a sivár pusztaságszerű vasárnapi keresztény életet, Mindig ugyanazokat a bűnöket követtem el és gyóntam meg. Egyszer egy gyóntató atya azt mondta, számoljam ki, hogy egy negyed óra mennyi egy napnak, és hogy annyit áldozzak a szentírás olvasása, ez 1% körül van. De ezt még akkor nem tudtam megtenni, amikor ő ezt mondta. A Szentlélek szemináriumra kellett várni ahhoz, hogy eljöjjön az az időszak, hogy mindennapi szentírás olvasó vagy hallgató legyek. Így eljött az az időszak, amikor tudatosan és elkötelezetten tudok figyelni az Úrra. Tehát a fordulópont a szentírás olvasásban, amit 2 éve meg tudok tartani. A szentírás beszél hozzám. A napi problémáimba is tanácsot ad. Bátorítást, eligazítást, figyelmeztetést. Akár a 119. Zsoltár üzenete. Híveid örvendezzenek minket látva, mert nagyon remélünk igéidben, Uram. Felfedeztem a szentségimádás gyönyörűségét is. Hála legyen a dicsőítésekért és a közösségért. Már nem várom, hogy minél előbb hazaérjek, vagy hogy vége legyen a szent misének. Szívesen megyek hétköznap is misére, pinteken szinte mindig. Meghallom az igét és a bátorítást, ami nekem szól. Hogy milyen ajándékokat kaptam a Szentlélek keresztségben, még most is kérem az Urat, hogy tegye világossá előttem, hogy miben kell dolgozzak. Régóta zavart már, hogy legváratlanabb helyzetekben is könnyek potyogtak a szememből. A Szentlélek keresztség gyümölcse életemben, hogy megértettem, nem kell szégyelni magam a könnyek miatt. Bátorságot kaptam nyitni az emberek felé, megvallani a meggyőződést, Jézus Krisztus fontos nekem. Segítő munkám van. Elegendő a megszólítás, imádkozom érted. És az Úr elindít valamit. Egyre inkább észreveszem a rászorulót. Valahonnan mindig kerül segítség. Bár nincs, de lesz. Csak egy hangyányit kell tennem érte. És az Úr bebizonyította gondviselését. Bátorítást merítettem egy ökumenikus ima alkalom létrehívásához, beteg kisgyermekért, pedig erősen alkalmatlannak éreztem magam. Az Úr minden nehézség ellenére áldásával kísérte az alkalmat, és még segítőket is adott hozzá. Hiszem, hogy az Úr alkalmassá tesz a Szentlélek által, mint az apostolokat, vagy az új szövetségi embereket a feladatukra. Tanulok bízni a gondviselésbe, teszem, ami helyes, és az Úr megsegít. Már 3 éve indított a lélek arra, hogy minden nap imádkozzam a 10 rózsafűzért, az anya még befenyegetett magzatokért. Megerősítést is kaptam ehhez, mert a megszületett gyermeket, akiért hitem szerint imádkoztam, bár nem tudhatom ki az, a kezemben tarthattam. Felhívott telefonon egy leendő nagymama, hogy a leánya várandós, de gondolkodik azon, hogy megtartsa-e a gyermeket, mert hogy nemrégiben daganatot műtöttek ki a lábából, és valami sugárzást is kapott az anyuka. Én mondtam neki, hogy ezzel a kéréssel nem hozzám kell fordulni, mert én a várandós gondozást végzem, és attól kezdve imádkoztam ezért a gyermekért, és nem sokkal később jelentkezett a leány, hogy várja ezt a gyermeket. És már azóta meg is született ez a gyermek egészségben. Hogy miért is imádkozom a magzatokért, az egy bűnből került ki, mert a COVID ideje alatt segítettem egy nagyon nehéz körülmények között élő, nagyon egyszerű asszonynak, mert úgy gondoltam, hogy oda már nem fér el még egy gyermek. Az asszony annyira egyszerű, hogy biztos is, hogy nem tudott volna elmenni, az abortuszra, mert annyira járatlan volt a COVID ideje alatt, és én végül is tevőlegesen segítettem neki ebben, és ez volt az a bűn, amit nekem fel kellett ismerni, hogy ez nem az atya akarata. Ez egy nagyon nehéz kérdés azoknak az embereknek, akik ilyen szakterületen dolgoznak, vajon az a gyermek szeretetet kap-e? De ennek eldöntésére csak a jó Isten hivatott, nem én. Úgyhogy engesztelésül vállaltam ezt az imaszolgálatot, amit azóta sok alkalommal meghallgatás kísért. Ugye magzatokért, tized rózsafűzért imádkozunk. Ez egy olyan felajánlott imádság, ami, mint ahogy olvastam, felhívást, hogy be kell állni a résbe, mert az Úrhoz nincs, ki közvetítsen. És a tized rózsafűzér nekem pont alakul. Kezdetben ennyi fért bele, amikor dolgozom valóban kicsit kevesebb. De mostanra már úgy van, hogy a közlekedési eszközökön, a buszra várva, a templomba menet is mindig imádkozom valamilyen szándékra. Ez nagyon jó, megerősít engem, főleg, hogy látom az ima meghallgatást is, tehát kapok olyan visszajelzéseket, amik örömmel töltenek el, hogy nem hiába könyörgök az Úrhoz a többiekért. Még elmondanám, hogy mostanában érett meg bennem az, hogy nem véletlen, hogy nem használtam idáig a rózsafűzért, ugyanis az egyik nagymamám nagyon vallásos, katolikus nagymama volt, rendszeresen rózsafűzért imádkozott. Viszont amikor a Szent Mise alatt is rózsafűzért imádkozott, az nekem nem volt példaértékű, és ezért megfogadtam, hogy én nem fogok rózsafűzért imádkozni ilyen erőbedobással, és aztán el kellett jutnom ennyi éves korig, hogy rájöjjek, hogy az én nagyanyám hallássérült volt, és valószínűleg azért mondta a rózsafűzért, mert nem értette a Szent Misén sem a prédikációt, sem a szöveget, mert olyan nagyot halló volt. És így akkor én most már megbocsátottam ezt, és a rózsafűzért nagyon jó közbenjáró imának tartom, és kérem Mária közbenjárását Szent Fiánál. Elindultam a közbenjáró ima képzésen is, és látom azt, hogy mennyire szüksége van az embereknek erre a fajta szolgálatra is, hogy valaki imádkozzon értük. Sokkal több imával töltött idő van most az életemben, és sokkal vidámabb és sokkal jobb kedvel végzem a munkámat, illetve jó kedvel megyek az Úr elé is. Már alig várom, hogy eljöjjön az az idő, amikor mehetek például a zenész szentség imádásra. Itt nagyon személyesen tudok beszélgetni az Úrral az ő jelenlétében, és próbálok figyelni az ő szavaira is, nem csak az én mondandómat akarom elé tárni.
4: Kedves hallgatók, Cseriné Szeredai Andrea tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipoly Parti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Most pedig jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál I.S. Borbálát hallják. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szent misén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A szent misének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a Világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlónya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította. Fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősség vállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipoly Parti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palócfalú, Ipoly Balog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipoly Balog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori

0: Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Urányi Nikolett felolvasásában.
1: Tíz mondat Baka István Gecsemáné című verséhez. A bibliai gondolkodásban az öngyilkosság bűn, mert Isten ajándékát, az életet utasítjuk vissza. Az egész Bibliában ritka az öngyilkosság. Az Ószövetségben Saul kardjába dől, Zimri, Ahitófel is önkezével vetnek véget életüknek. Az Új Szövetség egyetlen öngyilkos szereplője Júdás. A bibliai gondolkodásban a kehely, pohár kiívása, a halál szimbóluma. A Baka versben a földi lét otthontalansága fogalmazódik meg. A lírikus Gecsemáni kertjében is teljes elhagyatottság, társak helye csupán boros poharak virasztanak. Az öngyilkosság nem hirtelen ötlet, hisz a kilépés gondolata évek óta tart, a bőröndök útra készen várják az elmenni vágyót. A költő a szabad akaratra hivatkozva fellebbez. A földi létbe való belépésről nem dönthetett, de a távozásról dönthet maga is, kitépve az angyal kezéből a kelyhet, elébe vágva az elszólító isteni akaratnak. Baka István, Gecsemáné. Már évek óta csak búcsúzkodom, s még mindig itt vagyok, tréfálsz velem, hogy annál jobban megalázz, Uram. De azt hiszed, hogy végül elhiszem, meg se halok, s megint nyugodtan alszom. És akkor, de csak akkor, ujjaid egyetlen pöccenésével a férgek közé parancsolsz. Hát nem! Hát nem, hát nem! Nem ejtesz át így könnyen. A bőröndöm becsomagolva és lezárva áll az ajtóm előtt. Rég útra kész vagyok. Borok virasztják át az étvelem, szemem csak félig hunyva, álmokat nem álmodom, de látok jó előre, mindent, amíg a vaksötétbe nézek. Látlak, ahogy te engem sohasem, mert mit is lát, aki maga a látás? S tudom, nem múlhat el tőlem-e pohár, kitépem hát az angyalod kezéből magam, hogy mégse úgy legyen, ahogy te akarod, hanem ahogy én akarom, Uram.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Né Novák Ágnes felolvasásában.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja. Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja. Műsorunkban Harmatta János főorvossal Mahó Adrián beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Magyar Egészségügy Napján, ami Szemeves Ignác születésének 202. évfordulóján, július 1-én tartunk, a Mária Rádiónak nagyon kedves vendége Harmatta János, pszichiáter, pszichoterapeuta, szakorvos, főorvos. Én Mahó Adrián vagyok, és az első kérdésem hozzád, hogy hogy látod a járvány hatásait a mi ránk magyarokra? Volt-e haszna, hogy vészelhettük át?
2: Nagyon aktuális kérdés. Azt gondoltuk, hogy már a járványok legalábbis világméretben nem lesznek, és nem érintenek bennünket, különösen a nyugati világot nem fenyegetik ilyenek. Mégis más történt, az történt, hogy egy nagyon, és hadd mondjam ezzel a jelzővel, alattomos vírus jelentkezett, majd mondom, hogy miért tartom alattomosnak, és végig söpört az egész világon, nem kímélve a fejlett országokat se, igénybe véve és túlterhelve a fejlett egészségügyeket is. Nálunk is volt ez a járvány, részben van is, nem múlt el teljesen. Különböző tapasztalatok alapján ugye a legrosszabbra készültünk föl, az olasz példából kiindulva, ennél jobban, vagy azt is mondhatom, hogy sokkal jobban alakult a védekezés, sokkal kevesebben betegedtek meg, és kevesebben is haltak meg, így is minden halottért, a járvány minden áldozatáért nagyon kár, és a hozzátartozóknak mély részvét, hogy ezek az emberek olyan betegség áldozatául estek, amiről azt gondoltuk, hogy már nem fenyeget minket. A pszichiátriai vonatkozásai ennek a járványnak az, hogy nagyon sok pszichiátriai betegség, ha komoly társadalmi baj van, háború van, járvány van, akkor javul. A előfordulások kevesebbé válik, ugyanakkor utána pedig föllángol, és utána pedig természetesen a járvány lecsengésével ezek vannak. Másrészt viszont a stressz, a félelem a járványtól, a megváltozott életkörülmények, a bezártság, és főleg a szociális izoláció, tehát a kedveseinktől, barátainktól, akiktől függünk, és akik tőlünk függnek, a kapcsolatnak a megszakadása, vagy a szüneteltetése nagyon komoly félelmeket ébreszt, és nagyon komoly tüneteket okozhat sok embernél. Ezt láttuk is a járvánnyal kapcsolatban. A mi osztályunk, ez egy pszichoterápiás osztály, az Orvosi Rehabilitációs Intézetben végig működtünk a járvány alatt, de megismertük és megküzdöttük azokat a félelmeket, amelyek a pácienseinkben vannak, és amelyek bennünk is vannak természetesen. Mi történik az, ha valaki megbetegszik ebben a vírusban. Különbséget tennék a járvány, az attól való tartás, óvatosság és a járvány frász között, ez a kifejezést használnám ebben, tehát a járványtól való félelem között. A vírustól elbújni teljesen nem lehet, hiába izolál az ember mi a leggondosabban bármit. Viszont az is igaz, hogy le lehet csökkenteni a valószínűséget egy viselhető mértékre, és meg kell találni azt a józan középutat, hogy mi az, ami kevésbé korlátoz, meg tudom csinálni a dolgaimat, tudok emberekkel kapcsolatba lépni, és ugyanakkor nem veszítem szem elől a veszélyt, és tudok védekezni is egybe. Ezt a kettőt megtalálni, és ennek az egyensúlyát, adott helyzetekben, adott szituációkban bizony egyáltalán nem egyszerű. Minden esetre az egészség napján Semmelweis Ignácra is emlékezve, nagyon aktuális, ő is fertőzések ellen küzdött, és annak áldozta is az életét. Mi is most orvosilag fertőzéssel nézünk szembe, és fertőzéssel küzdünk, szemben küzdünk, és ahogy Semmelweis esetében is meg lehetett találni a gyógymódot, ugyanúgy az orvostudomány meg fogja találni nem csak az átmeneti, hanem a végleges gyógymódot is. A nagy kérdés az, hogy ez mikorra sikerül.
1: Fölösül ez a ti áldozatkészségetek, meg a ti bátorságotok lehet, hogy döntően gondolom, hogy mégiscsak a tiéd, mert hogy te vagy az osztályvezető főorvos, hogy ez az osztály működött, mert nagyon sok osztály bezárt, szakrendelők bezártak, ugye sürgős eseteket esetlegesen fogadtak valamilyen módon, de volt egy hihetetlen félelem vagy pánik, tehát ez a járvány frász, ahogy említed, és akkor lehet ezt józanul. Tehát nagyon fontos akkor a józanság megtartása, meg hogy ti ebben a helyzetben is vállaltatok betegeket rendszeresen, akik azért a külvilágból jönnek, hogy a személyzet is erre hajlandó volt, hogy lehetett dolgozni ebben a légkörben.
2: Igen, természetesen azokkal az óvintézkedésekkel, amelyek ilyenkor szükségesek, tehát az új pácienseinket karanténba tartottuk gyakorlatilag, és vállalniuk kellett a teljes izolációt, tehát vállalniuk kellett azt, hogy látogatókat nem tudnak fogadni, és ők sem tudnak kimenni. Ugye ez egy nagyon komoly korlátozó tényező, de nagyon érdekes tapasztalataink vannak, amikor hirtelen jött a rendelkezés, hogy nem lehet eltávozni, és nem lehet látogatókat fogadni, tehát kórházakra nézve ez hirtelen és szigorúan belépett. Azt gondoltuk, hogy a pácienseink jó része az inkább az otthonlétet választja, mint a kezelést, és legnagyobb meglepedésünkre néhány kivételtől eltekintve mind maradtak, és inkább a kezelésben találták meg a biztonságot, mint az otthonlétben. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, és az is, hogy szívesen is jöttek az osztályunkra, vállalva ezeket a rendkívüli körülményeket, ami nem a szokványos. Tehát úgy tűnik, hogy erre szükség van, és hogy ebben meg tudta adni az osztály ezt a szükséges és elégséges biztonságot. Azért azt mondanám, hogy egyáltalán nem hősök vagyunk, hanem napi küszködő emberek, és nekünk is, és a team minden tagjának nap mint nap meg kellett küzdeni a saját félelmével, kiszámolni a saját kockázatát. A kollégák egymást vitték föl autóval, hogy ne kelljen lehetőleg közlekedési eszközt használni, és a nővér műszakokra is fölmentek kollégák, és elhoz a nővérváltáskor, hogy a nővéreknek se kelljen közlekedési eszközön utazni a legnehezebb időben. Ezek nagyon szép példái voltak annak az összetartásnak, ami szükséges is egy teamben ilyenkor.
1: És lehet, hogy ez közelebb hozott titeket így egymással, hogyha ez egy ennyire zárt közösség volt, és ennyire figyeltetek egymásra, hogy már a terápiákat szeretném kérdezni, hogy ugye a páciensek szívesen maradtak, ti minden tekintetben figyelemmel voltatok arra, hogy fertőzést ne vigyenek be, hogy lehet, hogy ez valamit adott nektek?
2: Hogyne. Nagyon érdekes tapasztalatokat adott már, amit elmondtam, az is az volt. Nem gondoltuk egészen ezt, hogy ennyire ekkora ragaszkodást tapasztalunk. És fokozatosan írtuk a tapasztalatainkat ebben a nehéz időben, hogy aztán kellő távolságot vérve ezt tudományosan is kiértékeljük és hasznosítani tudjuk, mert ez egy rendkívüli helyzet, ez nehézségekkel is jár, de új ismeretek forrása is.
1: Én azért azt el szeretném mondani, hogy Főorvos úr annak innen az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben dolgozott, és amikor amikor a Lipót mezőt felszámolták, az egész kórházat ugye megszüntették, ez az Országos Intézet felszámolásra került, akkor Tündérhegy, ami szintén oda tartozott, a sikerült megmenekített. Tündérhegy most az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet része, és Harmati Ernst Főorvos úr az osztályvezetője, és szerencsésen működik, tehát de már tanúbizonyságát adtad annak, hogy nagyon fontosak a betegek, hogy ez egy elhivatottság, hogy a pszichoterápia nagyon lényegi dolog az életünkben. Tulajdonképpen hadd kérdezem a következő kérdésemet, hogy is látod a pszichoterápiát, a pszichoterápia hatásait, akár az osztályon, mennyiben hasznos, akár a gyógyszerekkel szemben, vagy a gyógyszerek használata mellett is?
2: Ugye a pszichoterápia az nem természetes része a szomatikus orvoslásnak, sajnos még ma sem teljesen az. de a lehetőségeket egyre többen fölismerik, és azt is, hogy van, nagyon sok beteg van, akit ezzel szükséges, és ezzel lehet kezelni. Nem vagyunk egyedül, szerencsére, 6 ilyen osztály van országszerte, pszichoterápiás profilú osztály, és egyetemek is részt vesznek ebben, tehát ez egy egész gyógyító, szélesebb gyógyító közösség. A pszichoterápiában örvendetes újabban, hogy nem csak orvosi és klinikus-pszichológusi szakvizsga, hanem terjedő tevékenység. Most nagyon értékeljük a szakma oldaláról, hogy a járvány korlátozó rendelkezései között például külön kitételként szerepelt, hogy a pszichoterápiába járást azt igenis lehetővé tették a nagyon komoly zárlatok idején is. Tehát az egészségügyi vezetés is fölismerte ennek a fontosságát és a jelentőségét. Nagyon a pszichoterápiáról, amikor beszélünk, akkor tulajdonképpen mindig pszichoterápiákról beszélünk, és a pszichoterápiának számos irányzata, eljárása van, és ezeknek az összefoglaló neve a pszichoterápia, és nagyon hatásos és igazolt eredményekkel, igazolt kutatási eredményekkel igazult eljárásaink vannak, amivel nagyon sok emberen lehet segíteni. Újabban a pszichoterápiát nagyon szívesen alkalmazzuk gyógyszeres kezeléssel együtt is. Korábban ugye különösen, amikor nyugtatók voltak leginkább divatban, akkor inkább ellentétben volt a kettő egymással, és kiváltotta a pszichoterápia a nyugtató fogyasztás, vagy annak egy jelentős részét. A mai korszerű pszichiátriai gyógyszerekkel jobban megférnek együtt, és sokszor azt tapasztaljuk, hogy éppen a gyógyszeres kezelés lehetővé teszi az illető páciens számára a pszichoterápiás munkát és a pszichoterápia befogadását. Ugyanis a pszichoterápia nem olyan, ami történik a pácienssel, hanem olyan, amiben ő bizony részt vesz, szükséges is részt venni, és az a tapasztalatunk, hogy akkor hatásosabb, hogyha részt vesz. Ez sokszor belső küzdelmekkel, saját magával való szembenézéssel, nehézséggel, elakadásokkal jár, de megéri, mert úgy látjuk, mikor látjuk, hogy egy-egy ilyen kezelés után az illetőnek nem csak az állapota, hanem a kapcsolatai is javultak, sőt, az élethelyzete is változott, és az életviteli futása, akkor azt érezzük, hogy megérte az a munka, és az a teher, és az a küszködés is sokszor, amit a terápiás tím belefektet egy-egy esetbe.
1: Igen, Németországban úgy tudom, a pszichoterápia lényegesen jobb helyen van, tehát finanszírozott az állam által, és ez meglátszik a német népnek az egészségi állapotán is, hogy nem romlik a lelkibetegségeknek az aránya, nem nő a lelkibeteg száma, tehát hogy valóban, ahogy mondod, a pszichoterápia akkor bizony egy lényeges faktor az életvitelben, az egészségben, és talán ez egy nagyon fontos elhivatottság, hogy terápiásan segíteni a lelkibeteg emberekkel.
2: Annyi korrekciót mondanék hozzá, hogy nincs állami pszichoterápiás ellátás Németországban, tehát a betegbiztosítók fedezik, de az is igaz, hogy Európában az egyik legteljesebb ilyen fedezete van, és ez lehetővé válik. A másikra, hogy a lelki betegségek gyakorisága és annak a növekedése, az a tapasztalatunk, hogy minden fejlett országban ez inkább növekszik. Németországban viszont Mannheimben készítettek egy vizsgálatot, amikor a egész városnak a lakosságát levizsgálták mentális szempontból. És ebben azt állapították meg, ez a vizsgálat azt mutatta, hogy megállt, illetve nem növekszik a lelki betegségek előfordulása ezen a területen, ami valóban biztató, és azt mondja, hogy kellő ellátási lehetőség mellett, és kellő megelőző, prevenció szemlélettel bizony ez nem szükségszerű velejárója a modern társadalmaknak a mentális betegségek szaporodása.
1: Igen, szóval ez egy lényegi dolog. Olvastam Kopp Máriának a vizsgálatát, hogy annak idején még 2-3 millió lelkibeteg magyart valószínűsített, és mintha mi magyarok nagyon, nagyon elől lennénk ezekkel a lelkibetegségekkel, a depresszió, az öngyilkossága, vagy akár a következményes keringés szervi betegségekkel, mintha nálunk még a szokásosnál is magasabb lenne ennek a száma. Hogy látod te ezt a magyar népnek a lelki egészségét?
2: Hát tulajdonképpen, ha az epidemiológiai számokat nézem, ugye a pszichiátriai betegségek az egy nagyon széles spektrum. A pszichózisoknak, skizoféniának a száma az viszont a különböző országokban is nagyon standard, tehát nem emelkedik, nem csökken. Ez is utal arra, hogy genetikai jelentőségű faktorok vannak ebben a betegségben. Ami növekedett, és Magyarországon elég magas, az a depresszió és a bipoláris betegségeknek a száma. Ez valóban a Kopp Mária vizsgálatai alapján is, és más Szárdocki Erika, stb. Más vizsgálatok alapján is magas, és nemzetközi összehasonlításban is bizony a magasabb régióba tartozik. Örvendetesen csökkent az öngyilkosságoknak a száma. Ezt azért meg kell említeni, hogy a 80-as évek közepén lévő csúcsról a felére, vagy annál kevesebbre esett vissza. A szomorú ebbe a hírbe az, hogy más országokban is hasonló csökkenés ment végbe, és így a dobogós helyünket még mindig sikerült megőrizni Európába, tehát összehasonlít a más országok, amik mindig magas. Összességében az, hogy a magyar esékenyebbe, már mint nemzet, különböző mentális problémákra, betegségekre, tragikus szemlélete van-e, a megküzdési stratégiák, a személyes megküzdési stratégiák gyásak vagy gyengébbek-e, erre nagyon nehéz választ adni. Egy olyan országban, ahol a történelmi fordulatok és a családok életébe beavatkozó helyzetek olyan sűrűséggel fordultak elő, mint ahogy nálunk a múlt században. Tehát az az érzésem, hogy, és ezt szociológusként is mondom, hogy nagyon nehéz elválasztani ezt a kétféle faktort. Kopp Máriáék vizsgálata az nagyon alapos és nagyon fontos vizsgálat volt. Kár, hogy nincsen egy idő után folytatása, jó lenne megismételni megint, hogy lássuk, hogy az ismétlődő vizsgálatok milyen trendeket rajzolnak föl. Minden esetre az ő vizsgálatukból is az derül ki, hogy nagyon nagy a család és a kis közösségek szerepe a mentális problémák és a mentális zavarok, hogy így mondjam, karbantartásában. Ez egy nagyon fontos eredménye az ő vizsgálatuknak, és erre ügyelni kell. Én látok örvendetes jeleket és örvendetes fejlődést, és amit szintén látok, hogy egyáltalán a mentális zavar, ez ma sokkal hozzáférhetőbb, nem csak szakirodalmi szinten, hanem a közbeszédben is, az újság szinten is, az emberek számára az erről való információ, és minthogyha kezdenének erre jobban ügyelni, jobban figyelni, hiszen ennek irtozatos terhe tud lenni egy-egy ember és a környezete életében egy ilyen betegségnek, és ezek hosszantartó dolgok, tehát nem rövid távúak, és meg tudják nagyon terhelni a családot, a kisebb közösséget. Nagyon fontos, hogy ezeket már a kialakuló szakaszba kezeljük, illetve ki se alakuljanak, megelőzzük.
1: Arról is beszélsz, János, hogy itt Magyarországon szégyen azt mondani, hogy nekem lelki gondjaim vannak, hanem inkább nem valljuk be, hordozzuk, szenvedünk, sínylődünk, és nem megyünk el pszichiáterhez, pszichológushoz, mert az stigmatizál, megbélyegez.
2: Ez is nagyon érdekes, mert két pólusú. Az egyik az, hogy mikor jönnek a páciensek, akkor boldogan mondják, hogy küldött a pszichiáterem, vagy küldött a pszichológusom. És ez az, hogy az enyém, tehát az enyém, én számíthatok rá, ez egy fontos viszontjelet. Másik oldalról valóban úgy van, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő majd erőt vesz magán, meg a másikon, és akkor ezzel a lelki problémák elkerülhetők, mikor már esetleg jobb lenne a szakember véleményét kikérni, és ma, hál' Istennek, már vannak is szakemberek, akiknek a véleményét ki lehet kérni. Ebbe az óckodásba van valóban mind a mai napig előítélet, és van egy érdekes lélektani körülmény. Nevezetesen az, hogy addig nem vagyok beteg, és addig nem érzem magam betegnek, amíg nem mentem orvoshoz. Ugyanaz a gyomorfekélyem van, ugyanaz a magas vérnyomásom van, ugyanaz a cukorbetegségem van, de először, amikor elmentem orvoshoz, és az orvos szembesít vele, akkor fogadom el, és érzem magam betegnek. És ezért ez a lelki betegségekre is igaz, és mintha lenne egy ilyen erőfeszítő, öngyógyító, elkerülő fázis. Amíg ez csak egy várakozás, az egy dolog, de nagyon sokszor olyan öngyógyító tendenciákkal is találkozunk, amelyek akár károsak is lehetnek, akár alkoholfogyasztás, akár gyógyszereknek a fogyasztása, nyugtató fogyasztás, ezekre való rászokás, amikor sokszor nem is már az alapbajt kell kezdeni a kezelésben, hanem ezeket a káros járulékokat kell gyógyítani ahhoz, hogy hozzá lehessen férni az alapbajhoz, ami lehet depresszió, lehet szorongás, lehet más probléma.
1: Igen, sajnos a gyógyszereket egyszerűbb bekapni, és a gyógyszereket nagyon komoly mellékhatásaik tudnak lenni, illetve akár elhúzódó gondokat is okoznak, és úgy tűnik, hogy kizárólag akkor egy gyógyszere nem lehet gyógyítani lelki betegségeket. Főorvos úr, az utolsó kérdésem pedig arról szólna, hogy mi a véleményed, miben kéne nekünk változni, a mi sokszor nagyon mélyen depressziós, lemondó, elzárkózó népünknek, illetve hogy a járványnak lesz-e, várható-e valamilyen hatása, hozott-e valami hasznot szerinted a mi életünkbe?
2: Én nagyon azt várom, hogy, és most a járvány pozitív hatásáról beszéljek, hogy részint megmutatta a korlátokat, a másik pedig, hogy talán ad egy impulzust a mértékletességre. Amikor számba veszi az ember a pozitív és negatív dolgokat, és az szerint tud dönteni, és az szerint tudja berendezni az életét, és nem egyszerűen a végtelen fogyasztás és a végtelen növekedés mentén. Azt hiszem, hogy ennek lesz pozitív hatása, és lesz egy elmélyülés is a szellemiekben, a lelkiekben, a kultúrában. Ezt nagyon gondolom, hogy ezt várom. És sok tanúsága. Tehát és minden helyzetben azért az a jó, ha megnézzük, hogy mi az a jó, amit ki lehet hozni belőle. A nehézségben is, a problémában is, a korlátozottságban is. És azt is látom a környezetemben, hogy sok ember számol be arról, hogy ez a bezártság, ezek a kényszerű helyzetekben, hogy tudott kreatívan tovább lépni, és hogy tudta újra tervezni az életét, hogy tudta újra tervezni a napjait, de akár a jövőjét is, és meg tudott állni, és képes volt olyan dolgokra, ami mellett korábban elszaladt, korábban elrohant, és most ez a megáll, ez erre egy jó lehetőséget és módot adott. Én azt gondolom, hogy ha már sikeresen volt a védekezés, így országos tekintetben, akkor sikeres lesz a kilábolás is, és egy olyan józanodással, és egy olyan tapasztalattal, ami a társadalomnak is, az egyéni közösségeknek is, a családoknak is, és személy szerint is kinek-kinek a hasznára válik. De ehhez kinek-kinek ezen saját magának is munkálkodni kell. Azt nem tudjuk megspórolni, hogy mi magunk ne tegyünk a lelki jólétünkért, és ezen ne munkálkodjunk.
1: Köszönöm szépen, Főorvos, hogy eljöttél Mária Rádióban, és beszéltél nekünk ezekről nagyon lényeges dolgokról ma a Magyar Egészségügy napján. Én most elbúcsúzom Harmata Jánostól, a Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Osztály főorvosától. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Július 1-e a Magyar Egészségügy napja. Műsorunkban Harmatta János főorvossal Mahó Adrien beszélgetett. Mária Rádió
3: 17 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
4: Az áldás gondolatokat hallják. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, ott mindig történnek csodák. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, igenné fonódnak össze szavaink. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, egymás szívei fölött őrködünk. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, őszinte érintésekből él a szenvedély. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, együtt változunk jóvá. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, mindig találunk megbocsájtani valót. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, derűsen viseljük egymás rossz napjait. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, az évek ösvényén kézen fogva kísérjük egymást. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, áldásul vagyunk a Föld.

0: Kell egy nap Jézussal. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió adását hallják Zalaegerszegről. A Család Kapocs Keresztény Kulturális Egyesület szervezésében különleges módon készülhettek a Kertvárosi Egyházközség tagjai és vendégei a Szentlélek pünkösdi kiáradására. Kell egy nap Jézussal, figyelmeztetett a rendezvény plakátja, és akik ott voltunk, átérezhettük a Jézussal való közösség örömét. A hívás azonban nem egyetlen alkalomra szólt. Ma is kell egy nap Jézussal. Ezt szeretnénk közvetíteni Önöknek hangképes összeállításunkkal. A Kell egy nap Jézussal rendezvényt a Road to Heaven együttes indította, melynek két tagját köszöntöm most a rádió hallgatók előtt. Kérlek, mutatkozzatok be.
1: Verő Teréz.
2: És Házi Bence.
0: Köszönöm. Teréz, téged ismerünk, mint zenei szolgálatot végző fiatalt. Te úgy belenőttél a közösségbe, és belenőttél a zenébe. Ez azonban egy egészen új formáció, ha jól tudom, az első fellépésetek nyilvánosság előtt. Kiben fogalmazódott meg a zenekar alakítás gondolata?
1: Hát, ha jól tudom, akkor a Dénár Jakab és Busa Ábel kezdeményezésére alakult a zenekar, de mindenki szerintem érzett egy vágyat a szívében ahhoz, hogy egy ilyen formáció összeálljon. Novemberben kaptam meghívást a zenekarba, mint énekes, és mivel egy állandó dicsőíti zenekar, ahol részt veszek, nem volt az életemben, így örömmel elfogadtam a meghívást.
0: Ezzel majdnem az összes tagot fel is soroltad, de egy még hiányzik.
2: Igen, a dobosunk, Busa Jakab, így teljes a zenekarunk. Nekem is így érkezett rajtuk keresztül a meghívás. Én ugyan játszom még több zenekarban is, de azt hiszem, hogy ilyen zenekarra, ilyen zenészekkel és ilyen jó emberekkel azt éreztem, hogy mindenképpen szeretnék zenélni és dicsőíteni. Úgyhogy én is örömmel fogadtam így november tájékán a megkeresést.
0: Személyes ismerettség alapján jött a megkeresés?
2: Így van, tehát mindegyiküket ismerem. Ugye a Szombathelyi Imatában a közösségében tartozunk, és így ismerettségen keresztül találtuk meg egymást. Tetszett pedig...
1: Én az Zalaegerszegi Imatáborban szoktam részt venni, viszont ezen nem tántorított vissza.
0: Igen. A neveteket hallva bevallom, nekem két egészen eltérő dolog jutott eszembe. Egyrészt az ismert Chris Reuschlager, másrészt pedig Carlo Acutis, aki azt mondta, hogy neki az oltári szentség az út a mennyországba. Mi inspirálta a zenekar névadását?
1: A zenekar nevét Lénárd Jakab adta. Pontosan nem tudom, hogy őt mi inspirálta erre, viszont szerintem mindannyiunknak úgy teli találat volt ez a cím. Ezzel nem is volt kérdés, hogy esetleg más legyen. Ez teljesen jó volt.
2: Így van. Szerintem mindenkinek az élete egy országút kellene a mennyországhoz, hogy legyen. És szerintem ez a legtalálóbb, amit egy dicsőítő zenekarnak lehet adni a nevet. Hogyha dicsőítünk, akkor igazából Jézust szeretjük, beszélgetünk vele, és ez a legjobb országút talán, hogy közeledjünk hozzá.
0: Mi alapján válogatjátok azokat a zenéket, amivel most például közönséggel léptetek?
2: Nincs meg igazából az, hogy mi alapján. Vannak kedvenceink, amiket nagyon szeretünk, valamiért személyes kedvencek lettek, és ebből szerintem próbáltunk egy olyan dallistát összegyúrni, amit mindenki ismer, amiben be lehet kapcsolódni, amivel dicsőíteni lehet Istent tényleg nyugodtan és szabadon.
0: Milyen érzés volt kilépni a közönség elé, és látni, ahogy egyre jobban megtelik a terem, egyre többen részt vesznek az éneklésben?
1: Hát nekem felemelő volt, hiszen ugye ez volt az első színpadra állásunk, vagy zenélésünk a hívő emberek előtt, és nekem nagyon jó volt ezt tapasztalni, hogy az elmúlt időknek a munkája beérett egy ilyen gyönyörű dicsőítő koncerté. Szép emlék marad.
2: Megmondom őszintén, egy kicsit a saját benső jelenlétemre figyeltem, egy kicsit kizártam a külvilágot, de amikor eljöttük az első gyors dalhoz, akkor felemelő volt látni, hogy becsatlakoztak, és ők is talán tapsolva, ujjongva.
1: Így van, igyekeztünk olyan dalokat válogatni, ami közismert és be is tudnak kapcsolni az emberek, viszont próbálkoztunk egy kicsit ez a sokszor játszott dalok mellett új dalokat is a repertoárba vinni, amit nem biztos, hogy mindenki ismer, ezáltal egy kicsit bővíteni az emberek tudatában ezt a repertoárt.
0: Mik a tervek?
2: Most ez így még nagyon friss kérdés, ugye ez volt az első közös szolgálatunk így ezzel a formációval. Hát szerintem megyünk tovább. Tervek vannak, hogy csinálunk akár szentségimádást, szentmiséket, és akár, ha hívnak ilyen szolgálatokra, akkor azt kell, hogy szerintem pörömmel.
1: Úgy gondolom, hogy a zenekar minden tagja nyitott bármilyen féle zenélésre, ami nyilván a keresztény könnyűzenéhez kapcsolódik, úgyhogy mi szerintem izgatottan és kíváncsian állunk a jövő elé.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, jó utat kívánok nektek a mennyországban.
2: Köszönjük szépen!

0: Raffai Balázs, és a legidősebb gyermeke Raffai Benedek prezentálásában egy Bibla nevezetű program részesei lehettünk, és azért ezt gyorsan az elején elmondjuk, hogy tátott szájjal hallgattuk. Mi is ez a program, és honnan jött ennek az ötlete?
1: Sopronban a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban tanítottam hittant, evangélikus hitoktató vagyok, és kémiatanár is vagyok, és onnan született az alapötlet, hogy vannak-e vajon olyan bibliai történetek, amelyeket lehetne szemléltetni, illusztrálni kémiai és vagy fizikai kísérletekkel. Az alapötlet az akkori laborvezetőtől, Horváth Lucia tanárnőtől származik, és aztán kidolgoztam 3 olyan előadást, amiben közel 10 kísérlet van előadásonként.
2: Ez volt a Reakciók Evangéliuma című előadás. Mi alapján választotta ezt a 3 témakört? Ugye Mózesről, a profétákról és az evangéliumokról szól a 3 előadása.
1: Az alapvető kritérium az az, hogy olyan történet legyen, aminek van szemléltethetősége. Nem csak oktató céllal, iskolában jött létre alapvetően ugye a program, hanem missziós céllal is, amikor már Jézus előadást dolgoztam ki, akkor ott az cél volt, hogy olyan üzenetet tudjunk átadni, amit egyébként pedig látványossá is lehet tenni menet közben.
2: Igen, és ezt tanúsíthatjuk, hogy nem csak látványos volt, hanem szinte az első percekben kiderült, hogy ez egy tanúságtétel is volt ez az előadás. Olyan volt, mintha elsőként adta volna elő, a lelkesedés, a beleélés, az érintettség annyira kézzelfogható volt.
1: 8-9 éve készült el az első kész előadás, a Mózes életét dolgozta fel, és elsősorban iskolákba, csendes napokra, hittantáborokba, gyülekezetekhez, missziói napokra hívnak.
2: Benedeket szeretném megkérdezni, mikor kezdődött ez a program, még gyermek volt, és úgy tűnt most, hogy nagyon jól belenőtte be az előadásba. Hogyan történt ez?
3: Hát nem is tudom, egy 2-3 éve járom apával az előadásokat, és próbálok neki segíteni az előkészületekben, meg közben is, hogy tudjon az előadásra koncentrálni, meg ez egy gyakorlás is arra, hogy ugye vegyész szeretnék lenni, és kémiát úgymond nap mint nap tudom gyakorolni, vagy hát a kísérleteket, hogy kell megcsinálni, vagy mi hogy működik.
2: És az előadás másik felét is viszi tovább már, ami a hittant és a tanúságtételt illeti?
3: Szerintem igen. Olyan mélyen, mint apának, tehát még nem tudnám előadni az előadást semmiképpen. Az, ahogy ő előadja, és amit próbál átadni, az már évek óta folyamatosan átjön, és ezáltal szerintem esetleg még a jövőben akár ezt folytatni is tudom, hogyha arról lenne szó.
0: Vannak testvéreid, a többieket is sikerült egyébként édesapátoknak így befűzni ebbe a körbe?
3: Hát a kémia irányába szerintem egyelőre még csak engemet. Az evangelizáció, a keresztény életünket, azt megéljük, szóval azt szerintem mindenkit megfogadta a családból.
2: Ökumenikus maga a család, és ennek nagyon örülök, hogy így kiderült az előadás után, mert engem külön megfogott, ahogy az utolsó vacsoráról beszélt, és ahogy indokolta, hogy miért nincsen kísérlet, ezt osszuk meg a rádió hallgatókkal.
1: Az utolsó vacsoránál azt szoktam elmondani, a szereztetési ígéket. Most úgy fogalmaztam az előadásban, hogy ezeket kiábrázolni talán blaszfémia lenne, mert eltérő érzékenységűek az emberek, nem csak felekezet függő, hanem egyáltalán milyen kapcsolata, milyen mélységű a kapcsolata valakinek az Istennel, és könnyen zavarba ejtő vagy bántó lehet az, hogyha én kiábrázolok valamit, amit az ő megélése szerint nem illene. Így is határokat súrolom néha szerintem, ezért is nagyon hangsúlyos az az előadásban, hogy mi az üzenet. Tehát, hogy ez szigorúan csak szemléltetés, nem bizonyítás, szigorúan szemléltetés.
2: Hogy aztán egy idő után átadjuk a terepet Istennek.
1: Igen. Gyakorlatilag a Szentlélek majd eldönti, hogy akkor ez most kiben hogy csapódik le. Hogy lehet, hogy maguktól működnek ezek az anyagok? Hát úgy, hogy ezek a teremtéskor belettek programozva. Tehát gyakorlatilag a teremtettség, az isteni teremtettség és a beprogramozottság és az, hogy minden anyagnak van feladata, ez köszön elénk minden kísérletbe, és ez gyakorlatilag Isten élmény. ez gyakorlatilag Isten élmény, hogy
2: a rutin ellenére mindig van valami, ami a helyszínből adódik. Ennek köszönhetjük mi, hogy láthattuk Isten túlcsorduló kegyelmét. Hát kívánom önöknek, hogy hasonló lelkesedéssel még nagyon sokáig sokaknak elvihessék az üzenetet. Köszönjük. A Kell egy nap, Dicsőítő nap egyik igazán lélekemelő programján vagyunk túl, a Magnifikát együttes dicsőítésén, és ebben egy tanulságtételnek is a hallgatói lehettünk. Erről beszélgetünk most Lambert Attilával és Dr. Tascher Róberttel. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy mikor alakult a zenekar, hogyan született a Magnifikát együttes?
4: Covid időszakában alakultunk, amikor is mondhatni bezártak a templomok, illetve hát nem lehetett ugye közösségi alkalmakat tartani, így misét sem. De azért ugye az atyánk magában néhány minisztrással misézett, és a kántorunk orgonák, és akkor többen mondták, hogy miért nincsen gitáros mise előtte volt, és akkor, de ugye a gitáros misén se lehetett ott lenni 10-15-en, mint ahogy korábban, úgyhogy jött az ötlet, hogy akkor miért nem kérdezem meg Dolhai Attilát, aki, ha nem is szomszédom, de egy településen élünk, kis húzavona után akkor így belement, hogy akkor próbáljuk meg, és közben még eszembe jutott, hogy akkor még egy ember talán belefér, és akkor megkérdeztem Varga Mónikát, hogy legyen egy női hang, és akkor végül így hárman vettünk részt ezen az első közös szolgálatunkon, amiből aztán ugye a Covid az, hát ha nem is elmúlt, de jött-ment, és aztán így egyre többen ránk találtak.
2: A Covid jött-ment, de általában arra indította az embereket, hogy mindenki bezárkózzon, féljen a másiktól, illetve próbáljon olyan megélhetési formákat keresni, ami működik így bezárva is. Ön közösségi rendezvényeken fotózott, Dolhai Attila előadó művész, hát az lett volna a logikus, hogyha megpróbálnak egy másik lábra állni, jövedelmet szerezni, nem pedig szolgálatba ölni az idejüket. Hogy élték ezt meg?
4: Hát az Attilát, hát én a templomból ismertem, előtte meg a tévéből nyilván, de azt láttam a kezdetektől, meg ráadásul, hogy ott élnek a szülei, a testvérei, tehát hogy ő tényleg egy hitű család, és közben azt is láttam, hogy ahogy így, ha mondhatni, csatlakozott hozzánk, mert nekem ez a egyházi könnyű zene, ez a kvázi a másik lábam, vagy hobbim volt mindig is, így a fotózás mellett. De azt láttam, hogy amikor így elkezdtünk közösen szolgálni, hogy őt ezt nagyon megérinti. De őszinte így utólag kicsit ilyen büszkeség is fogott el, hogy valamit így tudok adni egy ilyen ismert embernek. Neki is több ideje volt ránk, meg úgy egyáltalán. Most egyébként pont ez a helyzet, hogy egyre kevesebbet tudunk együtt zenélni. Most tavaly volt még szeptemberben 3 fellépésünk is, de tudja, hogy ő most a színházigazgató lett Fehérváron. Valószínűleg emiatt ugye most kevésbé van ideje.
2: És a folytatás ennek fényében?
4: Hát ebben benne van a válasz, hogy hát így az Attilával, hát majd meglátjuk. Többször volt olyan egyébként még, amikor így gyakran zenéltünk, hogy azt mondta, hogy nem tud jönni, és akkor utolsó pillanatban már találtunk meg egy másik énekest, aztán a végén így mondta, hogy elnézés, meg minden, de úgy érzi, hogy ez meg tudta oldani, és el tud jönni, és akkor végül ott volt. Tudtunk akkor még helyettesítővel is, meg vele is, Mónikával.
2: Nem mondom, hogy nem hiányzott, de azt viszont bátran állíthatom, hogy teljes volt a mai szolgálat.
4: Na, ennek örülök.
2: Hogy maga az együttes tud tovább menni?
4: Nem, eddig is egyébként, tehát hogy nincsen, jó, van a kis tartsányi gitáros mise havonta egyszer, oda vagy lejön az Attila, vagy nem, azt nem ő vezeti, tehát az nélkül működik. Mi meg, mint Magnifikát, eddig is ilyen projekt jelleggel léptünk föl, vagy vállaltunk fel ilyen szolgálatokat. Igen. Tehát van, aki azt mondja, hogy hát, hogy neked az Attila kell, és nélkül akkor nem megy. Meglátjuk, még ez így a jövő zenéje, hogy alakul. De a Robi jó vizsgázott mindenki.
2: Igen, a mai projekthez ugyanis Sopronból csatlakozott Dr. Tascher Róbert. Hol érte a meghívás?
5: Az Attiláékat, a Lambert Attiláékat ismerem végebből, meg a Mónit is. Zenéltünk együtt már párszor a 2000-es évek elején Sopronban, olyan antiókiás rendezvényeken is. És Hát nem tudom, hogy honnan jutottam eszükbe, de ez most már a harmadik megkeresés volt, és a második olyan alkalom, ami össze is jött, hogy itt velük muzsikálhattam. Én szívesen megyek bárhova zenélni felkérésre, hogyha ilyen egyházi könnyűzenei szolgálatra szükség van.
2: Nagyon szép tanúságtételt hallhattunk, és közben nekem az járt az eszemben, hogy bár még fiatal, de azért ahhoz már sokat élt, hogy sok minden történhetett, hogy mi alapján válogatja ki azokat az eseményeket, amiket idehoz a közönség elé.
5: Ilyen sok ember előtt ez volt az első tanúságtétel az életemben. Egy keresztény ifjúsági rendezvényen még ilyen tizenpár évesként már egyszer volt, de azért akkor még kevesebb élettapasztalat volt a hátam mögött, egy 30 évvel. Az elmúlt hetekben, inkább azt mondom, hogy az elmúlt majdnem két hónapban mióta tudtam, hogy lesz ez az alkalom, és ugye először a zenélést vállaltam én, és utána a szervezők kerestek meg, hogy esetleg a zenélés közben milyen felemelő lenne, hogyha így a számok között lenne tanúságtétel, és hogy elvállalnám-e. Visszagondolva nem gondolkoztam rajta, hogy most igen vagy nem, hanem egyszerre igent mondtam, és onnantól fogva két hónapig tényleg az most toszkált a fejemben, hogy mik azok a pontok, ami nem csak nekem érdekes, mert annyi sztorit tudnék mondani, ami lehet, hogy jónak tűnik, de mondjuk a többi embernek nem ad, plusz nem ad olyan gondolatokat, amin utána eszébe jut, és elgondolkozik rajta, és mondjuk a saját életében ez segítség lehet bármilyen helyzetben. Tehát ez volt a célom, hogy olyan történeteket, olyan sztorikat szedjek össze az életemből, ami másnak segítség lehet, és remélem, hogy elértem a célomat.
2: Köszönöm szépen. Ahányszor felhangzott a taps, rögtön hozzátette, hogy egyedül isteni a dicsőség. És először furcsa volt ezt hallanom, aztán így barátkoztam vele egyre inkább, és a végén meg úgy gondoltam, hogy ugye ez régi vita, hogy szabad-e a templomban tapsolni. Hogy ezzel a válasszal itt most egy kicsit templommá vattuk ezt a közösségi teret, hogy igen. Minden tapsra egy ima volt a válasz.
5: Ez nekem mindig furcsa volt, hogyha akár a templomban zenéltünk, és mondjuk a szentmise végén még eljátszottunk egy-két dalt, és sok a közösségből sok hívőben maradt, és utána megtapsoltak minket. Úgy értelmezem azt, hogy mi a templomban zenélünk, hogy a Jóisten által adott talentumokat kamatoztatjuk, tehát az, hogy mondjuk egy dal abban a közegben, abban a helyzetben szívhez szóló tud lenni, az csak is kizárólag a Jóistennek köszönhető, tehát mi egy csatorna vagyunk, ami által a Jóisten szól az emberekhez, és én nem mondom azt, hogy nem szeretném, hogy megtapsolják, de nem a mi dicsőségünk az, hogy ott tapsolnak, hanem a Jóistené az a dicsőség.
2: Én úgy érzem, hogy a mi tapsunkban viszont ehhez a kapcsolódás volt inkább, nem az elismerés, hanem hogy sikerült felemelni a lelkeket.
5: Ennek örülök, hogyha ez így van.
2: És ehhez kívánok sok erőt a folytatásban is. Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: 30-100, erre már nem emlékszem, úgyhogy ezt nem tudom pontosan megmondani, viszont nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk, ráadásul a családokhoz is kötődő rendezvényen, hiszen mind a ketten, a testvérem is, öcsém, meg én is, sőt, még a bátyánk is, hát sok gyermeket kaptunk a Jóistentől, ajándéknak tekintjük őket, és hát lehetőségnek is, hogy mi magunk elkezdjük ellesni az apaságnak a fortéjait Istentől, aki atya. És ma erről is szó lesz, Andinak a tanúságtétele erre, ebbe az irányba is tesz egy kitekintést, hogy mindannyian a gondviselő mennyei atyának vagyunk a szeretett gyermekei. És az életünk akkor lesz boldog, akár családilag, akár egyedülálló módon, akár az országot tekintve is, hogyha képesek vagyunk hinni és bízni abban, hogy ez az atya, az apa, a puci, ahogy Jézus tanította nekünk, tehát Isten, a gondviselő Isten akarata és terve, álma, az sokkal jobb, mint amit mi magunkról meg tudunk, el tudunk képzelni, meg tudunk álmodni, és hogy a mi életünk akkor lesz boldog, és akkor lesz benne az a teljes öröm, amit Jézus akar nekünk adni, ugye azt akarja, hogy örömünk legyen, és teljes örömünk legyen, és ez akkor születik meg bennünk, hogyha el tudjuk venni, át tudjuk venni ezt a szeretett csomagot, ami a mennyei atyának a szeretett terve. Ez a csomag, ez nem biztos, hogy mindig egy felmasnizott, rózsaszín szalagos csomag lesz, hanem ez leginkább olyan, mint mondjuk Jézusnak a keresztje. És Jézus keresztjében éppen azt láthatjuk, hogy hogyan tudunk mégis a saját nehézségeinkkel, küzdelmeinkkel, meg a minket érő igazságtalanságokkal megküzdeni, és mégis azt mondani, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Én ezt a Jézusi mondatot tartom a dicsőítés alapmondatának, és próbáljuk, igyekszünk mindig ezt a lelkületet felébreszteni önmagunkban, hogy amikor énekkel is kifejezzük ezt a hálát, ezt a dicsőítést, akkor ez legyen mögötte a mi életünk, hogy még a nehézségek esetén is, még az igazságtalan gúny vagy üldözések ellenére is, sőt azokkal együtt azt mondjuk a mennyei atyának, hogy legyen meg a te akaratod. Hát ezzel a szívvel érkeztünk.
1: A másik, ami miatt így az elején azt mondtam, hogy a legnagyobb név, az a, igen, a nem titkolt párhuzam. Kell egy nap Jézussal, és Jézussal minden nap együtt lehetünk a legkönnyebb módon az eukarisztia vételével. Érti, hogy miről kérdeznék? A névválasztás, az együttes nevének megválasztása.
0: Igen. Ugye annak idején mi Siélyenő szárnyai alatt az ő mentorálása mellett juthattunk el sok helyre ő vele ebben az országban. Amikor mi már így önállóan szolgáltunk, akkor már testvérek együttesként működtünk, majd igazából belső érési folyamatok hiányoztak, ezért lett Gável testvérek együttes, és végül észre kellett vennünk, hogy nagyon-nagyon sok egocentrikus vonás van még mindig bennünk, és azt kérte Jézus, és ez az ő vágya volt, ez a dicsőítésre utaló legnagyobb vágy, hogy azt kérte, hogy szóljon, hadd szóljon minden ő róla, pontosan ő róla, még a nevünk is. Ezt egy nagyon kedves ismerősünk, személyen keresztül adta tudtunkra, és nagyon nehéz volt ezt a névváltoztatást meglépnünk, mert az volt bennünk, hogy de hát ezek nem is mi vagyunk. És amint ezt így visszahallgattuk a saját hőzöngésünket, akkor jöttünk rá, hogy ja persze, hát éppen ezt kéri Jézus. És akkor lett a zenekar neve Eukariszt. Eukarisztiára, az oltári szentségre utaló név, és hát ez azóta is meghatározza a mindennapjainkat. Szeretnénk olyan egyszerűek lenni, mint amilyen a Szent Ostya. És szeretnénk Jézushoz hasonlóan elkezdeni, megpróbálni legalább mindent adni. Akkor is, amikor nehéz. Elkezdeni mindent adni, ahogy Jézus a kereszten, amikor ő azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, hogy ne legyünk személyválogatóak, és mindenkihez úgy tudjunk fordulni, mint Isten szeretett gyermekéhez. Ez nem könnyű, ez az út. De mégis ez lett a hivat,

0: tudásunk és ez a feladatunk. Ez egy csontkatolikus név, mondhatnánk. Emiatt a más felekezetű közösségek először úgy néztek ránk, hogy fú, hát ez a hardcore katolikus banda, ez őket nem hívjuk. És a katolikusok meg azt mondták ránk, hogy hát ezek a képmutatók, akik az oltári szentséget, meg az eukarisztiát vették föl nevüknek, hát ezek milyen banda. Szóval igazából két szék között a pad alatt voltunk egy idő után, és egészen egyedül maradtunk zenekari szinten is. És hát ez nagyon érdekes folyamat volt aztán, mert Isten elkezdett gyógyítani bennünket a magánéletünkben, elkezdett gyógyítani a szolgálatunk terén, és az a kettő össze is függ, kettő egymás nélkül nem működik, gyógyított személyenként, egyen-egyenként mindannyiunkat, és a családjainkat, és gyógyította magát a szolgálatot, a dalainkat, egyre inkább ige központú dalaink születtek. Mégis annak ellenére, hogy a katolikus egyház tanítása egyre markánsabban megjelent a dalainkban, a koncertjeinken, mégis ez a fajta kiállás és az igazságnak a felvállalása és keresése az vonzó lett a más felekezetű keresztények között, meg előtt is. Úgyhogy például a mai napon is itt van közöttünk a basszusos gitárosunk, ő Pünkösdi gyülekezetbe tartozik, jár, elhivatott keresztény testvérünk, és szuper jó gitáros is, és mennyire fantasztikus, éppen idefelé az úton öntötte ki a szívét, lelkét, hogy ő azt érzi, hogy teljes közösségben tud velünk lenni. És hát ugyanígy mondhatom, hogy a dobosunk, aki két évvel ezelőtt keresztelkedett meg, de korábban is már velünk játszott, de akkor még nem érezte erre a hívást, de hogy mekkora ajándék, hogy Isten dolgozik közöttünk és bennünk. Úgyhogy hát illettünk eukariszt, és hát ezt szeretnénk, hogy az eukarisztnak van egy másik jelentése is, az a hálaadás, hogy szüntelenül tudjunk hálát adni Istennek a bennünk, meg közöttünk megvalósuló akaratáért és tervéért.
1: Így legyen, amen.
0: Amen.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést.

0: Kell egy nap Jézussal dicsőítő fesztivál két fő szervezőjével beszélünk, dr. Varga Péterrel és Kéri Henriettel. Nem mondom, hogy vége a programnak, de a felkészülésnek vége, és eljutottunk oda, hogy a nap csúcspontja, a Szent Mise kezdődik perceken belül. Mi az, amit oda tesztek az oltárra?
1: Hát először is a hála. Nekem nagyon ez domborodott most így a végére ki a szívembe, hogy köszönöm az Úrnak, hogy ad, hogy küld elhívást, és küld hozzá erőt is közben, amikor az ember azt mondja, hogy nem bírom tovább, Uram, és akkor ő jön, és akkor kiegészíti a mi töredezettségeinket. Szóval ez a hála. És minden egyes fellépő, vagy hát itt nem is tudom, hogy nevezzem, mert fellépő nem jó szó, hanem tehát minden egyes részvevő, aki itt nekünk valamit adott, Isten adta. Úgyhogy nehéz megszólalni, tényleg nehéz most így a végén, nagyon-nagyon, én nagyon örülök és hálás a szívem tényleg Isten felé, hogy össze tudtuk hozni ezt, és hogy ő általa az ő dicsőségére meg tudtuk ezt valósítani.
0: Péter?
2: Hát én ezt a jól eső fáradtságot, ezt a sok futkozást, ezt jó beszélgetéseket, a mosolyokat, ezeket a tisztelet tekinteteket, amiket kaptam ma, ezt mind oda teszem az Úrhoz. És ahogy mondjam, tehát azért Simon Dávid atya beszéde az rám is hatott. Hát az ígéretem is odaadom, hogy több időt fogok az imádsággal tölteni. Hát az Exodus alatt olyan szépen, mint meg volt ennek a ritmusa, és ebből valahogyan kiestem, és ebből ezt szeretnék visszatalálni.
0: Köszönöm szépen. Az jutott eszembe, amikor így már így sokadjára hallottam a tanúság tételeket, hogy a kell egy nap Jézussal, az olyan, mint hogy kell egy nap Jézussal, de minden reggel ez.
1: Így van, minden reggel. Tehát egy nap kell csak, de minden reggel így kell kezdődjön.
0: Köszönjük nektek, hogy segítettetek ennek az átélésében. Isten adja az áldását a további életetekre és munkátokra. Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük.
3: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása Zalaegerszegről szólt. Köszönöm Fülöp Balázs technikus munkáját, Sárközi Violetta közreműködését és az önök megtisztelő figyelmét. Kívánom, hogy örömmel töltsék ezt a napot is Jézussal. Gömbös Katalint hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei apró faluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
4: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tomás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.
5: Hírpercek.
6: Köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját.
0: Főbb híreink röviden. Péter és Pál apostol különbözött egymástól, de egységet alkottak, hangsúlyozta hétfői beszédében 14. Leó pápa. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. Szerda éjfélig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást. Fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz használatra. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Íj és Borbálát hallják. Péter és Pál apostol nem lehetett volna különbözőbb egymástól, de így is az egyház egységét építették, mondta 14. Leó pápa az MTI tudósítása szerint június 29-én, a két szent ünnep napján. Rómában őrzik a két egyház alapító apostol sírját, és a Szent Péternek és Szent Pálnak szentelt nap a városban piros betűs ünnepnek számít. 14. Leó a Szent Péter bazilikában bemutatott misén kijelentette, hogy Péter és Pál mások voltak származásukat, képzésüket, természetüket tekintve, és egyedüli uruk sem tette őket ugyanolyanná. Péter és Pál azonban az apostolok közösségében nem volt egymás ellensége, jelképei lettek a különbözőségnek, amelyet a Szentlélek egységbe forraszt, hangsúlyozta az egyházfő a misét követően Szent Péter téri beszédében. Az ünnepnapra esett a Szent Péter fillérek napja is, a pápa köszönetet mondott a hívek támogatásáért. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására. Június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A Szent Misének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. A mai napon még harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a rendkívüli forróságban különösen is fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz felhasználásra. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, olvashatjuk az MTI oldalán. Habár a vízellátó rendszerek teljes kapacitással működnek, a hétvégén 55%-kal nőtt a vízigény az átlagosnál, így a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tárolómedencékből használt folyadékot. Miniszterelnöki kérés, hogy a következő napokban az ivóvizet ne pocsékoljuk, mindenki csak a legszükségesebb célokra használja fel. Kerüljük a vezetékes vízzel való locsolást, autómosást vagy a medencék feltöltését, annak érdekében, hogy minden otthonban és intézményben megőrizzük az ivóvíz alapellátást. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Íj és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
5: Híreinket hallották.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió hallgatói a Keresők műsort hallják, amiben Kerényi Lajos atyával beszélgetünk az ember titkairól.

0: Lajos atya, az élet értelmét keressük, mert rosszul érezzük magunkat a trágya özönben. Döbbenetes kérdés jajlol fel a szívünkben. Mit lehet tenni a trágya özön ellen? Úgy tudjuk, sátáni erők működnek a szentgyárban. A szemtelen és szégyentelen ellenlélek mindent behálóz. Médiát, kirakatokat, újságokat. Telve is vannak mezítelenséggel, olcsó evilági dolgokkal. Lajos atya, segíts, hogy a tiszta erkölcs legyen a győztes.
1: Köszönöm szépen, tökéletes jó bevezetés. Két héttel ezelőtti témánk újul meg, és folytatódik tovább. Ez a többi fejlődés. Nagyon érdekes, megemlítettél, hogy trágya özön. Nem szabad megbotránkozni egyáltalán Veres Sándornak művészi gondolatai. Majd meglátjuk, hogy trágya özön milyen mély gondolatokat hoz elő, és hogyan kell ellene levezetni, hogy ne legyünk trágyaszagúak.
0: Mi a mértéke ennek, Lajos atya?
1: Az a kérdés tehát, hogy mit lehet tenni a trágya özön ellen. Így folytatja Veres Sándor, nagy költő, író, mit lehet tenni? Ez majd magától le fog folyni lassan, míg a drágya korszak embere az utolsóig bele nem fullad. Aki bármilyen irányban, iránynak, rendszernek, emberi kigondolásnak szívvel, lélekkel behódolt, azt elborította a trágya özön. Aki a tiszta érzést, szabadlátást, örök mértéket őrzi, bárkában lebeg trágya özön felett. A sötétbe merülés folytatja tovább költő, általános pusztulás, egyetemes kényszenvedés, ellen mit tehetsz? Semmit és mindent. Így megemlítem, hogy igen nagy kárt tud okozni hát az embernek egyéni életébe, családok életébe, közösségek életébe. Annyira, hogy egy már ismert, többször idéztem, mert annyira tetszik, hogy egy lengyel néma filmet nagyon rövid megjeleníteni. Néma csend, temető, sírkövek, keresztek, semmi mozgás. Egyszer csak azt venni észre, hogy a sírkövek között valami mozog. Kiderül, hogy ez egy majom. Valamit vonszol maga után. És akkor nagy kíváncsisággal nézzük, hiszen én magam is néztem, hogy mi az. Kiderül, hogy koszorút húz maga után, és viszi kijelölt sírhoz, amelynek a fedőlapjára, márvány ugye, csak erre húzza rá koszorút, ennyi a fölírás, homo sapiens, a bölcs, a gondolkodó ember, mi történt vele? Kihal az emberiség, és marad a majom, aki még valami kegyeletet tud mutatni feléje. Tehát most ebből kell megszabadulnunk, megszabadítani az emberiséget, magunkat, családunkat. Tovább folytatom, az áradat bármerre sodor, nyomorba, jómódba, kényszermunkára, harctérre, vezetőhelyre, vesztőhelyre, ne törődj vele. A sötét hatalom nem adhat neked semmit, s nem vehet el tőled semmit. Az egyedül érvényes mérték működik benned. Oda veszed kényelmed, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed. Mindez úgy is elveszíted előbb-utóbb. A sírba nem viheted magaddal. De a mélyedben rejtő tökéletes mértéket nem sértheti, még a világpusztulás sem. Ezért kívánj hozzáigazodni. Az örök mértékre bízd magad a mindent beborító áradat fölött. Érdekes, hogy milyen döbbenetes táblatokat nyit elő, hogy ne törődj vele, ne hódolj be, maradj a eszményi értékek fölött, értékekben, mert ezt most kiváltom a Veres Sándort önmagammal, mindent végigéltem már eddig, tehát áradat, bármere sodor, nyomor, jómód, kényszermunka, harctér, magam is harcoltam a második világháborúba, fiatalon vesztőhely, elvittek Szovjetunióba, fogságba, és ott a vesztőhelyre, ami igazában a halál küszöbe volt, ne törődj vele, A sötét hatalom nem adhat neked semmit, és nem vett el tőled semmit. Az egyedül érvényes mérték működik benned, és bennekem elveszett, tessék figyelni mindez. Oda veszed kényelmed, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed. Mindezt úgyis elveszíted előbb-utóbb, sírban nem viheted magaddal. De ott úgy történt, hogy mindenem elveszett, szénbányába működtem és dolgoztam, mindenem elveszett, és mégis életben maradtam. Nem hogy életben, hanem reményben. Tehát olyan szépen fogalmaz, oda veszett kényelmem, vagyonom, egészségem, szabadságom, szinte életem is, 70 gennyesebben volt, mire a bányába nagy nehézségek között ebickéltem, aztán vérhas és a többi, és már-már úgy volt, hogy viszem a sírba, végén mégis a mélyben lejlő tökéletes mértéket nem sértette még a világpusztulás, nem? Azért kívánj hozzáigazodni. Az örök mértékre bízd magad, a mindent beborító áradat fölött.
0: Volt az előbb nemrég egy idézett Lajos atya, tiszta érzés, szabad látás. Mesélnél egy kicsit erről?
1: Igen. Köszönöm a kérdést, nagyon szívemhez áll közel, ugyanis most megint ilyen világ fenyeget bennünket, a háború. Én végigharcoltam, borzalmas, még rá gondolni is, azért álltam meg egy kicsit, hogy lövészárok magunk, ássuk ki magunknak, és abba rejtőzködtünk, míg nagy nehezen ki tudtam szökni onnan. Tehát most megint háborúról beszélnek, őrültség, hogy ez mintha jó lenne. Benne vannak, jön a bombázás, jönnek ezek a illő lövedékek, új és új módokon. A kampányolás napjaiban megdöbbentő kínálatokkal állt elő a társadalom, ilyen kínálatokkal szabadság, szabadelvűség, jótékonyság, a magyar diákok, az én tanítványaim is, hiszen tanár vagyok, levelet kaptak, amelyben buzdította az ifjúságot a levél, hogy az úgynevezett szabadságra, szabadelvűségre adják le voksukat. Mert akkor majd senki nem kéri számon tőletek, hogy egy-egy füvet elszívtok. Akkor nem tesz majd szemrehányást senki, ha férfi férfival, nő-nővel szabadoskodik. Elvégre ezek emberi jogok. Figyeljetek, drága hallgatók, vigyétek tovább ezt a jajkiáltást, mert ez az. Átéltem. Volt egy kampányfogás. Vetkőzni kezdő nő szólította meg a fiatalokat, levetkőzök nektek, ha a szabadelvűségre szavaztok. És sajnos sokan szavaztak, és Istenem, nehogy szavazzanak. Itt nincs tét, nem kell megizzadni ízes gyümölcsökért. A legnagyobb baj, hogy ezen felfogás és éles szílus gyümölcsei igazából nem ízesek, hanem halálosan keserűek. A magyar ifjúságnak nem mezítelen filmeket kéne bemutatni, hanem eljöhetnének velem a HIV-vírus által fertőzöttek világába. Sokszor sírni szeretnék, amikor két hetente köztük lévén látom keserves sorsukat.
0: Lajos atya, Jézus útjairól is szeretnénk hallani még.
1: Új adat. Hazánkban egyre több fiatal, fertőzött fiú és lány van. Örülök, hogy mehetek hozzájuk, és összetört szívüket Jézus irgalmas szeretetével megmenthetem. A tönkretett fiatalok tömegének látnia kellene az öngyilkosok sokaságát, akik nem tudnak megbirkózni az életben adódó kihívásokkal, mert eltékozolták ősbizalmukat, állóképességüket, és az élet valóban ízes, boldogító reménységét. Ó népem, nemzetem, fiatal barátaim, ki ment meg benneteket, ki emel fel, ki mutatja meg az igazi élet felé vezető utat? Tiszta érzés, szabad látás, örök mérték, mind elveszőben van, de nem reménytelen. Istennek hála, a Mágneses tér másik oldalán pozitív vonzerő középpontjában személy találkozik. Ezt a Mágneses képanyagot onnan kölcsönzöm, hogy Rany Tamás, kiváló agybiológus, világhírű professzor, úgy mondja, hogy úgy áll a világ, hogy van egy tér, egyik része pozitív, vonzó, a másik negatív, tönkretevő. Ú, népem, nemzetem, fiatal barátaim, még egyszer ismétlem, ki ment meg benneteket, ki emel fel, ki mutatja meg az igazi élet felé vezető utat? Én azért ismételtem, hogy ne veszítsünk vonalat. Istennek hála, a Mágneses tér másik oldalán, pozitív vonzerő középpontjában ugyancsak személy találkozik, található, tudjuk ki. Ő a föltámadott. Ő is mezítelen, azért, mert a kiskaliberű tető emberek nem bírták, és ma sem bírják elviselni a szentet, a szépet, az igazi szeretetet, hát meggyalázzák. Őket ne vádolja, ne is lássa, több is tesznek a fejére, hogy a kicsorduló vér megvakítsa. Levetkőzhetik, hadd nevethessék ki szégyenét, szívébe is beleszúrnak, hogy kiírtsák a földről. És ő így szól, idézem, atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. Tehát nem átkozza meg ott mezítelenül fölfeszítve őket, hanem ez az első imája a keresztre feszítetnek. Bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Ő hív, most figyeljünk, jöjjetek hozzám, ti bűnösök, megtört lelkűek, ti fáradtak és tönkrementek. Én bekötözöm fájó sebeiteket, amelyeket a kétségbeesés ejtett rajtatok. Meggyógyítlak benneteket, és megkérlek, kövessetek. Ő mezítelenségével betakarja mi szemérmetlenségeinket. Mennyegzős köntösbe öltöztet, bűnbánatra hív, önbizalmat ad, rendezni óhajtja férfiak és nők botrányos viszonyát, amelyekből nem születnek utódok. Ha mégis megfogannak, milliószámra megölik őket születésük előtt. Stabil pontokat kínál fel szentségi házasságok által ez a Jézus, ez a nagy ő, ahol magára találhat a személyiség, biztonságot találhat a gyermek. Jellemmé szépülhet, csodálatos világnézetet kaphat a feltámadott Jézus által az, akit szülei a talpra álló ezer válságból kiemelkedő iskola és kereszténységhez visszatalál magyar társadalom kínál oda neki. Azt is meg kell említenem, hogy a borzasztó viszonyok között színpor, fáradtság, izzadság, alig ruha, és ennek ellenére nem estem össze. Ugyan 70 gennyel sebb volt rajtam egyszerre, aztán vérhas, és itt magára találhatott a személyiségem. Találhat ilyen körülmények között biztonságot a gyermek. Jellemé szépülhet. Csodálatos világnézetet kaphat a feltámadott Jézus által az, akit szülei a talpra álló ezer válságból kiemelkedő iskola és kereszténységhez visszatalált magyar társadalom kínál oda neki. A fentiek az igazi boldogság útjai. De ezért tenni is kell. Épp úgy, mint az arany éremért, vagy bármely diplomáért. Jézus meghív a boldogság útjára e szavakkal, kövess engem, de ennek feltétele, vedd fel a keresztjeidet, s tagadd meg magadat.
0: Most elmélkedjünk egy kicsit az elhangzottakon, egy rövid zenei bejátszás jön, és utána folytatjuk a keresők műsort.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: A Keresők című műsorban Kerényi Lajos piarista atyával beszélgetünk az embertitkáról. Az előzőekben szó volt a mai világot elöntő trágya özönről. Lajos atya, te mit teszel ez ellen?
2: Folytatom tovább, mert eddig már félig meg is válaszoltam, hogy a legnehezebb, legnyomorultabb sors által is állva maradtam. Itt nem csak a jó neveltség, jó nevelés, hit adott újra meg újra erőt, hanem mindig ez a szó ott a fogságba is kövess engem. Ennek feltétele, vedd fel keresztjeidet, tagadd meg magad. A sátán könnyű utat kínál. Most továbbra is folytatom, hogy mit kell tenni, és milyen veszély fenyeget. És mit tesz Jézus? Az ösztönök csábító fáradozás nélküli útjait kínálja a sátán. Tehát még egyszer, az ösztönök csábító fáradozás nélküli útjait. Sajnos ezek által kiüresít, kétségbe ejt előbb-utóbb. Jézus útjai nehezek, de boldogító gyümölcsöket teremnek. E nehéz utakra már kiskorukban el kell indítanunk a gyermekeinket. Henri Boulard atya, híres lelki csoda, nemrég hunyt el, alexandriai jezsuita atya, következőképpen ír erről. A gyermeket már kicsi korától rá kell szoktatni az önfegyelemre. Tetszenek hallani szülők, nagyszülők? Meg kell tanítanunk arra, hogy ne legyen szeszélyeinek rabja, s legyen saját akarata. Másképp hogyan lenne majd képes serdülő korában, meg később az életben megállni imponálóan a rázóduló veszedelmes áradatokkal szemben? És itt úgy felsóhajtottam, hogy mezítelenre vetkőztetett Jézus. Köszönjük, hogy vagy nekünk.
1: Még néhány példát szeretnénk hallani ezzel kapcsolatban, Lajos atya.
2: Igen. A breviáriumban találtam olyan szépet, a breviárium a papoknak a imakönyve, és itt csodálatos dolgot. Szent Pál apostol Galatákhoz írt leveléből idéz, azt mondja: testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: szeresd embertársadat, mint magadat. De ha marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy fölfajjátok egymást. Kérlek tehát benneteket, és én is kérlek, kedves hallgatók, önmagamat is újra, hogy lélek szerint éljetek, és akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, bennetek is, bennem is, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, és így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Folytatja tovább a Szentíró Pál: vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. Most mindenki esetleg vehet papírt is a kezébe, hogy jegyezze, mert felsorolja a Szentíró a test és a lélek gyümölcseit. A test cselekedetei a gyümölcsei, hogy mindenki írja, hogy jaj, benne vagyok. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás. Lajos, hogyha figyelj magadra, gondolkozzál, hogy állsz ezekkel. Irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, mondja Szent Pál, nem öröklik Isten országát. És most megint csak figyeljük magunkat, mert a lélek gyümölcseit is felsorolja a Galata levél. Szeretet, öröm, békesség, hogy átlagos, hogy ezekkel, és te. Türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelítség. Otthon milyen a helyzet? Önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Aki Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Itt nem tudok többet mondani, mert mindegyikünknek megvan a maga ilyetén, mondjuk magatartása, és érezzük, hogy milyen nagy a csábítás a negatív irányból, és milyen nagy a kínálás a pozitív irányból. Egy érdekes versikét találtam, szeretek idézni, mégpedig egy indiai, nem indián, indiai emberkinek a versei között. Nagyon nehéz kimondani a nevét. Yonzon Gnanabara Nam. Tehát ugye indiai. Oszd meg, amit van. Második Korintus levelet idézi. Jézusom, te benned mindig boldog vagyok, de e világban

hogy szilárd háborgó emberek egymást megzavarják. Nem tudom, mit tegyek. Jézusom, te benned teljesen elégedett vagyok. De ebben a világban, Uram, sok külső és belső hiányt érzek. Nekem hiányzik sok minden, a szomszédaimnak is hiányzik sok minden. Nem tudom, mit tegyek. Jézusom, te benned örök életem van, de a világban, Uram, a halál leheletét érzem. Előttem a saját halálom. Szomszédaim is meghalnak. Nem tudom, mit tegyek. Jézusom, te valóság vagy számomra, és nem ábránd. De ez a világ is valóság, nem csak látszat csupán. Ide-oda lengek, mint a régi óra ingája. Nem tudom, mit tegyek. Jézusom, taníts meg, mit tegyek. Jézusom, adj erőt, hogy azt tegyem, amit te akarsz. Gyermekem, hozd meg a boldogságot, amit bennem találtál, másokkal. Gondjaidat pedig bízzad csak én rám, és hozd meg mások gondjait, védj azokból magadra, és mondd el nekik, hogy csak nálam találnak vigasztalást. Gyermekem, a békességből, amit bennem találtál, juttass másoknak is. Az ellentéteket, konfliktusokat vessed csak én rám, és hirdesd azoknak, akik csak szivakodnak, hogy akik békét kötnek, azok Isten gyermekei. Gyermekem, vigyél békét, harmóniát az emberek közé, lelked zűrzavarát, majd én lecsendesítem. Mondd el mindazoknak, akik háborognak, hogy én megnyugtatom őket, ha hozzám jönnek. Gyermekem, ha én a tied vagyok, akkor minden a tied. Kérd a szűkölködőket, hogy keressék Isten országát, és mindent megtalálnak, amire szükségük van. Gyermekem, én vagyok a feltámadás. Mondd el az embereknek, hogy én örökké élek, és aki barátságot köt velem, örök barátsággal részese lesz. Aki bennem hisz, annak örök élete van. Gyermekem, nem kell olyannak lenned, mint az óra ingája. Légy csatorna, amely a forrást összeköti a termőfölddel. Légy összekötő a világban, köztem és az emberek között. Akkor a gondok között boldogságot találsz, ellentétek, harcok között békességed lesz, zűrzavar közepette harmóniát találsz, a szűkölködések között tökéletességre jutsz, a halálban én bennem örök életet lelsz. Még van valami nagyon szép, talán befejezésül nagyon alkalmas, hiszen nagy bőjt van, és ilyenkor rendezni kell a sorainkat. A kereszt lábánál című emlékedéséből egész rövid kis útmutatást mondok. A címe a kereszt szeretete. Edith Steintől való, aki kedves nővér lett Hollandiába, és akkor a Hitler tábora, ugye az a hitleriké volt, valami nem tetszett ennek a vadembernek, és az összes kedves nővért elvizette Auschwitzba. Edith is ott volt, és ott halt meg. A következőt mondja. A világra tekintő, melyben élünk, a szükség és nyomorúság és az emberi gonoszság mélységei alkalmasak arra, hogy a világosság győzelme fölött újongásunk eltompítsák. Az emberiség még mindig szennyárral küszködik, és még mindig csupán egy kisded nyáj az, amely megmenekült előle a legmagasabb hegycsúcsokon. Lajos, hogy te hol vagy, és te hallgató,

0: egy csúcsokon vagy. Tovább folytatódik ez a gyönyörű szemlélődés a Krisztus és az Antikrisztus közötti harc még nem ért véget. Ebben a harcban megvan a helye Krisztus követőinek, és legfőbb fegyverük a kereszt. És itt van a nagy feladat nagy bőtre. Mindazok, akik az idők folyamán nehéz sorsukat szenvedő üdvözítőre gondolva hordozták és hordozzák, vagy önként vállalt veszeklésekkel végeztek, végeznek, eltöröltek és eltörölnek valamit az emberiség hatalmas adósság tömegéből. Nagy bőjt. Föl tudom ajánlani engesztelésül ezeket az áldozataimat. Edit el is érte, mert kivégezték a németek. Még egy kedves gondolat. Vezeklő szenvedésre csak az képes vágyakozni, akinek lelki szemei nyitottak a világ történéseinek természet fölötti összefüggéseire. Ez azonban csak olyan embereknél lehetséges, figyeljünk, akikben Krisztus lelke él, akik, miként a test tagjai, a Főtől kapják életüket, annak erejét, értelmét és irányát. Másrészt a vezeklés szorosabban összeköt Krisztussal, persze akkor, hogyha az ember nem nyivog, nem lázadoz, nem örökké hol az Isten, tehát Krisztussal összeköt, ahogy a valamin együtt dolgozó közösség egyre bensőségesebbé válik, és ahogy a test tagjai szerves összjátékukban egyre szilárdabban egyé válnak. Nagyon szép megújulást kívánok nagy bődben magamnak is, mindenkinek is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
2: Lajos atya, köszönjük szépen a tanítást, és 2 hét múlva ismét találkozunk veled és a hallgatókkal.

bindigli.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Az egyik legnagyobb hitélményem az a mondat, ami egyszerűen ennyi, hogy az Isten szeretet. Egy prédikáció alatt találkoztam Jánosnak ezzel a nagyon fontos krédójával, amikor kántor voltam a Debreceni Füredúti Református templomban, akkor Sági Endre tiszteletes úr az egyik prédikációt azt ennek a félmondatnak szentelte, hogy az Isten szeretet. János ebbe az egy mondatába egyszerűen egy egyenlőséget von, és számomra ennél egyszerűbben és ennél lényegre törőbben senki nem tudta elmagyarázni, hogy micsoda és kicsoda Isten. Hogyha végig tekintünk a világ dolgain, vagy az emberi kapcsolatainkon, akkor ez valóban tetten érhető. Tehát ahol az emberi kapcsolatokban ott van a szeretet, akkor ott van Isten is. Ez nagyon egyszerű, és ennek az ellenkezője is igaz sajnos. Tehát, hogyha azzal találkozunk, hogy valahol szeretetlenség van, akkor ott nincsen Isten. És azt tartom legfontosabbnak, hogy ott van a megmozdulásaim mögött a szeretet, mert hogyha ott van a szeretet, akkor valahol ott van Isten is mögötte. Egymás tükrei vagyunk mi emberek. Ha valakitől szeretetet kapok, akkor én is a szeretetet fogok visszatükrözni, és ez fordítva is így van. Tehát nagyon sokszor például, amikor mondjuk negatív érzésekkel találkozunk, vagy negatív magatartással, és valahogy belenyúlunk a rendszerbe, és nem ugyanazt, hanem mondjuk szeretetet tükrözünk vissza, akkor az a tapasztalatom, hogy az lesz az erősebb, és akkor az fog visszatükröződni. Nagyon-nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ezt tudatosan gyakorolja-e az ember, vagy hogy is mondjam, csak úgy sodródik ezzel, és én szerintem ezt jelenti a keresztény lelkiség, hogy az ember tudatosan leteszi el mellett a voksát. Természetesen emögött a mondat mögött, emögött ott van a teljes krisztusi tanítás és a teljes evangélium.
1: Tabajdi Ádám, junior prímadíjas orgonaművész gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipoly Parti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Már elérhető a 2026-os nyári Balaton környéki miserend. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Íj és Borbálát hallják. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a Világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlonya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította, fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősségvállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipoly Parti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palócfalú, Ipoly Balog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipoly Balog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert többkötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli, az Ipoly Partimende monda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. A nyári hónapokban egyes Balaton környéki településeken a megnövekedett turista forgalomhoz igazodva eltérően zajlanak a katolikus szertartások, mint az év többi részében. A követhetőség érdekében idén is készült ehhez egy megfelelő segédlet, tette közzé a Hírt a Magyar Kurír. A miserendeket számon tartó gyűjtemény és a templomokat feltüntető térkép a katolikus hírportál oldalán található. A honlapon felhívják a figyelmet arra is, hogy egyes templomok megváltozott miserendje csak a nyári időszak egy részét érinti. Sok helyen például augusztus 20-ig bezárólag érvényesek csak a módosítások. Éppen ezért érdemes a helyi templomoknál is érdeklődni a pontos időpontokkal kapcsolatban, az esetleges változásokat pedig a miserend@katolikus.hu e-mail címen keresztül tudják jelezni az egyes plébániák. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Ijés Borpálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet az első Zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Jakab apostol leveléből. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál.

0: Áldott legyen mindenben az Úr, mert végtelen szeretettel szereti választottait. Szálljon fel hozzá imádságunk.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.
0: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról. Őrizd meg minden bajtól, és tedd tökéletessé a szeretetben.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.
0: Add, hogy megismerjék a nemzetek, egyedül Te vagy az Isten, és hozzánk elküldött fiad, Jézus Krisztus.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.
0: Töltsd el minden jóval rokonainkat, add nekik áldásodat és az örök életet.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.
0: Adj vigasztalást a munkában és a küzdelemben elfáradtaknak, és védd meg azokat, akiket emberi méltóságukban sértenek.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.
0: Nyisd meg irgalmat kapuját azoknak, akiket ma elszólítasz a földi életből, megengesztelődve, bocsásd be őket országodba.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hallgasd meg kérésünket, és oltalmazz nappal és éjszaka. Engedd, hogy vezetésed alatt éljünk, és a változó időkben mindenkor szilárd erőt adjon nekünk, a Te változatlan állandóságod. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Nem nézi a déli bábot, túl van az már a határon, s elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom, hol vitézek sírjára hullat dalt, és ne felejtsed, s faházkodik, uram, hazám, el egészen ne felejtsed. József Attila soraival köszöntöm az Inter Arma Caritas Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 621. adásában. Önöket a szerkesztő Fodor Endre vagyok, először műsorunk tartalmáról. Lelkipásztori szolgálatuk 15. és 25. évfordulóját ünnepelték háladó szentmisével tábori lelkészeink. Erről számol be a Katolikus Tábori Püspökség honlapja, amelyet idézek majd. A szolgálat iránti elkötelezett papnak egyszerre kell megértőnek, türelmesnek, korszerűnek és bátornak lennie, aki minden emberben Krisztus arcát keresi, még azokban is, akiket nehéz szeretni. A honvédségi hírekben többek között beszámolok arról, hogyan segítettek a katonák a veresegyházi víztározó töltésével a helyi lakosságot, valamint arról, hogy a V4-ek miniszterei találkoztak a Stefánia palotában Budapesten június 25-én. Ennek kapcsán idézzük a honvédelmi minisztert.
1: Katonáink eddig is a V4-en belül együtt harcoltak, együtt jártak gyakorlatra. A NATO és az EU égisze alatt közösen készültek arra, hogy megvédjék az országoknak az állampolgárait.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Olyan jó érzés, amikor látom és hallom, hogy szívesen várják az emberek az isteni tanítást az áldozat közben. 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül.
0: A Katolikus Tábori Püspökség híreiből válogatva, figyelmükbe ajánlva az ordinariátus oldalát, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Nos, ezen beszámolót olvashatnak arról, hogy Bálint Mihály Gábor őrnagy, a Katolikus Tábori Püspökség tábori lelkésze hálaadó szentmisét mutatott be, hiszen 15 évvel ezelőtt szentelték pappá. A jubileum alkalmából a Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban bemutatott hálaadó szentmisén Mudra József ezredes, a katonai ordinariátus diakónusa homiliájában úgy fogalmazott, idézem, a papi hivatás nem csupán egy feladat vagy tisztség, hanem teljes életajándék. Hozzátette, a papnak jelen kell lenni az emberek között, velük örülni, velük sírni, meghallgatni őket és Krisztus szeretetét közvetíteni számukra. A diakónus beszédében kiemelte, a tábori lelkészi szolgálat különleges hűséget, bátorságot és elkötelezettséget kíván. Említette, hogy Bálint Mihály papi szolgálatának igazi értékét nem a nagy események, hanem a mindennapok apró szeretetből fagadó cselekedetei adják. Egy vigasztaló szó, egy bátorítás, egy készfogás, vagy egyszerűen a személyes jelenlét. Olvasható a katonai ordinariátus honlapján a tudósításban. Itt számolnak be arról, hogy 25 éves papi szolgálatáért mondott háladó szentmisét június 27-én Dóbiás Zalán hadnagy, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia és a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnokság tábori lelkésze. A szentmisét szintén a Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban tartották. A szentbeszédet Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök mondta, aki beszélt

magától értetődővé. Ezért a papnak újra és újra hitalázatával és a szolgálat bátorságával kell szembenéznie hivatásának kihívásaival, húzta alá beszédében Berta Tibor. Dobjás Zalán a Szentmise végén elmondott záró köszönet nyilvánításban arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtti papszentelésére ma is lehetőségként tekint. A tudósítás idézi Dobjás Zalánt, aki úgy fogalmazott, a jubileum alkalmat ad a hálaadásra, az előretekintésre és azoknak a finom hangolásoknak az elvégzésére, amelyekre az embernek időről időre szüksége van. Hála, előretekintés, finom hangolás és örömünnep összegezte az ezüstmisés üzenetét. Hozzátette, rendhagyó módon nem csak paptestvéreit, hanem katonatársait is meghívta a Szentmisére, amelyet mindazokért ajánlott fel, akiknek hálával tartozik az elmúlt 25 évből. Ennek jelképeként a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnokság 4 katonája a szertartás alatt díszőrséget állt az oltár mellett, valamint közreműködött a be- és kivonulásban. A tudósítást, illetve a tábori püspökség további eseményeiről beszámolókat olvashatnak a Katonai Ordinariátus honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe.

0: De a honvédség híreiről olvasnak a honvédelem.hu oldalon. Többek között arról, hogy a Magyar Honvédség 7000 csomag zacskózott vizet biztosított a Veresegyházi víztározó töltésével, a lakosságot segítve Szadán a kialakult vízhiány időszakában. A katonák segítségadásáról szól a következő bejátszás, amelyben megszólal majd Lukács Adrián, Szada jegyzője és László György helyi lakos.
1: 2 darab 8 köbméteres tartályt helyeztek el, illetve 3500 liter tasakos víz érkezett a településre, amit kollégáink folyamatosan osztanak. A mai napon a Veresi víztározóba 4-8 köbméteres tartállyal hordják a vizet. Hatalmas jelentősége van, azok a lakosok, akiknél nem folyik a csapból, vízivóvízhez jutnak, illetve a medencéknek a feltöltésével remélhetőleg lesz ott is víz, ahol most el van zárva.
2: Évekkel ezelőtt is volt, hogy fél napra, vagy tudom, egy éjszakára nem volt vízellátás. Ez most nagyon extrém. Pedig 36 éve vagyunk itt, de ezt még nem tapasztaltam. Mosakodáshoz, talán valamilyen szinten főzéshez, az életben maradáshoz természetesen segít.
0: Folytatva a honvédségi híreket, Ruszin Szendi Romuluszt, Magyarország honvédelmi miniszterét hallják annak kapcsán, hogy a visegrádi együttműködés V4-ek védelmi minisztereinek találkozóját tartották június 25-én Budapesten, a Stefánia palotában. A híradás beszámol arról, hogy a vezetők hosszú időt követően találkoztak újra, a megbeszélés tárgya pedig a régióval kapcsolatos aktuális védelmi és biztonsági kérdések voltak.
3: A V4 védelmi miniszterek azonnal igen mondtak a hívásomra. Én azt gondolom, hogy alig várták, hogy Magyarország visszatérjen az európai útra, alig várták, hogy a V4 formáció az újra életre keljen. És ennek köszönhető az, hogy eljöttek ma ide. Egy nagyon jó beszélgetésünk volt. A honvédelem eddig is a diplomáciának egy olyan katalizátora volt, ami nagyon gyakran a politikai ellentétek ellenére működőképessé tette a országok közötti diplomáciát. Katonáink eddig is a V4-en

0: belül együtt harcoltak, együtt jártak gyakorlatra. A NATO és az EU égisze alatt közösen készültek arra, hogy megvédjék az országoknak az állampolgárait, de most politikai szinten is ezt emelni tudtuk. Megegyeztünk abban, hogy a NATO csúcsra szinte ugyanazokkal a gondolatokkal megyünk, megegyeztünk abból, hogy milyen biztonsági kihívások érhetik a régiónkat. Megállapodtunk abban, hogy ha NATO gyakorlat van a V4 országok területén, akkor a V4 országok mindegyikének képviselnie kell magát ezen a gyakorlaton. Ez egy fontos előrelépés. A védelmi ipari együttműködés tekintve biztos, hogy kinyitjuk az ajtókat. Ugyanúgy a katonai mozgásoknak a koordinálásában is egy óriásit szeretnénk előrelépni. A drónvédelemmel kapcsolatban vannak közös elképzeléseim. Átbeszéltük az orosz-ukrán konfliktusnak a lehetséges kimenetelét, átbeszéltük azt, hogy most ki hogy látja a jelenlegi helyzetet. Bízunk abba, hogy a tűzszünet az minden gyorsabban létrejön. Utána mit kell tennünk, és utána milyen kihívások fogják érni az országainkat. Ilyen lehet például a fegyvercsempészet, amire már készülünk, és ezért megalapodtunk, hogy a katonai titkosszolgálatok vezetője is le fognak ülni egy asztalhoz, hogy megosszák az információkat ezen a téren is.
1: További honvédségi híreket olvashatnak a honvédelem.hu oldalon, ajánlom figyelmükbe, és nem csak olvashatnak tudósításokat, hanem videóbejátszásokat, stúdióbeszélgetéseket is megtekinthetnek itt.

0: adásról adásra hallják, és a sorozatot már másodízben hallják ez alatt a 15 év alatt, Nádas Alfonz hadinaplóját, amelyet műsorról műsorra Bözsöny Ferenc tolmácsol önöknek. Az egykori tábori lelkész naplóját idézzük.
1: Március 10-e. A vasárnapi miséket intéztem el az alakulatoknál. Olyan jó érzés, amikor látom és hallom, hogy szívesen várják az emberek az isteni tanítást az áldozat közben. Ma bejött az első hadosztály parancsnoksága. Német József főlelkész ide költözik a közelünkbe. Eddig rendesen viselkedett velünk szemben, de minden aktív lelkészt most már eleve gyanúval fogadok. Az a néhány kivétel bizony nem másította meg a véleményemet, hogy az aktív orvosok és az aktív papok rendkívül silány testület. Elkapja őket a rang és az egyenruha csillogása, a parancs látszólag minden körülmények közötti végrehajtása. Akit eddig ismerek, hangsúlyozom, hogy néhány nagyszerű kivétel van, a régi körülményeiben is nagyon gyenge emberpéldány volt, sem jó orvos, illetve pap nem volt, sem fegyelmezett jellemes ember. Délben idejött Besenyő János. 6 deci rum beszívása után nálam dülöngélve jelentkezett. Nagyon kedvesen, az enyhén részegek humoros formájában tőlem akart erőt meríteni, mert ma a főnök állítólag ki akarja nyírni. Azt mondja, józanul talán nem kezdene hozzá, ezért erősítette magát rummal. De hogy ellenőrizze gondolata helyességét, nekem elmondja a tervét. Hát nagyon megtisztelő ez a bizalom, kedves Jánoskám, de azért ezt mégse tedd meg. A főnökét ugyan senki sem fog egyetlen könnyet sem hullatni, de az ő kinyírása után téged is ugyanígy kinyírnak. Érted, pedig otthon aggódnak, sírnak, és velünk együtt nagyon sajnálnának és gyászolnának. János folyton lovagolta, belovagolta magát a mérgébe, igazgatta a pisztolyát, hogy megmutassa, hogyan lövi le a tulajt. Alig tudtam úgy irányítani a kezét, hogyha elsül a fene nagy öldöklő szerszám, nehogy rajta menjen keresztül a golyó. Végül abban állapodtunk meg, hogy jobb tervet eszelünk ki. De addig aludni kell erre a megállapodásra. Nehezen, de bizalmának többszörös hangoztatása közben imigyen szólt: Páterkám, téged nagyon szeretlek, édes Páter. Hogy az a szanyi fekete rosszabb egyen meg, te rendes gyerek, vagy ilyen köl nekünk. Én is megnyugtattam hasonló jó kívánságaimmal, és Jánost lassan lefektettem, még altatódhat is dúdoltam neki. Valami ilyesféle gondolatokat sugalva rumtól ködös agyába. Ezerszer különb ember vagy, Jánoskám, mint ezek a hajcsárok. Mint te, ilyenekre lesz szükség otthon, ha a magyar életet meg akarjuk tisztítani az ingyen élőktől. A rumot majd elzárjuk tőletek, hogy a becsületetek tisztán ragyogjon a tetteitekben. Micsoda a semmiség is ki tudja provokálni a nagy vihart. A diétás nővér megállapította, hogy eddig helytelen volt a szegény betegek ételének az összeállítása. A százados persze felsőbbségének tudatában letolta a nővért is, aki nagyon derék, szelíd, jól képzett áldozatos lélek, meg a doktorokat is. Olyan a hangulat, mint valami színdarabban, illetve pontosabban tragédiában. De mégsem. Ez tragikomédia, mert a vélt hős csak operett báb. Óránként nagy hűhó idegeskedés, és a végén minden az elejéről kezdődik. Egyébként egész nap nincs villany és víz. A lengyel órát is lámpa mellett tartottuk meg, de jól ment.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interarmel Caritas 15. évfolyamának 621. adását hallották. Műsorunkat minden szerdán 19 óra 25 perctől hallhatják, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok, akik munkával töltik a hétköznapokat, azoknak kitartást, akik pedig szabadságon vannak, azoknak kellemes pihenést és feltöltődést kívánok. Ez Rényi Miklós gondolataival búcsúzom. Nem másra használ eleink tündöklése nekünk, hanem hogy égő szövétneknél, fényes fákjánál futjuk a mi életünk pályáját. Nem lehetünk sötétben semmi, sem az mi cselekedeteink. Ha jól viseljük magunkat, azoknak fényességénél mindjárt minden ember meglát. Ha rosszul, úgysem kerülhetjük újjal való ránk mutatást. Ámen.
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipoly Parti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Most pedig jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál I.S. Borbálát hallják. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szent misén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A szent misének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a Világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlónya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította. Fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősség vállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipoly Parti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palócfalú, Ipoly Balog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipoly Balog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert több kötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli az Ipoly Parti Mendemonda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál I.S. Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Magyarnak megmaradni kisebbségben nagy küzdelem. Istennek hálát adunk, hogy nemzetünk él. Létezik a nagy, erős világfoglaló hatalmakat túlélve. Létezik szétszakítottságból feltámadva. Létezik elfoglalások után török által, osztrák által, orosz által, mindegyiket túlélve. És létezik olyan szétszakítottságban, hogy testvéreink harmada más országokban él. És azt is tudjuk, hogy nem mindenütt élhetik úgy meg magyarságukat, mint itthon, vagy van olyan még ország, ahol szabadon él a magyar nemzet. Istenünk, segíts, hogy nemzeti emberi jogait sehol ne korlátozzák a magyaroknak. Megmaradni magyarnak más állam keretei között nagy küzdelem. Erről beszél Tamási Áron is. Hallgassuk őt. Európában ma 40 millió ember él kisebbségi sorsban. Nyugodtan állíthatom a szónak igazán ősi és szenvedő értelmében, hogy ez a 40 millió ember ma Európa igazi kereszténysége. Azok a népek, amelyek olyan szerencsések, hogy önálló hatalmi formában élhetnek, mindenek előtt anyagi javakért és nagyobb hatalomért küzdenek. De az a 40 millió ember nem hatalomért küzd, és nem bőséges anyagi javakért, hanem egyszerűen olyan elemi, nemzeti és emberi jogokért, amelyek vita nélkül megilletik ennek a világnak minden lényét, akit bármilyen nyelven embernek neveznek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Most hallgassuk meg a mai ünnep evangéliumát Szent Máté könyvének 16. fejezetéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülep Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádióhallgatók! Ma Szent Péter és Szent Pál apostolok közös főünnepe van. Már a második századtól együtt ünnepli az egyház e két főapostolt. Mindketten vértanú halált haltak, életüket adták Jézusért, az evangéliumért. Mindketten Rómában haltak vértanú halált. Pál apostolt lefejezték, Péter apostolt pedig keresztre feszítették, de a saját kérésére fejjel lefele. Annyira csodálta Jézust, az ő mesterét, hogy arra sem tartotta méltónak magát, hogy úgy halljon meg, mint imádott mestere. Mindketten megismerték Jézus végtelen szeretetét. Mindketten rajongva szerették őt. Pál apostol, aki korábban Saulként ismerünk, aki gyűlölködő volt, aki halálra üldözte a keresztényeket, amikor megismeri Jézust és az ő szeretetét, annyira megváltozik, hogy megírja a szeretet himnuszt, a világ történelem, a világ irodalom egyik legszebb alkotását. Péter apostol is megismeri Jézus végtelen irgalmát, rajongva szereti az ő mesterét. És mindketten nagyon buzgók az Isten ügyéért való munkálkodásban, Jézus örömhírének hirdetésében. Kérjük közben járásukat, hogy mi is megismerhessük Jézusban Isten irántunk való végtelen szeretetét. Mi is lángoló szívvel szeressük Jézust, és hogy mi is buzgók legyünk az Istennel való kapcsolatunk ápolásában és az Isten ügyért való munkálkodásban.
1: Mai ima szándékunk: Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja.
2: Mária Rádió.
3: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallják.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Molnár István Jenő vagyok, ez pedig a Dr. Preventor, a Mária Rádió szülőknek szóló bűnmegelőzési műsora, amelyben adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik segítenek eligazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Célunk a biztonságtudatosság kialakításának elősegítése, továbbá olyan prevenciós receptek megismertetése, melyek kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Ez itt tehát a Dr. Preventor megelőzés receptre felírva. Mai vendégem Dr. Kassai Tamás, a Magyar Gyermektraumatológiai Társaság elnöke, traumatológus és kézsebész szakorvos, gyermektraumatológus szakorvos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntöm a műsorban.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
4: Azt hiszem, hogy egy nagyon érzékeny témáról fogunk ma beszélgetni, a gyermekbántalmazásról, amellyel kapcsolatosan talán kijelenthetjük, hogy azon kevés ügyek egyike, amelyben társadalmi konszenzus van annak elítélendőségét illetően. Ennek ellenére időről időre azt láthatjuk, azt tapasztalhatjuk, hogy egy-egy atyai pofonba még senki nem halt bele, én is kaptam, mégis ember lett belőlem. Ezek a mondatok hangoznak el bizonyos komment szekciók kapcsán. Néhányan még azzal is kapcsolatosan felemelik a szavukat, hogy épp ezért lesznek ennyire gyengék, gyávák és nyámnyilák az új generáció tagjai. Gyermektraumatológusként mit gondol ezekről a szavakról, megjegyzésekről?
5: Természetesen egyetlen egy pofont sem elfogadható. Sokkal távolabbról kellene szerintem kezdeni a gyermek bántalmazást vagy gyermek elhanyagolást, angolul abuse and neglect definícióját. Minden olyan esemény, minden olyan cselekedet, ami a gyermek számára káros, ami nem jó neki, az tulajdonképpen elkerülendő, nem a gyerek fejlődését, nem a gyerek okosodását, ügyesedését hozza létre. Akkor, hogyha csak nem tudjuk őt iskolába járatni, akkor, hogyha nem tudunk neki ruhát adni, az nem bántalmazás, de elhanyagolás. Akkor, hogyha nem tudunk az ő érzelmi problémáira jól reagálni, akár egy kamaszkori fejlődési nehézségben nem tudunk partnerek lenni, ami persze nagyon nehéz, az is tulajdonképpen valamilyen szinten elhanyagolás, tehát a gyermek számára nem jó, és mindent meg kéne tenni ennek az elkerülésére. Magyarországon szerencsére nagyon egyértelmű, hogy a fizikai bántalmazás az törvényileg és szinte már a társadalomban is teljesen elfogadottan tilos. Nem szabad senkit sem megütni. De például a kortárs bántalmazással már nem vagyunk ennyire teljesen egyértelműek, és a bántalmazásnak nagyon sokféle formája, lehetősége van. Az elhanyagolás az kb. 50%, és a bántalmazásnak is van olyan része, ami fizikai bántalmazás, de ez csak olyan 20-25%. A lelki bántalmazás a sokkal, de sokkal gyakoribb, és talán a súlya is nagyon nagy, mert azt lehet mondani, hogy egy pofon, egy zúzódás meggyógyul, de pontosan az a probléma a pofonnal, hogy a pofonnal együtt az a rossz érzés, az az érzelmi bizonytalanság, pláne, hogyha attól kapom a pofont, akitől tulajdonképpen én ezt nem vártam, akkor annak a lelki következményei sokkal súlyosabbak. Ezért nem is lehet elválasztani a fizikai és a lelki bántalmazást nagyon egyértelműen. Természetesen ott van a szexuális bántalmazás, aminek minden formája elítélendő. Még csak akkor is, hogyha nem teszünk semmit a gyerekkel, csak hozzáfér olyan tartalmakhoz, amit abban a korban még nem tud értelmezni, nem tudja, hogy ott valójában mi miért történik, nem veszi észre, hogy ott színészek, szereplők vannak jelen, és ezért nem tudja ezt helyesen értelmezni. Előbb beszéltem a bullyingról, a kortárs bántalmazásról, ami egy nagyon nehéz kérdés, mert bizonyos közegekben bizonyos poénkodások, viccelődések elfogadhatóak, de nagyon sok gyerek szenved az iskolai vagy a kortárs csoportjában lelki bántalmazást a többiektől, mert éreztetik vele a különbséget, valamiféle negatív kisugárzást kap, amit ő éppen akkor nem tud jól feldolgozni. Vannak egészen speciális formái a bántalmazásnak, van ez a Münchhausen by proxy szindróma, amikor a szülő tulajdonképpen a saját fontosságának a megerősítése érdekében beteggé teszi a gyereket, hogy őt ápolhassa. Nagyon nehéz felismerni, nagyon, nagyon összetett a kérdés. Ott van az intézményi bántalmazás, amikor a kórházban, az iskolában vagy a gyerekvédelemben nem tudjuk a gyereknek megadni a számára legjobbat, vagy azt, ami az éppen abban az időszakban szükséges. Épp ezért azt lehet mondani, hogy a gyerekbántalmazás vagy a gyerekbántalmazás megelőzése, az elhanyagolás megelőzése az egy nagyon összetett kérdés, és nagyon jó, hogy most sokat beszélünk róla, mert így tudjuk ezt elkerülni vagy megelőzni.
4: Úgy fogalmazott, hogy a jog egyértelműen kimondja, hogy tilos, és hogy a társadalom is egyre inkább ebbe az irányba mutat. Miért van mégis akkor az, hogy amikor én szülőkkel találkozom előadások keretében, vagy felnőttekkel, sokszor szakembereknek is tartok képzéseket, akkor ez a kérdés mégis valamiféle romantikus képzetet alkot, hogy de hát annak idején én is kaptam, és ember lett belőlem. Vajon miért van az, hogy elfelejtjük ezeket a traumákat, ezeket a lelki és testi traumákat? Jó, mi lehet-e mögött? Mit lát a doktor?
5: Nem mindig felejtjük el, sőt, nagyon sokszor öröklődnek ezek. Megfigyelhető az, hogy a bántalmazott gyermek úgy dolgozza fel a bántalmazását, hogy amikor majd ő lesz felnőtt, akkor ő válik bántalmazóvá. Neki teljesen természetes része az, hogy engem megütöttek, engem vertek, vagy nekem azt mondta anyu, hogy ha nem jól viselkedsz, akkor nem szeretlek, és utána ezt tanulta meg, és amikor fordul a kocka, tehát jön az új generáció, és ő lesz a szülő, akkor ő is ugyanezeket a pedagógiai módszereket, most idézőjelbe tettem a pedagógiait, mert ez hamis vagy rossz pedagógia, hiszen ettől nem fejlődik a gyerek, ugyanezeket használja, és ugyanebből származik az, hogy ez tömpen öröklődhet generációkon át.
4: Szomorú ezt hallani, de mindig ezt tapasztaljuk, hogy ez valamiféle minta.
5: Persze, mintákat követünk, az ember úgy tanul, hogy utánoz, és kit utánoz leginkább a saját szüleit, kit utánoz a saját környezetét. Nagyon nehéz utánozni az amerikai youtubereket, próbáljuk utánozni, de az nehezebben megy, sokkal nagyobb hatása van ránk a szülők, a pedagógusok, a kortárs közösségünk, és ott, hogy ott elfogadott a bántalmazás, akkor sokkal több lesz benne a bántás, sokkal inkább elfogadjuk, hogy mi is bántalmazóak lehetünk. Ha egy családban előfordult rendszeresen, hogy valaki kiabált, úgy oldották meg a veszekedést, hogy tányér tört, akkor a következő generációban is benne lesz a kiabálás, benne lesz a tányértörés, és ezekkel a generációkon átívelő hagyományokkal nagyon nehéz szakítani, nagyon tudatosnak kell lenni, és legyünk őszinték, azért a gyereknevelés, főleg a kisgyerekekkel való foglalatosság, az rendkívül fárasztó, és én nagyon-nagyon tisztelem azokat az édesanyákat, többnyire az édesanyák vannak 24 órában, és a hét minden napján, az év minden hetében a kicsi gyerekükkel. Hát igen, nagyon fárasztó, és nekik segítenünk kell, hogy ebben ne legyen baj.
4: Térjünk vissza egy pillanat erejéig a fizikai bántalmazásokhoz. Azt gondolom, hogy ha ezt a szót így kimondjuk, akkor mindenki számára pofonok, ütések, rúgások, zúzódások jutnak eszébe, de igazából mi tartozhat még ide, amiről esetleg azt gondoljuk a régmúlt tükrében, hogy azért ez mégis belefér? Van-e olyan, amit tudna doktor úr úgy mondani, hogy tévhit ezzel kapcsolatban azt gondolni, hogy ez nem fizikai bántalmazás?
5: Menjünk szépen sorba. A legkisebb gyerekeknek bármiféle lekötözése, leszorítása, megragadása az valójában fizikai bántalmazás. Nagyon régen hagyományosan a gyerekeket bepójálták azért, hogy ne mozogjanak, hogy ne menjenek el. Tulajdonképpen a pólyába szorítás az bántalmazás, tehát az nem jó, senki nem szeretne gúzsba kötve feküdni néhány napig vagy hónapig. Van egy egészen speciális bántalmazási forma, ez a megrázott gyermek, vagy megrázott csecsemő szindróma, shaken baby, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szülő nem tud jól reagálni a síró gyerekre. Nem szándékos bántalmazásról van szó, nem azért megy oda az anyuka, vagy valamelyik rokon a gyerekhez, és rázza meg, hogy őt megölje, vagy agykárosodást okozzon neki. Csak a gyerek olyan hangosan sír, olyan nagy a feszültség, akár fáj a pocakja, akár irritábilis a gyerek, akár csak egyszerűen az életkorának természetes része, hogy ő többet sír, hogy az elfáradt anyuka, vagy az elfáradt gondozó nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni, és oda megy, és megrázza. Ez a megrázás a kicsi gyereknél, akinek nagy a feje, nagyon gyengék a nyakizmai, előre-hátra csapódik a koponya, a koponyán belül megmozdul az agyszövet, és azok a pici hídvénák, amik összekötik az agyhártyát különböző rétegeit, abból vérzés indulhat. Ezen kívül, ahogy megmozdul az agy, a koponyán belül, az agyon belül lévő ideghálózatok is megsérülnek, és úgynevezett diffúz axonális károsodás jön létre. Nagyon nehéz felismerni, általában semmilyen külsérelmi nyom nem látszik ezeken a gyerekeken. A szemészeti vizsgálat tudja észrevenni, hogy a szemfenéken van bevérzés, és utána a tudatzavar miatt készítünk MR-vizsgálatot, és azon látszik, hogy ott van a vérzés.
4: A szülő ugyanakkor milyen jeleket vesz észre ezután?
5: A szülő azt látja, hogy a gyerek elhallgat, tehát akkor jól kezelte ezt a dolgot, aluszékony lehet, hányhat, és minden bizony a fáj a feje, tehát ezek nagyon súlyos koponyat sérülést okoz a megrázott vagy a shaken baby helyzet, de nem azért okozza, hogy ő agykárosodást okozzon, hanem nem tud mit kezdeni a sírással.
4: Rosszul kezeli a helyzetet.
5: Mi
4: számít ebben az elkövetés típusban, vagy hát rossz szülői magatartásban kisgyereknek meddig tarthat ez az életkor?
5: 3 éves korig.
4: 3 éves.
5: Van egy nagy esélye, 1 éves kor alatt sokkal gyakoribb, akkor még kisebb meg, de 3 éves korig előfordul shaken baby sajnos a gyakorlatban.
4: Beszéltünk a leszorításról, lefogásról, van ez a nagyon speciális, van-e még valami, ami esetleg a praxisból látott?
5: Nagyon sokféle módon lehet valakit bántalmazni, természetesen az ütés az benne van, de a fellökés az is benne van. Különböző eszközökkel való ütés, ezeknek a lenyomatai a bőrön különböző jeleket hagynak. Minden olyan helyzet, amikor forró tárgyhoz hozzányomják a bőrét, amikor leöntik valami forró eszközzel, ezek mind-mind okozott sérülések. Ezeknél azt gondolom, hogy vagy rosszul reagál a szülő, ami ott van, vagy pedig egy rossz pedagógiai módszert követ. Benne van sajnos a magyar, vagy az európai hagyományokban, hogy aki rossz, azt meg kell verni, ki kell belőle ütni, verni az ördögöt, a rosszaságot, a bűnt, mert abból tanul, természetesen nem ebből tanul, ettől csak fél vagy retteg, de ez pillanatilag most még a társadalmi hagyományainkban benne van, és akkor, hogyha valaki rosszul viselkedik, rossz helyre nyúl, rosszat tesz, akkor majd ráütünk egy picit a fenekére, vagy kap egy pofont, aminek nem is a fizikai bántása a nagy kockázata, hanem sokkal nagyobb, inkább a lelki.
4: Mit gondol azokról a régebbi típusú büntetési módozatokról, amely sarokba állítás, térdepeltetés, vagy éppen ugye elhangzott az elején, hogy intézményi abúzusokról is beszélhetünk. Sajnos régi gondolatok merültek fel bennem, a kokik, pajeszhúzások és egyébek.
5: Ezek mind-mind bántalmazások. Sőt, ezeknek pontosan az a nagy bajuk, hogy ezek nem a fizikai szöveti károsodása a bajuk. A fülcsavarás, a koki, a fellökés, sport egyesületeken belül, vagy kollégiumokban ezek a beavatási szertartások. Ezekben nem a fizikai károkozás a baj, hanem ezeknek a lelki következményei. Amikor engem beállítanak a sarokba, hogy menj el és gondolkodj el azon, hogy mit csináltál rosszul, avval engem megaláznak, az nekem egy rossz helyzet. Nem segítenek megoldani azt a problémát,

0: akár a krónikus betegek is, akiknek rendszeresen fáj valamiféle betegség vagy fejlődési eltérés miatt valamelyik testrészük, azoknak a folyamatos fájdalom az károsítja a személyiségüket. Ugyanez a személyiség károsodás egy bántalmazó helyzetben, ahol rendszeresen fájdalom történik, az ott van. De beszélhetünk csak a kinevetésről, amikor valakinek nem veszik komolyan a problémáját, és ezzel lelkileg alázzák meg, a nyilvános megszégyenítésről. Valószínűleg, hogy számunkra nem érdekes, hogy mi történik az óvoda középső csoportjában. Aki éppen bent van az óvoda középső csoportjában, vagy az iskolában, pont a harmadik B-ben, annak fontos, hogy a többiek mit gondolnak rólam. Egyetlen munkahely sem fogadja el a nyilvános megaláztatást, nyilvánosan nem osztanak fegyelmi büntetést. Szerintem nem szabadna nyilvánosan kiosztani az angol dolgozat egyest. Mert akkor, amikor az angol dolgozat egyest én megkapom, mert nem tanultam rá, akkor nem egy visszajelzést kapok arról, hogy tanulj többet, hanem megszégyenülök a többi barátom előtt, mert nekem csak egyes lett ez a dolgozatom.
1: Milyen érdekes ez már az egyetemeken bevett szokásos, csak a Neptunkódot.
0: Igen, egyetemen Neptunkód van, egy munkahelyen a főnök és a beosztott elmegy, és 4 szemköz beszélgetnek, vagy 6 szemköz beszélgetnek, hogyha a személyzet és a HR menedzser ott van.
1: Jó esetben, néha aztán ebből lesz a mobbing, ha ez adott esetben egy mindenkinek szóló e-mailben, vagy egy értekezleten történik meg.
0: De nem fogadható el egy nyilvános ítélethirdetés. Az nem a mi részünk. Nagyon sokszor a fizikai bántalmazás és a lelki bántalmazás az úgy átmegy egyik a másikba.
1: A fizikai kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy lehet ehhez adaptálódni? Meg lehet ezt szokni? Vagy nőhet ezzel kapcsolatosan bármilyen küszöb? Mert az most eléggé világosan kitűnt, hogy sajnos adott esetben ezzel a fájdalommal való együttélés torzíthatja személyiségünket, de hogy mégis ez okozhat valamiféle közönyt, vagy megszokhatja ezt egy gyerek, hogy őt bántják?
0: Látunk ilyet, nagyon-nagyon szomorú, amikor ilyesmit látunk. Amikor egy bántalmazó közegből bekerül mondjuk egy gyerek, úgyhogy eltört a végtagja, és tőle mondjuk vért veszünk, a műtéti előkészítéshez, vagy az érzéstelenítés beadásához, akkor ő nem zavarja a tűszúrás. Akkor azt mondja, hogy hát ez nem is fáj. Ennél sokkal jobban szokott fájni a többi. Pláne, hogyha az a tűszúrás az emberségesen történik, és elmagyarázzuk, hogy azért van szükség, hogy be tudjuk adni az altatószert, be tudjuk adni az antibiotikumot ezen a pici szilikon csövön keresztül, és ezért kell megszúrni a kezedet. És tartsd meg itt, légy szíves, ne haragudj, egy rövid ideig épp, hogy szúrni fog, utána el fog múlni a fájdalom, akkor ezek a gyerekek hihetetlen együttműködést mutatnak. Még azok a gyerekek, akiknek még soha nem volt szúria kezükben, az lehet, hogy sokkal jobban retteg mindettől, ő ezt nem fogadja. Hasonlóan mondjuk a krónikusan beteg gyerekekhez, tehát aki rendszeresen jár orvoshoz, az még mondja, hogy nekünk ezt a vénámat szúrd meg, ez szokott sikerülni, meg ez nem szokott fájni, és ő minden további nélkül szintén együttműködik.
1: Amikor bekerül valaki sérüléssel az orvosok kezei közé, mennyire jellemző az, hogy a gyerekek jelzik ezt önök felé, hogy ez nem egy sima baleset volt? Mennyire nehéz felismerni ezeket a jeleket, vagy egyáltalán hogy működik az ilyen? Hogy képzeljük ezt mi el?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és az elmúlt 10-15 évben rendkívül sok képzést, módszertani útmutató készült, hogy az orvosok felismerjék, az egészségügyi dolgozók, ápolók, védőnők felismerjék ezeket a bántalmazásra utaló jeleket. Nehéz felismerni. A gyerek továbbra is ugyanúgy ragaszkodik a bántalmazó szülőjéhez, aki megütötte, aki eltörte, azt ugyanúgy szereti tovább, sőt, akár még jobban ragaszkodik, vagy még jobban szeretné elérni az ő elismerését. Általában azt kell mondanunk, hogy vannak persze típusos sérülési formák, típusos sérülési mechanizmusok. Az 1946-os első közlemény, ami megjelent gyerekbántalmazásról Amerikában, azt egy radiológus írta le, aki azt vette észre, hogy koponyán belüli vérzést és combcsontörést észlel kicsi gyerekeken, és nem tudja összerakni, hogy ezek hogyan jönnek létre, és benne felmerül, hogy ezek nem véletlen balesetek. Igen, hogyha járni nem tudó gyermeknek eltörik a combcsontja, akkor keressük, hogy mégis mi történt. Persze van

0: olyan élethelyzet, hogy üvegcsontbetegsége van, és akár spontán magától is, vagy a takaró el tudja törni a csontját, de hogyha ő egészséges, és ő nem tud járni, akkor ő nem tudja eltörni a combcsontját. Vannak olyan helyzetek, amikor a történet nem stimmel. Zavaros dolgot mond el anyuka is, a gyerek azt mondja, hogy nem tudja, hogy mikor sérült meg. Hát ilyen nincs. Azért mindenki emlékszik arra, amikor éppen elesett és eltört a karja. És minden sérülésnek, minden történetnek van története. És az a történet általában teljesen kristálytiszta. Játszottam, labdáztam, nem figyeltem, ráléptem a labdára, elestem, eltört. Ezek teljesen jól összerakható dolgok. Bizonyos sérülés minták jól látszanak. Magában a hemoglobin bomlási sorából látszik, hogy a sérülés hány napos vagy mikor történt. Amikor beütjük, akkor piros, aztán lila lesz, aztán majd zöld, barna, sárga is így felszívódik. Akkor, amikor azt mondják, hogy a gyerek leesett a lépcsőn, és ezért van rajta több sérülés nyom, de ennek a sérülés nyomnak sok színe van, akkor az nem igaz, hogy egyszer esett le a lépcsőn, vagy minden, az elmúlt héten minden nap leesett a lépcsőn, és akkor megvan az ok, hogy miért van különböző színű sérülése, vagy valaki nem mond igazat. Nem stimmel a történet és a látott sérülés. Ha valaki mondjuk önvédelmi sportra jár, és ő karatézik, és különböző színű sérülések vannak rajta, akkor az teljesen érthető, akkor volt edzésem múlt héten is, meg kedden is, meg most csütörtökön is, hát akkor most lesz rajta sérülés. És ezért több színű lila folt van rajta. Az orvosokat, a védőnőket, a gyermektraumatológusokat szeretnénk képezni erre. Erre vannak módszertani ajánlások, 2024 nyarán újult meg az egészségügyi módszertani ajánlás, hogy mire kell figyelni. És akkor, hogyha pedig észleljük és felmerül a gyanú, akkor milyen jelzési kötelezettségünk van.
1: Köszönöm szépen. Egy pillanat erejéig az elhanyagolásra szeretnék visszatekinteni. Nagyon sokféle formája van, de ha a szülőknek azt mondjuk, hogy elhanyagolás, akkor szerintem általában mindig a védőnői dolgok jutnak eszünkbe, a piszkos köröm, az ápolatlan haj, esetleg a ruházkodás, még talán az étkeztetés. Van-e itt bármi más, ami ide tartozhat, illetve egy speciális esetre szeretnék rákérdezni, ami néhány évvel ezelőtt rázta meg az országot, ez a fényevő családként elhíresült eset, hogy ez itt milyen tévhitek vannak a szülőkben például, hogy ebben a fényevő családban itt mi lehetett a félreértés?
0: Hát a fényevő család is nagyon összetett kérdés, mert ott volt egy eredendő betegség is, és utána a rossz ellátás. De azt gondolom, hogy a gyermeket természetesen úgy neveljük, ahogy mi szeretnénk, de nem lehet speciális diétákat tartani, vagy a diétákat egyeztetni kell az orvossal. Nem lehet az internetről vett elveket követni. Itt sokkal összetettebb kérdés a védőoltások kérdése, hogy védőoltást beadjuk, ne adjuk. A kötelező védőoltások nagyon-nagyon sok helyzetben segítenek. Azt gondolom, hogy rendkívül fontosak, az, hogy ilyen kevés gyermekfertőző betegség van Magyarországon, és akár körülöttünk is már vannak járványok, ez mind ezeknek köszönhető. Lehetséges, hogy egy gyereknek speciális helyzetben nem jó az a védőoltás, ezért vannak a házi gyermekorvosok, ezért vannak a speciális védőoltás szaktanácsadók, hogy az egy-egy kivételben el tudjanak térni az oltási ritmustól. Viszont azoknak a gyerekeknek, akiknek mondjuk egy immunbetegség miatt, vagy egy daganatos betegség miatt nem lehet beadni a védőoltást, annak pontosan a környezetében beoltott gyerekek egy fészek védelmet jelentenek, és azért nem lesz járvány, azért nem fogja megkapni pontosan a beteg gyerek. Szerintem ezekben a helyzetekben a szülő jogai azok korlátozottabbak, és a gyerek érdekei, vagy a gyerek közösségek érdekei mutatnak előre. Én azt is elhiszem, hogy rendkívül nehéz helyzet, mondjuk egy autista gyermek testvérénél, hogy kapjon-e védőoltást, vagy ne kapjon, hiszen van egy ilyen tévhit, hogy az autizmust okozzák a védőoltások. Ez természetesen tévhit, megvan az a hibás közlemény, ahol hamis adatokat közöltek, és ezért innen terjedt el. De itt szerintem tisztességes orvosi felvilágosítással, vagy védőnői felvilágosítással minden értelmes szülővel meg lehet beszélni, hogy mi az abszolút gyerek érdeke. Lehet, hogy ez nem 10 perc, lehet, hogy több óra, lehet, hogy elő kell venni a közleményeket, végig kell olvasni, és akkor meg lehet érteni a szülővel, hogy mi az ő, illetve a gyerekének az érdeke.
1: A COVID-helyzet rontott ezen a hozzáálláson hazánkban? Mit tapasztal ön ezzel kapcsolatosan?
0: A COVID, szerintem a védőoltásokon nagyon sokat remélem, hogy nem. Ott azért nagyon elterjedt, hogy a COVID segített a járvány leküzdésében, és nagyon sokan együttműködik. A COVID azért volt nagyon nehéz, mert bezárultak a családok. Érdekes módon a gyerek balesetek száma csökkent. Megjelentek egészen új balesetek, például a házi trambulin, mert nem lehetett elmenni a játszótérre, vagy a trambulin parkba, nagyon sokan megvették a hátsó kertbe a trambulint, és megjelent egy új sérülésforma a kisgyerekek lábszártörése, amit a trambulinban szenvednek el, amikor többen ugrálnak. Tulajdonképpen ez is egy valamiféle elhanyagolás, vagy valamiféle speciális bántalmazási forma, mert nem volt elég ismerete. Az elején nekünk sem, aztán olvastuk az angol szakirodalmat, kiderült, hogy nekik is több ilyen sérülésük van. És mi nem tudtuk elég gyorsan átadni a szülőknek, hogy nem jó a trambulin, vagy nem jó a trambulinban egy 2 éves, meg egy 12 éves egyszerre ugrál. Mert amikor a 12 éves visszaérkezik, akkor olyan erők lépnek fel a trambulinban, hogy eltörik a 2 éves lábszárát. Ezt most, hogy megismertük, és el tudunk jutni a szülőkhöz, vagy próbálunk eljutni a szülőkhöz, ebben talán megelőzhető ez a sérülésforma. De itt van a biztonsági gyerekülés, vagy az autók passzív védő felszerelésének a használata, ami 2003 óta kötelező, tehát most már 20-valahány éve ez egy bevett gyakorlat. Nagyon sok szülő teljesen bölcsen biztonsági gyerekülésbe rögzíti a gyerekét, és úgy utaznak, de még mindig előfordul 10-valahány százalékban, hogy a gyerek nincsen bekötve biztonsági gyerekülésbe, és hogyha ott szenved balesetet, sajnos akkor ez egy súlyos sérülések jönnek létre, és az én értelmezésem szerint ez elhanyagolás. Tehát, hogyha nem védjük meg a gyerekünket ettől, az sajnos a mi hibánk.
1: A trambulin kapcsán jutott eszembe egy most sokat használt eszköz, ugye egyre inkább divatossá válnak ezek a rollerek és különféle elektromos közlekedési eszközök. Nagyon sokféle hírt hallhattunk ezzel kapcsolatosan, próbálják szabályozni, nem szabályozni, fékezni. Mennyiben nőtt meg ezen balesetek száma, vagy mit tapasztal ön ezzel kapcsolatosan? Féljünk, ne féljünk.
0: Hálás vagyok a kérdéssel. Exponenciálisan nőtt meg az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy évben az elektromos roller balesetek száma nagyon elterjedté vált, és sajnos nem kontrollált módon használják a gyermekeink. Nem a kicsi 100 wattos 10-20-szal menő rollerekkel van baj, annyival megy a bicikli is, hanem a nagy energiai rollerekkel, ami 25-35-45 km/órás sebességgel tudnak közlekedni, kicsi kerekük van, nem tudja megtartani, még a kisgyerek, vagy akár a kamasz sem ezt az energiájú eszközt. Minden ügyeleti ellátás során van súlyos sérült elektromos roller baleset. Ez szintén egyfajta elhanyagolás, vagy egyfajta információ hiány. Nem hiszem, hogy senki, hogy megvesz a gyerekének egy több százezer forintos eszközt, vagy bérel egy több százezer forintos eszközt, akkor ő azért béreli ezt, hogy ez rossz legyen, vagy ártson a gyerekének. Sokkal inkább arról van szó, hogy nem tudja, hogy milyen veszélyforrások vannak mögötte, és ezért nem gondol rá.
1: Milyen típusú sérüléseket szenvednek el leggyakrabban?
0: Koponyasérülést, arckoponyasérülést, végtagtöréseket, de itt az a baj, hogy nagy energiájú a sérülés. Ameddig egy sima, egyszerű rollerrel felborulok, lehet, hogy eltörik a csuklóm, de azt csak be kell gipszelni, vagy helyre kell tenni, és sokkal könnyebb meggyógyulni. 35-45 km/órás sebességgel esek el, akkor abból általában lesz súlyos sérülés, amit nehezebb helyre tenni, rögzíteni, és hát a legnagyobb baj az a koponya agysérülés, tehát amikor a fejünk vagy a fejben lévő agyszövet sérül, vagy idegszövet sérül, akkor annak a következményei azok nagyon súlyosak lehetnek.
1: Többször említette a kortárs bántalmazásokat, és ezeknek a lelki oldalát több műsorban is tárgyaltuk már. Mennyire gyakori az, hogy az offline térben találkozó fiatalok tetlegességig jutnak, és esetleg ez olyan súlyos fokú legyen, hogy önöknél kötnek ki az érintettek?
0: Sajnos ebből is van majdnem minden héten olyan gyerek, akit megvertek az iskolában, vagy megvertek a téren az úgynevezett barátai, tehát az a szűk kicsi gyerek közösség, akivel ő jobban szeretne lenni, ahol fontos, és sajnos minden évben találkozunk olyan öngyilkosságot elkövető, vagy öngyilkossági kísérletet elkövető gyerekkel, aki azért teszi mindezt, mert a ő számára fontos közösség, az iskola, osztály, baráti társaság olyan kommunikációt folytat, elsősorban az interneten, az online térben, a különböző oldalakon, amik számukra elfogadhatatlanok, vagy olyan mértékben nem találják ennek a megoldást, hogy csak az egyetlen megoldás az önkárosítás. Sajnos nagyon sok falcoló gyerek van, akik tulajdonképpen ebben szinte csak segítséget kérnek. Nem fog belehalni, amikor a bőrét megsérti, de folyamatosan azt jelzi, hogy ez neki nem jó. Természetesen ebből a traumatológián csak a sebet tudjuk ellátni, össze tudjuk varni, össze tudjuk rakni a csontot, tudjuk rögzíteni, de ezeknek a lelki következményei azok nagyon-nagyon súlyosak. Szinte minden esetben együtt kell dolgoznunk pszichológusokkal, gyermekpszichiáterekkel, hogy a megfelelő ellátást tudjuk biztosítani.
1: Nem minden szülő tudja, hogy mit jelent a falcolás. Ebben kérünk egy kis segítséget, illetve még abban, hogy hogyan vehet észre a szülő, hogy a gyermeke ilyet csinál, mert az is egy nagyon picit tévhit, hogy a falcolás minden esetben segélykérés direkt módon, hiszen ezt rejtegetik a gyerekek sokszor. Milyen eszközökkel, hogyan szokott ez zajlani?
0: A falcolás, az önsértés nagyon egyszerűen mondjuk az alkarbőrét, vagy a test különböző részén a bőrét vágják el pengével, késsel, borotválkozó eszközökkel. Az önsértésnek van egy fájdalomokozás, és a fájdalom egy pszichés megkönnyebbülést is jelent, amikor nagyon nagy nyomást érez magában. Van, amikor ez egészen felületes, és akár magától meg is gyógyul. Van, amikor ezek sajnos mélyebbek és fontos képleteket elvágnak, de ezek mindig egy pszichés problémát jelentenek. A szülőknek nagyon nehéz dolguk van, mert persze ők ismerik legjobban a gyereküket, de az, hogy mikor változik meg a gyerek, mikor tér el a szokásostól vagy a normálistól, mert ez nem egyik pillanatról a másikra történik, nem fekete meg fehér, hanem sokkal inkább egy ilyen színes, vagy egy szürkárnyalatos átmenet. Több hét, több hónap alatt történik meg a változás, hasonlóan, mint a kábítószerfogyasztáshoz. Amikor szépen lassan megváltoznak a fontossági sorrendek. Nagyon nehéz kérdés, én is két gyereket felneveltem a feleségemmel, és nagyon-nagyon aggódtunk érte, nem tudom, hol kopogjam le, itt a stúdióban nem szabad kopogni, de megúsztuk, most már elég felnőttek. Nagyon nehéz kérdés az, hogy felismerjük. Nem tudok rá bölcsebbet mondani, mint együtt kell élni, nagyon sokat kell beszélgetni, nem csak szülőnek kell lenni, hanem jó barátnak, ilyen lelki szemetes ládának. Az a legjobb, hogyha az anyuka elmondjának, el lehet mondani a szerelmi nehézségeket, el lehet mondani, hogy hú, én most nagyon szeretnék valamit elérni, és nem sikerült, nyugodtan lehet hibázni. Egy családon belül még a legjobbak ezek a lehetőségek. A szülők zseniálisak, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetben tök jól reagálnak. Egy szerető, jó családi közösség talán a legnagyobb védőháló, és talán így lehet segíteni a gyerekeknek.
1: Doktor úr, az ott van az utolsó kérdésem, hogy mit tanácsol a szülőknek, de ezt most részben egészben elmondta, de ha mégis lenne valami, ami jó tanácsként megfogalmazható, akkor az utolsó mondatok között mi szerepel?
0: Ne bántsuk a gyerekünket, ez teljesen egyértelmű. Természetesen szeressük, hiszen a gyerek a legnagyobb kincsünk, a legnagyobb adományunk, amink van. A család azért jön létre, hogy a gyereknek jó legyen, és próbáljuk meg azt végig gondolni minden egyes döntésünkkel, hogy mi a gyerek érdeke. igenis a gyerek érdekét kell szem előtt tartanunk, és akkor valószínűleg nem fogunk semmiféle bántalmazást, vagy a gyerek számára rosszat okozni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat. Vendégeimnek mondom, hogy a mai műsorban dr. Kassai Tamás szakorvos, gyermektraumatológus szakorvos volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy időt szánt ránk, és mielőtt lezárnám a műsort, köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Doktor úr, további szép estét kívánok!
0: Köszönöm szépen a lehetőséget és a figyelmet!
2: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Péter és Pál apostol különbözött egymástól, de egységet alkottak, hangsúlyozta hétfői beszédében 14. Leó pápa. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. Szerda éjfélig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást. Fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz használatra. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Illyés Borbálát hallják. Péter és Pál apostol nem lehetett volna különbözőbb egymástól, de így is az egyház egységét építették, mondta 14. Leó pápa az MTI tudósítása szerint június 29-én, a két szent ünnep napján. Rómában őrzik a két egyház alapító apostol sírját, és a Szent Péternek és Szent Pálnak szentelt nap a városban piros betűs ünnepnek számít. 14. Leó a Szent Péter bazilikában bemutatott misén kijelentette, hogy Péter és Pál mások voltak származásukat, képzésüket, természetüket tekintve, és egyedüli uruk sem tette őket ugyanolyanná. Péter és Pál azonban az apostolok közösségében nem volt egymás ellensége, jelképei lettek a különbözőségnek, amelyet a Szentlélek egységbe forraszt, hangsúlyozta az egyházfő a misét követően Szent Péter téri beszédében. Az ünnepnapra esett a Szent Péter fillérek napja is, a pápa köszönetet mondott a hívek támogatásáért. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására. Június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A Szent Misének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. A mai napon még harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a rendkívüli forróságban különösen is fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz felhasználásra. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, olvashatjuk az MTI oldalán. Habár a vízellátó rendszerek teljes kapacitással működnek, a hétvégén 55%-kal nőtt a vízigény az átlagosnál, így a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tárolómedencékből használt folyadékot. Miniszterelnöki kérés, hogy a következő napokban az ivóvizet ne pocsékoljuk, mindenki csak a legszükségesebb célokra használja fel. Kerüljük a vezetékes vízzel való locsolást, autómosást vagy a medencék feltöltését, annak érdekében, hogy minden otthonban és intézményben megőrizzük az ivóvíz alapellátást. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Illyés Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
0: Mária Rádió.
7: A Café Francesco Podcast 86. adásában Antal Alexa Krisztina nővér mesél történetéről és arról, miért lesz ma valaki szerzetes.
8: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és a mai podcast adás vendége Antal Alexa Krisztina nővér, a Szent Ferenc kisnővérei rendből érkezett hozzánk Miskolcra. Köszöntjük egy nagy tapssal! A mai estének a témája az lesz, hogy miért és hogyan lesz valaki szerzetes, és esetleg megpróbálunk tanácsokat adni, vagy átlelkesíteni azokat, akik gondolkoznak ebben a hivatásban. Na de hát akkor vágjunk is bele. Nagyon izgalmas szerintem mindig, hogy milyen a hivatás története az adott szerzetesnek vagy papnak. Veled hogy történt, hogy hívott el a Jóisten szerzetesnek?
9: Ez egyszerre nehéz, meg egyszerre könnyű kérdés is. Mert el tudom mondani másfél órában is, meg el tudom mondani 5 percben is. Azzal szoktam kezdeni általában, egy nem vallásos családból származom. A hit vagy a vallásgyakorlás az nem volt az életem, vagy az életünknek, vagy a családom életének a része. Mégis az első, hát én így utólag tudom Isten élménynek nevezni, vagy mondjuk a hivatásom szempontjából egy nagyon fontos tapasztalat volt. Egy autóbaleset következtében ébredtem arra rá, hogy az én életemmel talán valami terve van a Jóistennek, és az, hogy én, hát nem csak én, hanem hogy anyukám, meg nővérem is, akkor ott életben maradtunk, és abból a roncsból kiszálltunk élve, az nekem tényleg arra volt bizonyíték, hogy az Isten van, az Isten szeret, az Isten gondot visel rám és az életemre, és valamilyen, nem tudom, terve van velem. Hát nyilván ezt nem gyerekként fogalmaztam meg, hanem sokkal-sokkal később, de mégis az Isten jelenlétére volt ez egy tapasztalat számomra. És hát így a Jóistenről leginkább a nagymamámon keresztül hallottam, vagy tőle így többször Isten, meg őrangyalok, meg ilyen alapimádságok tőle azért megvoltak. És aztán általános iskolába kerültem, Közszegről származom egyébként, és általános iskolába engem domonkos nővérek iskolájába irattak, vagy hát nem csak engem, hanem olyan nővérem is oda járt, meg aztán később az öcsém is. Nem volt ez egy tudatos döntés vagy választás így a szüleim részéről, hogy ez egyházi iskola volt, sőt, amikor a nővérem elkezdett oda járni, akkor az még állami iskola volt, és időközben vette át az egyház. És akkor oda kerültem egy egyházi iskolába, egyházi közegbe, ahol kezdett mélyülni nekem az Isten kapcsolatom, vagy úgymond a vallásos életem, és az egy nagyon, nagyon kiegyensúlyozott, meg nagyon fontos 8 év volt a számomra, és éreztem, mindvégig éreztem, hogy valahogy otthonos a közeg, és otthonos mindaz, ami így az Istennel kapcsolatban van. És én ebben örömömet találom. Ilyen alaptapasztalataim vannak, hogy ez engem vonz. Alapvetően a nővérek élete is úgy vonzott, meg nagyon hitelesnek láttam őket abban, amit csinálnak és ahogyan csinálják. És az volt bennem, hogy én akkor azonosítottam az ő szeretetüket az Isten szeretetével, és az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, tehát ahogy a nővérek szeretnek engem, akkor én is ennyire szeretném az Istent szeretni. Nem tudtam, hogy hogyan vagy milyen formában, de minden esetre így nagyon, nagyon vágytam. Azt hiszem, így tudom legjobban megfogalmazni, hogy vágytam az Isten közelében lenni, vagy így róla többet tudni, tapasztalni, és hogy nem tudom, egyszerűen szeretni, vagy viszont szeretni. És ez a vágy, hogy szeretni az Istent, meg az ő szeretetét valahogy átadni, vagy megtapasztaltatni másokkal, az érdekes, hogy elsősorban így a családom körében fogalmazódott meg bennem, mert az volt bennem, hogy hát így szeretném nekik is azt megmutatni, hogyha az Istennel kapcsolatban vagyunk, az nem valami agymosás, vagy ez nem valami, nem tudom, furcsa dolog, hanem hogy szerettem volna velük megtapasztaltatni azt a szeretetet, amit én átélek közvetlenül a Jóistentől. És hogy ez a misszió aztán, így fogalmazom, hogy misszió, ez kezdett szélesedni, vagy tágulni, hogy akkor ezt a szeretetet, ami az Isten, vagy amit én tőle tapasztalok másokon keresztül, vagy közvetlenül, tehát hogy ezt a szeretetet elvinni másoknak, vagy megmutatni másoknak, vagy adni másoknak. Tehát ez így adni, vagy szeretni. És egy fontos tapasztalat volt még így a hivatás történetemben, vagy nem is tudom, tehát hogy kiragadok leginkább néhány pillanatot, amikor az anyai nagymamám meghalt, és hát a halálának a napján, tehát így hajnal tájt halt meg, és gimnáziumból mentem át oda, ahol a nagymamám lakott, és akkor délután, tehát közölték velem a hírt, és délután sétáltam ott Kőszegen a Jézus Szíve templom előtt, és ott éreztem egy ilyen hívást, hogy menjek be és imádkozok a nagymamámért, és ez azért volt érdekes, mert ez egy olyan időszakomban történt, amikor én nagyon tudatosan távolságot vettem az egyháztól, meg Istentől, meg mindentől. a mi imádság, ami Szent Mise, mert hogy hát így sok nehézség övezte, nem tudom, azt, ahogyan én éltem. És akkor én azt mondtam, hogy oké, akkor én ezzel tudatosan szakítok, és hogyha én nem járok misére, meg nem csinálok ilyen dolgokat, akkor biztos majd így körülöttem is, meg otthon is kisimulnak a dolgok. Na szóval, hogy ebben az időszakomban ért a nagymamám halála, és talált el ilyen szempontból a Jóisten, és ott bementem a Jézus szívébe imádkozni a nagymamámért, és ott volt egy ilyen tapasztalatom, hogy maradjak itt, vagy egy ilyen belső élményem, tudjátok, azt nem lehet annyira jól leírni, vagy minden szó kicsit olyan esetleges, vagy olyan béna, de mégis így az élménye ez volt, hogy maradjak itt. Itt van a helyed. És ez akkor ott azt jelentette, hogy itt van a helyem, hogy egyház, hogy Isten, hogy templom, nem tudtam mit, de azt tudtam, hogy újra elkezdek szentmisére járni meg. Tehát, hogy folytatom azt az életet, amit úgy szerettem, vagy úgy vágytam. Na, és akkor arra is, vagy már nagyon vártam, hogy elkerüljek ide Budapestre, érettségi után itt folytattam a tanulmányaimat az ELTE-n, és itt az egyetem évei alatt kezdtem egy elég tudatos hivatáskeresésben be, és akkor ismertem meg a Szent Ferenc kisnővéreit is ezek alatt, az évek alatt. Elmentem egy Eger-Szalók ifjúsági találkozóra, és ott voltam második, tehát ugyanaz az élmény, így belsőleg ugyanaz volt, mint ott akkor Kőszegen a Jézus szíve templomban, ezen az Eger-Szalóki találkozón. Tudni kell, tehát a találkozó kezdődött szerdán, és ez egy csütörtök reggeli ima, mentem le a mosdókhoz, és elhaladtam a színpad előtt, és ahogy ránéztem a színpadra, ahol a kisnővérek vezették az imát, ott ugyanez volt az élmény, hogy maradjak itt van a helyed. Így tudom a legjobban leírni szavakkal. Akkor csak azt tudtam, hogy ott maradok azon a reggeli imán. Nem tudtam, hogy kik a ferencesek, nem tudtam, hogy kik azok, hogy Szent Ferenc kisnővérei, nem tudtam, hogy mi történik ott a színpadon, de azt tudtam, hogy nem a mosdokba, vagy a mosdokhoz fogok menni, hanem ott maradok a reggeli imán. Ott csak ennyit ismertem föl belőle, hogy itt kell maradjak ezen a reggeli imán, és akkor ott ismertem meg a közösséget. Kezdődött egy ilyen ismerkedős, érdeklődős időszak, ami tartott 2 évig, és akkor, ahogy befejeztem az egyetemet, léptem be a közösségbe 2014-ben.
10: És mit szóltak a szüleid, vagy hogy reagált a környezeted? Sokakat talán azt tart vissza, hogy ettől félnek, hogy negatív lesz a fogadtatás.
9: Hát teljesen jogos félelem. Igen, szóval én is sokáig nagyon féltem ettől, és a fogadtatás is nem volt zökkenőmentes, tehát hogy nehezen érintette a szüleimet, családomat. És hát tulajdonképpen teljesen tényleg megértem őket, tehát ők nem gyakorolják a hitet vagy a vallást, tehát hogy emberileg nézve tényleg teljesen hülyeség ez, bocsánat, szóval ez az életforma, itt így élünk, vagy ahogyan élünk, és tényleg ezt az Isten nélkül, vagy valami minimális Isten tapasztalat, vallásos élet nélkül nagyon nehéz megérteni, vagy elfogadni, azt gondolom. Szóval, hogy rázós volt a fogadtatás, vagy így a bejelentés után. Egy elég nehéz időszak következett a személyes életemben is, mindenhogyan pszichésen, lelkileg, mindenhogy. De most már itt 10x év után azt mondhatom, hogy egész jó a helyzet.
10: És mi kell szerinted ahhoz, hogy valaki szerzetes legyen? Vannak olyan készségek, tulajdonságok, amiknek meg kell lennie ahhoz, hogy ezt a hivatást be tudja tölteni valaki?
9: Hát, szerintem olyan nagyon extra ilyen skilleket nem igényel. Tehát, hogy szeresse az, aki jelentkezik a Jóistent, és hogy tényleg legyen valami megérintettsége, megszólítottsága. És én még azt sem, vagy azt is mondom, hogy nem baj az, ha ez az elején nem annyira világos, hogy akkor most biztos-e, vagy ez a közösség, vagy nem, vagy másik, de hogy így merjenek elindulni. Hogyha azt hiszem, ezek ilyen alapmotívumok lehetnek, hogy érdekel az Isten, ketten, mint olyan, szeretnék róla többet tudni, szeretnék vele minél többet lenni, vágyom őt keresni, megtapasztalni, vágyom a, nem tudom, a szolgálatra, a mások szolgálatára, hogy az életemet, az időmet, az energiámat, az teljes mértékben elsősorban az Istennek adjam, és rajta keresztül másoknak. Szóval, hogyha ilyen vágyak, vagy ilyen mozgások vannak valakiben, akkor szerintem ez egy jó alap lehet. Nem mondom, hogy elég, vagy igazából tényleg nem tudom pontosan, hogy mi az, ami kell, de mondjuk ezek így alapnak, azt hiszem, hogy ilyesmik mozgatják azokat, akik ilyen útra adják a fejüket. Aztán nyilván az már egy külön megkülönböztetést igényel, hogy mondjuk mekkora igényem van a csöndre, az egyedüllétre, a magányra, hogy milyen közösséget keresek, olyat, akik a világban élnek, apostolkodnak, vagy egy inkább olyat, akik szemlélődnek, és tényleg egész napjukat, életük az imádságnak, vagy ilyen belső szolgálatnak szentelik. Na, de hogy ez szépen le lehet bontani így nagyon apró kis kockákra.
10: Igen, ez még egy fontos dilemma lehet, hogy döntsen a közösségek között, vagy hogy válasszon az ember. Tehát te is például volt egy alap, és tök jó élményed a domonkosokkal, és mégis kis nővérek mellett tetted le a voksod. Hogy mi alapján?
9: Hát ezt én tényleg csak a jóisten humorának, vagy nem tudom, vezetésének hívásának tudom be, szóval, hogy én valóban annyira nem tudtam semmit a ferencesekről, meg kisnővérekről, hogy hát az ott engem eltalált, szíven talált a hívása, és akkor így könnyű volt, hogy nem is volt a fejemben, hogy mást nagyon keresek, illetve, de azért amíg egyetemre jártam, akkor én elmentem szalézi nővérekhez ilyen hivatástisztázó kurzusra, mert hogy ott nekem így emberileg nagyon tetszett egy csomó minden, hogy hát olyan tök jó fejnek tűnnek, sokat mosolyognak, fiatalokkal foglalkoznak, külföldön van a képzés, szóval úgy sok minden tetszett, és akkor hozzájuk mentem el először hivatástisztázóra jut a szembe, és olyan nagyon szép tapasztalat volt nekem, ezt kísérés övezte, meg sok imádság. Szép tapasztalat volt, hogy így a fél év végére lecsengett azt, hogy nem itt van a helyem, és nem azért, mert hogy nem tudom, rossz fejek, vagy hogy ugyanúgy szerettem őket, meg jól éreztem magam velük, de hogy az a megszólítottság, vagy az otthonosság, azt nem tapasztaltam. És így a fél év végére rájöttem, hogy ja, én ezt tök jól kitaláltam magamnak, de hogy az Istent nem kérdeztem meg róla, hogy amúgy ezt szánod nekem, vagy tényleg ez a közösség. Hogy ez úgy emberileg stimmel, de hogy a hívásom még mégse odaszólt. Na, hát, de hogy ki mi alapján, azt hiszem, ez lehet az egyik legfontosabb, vagy az első megkülönböztetési szempont, hogy apostolkodó közösséget keresek, vagy egy monasztikus közösséget, azzal már viszonylag sokat szűkül, szerintem egy kör. Aztán azt hiszem, ahányan vagyunk annyiféle képpen meg módon, valaki Google-be beírja, hogy női szerzetes rendek Magyarország, hát azért olyan rém sok nincsen, szóval, hogy... És akkor azok alapján kezdem, hát nem tudom.
10: És hogyha valaki eldönti, hogy szerzetes szeretne lenni, akkor hogy kell elképzelni ezt a gyakorlatban? Tehát milyen út vezet az örök fogadalomig? Gondolom ezt azért a rendek válogatják, de hogy az esetedben?
9: Igen, igen. Tényleg közössége válogatja, de... Az mindenképp közös, hogyha valaki belép egy közösségbe, vagy na jó, beszélek a mi közösségünkről, azt hiszem az úgy egyszerűbb, akkor elkezdi a jelölt időszakot, ami azt jelenti, hogy már a közösségben él, de még nem fogadalommal elkötelezett nővér, de bekapcsolódik az életünkbe, az életformánkba, van olyan értelemben megkülönböztető jele is, hogy általában barna szoknyát, fehér felsőt, kicsit aut visel. És ez egy ilyen egy vagy két éves általában, tehát most már tényleg sok évre visszamenőleg mondhatom, hogy ez egy két éves időszak. És hogyha a két év végén a jelölt is, meg a közösség is úgy látja, hogy igen, mehet tovább, a képzés, akkor elkezdődik a noviciátus időszaka. Ez már egy külső megjelenésben sokkal látványosabb időszak. A beöltözés szertartásával kezdődik, amikor is a jelölt megkapja a szerzetesi ruhát, és egy fehér fájtlat, ja, illetve a szerzetesi nevét is, mert hogy a beöltözéskor új nevet is kapunk. illetve, tehát, hogy nem szűnik meg a régi, tehát, hogy nekem is ott van ugye a civil nevem is, de hogy mellé kapunk egy új nevet. Tehát a noviciátus időszaka kezdődik meg, aminek az első éve egy hát picit szolidabb, visszafogottabb, csöndesebb év, akkor nincsen nagyon külső munka, meg ilyen egyéb kapcsolattartások, vagy minimálisan, vagy korlátozottan. Annak a noviciátus második éve az már egy apostolibb, akkor a növendék ugyanúgy bekapcsolódik a házak életébe, szolgálatébe, nem tudom, és akkor, tehát akkor most ott tartunk, hogy belépéstől számítva 4 év után tesz valaki ideiglenes fogadalmat, amit na, mindegy, egyházjogilag néhányszor meg kell újítani, és utána teszünk örök fogadalmat. Ez így egyénenként vált, tehát nem tudok pontos számot mondani, de mondjuk belépéstől számítva azt hiszem legkorábban 4-3-7-8 évre lehet örök fogadalmat tenni.
10: És a szerzetesi név kapcsán, hogy miért kaptok új nevet, illetve hogy jött a Krisztina név?
9: Hát ez a tulajdonképpen az új élet, egy új szakasz, de inkább ez az új életnek a szimbóluma, az Istennek elkötelezett élet, az Istentől kapott új életnek a szimbóluma. És hogy hogyan jött a Krisztina, nekem sehogy. Mert én akkor annyira, hát ilyen így mindent rábíztam a közösségre, mert úgy van, hogy lehet javasolni vagy kérni, sőt, most már azt hiszem úgy van, hogy a jelölt kéri a nevét, és akkor azt kapja, amit kér. Amikor én öltöztem be, akkor, ha jól emlékszem, ez még ilyen opció volt, de hogy bennem nem is volt opció, hát én rábízom a közösségre, hát az, amit kapok, azt elfogadom. És akkor amúgy tényleg van ennek egy ilyen szép folyamata, ahogy a fogadalmas tagok összegyűlnek, imádkoznak, picit így figyelnek, hogy kiben mi van egy adott személlyel kapcsolatban, és akkor valahogy megszületik ez a döntés, hogy kinek mit szánnak, és a név mellé tartozik még egy úgynevezett titok, vagy ilyen misztérium, egy ilyen kvázi életprogram is, és hát az viszont szerintem a világ legszebb titkát én kaptam, Jézus színeváltozásáról nevezett Krisztina nővér. Ez az, és akkor a színeváltozás az én életprogramom, és az annyira passzol így a vágyaimhoz tényleg, tehát hogy ott is az Isten annyira közel lép, és így fölragyogtatja az arcát, és megmutatja az ő szeretetét, és ez a ennyire közel lenni, és hogy odalép, és megmutatni, és az Istent vinni. Szóval, hogy ez annyira benne van ebbe a programba, úgyhogy ezért így nagyon hálás vagyok.
10: És hát a jelentése is nagyon szép, mert Krisztushoz tartozó keresztény.
9: Igen.
10: És mi a legszebb számodra a szerzetesi hivatásban?
9: Hát sok szépsége van, azt hiszem. Attól függ, hogy melyik, nem tudom, területét nézem a közösségi életnek. Nekem például így közösségileg, tehát hogy ha csak így emberileg, vagy nem tudom, a közösségi életet nézem, akkor a testvériség mint olyan, vagy hogy ott vagyunk egymásnak, mint egy közösség, vagy hogy így tartjuk egymást, az nekem egy nagyon szép része emberileg, vagy a közösségi életnek, és hogy ez a tényleg, hogy így nem hagyjuk egymást az út szélén, vagy így ott vagy, szóval hogy olyan szép tapasztalat volt nekem pár héttel ezelőtt, én nagyon kidőltem otthon, szóval, hogy hát orvoshoz kellett engem vinni, mert ugye elég rosszul voltam, és csak egy nővér volt otthon, többiek mind valahol szolgáltak, vagy máshol voltak, és ez az egy nővér is indult Budapestre, mert nekem még itt volt hivatalos elfoglaltsága, vagy programja, és hát én gyakorlatilag a lábamon nem tudtam állni, elvitt orvoshoz, és akkor az orvos mondta, hogy ne hagyjanak egyedül már, mint hogy engem. És hogy annyira, nem tényleg olyan, mert mondtam, hogy nyugodtan menjél, meg semmi baj. De nagyon-nagyon olyan hálás tapasztalat, vagy tényleg, hogy ő lemondta a programjait, nem jött el Budapestre, otthon maradt velem, és hogy ez annyira... Na most egy ilyen apró példa, de hogy mégis a közösségi életnek, vagy a testvériségnek, amit én testvériségnek hívok, egy olyan szép tapasztalata volt, és nagyon megérintett, hogy így mindent képes lemondani azért, hogy ott lehessen velem, vagy ott maradjon velem, vagy ne maradjak egyedül. Úgyhogy ez mindenképp egy ilyen szép része, meg... Biztos ebben így vannak különbségek, vagy itt személyiségbeli különbségek, de nekem nagyon-nagyon fontos tényleg az, hogy Hát a minőségi idő az Istennel, önmagammal, szóval, hogy ez nekem egy ilyen kitüntetett fontosságú része vagy eleme a szerzetesi életnek, és hogy erre legálisan lehet időm, vagy van is időm így minden nap, hogy én az Istennel legyek, magammal legyek. Úgyhogy nem tudom, sok szép része van.
10: És mi a legnehezebb akkor, hogyha már itt tartunk?
9: Hát az, hogy ennyi nővel élsz együtt. Hát, tényleg azt hiszem, nekem sokszor mind a mellett, hogy persze vannak ilyen szép tapasztalataink, de azért ez tényleg tud számomra nehéz lenni, hogy hogy tulajdonképpen idegenekkel bútorozunk együtt, akik nyilván egy közös cél, vagy küldetés vagy érdekében vannak együtt, vagy mindenkit a Jóisten hívott, de hogy azért mégis idegen emberek, különböző temperamentummal, szokásokkal, precizitással, vagy éppen hanyagsággal, szóval, hogy ez így ad surlódási felületeket, vagy azoknak táptalaja lehet. Ja, azt hiszem ez, hogy így mindig, minden pillanatban így törekedni, vagy abban éber lenni, hogy hát, hogy így szeretettel hordozzam a másikat, és hogy ez a, amit imádkozunk is napról napra, hogy a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, hogy ezt ebben itt tényleg ébernek lenni, vagy ezt élni, vagy jól élni, vagy erre törekedni. Ez egyszerre szép is, meg egyszerre nehéz is.
10: Én az együttélésről mindenképpen kérdeztelek volna, hogy adjátok meg a konfliktusokat, hogyha vannak, de hát ezek szerint akkor vannak.
9: Vannak. Hát most nem ilyen tányérdobálásokra kell gondolni, de persze, hát nyilván szó, hogy emberek vagyunk, surlódunk, vannak konfliktusok. De azt hiszem, hogy ez is talán temperamentum kérdés, hogy ki hogy oldja meg, mert azért vannak elkerülők, vannak menekülők, vannak elfolytósak, vannak kiabálósak, vannak hisztik. Szóval, hogy hát ki hogyan, és nem tudom, a helyzete válogatja, vagy a helyzet függő. De azt hiszem, hogy arra azért a legtöbbünk törekszik, valóban törekszik erre, hogy amennyire lehet, ne sokáig hordozzuk a sérelmet, vagy a haragot, vagy ezt kerüljön kimondásra, beszéljük meg, és amennyire tudunk, vagy lehet, nyílt kártyákkal játszunk.
10: És volt, hogy elbizonytalanodtál így a jelöltséged alatt? Neked hány év is volt?
9: 2. Nekem is 2 volt.
10: Szóval, hogy akár nem tudom, voltál-e szerelmes ez idő alatt, vagy ilyesmi?
9: Voltam. Voltam, igen. Kétszer bizonytalanodtam el úgy komolyabban. Az egyik ilyen, inkább ilyen emberi, tehát ilyen együttélési problémák, hogy te jó is, szóval, hogy én ezt így nem. De akkor annyira, hogy tényleg összedobozoltam a cuccaimat, meg mit tudom én, és már hívtam azt a valakit, aki engem beköltöztetett a közösségbe, egy egyetemi tanárom volt egyébként, és akkor hát vele beszélgettünk egy hosszabbat, és akkor a beszélgetés végén így elkezdtem újra kitenni a cuccaimat. És a második elbizonytalanodásom az volt, mikor hát jelöltség végén én tényleg nagyon-nagyon szerelmes voltam. Egy kis papba, Istennek hála. És akkor én azt ott nagyon, hát így nagyon komolyan fontolóra vettem, meg azért nagyon hálás vagyok, hogy én ezen nem maradtam egyedül, hogy meg tudtam beszélni az akkori felelősömmel, aki egyben előjáróm is volt, meg a lelki vezetőmmel, meg másokkal, szóval, hogy nem voltam egyedül, de mégis nagyon, nagyon erősen rám volt bízva a döntés, hogy akkor, és sokat imádkoztam vele, hogy akkor most komolyan, Uram, szóval, hogy akkor most mi vagy, merre? És hát egy konkrét szentségimádás egy konkrét pillanatába tudtam kapaszkodni, amikor már nagyon, nagyon régóta imádkoztam ezzel a kérdéssel, hogy akkor a beöltözésemet kérjem, vagy pedig lépjek le ezzel a sráccal. Mert ő is pont egy olyan, tehát a diakonus szentelés előtt állt. És Szóval hogy ott az imádságomban volt egy pillanat, ami így nagyon biztosra tudtam, hogy mit kell döntenem, és hogy nem a srác az, aki felé, vagy akivel mennem kell. Ez tényleg egy nagyon biztos, nagyon határozott pillanat volt, és ott a döntésem megszületett, és nagyon hálás voltam érte, de hogy kijöttem a kártyát, nem az volt, hogy akkor elmúltak az érzéseim, meg utána ne gondoltam volna, vagy így hát nehéz beszélgetés volt, amikor ezt így közöltem, hogy akkor én mit szeretnék, vagy mit választok.
10: Ezt megbeszélted azzal az
9: érintet? Igen. De hát így hálás vagyok az Úristennek, hogy tényleg egy annyira konkrét választatott a kérdésemre, hogy abban nem tudtam elbizonytalanodni, bármennyire is érzelmileg így nehéz volt, mert hogy tényleg nehéz volt akkor is, meg utána is egy darabig, de úgy biztosan tudtam, hogy jól döntöttem.
10: Pedig mindig azt várnám, hogy egy ilyen elvágólagos dolog van, mármint amikor én imádkozom mondjuk hasonló, de ennél kisebb fajsúlyú dolgokért, hogy akkor innen szűnjön meg ez az érzés, de akkor
9: én is mindig ezt várom, igen.
10: És azóta nem volt ilyen elbizonytalanodásod?
9: Nem, olyan komolyabb, nem.
10: És nem hiányzik az, hogy szerelmes legyen, mert talán ez sokakat vissza tud tartani.
9: Hát az... Ha hiányzik, ha nem az, hogy jön, vagy

0: És úgyhogy nem annyira azt hiszem a szerelem érzése vagy kérdése az, ami most hiányzik, nem, hanem hogy egyszerűen legyen valaki, akivel te szerep nélkül lehetsz az, aki vagy. És hogy ezt így konkrétan, vagy fizikailag is meg tudod tapasztalni. És bármennyire is furcsán hangzik, vagy nem furcsán, de hogy azért egy mély barátság az azért ezt adja, vagy számomra ezt a tapasztalatot adja. És nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy van ilyen barátom, vagy vannak ilyen barátaim, de egy mindenképp, akivel közösen töltünk időt, ahol nem kell szerepet játszanom, aki érti fél gondolatból, fél szóból azt, hogy mit szeretnék, hogy mi van bennem, és hogy tényleg ezt a mély elfogadást és megértést tapasztalom tőle.
1: És még egy ilyen kardinális pont szokott az lenni, hogy egy nap nem tudom, felébredsz és megbánod azt, hogy nem lettek gyermekeid, ezen szoktál gondolkozni. Nem az ördög ügyvédje akarok lenni, csak ez egy tényleg szerintem azért olyanok, amit mérlegel az ember.
0: Abszolút. Szerintem ez is benne mindenképp hullámzó, hogy vannak vagy voltak időszakaim, amikor úgy nagyon hiányzott az, vagy így érzésben, hogy legyen saját gyerekem. Nem is annyira a család, hanem hogy így konkrétan egy gyerek, amíg pici. És aztán ez kevésbé intenz. Szóval, hogy van ennek egy, én nem tudom, hogy természetes vagy nem természetes, de hogy hullámzása. És nagyon érdekes most az én életem ilyen szempontból, hogy konkrétan ez, hogy kisbabákkal vagy csecsemőkkel foglalkozni, ezt most a Jóisten így megadta nekem, hogy erre van lehetőségem, mert járok többet magam, tehát egy másik nővértársammal, meg amíg a jelöltünk velünk rakott, addig ő is jött velünk. Szóval járunk kórházba, ott hagyott babákhoz, vagy csecsemőkhöz, hát így velük lenni, vagy őket picit szó szerint felkarolni, róluk picit gondoskodni abban a minimális időben, amennyit így ott tudunk lenni mellettük, és hogy ez jelen életszakaszomban, vagy jelen pillanatban az anyaságnak tényleg egy ilyen nagyon sajátos élményét adja, de hogy mégiscsak úgy konkrétan fizikailag is hétről hétre a kezemben tartok egy hetes, egy hónapos, két hónapos, x hónapos babákat, csecsemőket, és akkor velük azt csinálom, amit egy anya csinál a gyerekével. Szóval most van egy ilyen része a területemnek. És hogy talán ez picit ilyen sablonnak hangozhat, ez a lelki anyaság, de hogy mégiscsak annyi ember talál meg, vagy keres meg engem, minket, akik valamilyen formában ránk lesznek, vagy rám lesznek bízva, és hogy mégiscsak így őrködöm, vagy valahogy ott vagyok az életében, vagy azt egyengetem úgy, ahogyan tudom. Úgyhogy ilyen értelemben meg mégiscsak sok, nem tudom, ember kapcsolódik hozzánk, akiknek ilyen módon vagyunk, nem tudom, gondviselői.
1: És mesélnél egy kicsit az örökfogadalom tételedről, hogy azt a szertartást, vagy nem tudom, hogy kell pontosan nevezni, hogy élted meg. Azt hiszem, hogy ez fent van az interneten.
0: Igen.
1: Igen, egyszer megnéztem.
0: Komolyan, azóta pedig jó hosszú. Igen, én 2023-ban tettem a végleges, tehát az örökfogadalmamat, és nagyon izgalmas, ezt megelőzte egy hónapos lelki gyakorlat, az is egy nagyon áldott hetek voltak, sőt, én még tehát a hónapos lelki gyakorlat előtt jutottam, vagy jutottunk el közösségileg Assisibe, tehát hogy annyi mindennel így megajándékozott a Jóisten előtte. De amikor ott voltam, tehát hogy amikor már elkezdődött a szertartás, azért ez tényleg megelőzi sok szervezés, meg meghívók, meg vendégek, meg nem tudom, étel, papok, püspökök, érse, szóval így sok minden. De amikor elkezdődött a liturgia, egy szertartás, és nagy orgonaszó, és bevonulás, és hát nem is tudom, már ott is így nagyon nehezen tartottam magam, hogy ne sírjak.

0: De azt hiszem, az első Szentlélek, tehát a Szentlélek hívó éneknél így feltört bennem, vagy belőlem. Tehát, hogy nem, tehát, hogy nyilván meg voltam érintődve, meg voltam hatódva, de hogy nem tudtam pontosan megfogalmazni, hogy miért sírok, vagy mi az, ami így nagyon feltör belőlem, de mégiscsak egy ilyen annyira mély, ilyen szeretett tapasztalatom volt, vagy elfogadás tapasztalatom volt, hogy igen, itt van, itt állok az Isten színe előtt, aki igent mondott rám, akire én igent mondtam, és itt van egy konkrét közösség, aki igent mondott rám, és akire én igent mondtam. Szóval, hogy ennek így a mindennek az együttállása, vagy az összeérése, az hát nem tudom, valamilyen ilyen katarzis, vagy katartikus pillanat volt, vagy ilyen nagyon megérintetés, hogy itt tényleg ott voltak azok, akiket így nagyon szeretek, vagy fontosak az életemben, vagy kísértek engem az utamon. Például a felajánlási körmenetben a legjobb barátnőm, aki szintén egy szerzetes nővér, illetőleg az addigi lelki vezetőim vitték az adományokat, és hogy ezt is így egybe látni, annyira szép volt, vagy ilyen megérintő, hogy akiknek köszönhetem nagy részben, hogy itt vagyok, vagy hogy eddig eljutottam, őket is ott látni. Úgyhogy ez egy nagyon ilyen... nagyon megható, ilyen áldott esemény vagy pillanat.
1: Ezt meg szoktátok ünnepelni így évente amúgy?
0: Nem. Hogyan van? Azt hiszem, hogy most 5 éve, szóval ilyen jubileumokat, tehát 5, 10, 15, 20, 25 ilyeneket az örök... most be fogok égni, hogy most a fogadalom, tehát az első fogadalom, vagy az örök fogadalom, nem kérdeztél semmit. Szóval, hogy ünneplünk, igen. Igen, igen.
1: És mit tapasztalsz, hogy milyen sztereotípiák élhetnek így a szerzetesek a pácákkal kapcsolatban, így a világi emberek fejében? Én domonkos nővérekkel beszélgetve tudom, hogy azért Budakeszi felé a buszon utazni habitusban nem mindig a leghálásabb feladat.
0: Hát Miskolc felé sem. Szóval, de azt, hogy lehet, hogy titeket kéne itt megkérdezni a sztereotípiákról, hogy ti fejetekben mi él az apácákról, vagy apácákkal kapcsolatban, de nyilván azért hogy hallok, vagy tapasztalok én is néhány dolgot. Hát az mindenképp, hogy ilyen semmire kellők, így nem csinálnak semmit egész nap. Tehát ez egy ilyen nagyon erős, vagy visszatérő sztereotípia. Vagy szerintem sokan képzelnek még mindig el ilyen, nem tudom, középkori falak mögé minket, akik valami rácsosály, vagy ilyen, nem tudom, milyen pricsen alszanak, vagy kukoricánt érdepelnek, vagy gyertyát égetnek egész nap, és akkor úgy vonulnak körmenetve. Vagy... azt úgy gyakorta tapasztalom, hogy valaki utánam kiabál, vagy szitkozódik, vagy átkozódik, vagy szidja az egyházat, vagy szidja az Istent. És hát ez szokott azért nehéz lenni érzelmileg mindenképp, még akkor is, hogy a próbálom független, nem nekem szól, nem is ismerem, nem rám mérges, de hogy azért ezt nem mindig könnyű viselni, meg sokszor úgy félek is most így végigmenni az utcán, vagy mondjuk sötétben, habitusban, vagy 50x kilóval, szóval, hogy valaki így rám, értem, hogy bárkire támadhatnak, de hogy ez mégiscsak úgy feltűnő, vagy egy olyan látványosabb viselet, ami így rajtam van. Szóval, hogy ezek a kiabálások, szitkozódások, átkozódások, ezek jellemzők, vagy tudom, volt már, hogy így cigaretta csikket dobott így rám, vagy így fellém, vagy valaki elém köpött, vagy szóval, hogy ilyesmik így vannak. Vagy a... apáca, mi van a ruha alatt, nem vagyok én apáca. Szóval, hogy ezek a ilyen IQ-bajnok beszólások azért így vannak, de...
1: És még visszatérve az előző kérdéshez, hogy szerinted családosként nem tudnád ugyanígy szolgálni az Istent?
0: Hát ugyanígy biztos, hogy nem, szerintem. De nem tudom, nem voltam még családos. Hát ugyanígy nem. Biztos, hogy nagyon sokféle képen vagy módon, vagy én őszintén csodálom azt, aki családban olyan minőségi időt tud az Istennel, a párjával, a gyerekeivel, szóval, hogy ezt így összehangolni a vallásos életet a családi élettel, szerintem az egy külön művészet és külön hivatás, és tényleg minden elismerésem a családoké és a családanyáké, akik ezt így tudják csinálni, vagy jól csinálni, vagy van erre vágyuk, és meg is teremtik maguknak a lehetőséget, hogy ezt tudják az Istennel kapcsolatban élni, azt, amire vágynak, személyesen vagy családban.
1: Egy baráti beszélgetés kapcsán merült fel a kérdés, hogy honnan tudja, vagy hogy tudja megkülönböztetni egy lány, hogy nem azért gondolkozik-e a szerzetessége, mert belefáradt abba, hogy férjet találjon magának.
0: Hát mondjuk ezt könnyen fölismeri, hogy belefáradt-e vagy nem, azt hiszem.
1: Hát igen, de lehet, hogy így megcsalják a motivációi végül is. Ugye jó Istennel vigasztalál, de hogy...
0: Hát nem is tudom, szóval, hogyha ő nem is ismeri föl, akkor jobb esetben van egy lelki vezetője, aki segít neki ebben, vagy akkor még ott van a közösség így végállomásként, aki ezt így láthatja, vagy fölismerhet, és azt mondja, hogy nem tudunk még fölvenni, vagy nem látjuk azokat a motivumokat, vagy azt látjuk, hogy szóval, hogy azért ez nem így működik, hogy én szeretnék szerzetesen, és akkor másnap már be is lépek, hanem azért a közösség részéről is van egy megkülönböztetése annak, hogy akkor hozzánk jöjjön, vagy ne jöjjön valaki.
1: Igen, erre ki szerettem volna térni, hogy ez így hogy néz ki, hogy mondjuk valakit elutasít a rend, vagy hogy ez milyen arányban történik meg, hogy az illető amúgy maradni szeretne, de azt mondják, hogy úgy látják, hogy nincs ott a helye. Ez erre nagyon fájdalmas lehet.
0: Igen, és azt hiszem, hogy ez kölcsönösen fájdalmas annak is, akinek azt mondjuk, hogy nem, meg a közösségnek is. És attól függ, hogy ez vagy a közösség bizonyos tagjainak, attól függ, hogy ez melyik szakaszban történik ez az elutasítás. Tehát, hogy van olyan, aki mondjuk jelentkezik, és a megkülönböztetések után azt mondjuk neki, hogy nem, mert hogy nem. De hogy akkor ő még nem lépett be, csak ért, jól jelentkezett, de még olyan értelemben nem köteleződött el, soha nem volt a közösség tagja, csak kapott egy nemet, mert hogy többen úgy láttuk, hogy van valami kizáró indok, vagy nehezebb tapasztalat így az ismerkedésben, vagy a közös szolgálatokban, vagy a, nem tudom, azokban az időkben, amit érdeklődőként, hogy együtt töltünk. Szóval, hogy lehet, hogy valaki ott kap nemet, az szerintem az rázósabb, ha valaki közösség, ha már a közösség tagja, és akkor úgy kap nemet. Azért nem, tehát, hogy nem arra kell gondolni, hogy ez olyan nagyon gyakori, de volt már, hogy valakit, nem tudom, együttélési problémák miatt, vagy azt láttuk, hogy pszichésen nem stabil, és akkor hát nagyon megnehezítette a közösségi életet, vagy nem tudom, kifejezetten destruktív volt sok szempontból, szóval akkor azt mondtuk, hogy ezt így nem tudjuk folytatni, ezt az utat, de nem, tehát, hogy nem annyira ez a jellemző. Inkább a belépés előtt, hogy inkább nem veszünk föl valakit, mint sem bentről küldjük el. Meg hát nyilván ez olyan is lehet, hogy valaki azt ismeri föl már közösségen belül, és mondjuk még örök fogadalom előtt, hogy akkor nem, és akkor magától azt mondja, hogy nem tudom.
1: Igen, hogy ez így milyen arányban történik, hogy mondjuk, tehát hogy bármikor a jelöltség alatt dönthet úgy az ember, hogy akkor bocsánat.
0: Persze. Igen. Amúgy jó is, hogy mondod, vagy hogy mit tudom én, tévhit, hogy szerintem ez is lehet egy ilyen, hogy aki belép a közösségbe, azonnal már ki nem jön. Hát, de hogy nem, szóval, hogy bárki bármikor szabadon távozhat.
1: Örökfogadalom után?
0: Nyilván örökfogadalom után is, hát ezt akkor se vagyunk oda kötve, vagy bezárva. Egy másfajta, meg tényleg végleges elköteleződés azért ott van, vagy köt, de hát azért láttunk már örökfogadalom után elment, vagy kilépett a nővért, úgyhogy bármikor, bárki szabadon távozott.
1: És milyen arányban jönnek újak, mondjuk nem tudom, egy évben, vagy hogy ezt hogy kell elképzelni, mennyire van vérfrissítés?
0: Hálás vagyok, vagy ilyen szempontból a közösségünk egy fiatal vagy fiatallós közösség évente, két évente van, vagy vannak belépőink. 18-an vagyunk jelenleg az egész közösségben, és ebben egész sokan vagyunk így fiatalok, tehát van 20 évesünk, legtöbbünk 30-40 között, vagy 40-50 között vannak fölötte is, de hogy egy fiatal közösség vagyunk, és hát azt mondja, évente, vagy két évente egy-két belépő, tehát hogy nyilván hozzánk se állnak itt tömött sorokban a jelentkezők, tehát nem arról van szó, de van utánpótlás.
1: És hogy kell elképzelni egy napodat, hogy ledöntsünk még több sztereotípiát, tehát mivel foglalkozol?
0: Ha én azt meg tudnám mondani, már szóval, hogy az a nehéz, hogy hát ritkán van két ugyanolyan, vagy ilyen egyforma napom, hogy én mivel foglalkozom. Nekem most nagyon sok a közösségem belüli szolgálatom, tehát én vagyok a miskolci rendházunknak a házfőnöke. Ez picit úgy szoktam lefordítani, mint egy intézményvezetés, ennek minden ügyes-bajos dolgával, emberi részével, meg papírmunka részével. A közösség, az egész közösségnek a titkára vagyok, tehát ilyen titkári feladataim is vannak. A bevezető képzés, vagy a képzés bevezető szakaszának vagyok a felelőse, mentora. Úgyhogy én vagyok a jelölt felelős jelenleg a közösségben, nővértanács tag vagyok. A média teamnek is tagja vagyok, mert van nálunk média team is. szóval, hogy van sokféle belső szolgálatom. Megmondom, most fejezem be a lelki gondozói képzést itt a Sapiencián, és hát tényleg így tulajdonképpen szabad időmben, vagy amennyi időm jut, járok a kórházba a babákhoz. Úgyhogy ezek a főszolgálati területeim. Tehát, és hogy néz ki egy napom? Nagyon nehéz megmondani, mert van, hogy nem tudom, éppen vállalkozókkal beszélek, de van, hogy egész nap e-mailezek, van, hogy fél napot eltelefonálok ilyen-olyan ügyekben, vagy szóval, hogy van, hogy egész nap, vagy nem egész nap, de sokat mondjuk iktatok, vagy tehát számítógép előtt ülök viszonylag sokat, ami így a konkrét szolgálatot így jelenti. De a közösségünkben, vagy hogy így közösségileg azért az imádságok azok, amik ilyen fix pontjai a napnak, reggel 6-kor mondjuk a laudest, illetőleg nyáron lazulunk, és 8-kor, mert akkor mondjuk olyan intézményi kötelezettségek nincsenek, hogy valaki nem egy iskolába vagy óvodába itt tanítani. Szóval, hogy reggel laudes, délben napközi ima óra és ebéd van, egy nap közös étkezésünk az ebéd, és este 8-kor vesperás kompletórium, illetőleg minden nap 1 óra személyes ima mindenkinek, és a szent mise.
1: És mennyire érzed magad túlterheltnek? Mert azért ez embert próbálónak hangzik.
0: Hát azért most már úgy egy jó ideje azt érzem, hogy ez úgy elég, hogy többet így nem szeretnék begyűjteni, vagy bezsebelni így szolgálatból, vagy feladatból. És hogy tényleg vannak ilyen egyebek, most például itt ülök veled, és akkor vállalok egy ilyet, vagy tehát, hogy ez is jár valamivel, de azért is talán itt mondtam az elején, hogy azért kell most ezután majd kocsiba üljek, és menjek vissza Miskolcra, mert holnap reggel már nővértanácsülés kezdődik, és akkor egész napos ilyen rendi tanácsunk lesz.
1: Hát azért külön köszönjük, hogy itt vagy.
0: Jaj, nagy örömmel, amúgy tök jó, örülök
1: is. A 7-7-7 ima estjén tett tanúságtételedben januárban mondtad, hogy nem csak a papok, illetve a szerzetesek privilégiuma az, hogy meghallják Isten szavát, hanem ez mindenkinek kinyitott. De akkor mi a ti privilégiumatok? Miért menjen apácának valaki? Miért menjen szerzetesnek valaki a 21. században?
0: Hát szerintem nem lennék jó marketinges, nem tudom. Hát, tehát hogy híve tényleg, szóval hogy ilyen személyes megérintettség vagy megszólítottság nélkül is, inkább azt mondom, hogy senki ne jöjjön. Tehát hogy miért jöjjön? Hát azt hiszem, hogy ha van hívása Istentől, vagy megszorítottsága, vagy vágya az Istennel lenni, hozzá kapcsolódni, ezt továbbadni másoknak, akkor hát azért jöjjön, mert erre tényleg fókuszáltan van tere, lehetősége, ideje egy közösségben. És akkor hát jó esetben a legmélyebb vágyai szerint, hogy mentén tudja élni, vagy rendezni az életét. Úgyhogy ezért jöjjön.
1: És milyen Krisztus jegyesének lenni?
0: Érdekes, mármint nem az, hogy milyen lenni, hanem hogy azt valakinek már mondtam egyszer, hogy hozzám ez a kép még úgy nem annyira talált el, hogy ez a Jézus mennyasszonya, vagy jegyese, vagy Jézusra azt hiszem, hogy mind a mellett, hogy társ, de hogy ez nem ez a, nem is tudom, hogy, tehát, hogy az életem társának tartom, de inkább tudom meghatározni a hozzávaló viszonyomat egy ilyen mély baráti, vagy egy ilyen nagyon, nagyon mély lelki viszonyként, vagy közösségként. És de gondolom, hogy aki mondjuk könnyebben mondja azt, hogy Krisztus jegyese, vagy mennyasszonya, ő is valami talán érzésben hasonlót él át. És hogy milyen? Azt hiszem, hogy ezt a nagyon mély elfogadottságot, vagy szeretettséget tudja előhívni, vagy tudja aktiválni, hogyha erre tudok ében lenni, vagy erre tudok gondolni, hogy én ki mellett köteleződtem el, hogyan köteleződtem el, hogy ad valami mély biztonságot, elfogadást, szeretettséget, ez a státusz, vagy ez a kapcsolat, kapcsolódás Jézushoz. Nekem azt hiszem a biztonság élmény az, ami a legjobban leírja ezt, hogy van valami, amit soha nem tudnak tőlem elvenni. Mindent el tudnak, de hogy ez a valami, ez az enyém, és én az övé, és hogy ez annyira biztosan van, hogy ez a biztonság élmény az, ami így kapcsolódik hozzá nekem.
1: Krisztián nővér, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
0: Nagy örömmel.
1: Köszönjük meg egy nagy tapsal.
2: A Café Francesco Podcast 86. adásában Antal Krisztina nővér történetét hallották arról, miért lesz ma valaki szerzetes.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A Jeruzsálemi Holokauszt Emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angela Goya nővért. Megjelent az Ipoly Parti Mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Már elérhető a 2026-os nyári Balaton környéki miserend. Jönnek a részletek. A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál I. és Borbálát hallják. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a Világ igaza címet adományozta Mária Angela Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlonya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította. Fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angela Goya nővér egyéni felelősségvállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipoly Parti Mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palóc falu, Ipoly Balog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipoly Balog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert több kötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli, az Ipoly Parti Mendemonda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. A nyári hónapokban egyes Balaton környéki településeken a megnövekedett turista forgalomhoz igazodva eltérően zajlanak a katolikus szertartások, mint az év többi részében. A követhetőség érdekében idén is készült ehhez egy megfelelő segédlet, tette közzé a hírt a Magyar Kurír. A miserendeket számon tartó gyűjtemény és a templomokat feltüntető térkép a katolikus hírportál oldalán található. A honlapon felhívják a figyelmet arra is, hogy egyes templomok megváltozott miserendje csak a nyári időszak egy részét érinti. Sok helyen például augusztus 20-ig bezárólag érvényesek csak a módosítások. Éppen ezért érdemes a helyi templomoknál is érdeklődni a pontos időpontokkal kapcsolatban, az esetleges változásokat pedig a miserend@katolikus.hu e-mail címen keresztül tudják jelezni az egyes plébániák. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Ijés Borpálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Aranyosi Ervin, a Schuster fiatalsága. Élt egyszer egy öreg Schuster. Mondhatni már alig élt, minden éjjel imádkozott, s mindenfélét megígért. Ja, Istenem, hagyj még élni, minden nap rimánkodott. Egy nap angyal szállt a földre, és egy új csodát hozott. Bekopogott a cipészhez, elmesélte, honnan jött. Isten miért küldte földre, milyen mókán ügyködött. Célja volt jövetelének, amit rögtön elmesélt. A jó Isten csodát küldött, amilyet a Schuster kért. Mától úgy végezd a dolgot, hogy szebb legyen a világ. Minden tehetős embernek lábbelijét megcsináld. Fogadd el a fizetséget munkádért, mit érte kapsz, s végezd mindig jól a dolgot, s lásd, majd jó úton haladsz. Ha egy cipőt megfizettek, indulj el és nézz körül. Találsz olyan elesettet, ki egy cipőnek örül? Szegény embert, rászorulót keres, kinek cipő kell, és ha találsz, műhelyedben nagy örömmel hívd őt el. Készíts neki egy jó cipőt, ami tartós, ami jó, ami segít jobban járni, s ami lábára való. Ne kérj tőle fizetséget, csupán az, hogy jó legyen, szeretettel a világban, ő is csupa jót tegyen. Téged meg a jó Isten fog kifizetni rendesen, és hogy tisztességgel végezd a munkádat, meglesem. Minden szívből szőtt cipőért kapsz egy egész hónapot, ennyivel lesz korod kisebb, béredül majd ezt kapod. Újra lehetsz fiatal majd, és később egy kisgyerek. Tisztességgel tedd a dolgod, én pedig majd figyelek. Ahogy aztán telt az idő, a cipész jól dolgozott, és bizony minden jóság cipő fiatalabb kort hozott. Ahogy teltek hosszú évek, úgy lett ifjú majd gyerek, s körülötte szép cipőben jártak mind az emberek. De a cipész nem csak cipőt készített és javított, sokat mesélt szeretetről, és jóságra tanított. Mire újra gyermekké vált, munkája is elfogyott, nem kellett már cipőt varni, hanem most már játszhatott. Így már nem lett fiatalabb, újra kezdte életét, de most már a munka mellett oly sok minden belefért. Mert a Schuster megtanulta, mire jó a szeretet. Onnan kezdve tanítgatott felnőttet és gyereket. Szépen, lassan öregedett, szíve sok széppel teli, mert ki útját szívvel járja, békéjét is megleli.

minden szülő rémálma vált valóra, amikor megszólalt a telefon. Baleset történt. A középkorú Zsán lassú életritmusa és a kényelmes nyugdíjas élet egy pillanat alatt szertefosztott a telefon csöngésével. Szeretett fia és menye temetésén Zsán mindkét oldalán egy-egy unoka ült, a harmadik pedig az ölében kuporgott. A pap prédikált, a barátok dicshimnuszokat zengtek, a családtagok zokogtak. Zsán hite egy pillanatra megingott. Akárhogy is, mondta csak úgy magának, amikor az utolsó ének után felállt a közösség. Bárhogy is, nem volt szükség folytatásra, még ha le is tudta volna nyelni a könnyeit, hogy meg tudjon szólalni, mert tudta, hogy Isten fogja befejezni a mondatot. Ez már annyiszor így volt, hogy már nem is számolta. Változások, a betegsége, anyagi gondok, elhunyt férje utolsó betegsége, Isten mindig ott volt. És most, ezúttal, hagyta, hogy felmerüljön benne a kétség. Ezen mindenki elgondolkodna, mondta magában. Az aggodalmai ellenére azonban egy dologban biztos volt. A bajban a hit az energia forrása, amely arra biztat, hogy tartsunk ki, miközben Isten csodálatos tervén dolgozik mindannyiunk életében. Azt is tudta, hogy az az Isten, aki ezeket a drága unokákat az életébe hozta, nem fog mostantól tétlenül félreállni, amikor az ő életébe és otthonába költöznek, hogy még mélyebben a szívébe zárhassa őket. Ezzel a bizonyossággal felkapta a két kisebb gyermeket a karjába. A legidősebbnek azt mondta, hogy kapaszkodjon a ruhájába, majd kivezette őket a templomból a temetőbe. És abban a pillanatban, ha felkészültek, ha nem, egy új világba léptek be, olyan világba, amit nekik kell felépíteniük, összerakniuk, mint az ágytakarókat, amiket ő szokott készíteni. Labdajátékok, a bilire szoktatás, Mikulás, pótkerekek, fogtündér, szülői értekezletek. Ezeket már ő mind ismerte, de most újból ez várt rá, háromszorosan. Ez új szerep volt, nem ismételt előadás, ahogy meglepetten tapasztalta. Ezek a gyerekek egy más világba vezették őt. A három gyermek nevelése, boldogság és fájdalom is egyben, vallotta be őszintén, amikor a barátai azt kérdezték, hogy bírja. Néha azon gondolkodom, mit csinálnék, ha nem éppen a tavaszi szünetet tervezném, vagy nem iskolai ruhákat vásárolnék, vagy nem tanulmányoznám a legújabb játékokat, és túlterheltnek, szomorúnak és frusztráltnak érzem magam. Nem kérdés, hogy szeretem őket. Csak az életem nagyon más, mint amilyennek ilyenkorra képzeltem. Nyilvánvaló, hogy ez a feladatom, mondta szomorkás vágyakozással. Hiszen ahelyett, hogy a tavakon horgászna vagy a lakókocsival járna az országot, eladta a kocsit, és két új varrógépet vett helyette, és egy segédet fizetett az ágytakaró varráshoz. A gyerekek, ahogyan gyakran hallani lehetett tőle, képesek kienni az otthonodból is. Amikor éppen nem a gyönyörű ágytakarókat varta, a gyermekkor rosszul összerakott pillanatait próbálta összegyűjteni. Rendszeresen és hűségesen járt az iskolai programokra. Éjszaka dolgozott, születésnapi tortát készített, családi nyaralást szervezett és megtett mindent, amire a szüleiket hiányoló unokáinak szüksége volt. És megérte az áldozat. A legidősebb, akit a legjobban érintettek az események, egyik este az ima után azt mondta, Mama, jobban szeretlek, mint az egész világot. Ez a világ azonban állandóan magyarázatra szorult. Miért nincs benne anya és apa? Egy nap a legkisebb unoka, aki akkor másodikos volt, egy családi képet hozott haza, amit aznap készített az iskolában. Az előtérben egy ház volt, fákkal, virágokkal.
egy varrogató nagymamával, a kutyával, két sárga cicával és három gyerekkel. És így volt aláírva a családom. A kép egyik felső sarkában egy kicsi négyzet alakú képecske volt, egy férfi és egy nő arcával. A rájuk mutató nyílacska mellett ez állt, apa és anya a mennyországban. Nagymama csendes elégedettséget érzett. Isten és ő nagyon jó párost alkotnak. Ha a gyermek ennyire csodálatosan megérti a szomorú valóságot, és az erős, hittelteli reményt az életükben. Édes Istenem, fohászkodott. Egy csendes pillanatban a számítógép monitorja előtt. Én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy megtanuljak számítógépezni. Még ennek a vén csontnak is tudsz új dolgokat tanítani? A gyerekeknek volt erre szüksége az iskolában, és megesküdött, hogy ő nem fogja visszahúzni őket semmiben. Magadnak talán vén csont vagy, jött a válasz. Én azonban még mindig a kalandort látom benned, gyerünk. Pótoljuk be ezt a cuccot. Isten még sok örömteli pillanatot szerzett neki, miközben a mama a korlátait feszegette. Rögtönzött, foci meccseken játszott holdfényben, megtanulta a baseball és futball csapatok népsorát, megkedvelte a szardellás pizzát, és ami a legdöbbentőbb, rájött, hogy szereti, ha bömböl a zene. Az a legjobb az egészben, hogy mindez csupa móka, közölte vigyorogva. Isten kegyelme, derűvel és bölcsességgel is megajándékozta. Amikkel akkor még nem rendelkezett, amikor a saját gyermekeit nevelte. Ha a napirend vagy a fürdés rendje időnként felborult, tudta, hogy ez a gyerekeknek nem okoz nagy problémát. És néha, főleg a szülők halálának évfordulóját megengedte, hogy lógjanak az iskolából, és inkább elmentek egy közös kirándulásra. Az iskolai hivatalnokok, amikor megtudták az indokot, természetesen nem hivatalosan, de szemet hunytak a dolog felett. Nagymama támogató csoportot szervezett más nagyszülők számára, akik szintén az unokáikat nevelték, és rájött, hogy nincs egyedül. Innen még varró társakat is szerzett, a segítségre pedig szükség volt, mert újabban a helyi ifjúsági otthonnak is sokat adományozott. Nélküle az unokái is ide kerültek volna. Isten azt mondta neki, bármilyen öreg, fáradt vagy ilyett is légy, ezt együtt csináljuk. Az évek során egyre erősebb lett a hitem, mesélte az új barátainak. Nem mintha kevesebb aggodalmam vagy felelősségem lett volna, hanem mert mindig biztos voltam benne, hogy Isten befejezi helyettem a mondatot. Csak el kell mesélnem a problémámat, és Isten azt mondja, értem. Akárhogy is, és aztán megyek tovább. Az órájára nézett, mint ahogy most is pattant fel, mennem kell a gimibe. A középső unokám az első versenyén úszik, én segítek a pontozásnál. Azt sem tudtam, hogy az úszásnál vezetik a pontokat. Akárhogy is, Isten akaratából ezt is megtanulom, meg mindent, amire még szükség van.

Aranyosi Ervin, a hold és a föld románca. Éj tengerébe lám a hold lehajtja megfáradt fejét. Arcán meg annyi ránc a fold, de kitöltötte idejét. Öreg vénteste elpihen, nappal álmodja álmait. Ott nem zavarja semmi sem, szívében nyugalom lakik. Benne még él az ifjúság, legyeskedett a föld körül, átvette szíve ritmusát, s hitte, a vén bolygó örül. Érte sovány lett, megfogyott, kacéran évődött vele. A föld imádta a napot, a hold ezért sápadt bele. Bejártak ezer éveket, s a távolság örök maradt. E kettő együtt létezett, s szálltak, mint boldog madarak.

0: Könnyítsa lelkeden. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.
1: Mária Rádió.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, az elveszíti. De aki elveszíti életét, én értem, megtalálja azt. Aki befogad titeket, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Aki befogad egy prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki befogad egy igazat, mert igaz, az az igaz jutalmát kapja. S aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek, e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony mondom nektek, nem veszíti el jutalmát. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az olvasmányban Elizeus prófétáról hallunk, akinek egy asszony a férjével saját szobát készít a lakásukban. Miért? Mert vágynak arra, hogy újra és újra találkozzanak a prófétával. Nem azért, hogy úgymond villogjanak mellette, vagy magukat ígymond fényezzék, hanem azért, mert kíváncsiak a szavára. Kíváncsiak arra, hogy mit mond nekik a próféta. Mit üzen az Isten? Milyen ajándékot készít nekik az Isten, ha az Úrral tartanak? És megkapják ezt az ajándékot, egy év múlva megszületik majd az asszony gyermeke. Az a gyermek, amely emberi erővel nem születhetne meg, hiszen bizonyára igyekeztek, és bizonyára megpróbáltak mindent, de a Jóisten megajándékozza őket a gyermekkel. Miért? Mert figyelni akarnak a próféta szavára, rajta keresztül az Úr szavára. Mit mond nekem az Isten? Hogyan alakítja az életemet az Isten? És ha oda hallgatok, akkor kapok az Istentől. Nem azért, mert jutalom, hanem azért, mert az életmód váltásammal valami történik az életemben. Bizonyos dolgokat el tudok engedni. Bizonyos dolgokat el tudok fogadni. És le tudom magamban győzni mindazt, ami elválaszt az emberektől, elválaszt az Istentől. Mert leginkább magunkat választjuk el az Istentől és az emberektől. Diabolosz görögül szétszórni. És amikor mi amúgy mondja, hogy az Szentlecke mondja, hogy meghaltunk a bűnnek, de a bűnben élünk, akkor valójában mi magunknak ártunk azzal, hogy kitartunk valamiben, amely nekünk is rossz, mely már számunkra se kedvez, mely nem így visz el az örömre és a boldogságra. Örömöt akarunk, ezért választjuk sokszor a bűn, de valójában ez roncsol és bánt bennünket. Meghaltunk a bűnnek, de ha él bennünk az irítség, akkor nem építem a közösséget, azt nézem, hogy neki mi van, és nekem mi nincs. És marjuk magunkat, hogy nekem az hiányzik, és ezért vagyok boldogtalan. De ha legyőzöm magamban az irigységet, és odafigyelek a másikra, rádöbbenek arra, hogy ami miatt irigy lehetnék, az aluljában hát nem is fontos, mert olyan életet hordozott, olyan nehézségei vannak, amelyet nem is biztos, hogy cserélnék.

Nem is eszélve arról, hogy bennünk is mérgez, minket is mérgez, és minket is, úgymond, beteggé tud tenni. Ott van a torkosság, hogy én birtokolni akarok valamit enni-inni, és az a öröm. De hát, ha finomat eszek, de egyedül eszem, az milyen öröm? Újra és újra megéhezem. Ellenben, ha meg tudok osztozni valakivel valamit, és lehet, hogy nem olyan minőségű, nem olyan értékű az étel. Ferenc pápa mondja, hogy lehet vizet önteni a bablevesbe. Lehet hígíteni a bablevest azért, hogy többen tudjanak enni, többen tudjanak leülni az asztalnál. Rádöbbenünk arra, hogy az öröm nem a javainkban, hanem az emberi kapcsolatainkban rejlik, hogy tudunk beszélgetni, mosolyt csalunk egymás arcára, élményeink vannak, amire vissza tudunk emlékezni. Ott van a kevésség, hogy nekem legyen igaza, majd én megmondom, legyen úgy, ahogy én akarom, és nem figyelek oda a másikra, a másik érzéseire. Büszke vagyok arra, hogy valakit fölhívja a telefonon, majd, ha ő hív engem, hiszen én vagyok az idősebb. És ebben a büszkeségben nem veszem észre, hogy a mai fiatal másképpen gondolkodik, mint mi. És nem az a kérdés, hogy ki a büszke, hanem az, hogy ki az, aki meglépi az első lépést a másik ember felé. A tékozó fiú történetében az apa odafut a gyereke elé. A felnőtt vonul, az apa leveti a méltóságát azzal, hogy rohan, mert örül, hogy visszakapja a fiát. És ebben az örömben nincs helye a kevésségnek. Ott van a lustaság, hogy majd később. Nem csak a lusta vagyok tanulni a lustaság, hanem lusta vagyok döntést hozni. És ez az evangéliumot megerősíti, mert aki felveszi keresztjét, és pontosan aki nem veszi föl keresztjét, és nem köve, az nem lehet az én tanítványom. Miért? Mert a kereszt az elköteleződés. Az elköteleződésben vannak nehézségek. De amikor lusták vagyunk, elköteleződni. Majd később vállalok én felelősséget önmagamért, meg másokért, majd később mondok igent valakire, addig én válogatok, és közben elfolyik az élet. Meg akarom menteni az életemet, nem akarok elköteleződni, nem döntök sehogy, és közben elveszítem az életemet. Mert mi az, amire én vissza tudok emlékezni? Tengtem, lengtem. De én azt mondom, hogy hoztam áldozatot. A páromért, a gyerekemért, a barátaimért, valahova tartozom. Valahol én megedződtem abban, hogy legyőzzem a magam kamasz vagy fiatal felnőtt természetét. Akkor egyben megmutatom azt a gyümölcsöt is, ami ebben a folyamatban megszületik. Mint a gyöngy, amely a kagylóban megérik, és megszületik, és gyönyörű gyöngyé válik. De nem vállaljuk a fájdalom kockázatát, akkor nem is lesz semmi a kezünkben. Ott van a fösvénység, hogy úgymond nem tudok adni, ne jöjjön senki, nem akarok költeni senkire. És mit kezdek én pénzemmel? Gabriel García Márquez száz év magánya szól arról, hogy lakják le a házat, de ne maradjunk egyedül. Mert lehet, hogy lelakják a házat, és rengetlenség van magunk körül, de élet van. Ferenc pápa, akit idéztem, ő mondta egy másik prédikációjában, hogy hát fiatalok, hát jó, csináljatok rendetlenséget, de utána tegyetek rendet. Mert csak így mondjuk főz a konyhába, világos, hogy azért egy omlethez fel kell törni a tojást, de el is kell takarítani utána. De nem vállaljuk azt, hogy valami rizikó van körülöttünk, anyagi áldozat van körülöttünk, akkor eredménye sincsen. És azáltal, hogy én adok, azzal én közösségbe is lépek. Nem beszélve arról, hogy én sok pénzt gyűjtök, mondván, hogy gondoskodok a gyerekeimről, hát a gyerekeim is fog pénzt keresni. De azok az emlékek, amik együtt tölthettünk volna, azt nem lehet pénzen megvásárolni már. És ott még a bujasság is, amikor nem tudjuk féken tartani az érzékeinket, és valóban akkor a közösségben egy bizalmatlanságot tud szülni. Hogy hova tartozom, kihez tartozom, mennyire vagyok hűséges, 100%-ig, vagy beengedek bizonyos dolgokat magamnak, és az bomlasztja a bizalmat. Kedves testvéreim, azt mondja Pál apostol, hogy meghaltunk a bűnnek, azért, hogy új életet kezdjünk. És ez az új élet nem egy önmagának való élet, hanem egy közösségben való élet. Mert közösségben élünk. És az egyházunk alapsejtje a család. Ha megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet szeretni.

azt is megtanuljuk, hogy hogyan lehet bocsánatot kérni. És azt is megtanuljuk, hogy mi a valódi igazság. Hallottuk a kollektában, a vezető könyörgésben, hogy világosítsa meg értelmünk homályát az Úr, hogy ne a világosságban járjunk, ne pedig homályban. És az evangéliumunk első része erre rámutat, hogy aki kevésbé, pontosabban jobban szereti apját, anyját, a gyermekét, mint engem, nem lehet az én tanítványom. Miért? Mert felismerhetjük a saját családtagjainkban a fennnevezett bűn csíráit. Hogy apám, anyám, ez a te álmod, nem az enyém. És nem a te gyerekkori álmodat kell beteljesítenem. A gőg beszél belőled. Apa, anya, én nagyon szeretlek téged, de én nem akarok gyűlölködni, mint ahogy te nem tudsz megbocsájtani a szomszédnak, akár testvérednek, saját szülődnek. Felfedezhetjük azt az értékrendet, amely nem a krisztusi. És Krisztus tanít abban, hogy jól döntsünk. Irányban járjuk az életünket, mint az iránytű a hajón, aminek hullámai vannak jobbról, balról. De a Krisztusi az iránytű. És hiába van, úgymond, tekintély előttünk, a szülői tekintély, a gyermeknek a szeretete is úgymond kényszerítő erővel bírhat, de ha mindent megengedünk a gyermeknek, akkor mikor tanulja meg kiéselteti, kielégíteni a vágyait? Éppen ezért Krisztusi tanítása mért. De akkor tudok Krisztusról hallani, ha van, aki hirdeti. Ezért halljuk az evangélium másik részében, hogy aki befogadja a prófétát, mert a próféta jutalmát kapja. És a próféta az a vándor prédikátor, aki Krisztusról beszél, mint Elizeus. És aki befogadja az igazt, mert igaz, az igaz jutalmát kapja, és az igaz az a hívő volt, aki az életével tesz tanulságot Krisztusról. Mert hogyan legyek nagylelkű ember, nem látok nagylelkű embert? Hogyan legyek megbocsájtó, ha nem tapasztalom meg, hogy éppen nem hallok valakinek az életében a megbocsájtásról? Éppen ezért számunkra a kereszténység nem egy öncentrikus gondolkodás, filozófia, amely közösségben való élet, amelyben a keresztények a keresztényektől tanulnak. Nem csak a lelkipásztortól, a keresztény a kereszténytől, mint ahogy a házasság sem magánügy, a keresztény házasság közügy, mert látják a házasságukat a többiek, akik házasságban élnek, meg akik házasságra készülnek. Hogy beszélnek egymással, hogyan viszonyulnak egymáshoz, és hogyan bocsájtanak meg egymásnak, ha szükséges. Kedves testvéreim! Tegnap volt Szent László ünnepe, és egy mondat erejéig, egy gondolat erejéig, hagyj beszéljek róla, aki tanulságot tett a megbocsájtásról. Láthatjuk az ő róla készült képet, amelyben forrást fakaszt a sziklából, hogy gondoskodik a népről. Van egy példa, amely erősebb, mint ez a kép, amelyet nem mindenki ismer. Hogy az ő nagyapja vazul, akit István király megvakítatott, és ormat öntetett a fülébe, hogy uralkodásra alkalmatlanná tegye, pontosabban ne legyen trónkövetelő. És Szent László király ennek a Szent Istvánnak bocsájt meg, amikor őt oltára emeli. Mert tudja is László, hogy megbocsájtás nélkül nincs jövő. Nem csak személyes jövő nincsen, de a nemzetnek sincs jövője, ha nem engesztelődnek ki a nemzet tagjai egymással. Szent László megmutatja azt, hogy a jövőt a kiengesztelődésre és az együtt a közösségre építhetjük. Mert különben széthúzunk. Diabolosz görögül, ismét mondom, szétszórni. És ez minden rossz szándéka. Kedves testvéreim! Az evangéliumunk záró gondolata, hogy egy pohár friss vizet is ad nektek valaki az én nevemért, aznak megkapja a jutalmát. A nagy dolgok nem nagy tettekben mutatkoznak meg sokszor, hanem a kis cselekedetekben. Mert akkor ad valaki pohár vizet a másiknak, ha észreveszi a másik szomjúságát, nem feltétlen kéri azt a pohár vizet. És mégis, ha észreveszik a másikat, akkor empátia dolgozik bennünk. Az az empátia, mely Krisztusban is dolgozik, mert észreveszi a másik ember szükségét, anélkül, hogy ő mondaná. És milyen nagy ajándék, ha észrevesszük a másik ember szükségét.
nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is. És ha meg is teszem azt, ami a lelkiismeretemben szól, akkor valóban meghaltam a régi embernek, és már az új emberként élek tovább. Amen.

0: Szeressétek egymást! Bacsa Dávid atya homíliáját hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond, pálos szerzetest hallják.
2: Nagyon sokszor a múlttal foglalkozunk, és megpróbáljuk a múltnak a helyreállításával a jelent jobban megélni. De a múltban történtek olyan dolgok, amiket már nem tudunk megváltoztatni. Természetesen ezért lehet felelősséget, és kell is vállalni. De mégis sok esetben az, ha megfogalmazódik bennünk, hogy mi lett volna, ha, ez egy csapda és zsákutca. Hányszor gondolunk arra, hogy valamit elhibáztunk, akár megbántottunk valakit, vagy éppen ellenkezőleg megbántottak bennünket, és azt mondanánk, mi lett volna, ha másképpen alakul? Ha nem bántanak meg, hogyha nem úgy alakult volna az életem, akkor most egészen más lenne. Természetesen le kell számolni a múlttal. Föl kell mérni benne mindazt, ami fájdalmas és nehéz volt. Meg kell tanulni a legfontosabb dolgokat belőle. De az apró részleteket el kell felejtenünk. Hiszen az ördög egyik legnagyobb taktikája az, hogy folyamatosan a múltba nézett, és újra lejátsza a gondolatainkban, hogy ne ismerjük fel, igazából Isten mire hív a jelenben. De ahogy mondtam, az igazság az, hogy a múltat nem tudod megváltoztatni, bármennyiszer is lejátszod újra. De amit meg tudsz változtatni, az nem más, hogy innentől kezdve hogyan is kell tovább haladni. Mert hogy Istennek terve van számodra, ebben a pillanatban. A jövő, amit készít neked, nem a múltad által van meghatározva, hanem azáltal, hogy ma hajlandó vagy-e bízni benne. Tehát meg kell tanulni a múltban azt, ami megtanulható, és még egyszer mondom, az apró részleteket el kell felejteni. Minden pillanat, amit a múlt hibáin való rágódással töltesz, egy elvesztegetett pillanat abból az életből, amit Isten benned akar felépíteni. Istent nem a kudarcait foglalkoztatják, hanem a hűséged, a nyitottságod, és az, hogy lépésről lépésre követed-e őt. Nagyon nagy a kísértés mindenfajta tekintetben, amivel találkozunk a mai világban, hogy újból és újból visszatérjünk a múltba, és a múltnak a megváltoztatásával próbáljuk a jelent jobbá tenni. Persze, meg tud újulni a múlt, de nem abban a formában, ahogy ezt mi gondoljuk. Ha megtanultuk belőle azt, ami megtanulható, onnantól kezdve már másképpen tekintünk a nehéz helyzetekre is. Tanulunk belőle, épülünk belőle, így tudjuk megváltoztatni a múltat, legalábbis a gondolatainkban, de nem a tényeket, amik megtörténtek. Vagyis a hozzáállás a lényeg. Hogyan és miképpen tekintek arra, ami volt. Hogyha ezzel lendületet kapok a jelenben, és a jövőt jobban tudom építeni, abban a tekintetben természetes, hogy a múltat a gondolatainkban meg tudjuk változtatni, mert hogy megtanultuk belőle, mi az, ami hasznunkra vált, még akkor is, hogyha ez nehéz volt, hogyha kudarc volt, hogyha sikertelenség volt. Egyik alapvető mértékegység a belső béke. Hogyha megszületik bennem a béke a múlt tekintetében, akkor tudom a jelent és a jövőt is építeni. Le kell számolnunk tehát a békétlenséggel, és ezt csak Isten segítségével tudjuk megtenni. Kedves testvérek, kedves hallgatók, legyünk a jövő emberei, és úgy tudjunk élni a jelenben, hogy a tegnapi nap miatt ne rontsuk el a mai napunkat. Fontos dolog így élni. Nagyon sok tehertől tudunk megszabadulni.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond, pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját.
3: Főbb híreink röviden. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. A jeruzsálemi holokauszt emlékközpont a világ igazai közé sorolta Mária Angéla Goya nővért. Megjelent az Ipoly parti mendemondák, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös kiadványa. Most pedig jönnek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál I.S. Borbálát hallják. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A Szent Misének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. Június 24-én egy Rómában tartott ünnepség keretében a Világ igaza címet adományozta Mária Angéla Goya nővérnek Izrael római nagykövetsége, áll a Magyar Kurír oldalán. Az irgalmas nővérek kongregációjához tartozó nővér a náci megszállás alatt üldözött zsidó családoknak nyújtott menedéket a Torlónya villában működő kolostorban. A mentőakciót teljesen önként és óriási személyes kockázatot vállalva irányította. Fáradhatatlan védelmének köszönhetően mindannyian elkerülték a deportálást és megmenekültek. A kitüntetést a nővér egyik leszármazottjának, Mariano Pompeo Goyának adták át, a megmentett családok hozzátartozóinak körében. Mária Angéla Goya nővér egyéni felelősség vállalása és erkölcsi bátorsága olyan értékek, melyek a mai világunkban is iránymutatók lehetnek. Megjelent Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto közös könyve, Ipoly parti mendemondák címmel. A kiadvány oldalain két palócfalú, Ipoly Balog és Kóvár régmúlti paraszti világa találkozik és elevenedik meg. Az Ipoly, mint határfolyó, a partján élő palócokat már évszázadok óta összeköti, de sajnos a trianoni békediktátum óta el is választja. Kóvár és Ipoly Balog régi történeteit, mendemondáit, gyermekkori emlékeit raktuk bele a könyvbe, kiegészítve régi fényképfelvételekkel és a két falu eredetével. Olvashatjuk a felvidék.ma egyik cikkében, amelyben Lőrinc Sarolta Aranka mesél a kiadványról. Az elismert több kötetes szerző az összegyűjtött anyagokat saját versekkel, írásokkal egészítette ki. Úgy véli az Ipoly parti mendemonda talán az utolsó dokumentum, amely betekintést ad a helyi történelembe, amely már csak az emlékezetekben él. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál I.S. Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucho Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, his all-holiness Bartholomew, ecumenical patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fenári Szent György patriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta. Hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a lefevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Dávide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a lefevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelkijavát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a lefevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A lefevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Dávide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekonban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a lefevristák, Marcel Lefevre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, és maga 14. Leó pápa két nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent Tizedik Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldade, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appier mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Felley püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin Amerikában, ahol a Latin Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leó pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New York-i ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió.
4: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
5: Papszentelést tartottak június 13-án a szombathelyi Székesegyházban. A következő percekben Székely János püspök atya szent beszédét hallják.
6: Kedves paptestvérek, kedves testvéreim, kedves szentelendő testvérek! Az olvasmányban Sámuel próféta meghívását hallottuk, és azt, hogy a kis Sámuel lassan érti meg, nehezen érti meg, hogy maga Isten szólítja őt. Valahogyan úgy, mint Mózes is, ott az égő csipkebokornál, amikor az Úristen küldetést ad neki, mindenfajta módon tiltakozik. Azt mondja, nem fognak nekem hinni. Azt mondja, nem tudok beszélni. A végén, amikor már nincsen érve, azt mondja, ne haragudj, Uram, küldj valaki mást. De gondolhatunk Jeremiás prófétára is, az ő vívódásaira. Amikor azt mondja, már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna bensőmben, átjárta minden csontomat. és ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Isten szólítgat, és nem adja föl a meghívást. Kitartó, hűséges, udvarló és szerető, mert nagy kincset akart nektek adni. Önmagát, a barátságát. Be akart költözni a szívetekbe, hogy aztán adhasson benneteket a világnak. Sokfajta módon kopogtatott az életetekben. Kedves Marci, talán érezted már az ő titokzatos szeretetét, közelségét, amikor nagymamád imádkozni tanított. Vagy akár, amikor Császár Gyula atya néha benézett hozzátok. Vagy kicsit később a kántor képző alatt, hogy érezted, hogy Isten valami többet vár tőled. Vagy egy-egy beteg ágy mellett ülve, hogy fogtad egy beteg egy haldokló kezét, és érezted Isten szent közelségét, és a küldetést, amire téged hív. Kedves András, te is érezted, ahogy Isten szólítgat, szüleid szeretetében, a plébánián, ami szinte második otthonod lett, minisztrálások, nyári táborok, nagyszerű káplánok, aztán ahogy a Caminón zarándokoltál, vagy a koronajárvány idején, amikor a végső nagy igent kimondtad, kopogtatott Isten a szívetek ajtaján, és nagyon örül annak, hogy igent mondtatok. Ez a mai nap örömünnep az égben is, Isten szívében is. Ez által, az igen által tud az életetekbe egészen beköltözni. És így tud benneteket valóban ajándékká, megtört, odaadott kenyérré tenni az emberek javára. A Szentleckében erről hallottunk. Jézus kezébe veszi a kenyeret, megáldja, megtöri és odaadja. Ezt teszi a pappal is. Kezébe vesz minket, meghív. Ezt tette a fölkészülés évei alatt is, amikor formált, alakított, vezetett. A mai napon megáld, hogy a kenyeret átváltoztatja. Benneteket is fölszentel. Talán szentelés körül az emberben kérdések is megfogalmazódnak, félelmek. Méltó vagyok erre? Eléggé bölcs vagyok? Van elég erőm? Elég szent vagyok-e? Fogom-e tudni ezt derűsen végigcsinálni? Nem jó kérdések. A fölszentelt, a meghívott ember nem önmagában bízik, és nem önmagára épít, hanem Isten kegyelmére. Ő lesz veletek, ő költözik belétek, átformál. Nem a magatok bölcsességét kell hirdetni, hanem a kereszt balga egyszerű bölcsességét. Ő fog rajtatok keresztül cselekedni, kegyelmet osztani. Ezt élitek majd át minden nap az oltárnál, a kezeitek között, úgy, ahogy valaha Betlehemben megszületik az élő Krisztus. Őt emelhetitek a magasba, őt adhatjátok az embereknek. Vagy ezt élitek majd át a bűnbánat szentségében, ahol Isten bocsánatát adhatjátok, közvetíthetitek, s átélitek, hogy emberek válláról szinte láthatóan hull le az óriási teher, átélik a megtisztulás katarzisát. Az ő örömük munkatársai lesztek, ahogy Pál apostol mondja. Jézus nem csak megáldja a kenyeret, hanem meg is töri. Kedves Marci, kedves András, ez is része az útnak, a megtöretés. Isten boldogságra hív minket, teljes életre hív. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen, s bőségben legyen. Ám ehhez a boldogsághoz egyetlen út vezet, csak a szeretet útja, az önátadásé. És ennek része a megtöretés, a kereszt is. Ahogyan így van ez a házas ember életében is. A szeretet útjának kikerülhetetlen része az áldozat is. Az, hogy valaki életének a terhét, a sebeit is, nehézségeit is vállamra veszem, elfogadom, hordozom. Kilépek önmagamból. Ráhangolódom a másik emberre. Az ő boldogságát szolgálom. Sebezhetővé teszem magamat. Darabokat adok oda az életemből. De a pap életének is része a megtöretés. Az, hogy az énünk elkezdjen csökkenni, hogy ő növekedhessen bennünk. Hogy valóban önmagunkat. És András, ahhoz, hogy Jézus odaadhasson benneteket, ahhoz nektek is nagyon nagy lelkűen oda kell adnotok az életeteket neki, és az emberekért, időtöket, minden energiát, magánéletet, szorgalmadat, szíved szeretetét. Meg kell nyitni a szívedet, s a plébánia ajtót is, sok-sok Istent kereső embernek, hogy odaadhasson, mint kenyeret, oda kell adnod magadat az ő kezébe. Az evangéliumban pedig arról hallottunk, hogy Péter a vízen elindul Jézus felé. És amíg őt nézi, addig tud a vízen járni. De ahogy a hullámokat nézi, akkor süllyedni kezd. Központi szemináriumban délután gyakran ültem kápolnában, és a leggyakoribb evangélium rész, ami elém jött, mindig ez volt. És azt éltem át, hogy a papi élet nem természet ellenes, de nem is egészen természetes, hanem természet fölötti. És addig tudok a vízen járni, kegyelemben élni, amíg Jézusra nézek, amíg ő emel. Őt nézzétek, ő benne bízzatok, az ő kezébe kapaszkodjatok. Kedves Marci, a szentelési jelmondatod, szándékod szerint vezetsz engem. Nem kell mindig tudnod az utat, nem kell előre látni. Nem kell mindig tudni a miértet. Elég tudni azt, hogy veled van, vezet, fogja a kezedet, ő tudja merre. Jobban, mint ahogyan mi tudjuk. Minden reggel, hogy elkezded a zsolozsmát, az ő kezét fogod meg. Minden reggel, ahogy odalépsz az oltárhoz, vagy belépsz egy hittanterembe, lenyomod a kilincset, s tudod, hogy veled jön, vagy elkezdesz egy beszélgetést, ő vezet, engedd, hogy vezessen, bíz benne. Kedves András, szentelési jelmondatod, íme eljövök, hogy megtegyem, amit kívánsz. Átforrósodott a szíved, amikor a kántor énekelte ezt a sort. Egyszerűen meg kell tennünk, amit ő kíván. Ahogy az a kisfiú az 5 kenyeret, csak 2 halat, nagy lelkűen odaadta Jézus kezébe. Így kell nap mint nap, amit ő kér, amire hívott, egyszerűen megtenni. És Jézus kezében ez a kevés megsokszorozódik. Bőséges kenyér lesz sokaknak. Kedves testvérek, a világnak mindenek előtt Istenre van szüksége. Erről is ír 14. Leó pápa a gyönyörű új enciklikájában, amely a csodálatos emberségről szól, és többek között arról, hogy ahhoz, hogy ne váljunk géppé, a technika rabszolgáivá, ne Bábelt építsünk, ahhoz az embernek mindenek előtt Istenre van szüksége, hogy rádöbbenjen ő Isten képmása, óriási kincs, végtelen méltóság, szeretetre született, alkotásra, kapcsolatokra, örömre. Az ember nem haszontermelő eszköz. A célja nem a profit maximalizálása. Emberek vagyunk, végtelen kincsek. Az emberiségnek mindenek előtt erre van szüksége, erre a távlatra, hogy Isten arcát lássa, az életének az igazi tartalmát. A pap ezt adja, ezt hordozza. Az embernek ezért mindenek előtt papra van szüksége, aki az örökkévaló zarándoka, az ő szeretetének a jele.

0: ezért legyenek továbbra is a gyermekeik mellett, mint szerető, imádkozó, tenyér, ott levő, közelben levő szív, amely mindig segít, amikor kell. Kedves paptestvérek és kedves testvéreim, mi is legyünk Andrásnak, Marcinak a tágabb lelki családja. Álljunk mellettük imádsággal, jó szóval, segítséggel, szeretettel, hogy megvalósuljon az életükben, amit viennai Szent János, a papok védőszentje mondott, a pap Jézus szívének szeretete, és Isten egyik legnagyobb ajándéka egy plébániának, egy szíve szerinti pap, ebben segítsen benneteket, a szűzanyának, a papok édesanyjának imádsága, oltalma, és Szent Márton, és boldog Brenner János példája és közben járása.
1: Papszentelést tartottak június 13-án a szombathelyi Székesegyházban. Az elmúlt percekben Székely János püspök atya szent beszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Hiszek az egy Istenben.
1: És a mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől született.

ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Anya Szent Egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását,

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk,

0: könyörülj rajtunk.
1: Mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
1: És add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten. Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Hagyj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Péter és Pál apostol különbözött egymástól, de egységet alkottak, hangsúlyozta hétfői beszédében 14. Leó pápa. Az amerikai-mexikói határon áttartott egyházi menettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók helyzetére. Szerda éjfélig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást. Fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz használatra. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztő társam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Íj és Borbálát hallják. Péter és Pál apostol nem lehetett volna különbözőbb egymástól, de így is az egyház egységét építették, mondta 14. Leó pápa az MTI tudósítása szerint június 29-én, a két szent ünnep napján. Rómában őrzik a két egyház alapító apostol sírját, és a Szent Péternek és Szent Pálnak szentelt nap a városban piros betűs ünnepnek számít. 14. Leó a Szent Péter bazilikában bemutatott misén kijelentette, hogy Péter és Pál mások voltak származásukat, képzésüket, természetüket tekintve, és egyedüli uruk sem tette őket ugyanolyanná. Péter és Pál azonban az apostolok közösségében nem volt egymás ellensége, jelképei lettek a különbözőségnek, amelyet a Szentlélek egységbe forraszt, hangsúlyozta az egyházfő a misét követően Szent Péter téri beszédében. Az ünnepnapra esett a Szent Péter fillérek napja is, a pápa köszönetet mondott a hívek támogatásáért. A mexikói-amerikai határon tartott körmenettel hívták fel a figyelmet a bevándorlók méltóságának tiszteletben tartására, június 26-án az arizonai Nogales határváros két oldalán, tudósít a Reuters. Az ünnepi szentmisén három amerikai tagállamból püspökök, papok és apácák vettek részt. James Misko, Tucson püspöke, beszédében az egyház oltalmazó szerepének fontosságát hangsúlyozta. A szentmisének otthont adó Szent Szív templom az amerikai-mexikói határon húzódó kerítés mellett áll. A liturgia után a papság és a hívek a rózsafüzért imádkozva keltek át a határon, ahol mexikói testvéreik is csatlakoztak hozzájuk. Eileen McKenzie, ferences nővér szerint a 36 Celsius fokos hőség is érzékeltette, milyen szélsőséges körülmények között próbálnak a bevándorlók átkelni a sivatagon. A körmenet résztvevői a bevándorlókkal való szolidaritásukat fejezték ki. A mai napon még harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a rendkívüli forróságban különösen is fontos, hogy figyeljünk az ivóvíz felhasználásra. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki, olvashatjuk az MTI oldalán. Habár a vízellátó rendszerek teljes kapacitással működnek, a hétvégén 55%-kal nőtt a vízigény az átlagosnál, így a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tárolómedencékből használt folyadékot. Miniszterelnöki kérés, hogy a következő napokban az ivóvizet ne pocsékoljuk, mindenki csak a legszükségesebb célokra használja fel. Kerüljük a vezetékes vízzel való locsolást, autómosást vagy a medencék feltöltését, annak érdekében, hogy minden otthonban és intézményben megőrizzük az ivóvíz alapellátást. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Íj és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szűzanya különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenekelőtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: ne szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.

0: Kegyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz azért, most is halálunk
0: odáján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe,

0: A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretlen bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket el.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket el.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen

0: Ja.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled áldott, vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: A méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen. Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívlegyük a Szentatya, boldog emlékű Ferenc pápa szavait, elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökei 2024-ben a pünkösd vasárnapi szentmisén a Szent Anna-réti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt felajánlom Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve,

Szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királynőnk. Kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket is. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, ellene tudjuk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Reátok bízzuk életünket, népünk és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, most és az örökké valóságban. Amen. Ebbéli készségünk.

0: Istenben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl az Anya Szent Egyház áldása.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Cseriné Szeredai Andrea vagyok, és tanúságtételre jöttem, mégpedig azért, mert az életemben nagy változás történt. A Szentlélek szeminárium és a gyógyító szeminárium hatására, amely által megváltozott a vallásos életem, a vallás gyakorlatom. Elmélyült, az Úr megerősített, és érzem a küldetést, amit rám bízott. Életemben mindig jelen volt, és van az Isten. Születésemtől, keresztségemtől kiválasztott, megáldott és magához vonzott. Vallásos családban születtem, és hiteles keresztülők tartottak a keresztvíz alá. Szüleim nagy gondot fordítottak vallásos nevelésünkre. Négyen vagyunk testvérek. Vallásos nevelésünket életpéldájukkal is támogatták, mindketten, katolikus családból származnak, és katolikus vallásban nőttek fel, szentségi házasságban éltek. Imádkozni így otthon a családban tanultam. Itt a kötött szövegű imákra gondolok, később hitoktató papoktól tanultam másképp is imádkozni. Az ima a családban mindennapok közös része volt, főleg amíg kisebb gyermekek voltunk. Ez a családnak egy közös imája volt. Nagyon szerető családban nőttem fel, ahol minden gyermeket nagyon szerettek, úgy gondolom, és ez nagyon fontos dolog volt számomra. A 70-es években a 9. kerületben laktunk, és ott jártam általános iskolába, és készültem fel az első áldozásra Szabó János atya keze alatt a tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya templomban. 1974-ben emlékeim szerint itt csak 6-an voltunk első áldozók. Azt gondolom, mindig is lelkes voltam, és nagyon szívesen jártam a hitoktatásra is, ugye, mert ebben az időben nem az iskolában, hanem a templomban volt a hitoktatás, és mindig papok tartották a hittanórát. Nagyon jó volt, hogy felnézhettünk a papokra, és nagyon szoros kapcsolatunk volt, személyes is, és a családdal is nagyon jó kapcsolata volt az atyának. Ez nagyon megerősítő. Felnőtt koromban tudtam helyre tenni az első áldozásnak a dolgát, amikor a legkisebb gyermekem első áldozott, hogy a gyermekek nem nagyon értik meg, hogy mi is a Szentostya, hogy a Szentostya maga Jézus Krisztus. Ezt, ha túl fiatal a gyermek, nem tudja érteni, csak később értjük meg. A Szentostyának attól még van meg szentelő hatása, hogy nem olyan értelemmel, vagy olyan hittel veszi magához valaki, tehát biztos, hogy megszentelő az én hitem szerint. Ezután elköltöztünk Kőbányára, mert hogy a 4 gyerekes család ott kapott szociális lakást az újonnan épült házsorban, és így kerültünk a Szent László plébánia templomba, ahová jártam 6-os, 7-es koromtól kezdve egészen a gimnáziumi évek alatt is szentmisére, illetve hitoktatása. Tomanovics József atya keze alatt készültem a bérmálásra. Ő az atya, aki már egy népesebb hittanközösséget tartott össze, és szélesebb körű társaság volt. Ebben az időben határoztam el, hogy a Szentendrei Ferences gimnáziumba szeretnék tovább tanulni, amit aztán a szüleim meg is engedtek. Tudni kell, hogy az 1984-es 80-as évek elején még a szocializmusban és az úttörő csapatokban volt a gondolkodás, tehát az, hogy én oda járhattam, vagy oda kerülhettem, az biztos, hogy az Úr akarata volt. 17 évesen részesültem bérmálásba, de ez nem hozott áttörő változást lelkileg. Úgy gondolom felnőtt fejjel, most akkor nem voltam elég érett rá, hiszen viszont, hogy a szentség által közvetített kegyelemben nem élt. Itt megemlíteném, hogy a Szent László templomban volt díszítő az én bérma anyám, aki vállalta a kezességet, és ő megajándékozott engem egy olyan szolgálattal, ami aztán később sok örömet és sok tanúságtételt jelentett nekem, mégpedig, hogy a virágdíszítést ő mesterfokon csinálta Szent László templomba, amibe bevont. Sőt, még a liturgikus előírások betartására is megtanított. Gondviselő szeretetét életem során sokszor megmutatta az atya. Könyörögtem hozzá, és kérésemet teljesítette túlcsorduló mértékkel. Például ugye említettem, hogy a ferenceseknél tanulhattam a szocializmusban. Onnét voltam világifjúsági találkozón Rómában, 1985-ben, ahol is II. János Pál pápa megáldott engem a pápai fogadáson. Ez egy olyan ajándék, ami meghatározza a kiválasztottságot számomra. Tehát, hogy az Úr kiválasztott valami feladatra, ez számomra egy értelmű lett. Érettségi közben költöztünk megint, Kőbányáról Zuglóba kerültem. Ugye ilyenkor van a pályaválasztás, egy talán isteni beavatkozásra, valamint az osztályfőnököm erős nyomására kerültem egészségügyi pályára. Kezdetben én kertész szerettem volna lenni, de az egészségügyi pályán, mint védőnő dolgozom, és így emberkertész vagyok, azt mondhatom. Mostanában, hogy jobban odafigyelek arra, hogy van küldetésem, nem csak a családom felé, hanem más emberek felé is, így vannak a munkám során olyan események, illetve olyan emberek, akiket meg kell szólítanom. Arra indít a lélek, hogy itt tenni kell valamit, és egyre bátrabban tudok ehhez kapcsolódni. Majd erre visszatérünk még később. Rákosfalvára kerültem a Szent István király plébániára, ahol meghatározó közösségi életet kaptam, és olyan vallásos közösséget, hasonló korúak társaságát, ahol nagyon jól éreztem magam, boldog voltam. Itt volt az első szerelem is, bár ugyanez egy bukás volt, de ez egy nagyon jó tanúság számomra, ami később nagyon meghatározta az életemet. Itt már önállóan önkéntes díszítő voltam a templomba. Ez azt jelentette, hogy hétről hétre mindig vállaltam ezt a szolgálatot. 13 éven keresztül dolgoztam itt ebben a templomba. Kocsis István atya plébános vezetésével, hatására, később aztán nélküle is, amikor ő tábori lelkész lett, ő neki ajánlom ezt a tanúságtételt. Nagyon sokat jelentett számomra az ő példamutatása, akarata és a közösséget fejlesztő munkája. Mindig is hívő férje váltam, és úgy gondoltam, hogy itt tudok választani magamnak majd párt, de a sors nem úgy hozta, és mint mondtam, az előbb volt egy párkapcsolati bukás, nem az Isten akarata szerint zajlott a kapcsolat, és nem az Isten akarata szerint választottam, valószínűleg a saját akaratom volt ebben a dologban inkább a súlyosabb. most már másképpen gondolkodom, de ez a dolog több mint 10 évig beárnyékolta az emberi kapcsolataimat. Ez azt jelentette, hogy nagyon szívvel, lélekkel dolgoztam a plébánián, és kértem az Urat, hogy küldjön nekem olyan embert, aki vallásos és rendes ember, mert nagyon szerettem volna a gyermekeket. Jó pár év eltelt, mire lett párom, aki szintén vallásos családból származik, de nem gyakorolja a vallását. Az én kedvemért egy darabig járt templomba. Rendes ember, maximálisan jó társ, de közös ima életünk az nincsen. Néha kicsit túlzásnak találja a dolgot, mert azt mondja, hogy otthon is lehet imádkozni, nem csak a templomban. De mint tudjuk, ahol ketten összegyűlnek, és többen vannak, ott az ima meghallgatás is sokkal eredményesebb, vagy közösségben más. 3 fiúgyermekem van, mindhárom Veresegyházán lett keresztelve, a férjem támogatta a vallásos nevelést, így a gyermekek a Veresegyházi Református Általános Iskolába jártak, és ott kaptak katolikus hitoktatást. Mind a 3 gyermek volt első áldozó, viszont tanulván a saját bérmálásommal kapcsolatos tapasztalatomról én nem szorítottam őket, hogy legyenek bérmálkozók. Szeretném, ha önállóan döntenék el és tennének tanúságot az Úr Jézus mellett, és a hitüket az atya gyermekeként megmutatnák. Most így egyik gyermekem sem jár templomba. Azt gondolom, hogy az Úr megajándékozza őket, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor rálelnek a hitre. A tanúságtétel elején mondtam, hogy azért teszek tanúságot, hogy elmondjam, hogy mit jelentett számomra a Szentlélek keresztség, illetve hogy a Szentlélek szeminárium és a gyógyító szeminárium miket hozott az életembe. Ez az elmúlt 2 évnek a sora, illetve hát eredménye, hogy hogyan tudtam előre lépni a hitbe, ami addig elég sivár, egyforma és kötelességszerű volt. Sosem hagytam el az Istent, soha nem mulasztottam ilyesmit, de a lelkesedés kevesebb volt, hát ilyen sivár pusztaságban való vándorlásnak mondanám azt az időszakot. Főleg nehéz volt a gyermekek vallásos nevelése. Az iskola nélkül és a hitoktatók nélkül ez szinte lehetetlen lett volna. Csak saját erőből, vagy talán a kapcsolati problémából adódóan is ez egy nehézség volt. Most már másképp látom ezt, de akkor ez így ment. Az utolsó pillanatig halogattam a döntést, mert nem tudtam elképzelni, mit szól a férjem ahhoz, hogy eljárogassak minden héten kedden szemináriumra, de végül is az utolsó pillanatban vettem a bátorságot egy imam meghallgatás hatására, és jelentkeztem a szemináriumra. Nagyon jó közösséget és társakat találtam, és végigcsináltam. Következő évben pedig a gyógyító szemináriumot, amit szintén nagyon szükséges volt számomra az életemben adódott nehézségek miatt. A gyógyító szeminárium gyümölcse 2025-ben, hogy megbocsátottam magamnak és másnak is. Most már megértettem, mit jelent Jézus mondata, itt vagyok, ne félj. Tudom, megváltunk áldozatára szükségem van nekem is. A Szentlélek szeminárium előtt, ugye mondtam ezt a sivár pusztaságszerű vasárnapi keresztény életet, mindig ugyanazokat a bűnöket követtem el és gyóntam meg. Egyszer egy gyóntató atya azt mondta, számoljam ki, hogy egy 1/4 óra mennyi egy napnak, és hogy annyit áldozzak a Szentírás olvasása, ez 1% körül van. De ezt még akkor nem tudtam megtenni, amikor ő ezt mondta. a Szentlélek szemináriumra kellett várni ahhoz, hogy eljöjjön az az időszak, hogy mindennapi szentírás olvasó vagy hallgató legyek. Így eljött az az időszak, amikor tudatosan és elkötelezetten tudok figyelni az Úrra. Tehát a fordulópont a szentírás olvasásban, amit 2 éve meg tudok tartani. A szentírás beszél hozzám, a napi problémáimba is tanácsot ad. Bátorítást, eligazítást, figyelmeztetést. Akár a 119. Zsoltár üzenete, híveid örvendezzenek minket látva, mert nagyon remélünk igéidben, Uram. Felfedeztem a szentségimádás gyönyörűségét is. Hála legyen a dicsőítésekért és a közösségért. Már nem várom, hogy minél előbb hazaérjek, vagy hogy vége legyen a szent misének. Szívesen megyek hétköznap is misére, pénteken szinte mindig. Meghallom az igét és a bátorítást, ami nekem szól. Hogy milyen ajándékokat kaptam a Szentlélek keresztségben, még most is kérem az Urat, hogy tegye világossá előttem, hogy miben kell dolgozzak. Régóta zavart már, hogy legváratlanabb helyzetekben is könnyek potyogtak a szememből. A Szentlélek keresztség gyümölcse életemben, hogy megértettem, nem kell szégyelni magam a könnyek miatt. Bátorságot kaptam nyitni az emberek felé, megvallani a meggyőződést, Jézus Krisztus fontos nekem. Segítő munkám van. Elegendő a megszólítás, imádkozom érted. És az Úr elindít valamit. Egyre inkább észreveszem a rászorulót. Valahonnan mindig kerül segítség, bár nincs, de lesz. Csak egy hangyányit kell tennem érte. És az Úr bebizonyította gondviselését. Bátorítást merítettem egy ökumenikus ima alkalom létrehívásához, beteg kisgyermekért, pedig erősen alkalmatlannak éreztem magam. Az Úr minden nehézség ellenére áldásával kísérte az alkalmat, és még segítőket is adott hozzá. Hiszem, hogy az Úr alkalmassá tesz a Szentlélek által, mint az apostolokat, vagy az új szövetségi embereket a feladatukra. Tanulok bízni a gondviselésbe, teszem, ami helyes, és az Úr megsegít. Már 3 éve indított a lélek arra, hogy minden nap imádkozzam a 10 rózsafűzért, az anya még befenyegetett magzatokért. Megerősítést is kaptam ehhez, mert a megszületett gyermeket, akiért hitem szerint imádkoztam, bár nem tudhatom ki az, a kezemben tarthattam. Felhívott telefonon egy leendő nagymama, hogy a leánya várandós, de gondolkodik azon, hogy megtartsa-e a gyermeket, mert hogy nemrégiben daganatot műtöttek ki a lábából, és valami sugárzást is kapott az anyuka. Én mondtam neki, hogy ezzel a kéréssel nem hozzám kell fordulni, mert én a várandós gondozást végzem, és attól kezdve imádkoztam ezért a gyermekért, és nem sokkal később jelentkezett a leány, hogy várja ezt a gyermeket. És már azóta meg is született ez a gyermek egészségben. Hogy miért is imádkozom a magzatokért, az egy bűnből került ki, mert a COVID ideje alatt segítettem egy nagyon nehéz körülmények között élő, nagyon egyszerű asszonynak, mert úgy gondoltam, hogy oda már nem fér el még egy gyermek. Az asszony annyira egyszerű, hogy biztos is, hogy nem tudott volna elmenni az abortuszra, mert annyira járatlan volt a COVID ideje alatt, és én végül is tevőlegesen segítettem neki ebben, és ez volt az a bűn, amit nekem fel kellett ismerni, hogy ez nem az atya akarata. Ez egy nagyon nehéz kérdés azoknak az embereknek, akik ilyen szakterületen dolgoznak, vajon az a gyermek szeretetet kap-e? De ennek eldöntésére csak a jó Isten hivatott, nem én. Úgyhogy engesztelésül vállaltam ezt az imaszolgálatot, amit azóta sok alkalommal meghallgatás kísért. Ugye magzatokért, tized rózsafűzért imádkozunk. Ez egy olyan felajánlott imádság, ami, mint ahogy olvastam, felhívást, hogy be kell állni a résbe, mert az Úrhoz nincs, ki közvetítsen. És a tized rózsafűzér nekem pont alakul. Kezdetben ennyi fért bele, amikor dolgozom valóban kicsit kevesebb. De mostanra már úgy van, hogy a közlekedési eszközökön a buszra várva, a templomba menet is mindig imádkozom valamilyen szándékra. Ez nagyon jó, megerősít engem, főleg, hogy látom az ima meghallgatást is, tehát kapok olyan visszajelzéseket, amik örömmel töltenek el, hogy nem hiába könyörgök az Úrhoz a többiekért. Még elmondanám, hogy mostanában érett meg bennem az, hogy nem véletlen, hogy nem használtam idáig a rózsafűzért, ugyanis az egyik nagymamám nagyon vallásos katolikus nagymama volt, rendszeresen rózsafűzért imádkozott. Viszont amikor a Szentmise alatt is rózsafűzért imádkozott, az nekem nem volt példaértékű, és ezért megfogadtam, hogy én nem fogok rózsafűzért imádkozni ilyen erőbedobással, és aztán el kellett jutnom ennyi éves korig, hogy rájöjjek, hogy az én nagyanyám hallássérült volt, és valószínűleg azért mondta a rózsafűzért, mert nem értette a Szent Misén sem a prédikációt, sem a szöveget, mert olyan nagyot halló volt. És így akkor én most már megbocsátottam ezt, és a rózsafűzért nagyon jó közbenjáró imának tartom, és kérem Mária közbenjárását Szent Fiánál. Elindultam a közbenjáró ima képzésen is, és látom azt, hogy mennyire szüksége van az embereknek erre a fajta szolgálatra is, hogy valaki imádkozzon értük. Sokkal több imával töltött idő van most az életemben, és sokkal vidámabb és sokkal jobb kedvel végzem a munkámat, illetve jó kedvel megyek az Úr elé is. Már alig várom, hogy eljöjjön az az idő, amikor mehetek például a zenés szentségi imádásra. Itt nagyon személyesen tudok beszélgetni az Úrral, az ő jelenlétében, és próbálok figyelni az ő szavaira is, nem csak az én mondandómat akarom elé tárni.
2: Kedves hallgatók, Cseriné Szeredai Andrea tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk az apostoli hitvallás következő hitágazatáról, mely így szól: hiszek Szentlélekben.
1: Mikor a Szentlélek Istenbe vetett hitünket megvalljuk, a Szent Háromság hitét fogalmazzuk meg. Ám ahhoz, hogy ez világos, kristálytiszta formulában testet öltsön az egyháznak a beszédében és hitvallásában, évszázadok kellettek. Maga a valóság azonban, és ennek felismerése ősrégi történet. Már az Ószövetség lapjain, sőt a teremtés történetben azt olvassuk, hogy az Úr lelke lebegett a vizek fölött. És később is az Ószövetség különböző könyveiben visszatér a lélek, az Úr lelke, akár a proféták esetében, akár amikor megköszönik a lelket, vagy azt mondja a Zsoltár, hogy szent lelkedet ne vondd meg tőlem, akkor érezzük, hogy valami Isten személyével és a belévetett hittel kapcsolatban kötődik ennek a léleknek a fogalmához. De hogy is volt ez pontosan? Hogyan is hitték ezt? Az évszázadok során ebben is, még az Ószövetség hitében fejlődés figyelhető meg. Olyannyira, hogy alexandriai Filó, Krisztus kortársa, nagy zsidó filozófus és teológus leírja azt, hogy amikor a Teremtés könyvében, ugye a 18. fejezet első 10 versében szó van arról, hogy a három vándor meglátogatja Ábrahámot. De erről a jelenetről szól a Rubljovnak a gyönyörű ikonja, amelyet azóta is a Szent Háromság jelképének tekintünk. Na, erről a jelenetről azt írja, hogy igen, maga az Úr tért be Ábrahámhoz, és kísérte őt az ő hatalma, az ő fönsége és az ő jósága. Tehát minthogyha Istennek egy három tulajdonsága vagy vonatkozása jelenne meg ebben az egy képen. Természetesen a személy, a természet, a lényeg fogalmakkal itt nem találkozunk, de azzal igen, hogy ez a fajta isteni létgazdagság, ez hatással van az életünkre. Tehát a szépség, a jóság, minden jóságnak a szabálya, hogy a fönség minden uralomnak a mintája és az alapja, hogy Istennek a hatalma kiterjed mindenkire. Szóval ennek a látásmódnak a keretében kezdenek beszélni aztán a Szentlélekről, de kitűnik az, hogy Jézus ennél többet mond. Például beszél arról, hogy az igazság lelkét majd megadja, aki megtanít mindenre, amit mondtam nektek, ígéri a tanítványoknak. Az ő megkeresztelkedésekor is, hogy a lélek, mint galamb leszáll rá. Tehát érezzük azt, hogy egy olyan erőtérben mozog Jézusnak az egész küldetése, ahol a léleknek is nagyon fontos szerepe van. És ez a szerep, mintha több lenne, mint amit a proféták és királyok történetében, mondjuk a fölkenésüknek a mozzanatában a korábbi hit tartalmazott. Az évszázadok során fölmerült az a kérdés, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten-e? És ebben az egyház éppen Jézusnak a saját szavai, megnyilatkozásai alapján egyértelműen azt vallotta, hogy igen, azt kell mondanunk, hogy ő valóságos Isten, ő a fiú, de olyan mértékben, hogy az atyával egyenlő méltóságú. Ezután merül föl igazán a Szentléleknek a kérdés, hogy hol a helye akkor ebben az atya-fiú viszonyban a léleknek. És ez az, amit 381-ben az első konstantinápolyi egyetemes zsinat határoz meg, amikor arról beszél, hogy három személy egyetlen lényekben foglalható vagy található az Istenben, de ez egy olyan titok, amit a mi szavaink gyöngék kifejezni. Ugye magának a nyugati kultúra személy fogalmának is a kifejlődéséhez ezek a viták döntően hozzájárultak. Amikor azt kerestük, hogy mi a három az Istenben, és mi az, ami egy benne, hiszen a monoteizmust, az egyisten hitet, a kereszténység tisztán és határozottan fenntartotta, és fenntartja ma is. Hát akkor mi a három? Hogy lehet ezt emberi értelemmel felfogni? Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent nem tudunk felfogni Istenről, de hiszen ez nem csoda, mert mi nagyon korlátozott teremtmények vagyunk, de az ő végtelen gazdagságát nem tudjuk kimeríteni. Tehát botladozik a nyelvünk, gyengék a fogalmaink, mikor róla beszélünk. Annyit azonban az egyház közös hite mégiscsak állít, hogy egyetlen lényegben három személy. Hogy Isten tehát szent háromság, akinek az egyik személye a Szentlélek. Most innentől kezdve a Szentléleknek a hozzánk, keresztényekhez, hívőkhöz való viszonya lesz az igazi kérdés. Erre nézve is már megtaláljuk például a Galatákhoz írt levélben a gyönyörű kifejezést, hogy szívünkbe küldetett a Szentlélek. Isten fiainak az új életét általa nyerjük el. Másutt arról beszél, hogy vízben és Szentlélekben születünk újjá, tehát a keresztség szintén a léleknek a működésével jár. Ez is nagyon fontos kérdés, hiszen a keresztség, az alámerítkezés, a megtisztulás céljából való, lelki megtisztulás céljából való alámerítkezés szintén ősi gondolat volt. Ugye keresztelő Jánosra gondoljunk, és arra, hogy Jézus tanítványaival együtt alámerítkezik, részt vesz ebben. És akkor a későbbiekben, mikor a tanítványok kezdenek el keresztelni, mondjuk az apostolok cselekedeteiben ez tetten érhető, akkor ők már vízzel és Szentlélekkel keresztelnek, és ha találnak olyanokat, akik elfogadják Jézus hitét, de már János keresztségében részesültek, akkor nekik készfeltétellel megadják a Szent Lelket. Tehát a régi bűnbánati gesztushoz hiányzik még valami, ez pedig a Szentléleknek a kiáradása. Milyen hatása van a Szentléleknek a tanítványok életére? Ezt láthatjuk a pünkös csodájának az elbeszélésében. Ugye Jézus kereszt halála után a tanítványok félnek természetesen, hiszen a olajfák hegyén is szétfutottak, amikor letartóztatni jöttek Jézust, Péter még meg is tagadta őt, és hiába élik át húsvét vasárnap a feltámadásnak az élményét, még mindig nincs bennük akkora bátorság, hogy ők ezt nyilvánosan hirdetni kezdjék. Hanem összejönnek imádkozni az utolsó vacsora termében, és az 50. napon kiárad rájuk a Szentlélek. Na most a húsvét utáni 50. nap az a Tóra ünnepe volt. A Tórában Isten szavát tisztelték a hívő zsidók, és Isten szava a Szentlélek útján jut el hozzánk. Tehát amikor a pünkösdi kiáradás megtörténik, akkor nyílik meg a szavuk a tanítványoknak, akkor lépnek ki az emberek elé, és tanúságot tesznek a föltámadásról, és attól kezdve elindulnak hirdetni, mit is? Az örömhírt, az evangéliumot, vagyis Krisztus feltámadását, és azt, hogy ez számunkra is az örök életre való meghívást jelent. Na most a Szentlélek pedig kíséri a tanítványokat az útjukon, és működik azokban a közösségekben, amelyeket ők alapítanak. Ha tetszik, az utolsó vacsora termétől kezdve a Szentlélek kíséri az egyházat. De nem is csak kíséri, hanem alkotja is. Hiszen az egyháznak a keresztség révén válunk a tagjává, és már a keresztségben megkapjuk a Szent Lelket. Akkor mi a bérmálás szerepe? Ugye a keresztség és a bérmálás közti különbséget azt az idők során tisztázta csak igazán az egyház, hiszen eleinte a beavatás egyetlen nagy szertartás keretében történt, mint ahogy ma is, ha felnőttek keresztelkednek, rögtön utána megkapják a bérmálás szentségét és az oltári szentséget is. Viszont maga a keresztség is már a Szentlélek templomává avatja a megkeresztelt ember. Tehát nem csak a víz, hanem a víz és a lélek tesz az egyház tagjává. És az egyházról valljuk, hogy Krisztus teste. A Szentlélekről pedig, hogy Krisztus lelke, nem az emberi értelemben, nem a test és lélek emberi kettőssége értelmében, hanem annál magasabb, az isteni dimenzióban elhelyezkedő értelemben. A Szentlélek ajándékokat ad nekünk. Ajándékokat, amit a bérmálásban fel is sorolunk, a 7 ajándékot. A szertartásban megnevezzük őket. Ezek az ajándékok az Ószövetségben már ilyen kifejezett formában szerepelnek. Tehát a bölcsesség, az értelem, a tanács, a tudomány, a jámborság, az istenfélelem és a lelki erő. Ezeknek a bérmálás szentségében különös gazdagságát adja a Szentlélek. De nem csak ezeket a név szerint körülírható adományokat juttatja nekünk, hanem például a karizmákat is. Mit nevezünk karizmának? de karizmának nevezzük mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyeket a keresztények az egyház építése érdekében kapnak. Tehát ne gondoljuk azt vulgárisan, hogy csak a rendkívüli karizma az igazi, de vannak rendkívüli karizmák is, a nyelveken szólás, vagy akár a csodatevés, vagy a profétálás karizmája. Bár a profétálásnál azért tennék egy megjegyzést, mert úgy tűnik a mai kutatások fényében, hogy az első 200 évben a profétálás jelentette azt is, amit később a prédikálás. Tehát Isten igéje nyomán, hogy mit üzen az egyháznak ez az ige, hát ezt ma is a hivatott prédikátor elmondja, és ebben is a Szentlélek segítségét kérjük. Tehát ezek az adományok különbözők, de ahogy Szent Pál mondja, a lélek ugyanaz. És ezek az adományok vagy karizmák lehetnek a hivatallal járó karizmák is, olyanok, amelyek nem rendkívüliek, hanem éppen az egyháznak a szilárd működéséhez tartoznak. Tehát akár az egyházi rend szentségé, akár különböző feladatokkal járó karizmák, mondjuk a péteri hivatallal, a pápának a különös karizmája. Tehát azt hiszem, hogy ez a lélek ajándékainak a gazdagságát jelenti. Most ezen kívül a Szentlélekről tudjuk azt, hogy ő az, aki megmutatja nekünk minden korban, hogy mi a feladatunk, hogy mit kíván tőlünk az Isten. Ez pedig lehet a közösség számára, az egyház számára egy-egy sajátos feladat, egy-egy sajátos esemény, és lehet az egyén életében is egy-egy útmutatás. Tehát ráfigyelni a lélekre, ráhallgatni a lélek szavára, ez egy különleges keresztény alapmagatartás. Azt hiszem, hogy az imádságnak az egyik fontos része az, hogy mi ne csak beszéljünk az Istenhez, hanem hallgassuk meg azt is, hogy ő mit válaszol. Mert válaszol. Válaszol esetleg úgy, hogy a saját gondolatainkon keresztül, esetleg az eseményekben, esetleg másnak a váratlan szavaiban. Szavakban? Emberi szavakban? Hogyne? Hát a Szentírás könyveiről azt valljuk, hogy azok sugalmazott könyvek. Mit jelent a sugalmazás? Hogy történik ez? Nem tartjuk azt, hogy szóról szóra diktálta volna a Szentlélek a szent szerzőknek a Szentírás egyes könyveit, de azt igen, hogy a Szentírási könyvekben lévő teológiai mondanivaló, vagyis az üzenet, az a Szentlélektől van. És azt is az egyház a Szentlélek segítségével állapította meg és rögzítette, hogy mely könyvek tartoznak a Szentíráshoz. Ez is egy legalább 300 évig tartó folyamat volt. Természetesen a Ószövetségnek az alapvető könyveit továbbra is olvasták a keresztény közösségekben. De elkezdték mellette olvasni az evangéliumokat, a páli leveleket és még más írásokat is. Ezért születtek meg az első jegyzékek arról, hogy mely könyveket kell vagy szabad felolvasni a gyülekezetben. Tehát nem az volt a kérdés, hogy mi tartozik a Bibliához, hanem kifejezetten a liturgikus használat alapján különböztették meg a szent könyveket. Ez pedig érthető, hiszen a zsinagógai istentiszteletben is csak azt olvasták fel, amit szent könyvnek tartottak. Bár voltak különböző kategóriák ezen belül. Ugye más volt a Tóra és más a Haftára, vagy a többi részlet. Nálunk kis változatosság figyelhető meg mondjuk a különböző régiók egyházaiban, egy-két levelet van, ahol később fogadnak el, van, ahol a legrégebbi jegyzékekben nem szerepel a jelenések könyve, de végül is az egész egyház a ma elismert Ó- és Újszövetségi kánont rögzítette, és ehhez képest azt hiszem, hogy most már hosszú ideje megszentelte a hagyomány és a használat is ezt a sorozatot. Na most természetesen a Szentírás olvasása is egyfajta különleges tevékenység. Nem olyan, mint amikor egyszerűen egy regényt olvasunk. Mondhatjuk azt is, hogy lectio divina, hogy isteni olvasás az, kérhetjük is Szentírás olvasás előtt a Szentlélek segítségét, hogy ő, aki sugalmazta ezeket az iratokat, ő világosítson meg minket, hogy megértsük az üzenetét, megtaláljuk, hogy nekünk most mit akar mondani. Amikor gimnazista voltam, Futó Károly atya azt ajánlotta nekem, hogy minden nap olvassak a Bibliából egy kicsit, azt mondja, ne sokat, egy kicsit, egy oldalt körülbelül, és kérdezzem meg, hogy mit mond a Szentlélek ezen keresztül ma nekem. Szóval az egész ne tartson tovább, mint 10 perc, mert különben hamar abba fogom hagyni. Így azonban tényleg nagy haszonnal olvastam végig az Új Szövetséget, és azt hiszem, hogy ezt mindenkinek lehet ajánlani, mert 5 vagy 10 percet egy nap lehet erre szakítani, és megszólal a szöveg. Szóval, ha imádkozó alapállással veszem kézbe, akkor üzenetet találok benne. Azt hiszem, hogy ilyen értelemben is működik ma köztünk a Szentlélek. A Szentlélek az egyház lelke, ő alakítja az egyházat. Azt is mondhatnánk, hogy az egyházról és a Szentlélekről nem is lehet teljesen külön beszélni, hiszen a keresztség az, amelynek a révén belépünk az egyházba, már pedig a keresztséggel már a Szent Lelket kapjuk. Tehát ő az, aki egyesít, ő az, aki összetart, ő az, aki eligazít bennünket, mint keresztény közösséget is. Amikor keresztet vetünk, mindig a Szent Háromságra gondolunk, és a Szent Háromságot valljuk meg. Pázmány Péter hívja föl a figyelmet nagy lelkesedéssel arra, hogy ne hagyjuk el a keresztvetést, és hogy gondoljunk ilyenkor Krisztus keresztjére, de gondoljunk a Szent Háromságra is, hiszen benne van, a boldogságunk benne van, a jövőnk, és ő az, aki az életünknek az alapja.
2: Bíboros úr, hogyan gondolkodjunk arról, hogy ember voltunk, és a Szentlélek összefüggése? Szóval a kérdésem az ember teremtésekor, ott megjelenik szintén a lélek.
1: Ott azért az van, hogy az Úr, ugye az egyik változatában a teremtés történetnek, az embernek az orrába leheli az élet lehelletét. Na most ez az élet lehellete, ez az akkori világkép alapján pusztán azt jelenti, hogy megelevenedik az ember teste. Tehát az a lélek, ami az elevenséget adja, ezért is beszélnek az Ószövetségben az egyes iratok az állatoknak a lelkéről is, nem azért, hogy a halhatatlan lelkük lenne, hanem mert elevennek azok is. Tehát úgy gondolták, hogy valami különleges principium van, ami élteti és mozgatja az élőlényeket. Na most aztán hamar rájöttek, hogy az ember esetében ez egészen különleges, mert ez közvetlenül az Istentől jön, ez már az Isten képiségünkhöz tartozik. Mi az, ami az emberben az Isten képiségből következik? Egyértelműen azt vallja a katolikus hit, hogy értelmünk van, hogy szabad akaratunk van, és hogy a lelkünk halhatatlan. Tehát ez a három kritérium. Manapság rengeteget beszélnek emberi méltóságról, de sokszor egészen eltorzítják az értelmét, elszakadnak az eredeti jelentéstől. Az emberi méltóságnak az első és legfontosabb alapja az Isten képiség. Tehát ezért van az, hogy az emberben, minden emberben van valami feltétlenül tiszteletre méltó, amit nem kell külön kiérdemelni. Benne van a betegben, a magatehetetlenben, még abban is, aki nagy bűncselekményeket követett el. Ez az emberi méltóság. És ez az Isten képe. Na most ehhez képest ma sokszor azt mondják, hogy méltóság, emberi méltóság azt jelenti, hogy fizikai fájdalmunk ne legyen, például a halálnál. Tehát inkább eutanázia, hogy meghal hamarabb, akkor nem szenved. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon leszűkítő és nem az eredetnek megfelelő értelmezés. Ennél sokkal többről van szó, tudnilik. Persze, hogy kerüljük el a fájdalmat, persze, hogy próbáljuk megtenni mindent annak érdekében, hogy ne szenvedjünk, de a méltóságunk nem ebben áll. Az ember méltóságát a legtisztábban Jézus Krisztus mutatta meg, már pedig ő szenvedett. De a szenvedésen belül is, a szenvedés dacára is fölragyogott benne a méltóság. És nem csak az Isten képe, hanem a valóságos Isten emberként.
2: És amikor Szent Pál a Szentlélek templomáról beszél az ember kapcsán, hogy ti a Szentlélek temploma is vagytok, az hogyan függ össze a Szentlélekről alkotott képünkkel?
1: Ugye, a Szentlélek temploma, a Szentlélek bennünk lakása. Ugyanannak a fogalomnak felel meg, amit a későbbi teológia úgy hív, hogy a megszentelő kegyelem állapota. Ez azt jelenti, hogy őrizzétek meg a kegyelem állapotát, ne kövessetek el súlyos bűnt, mert akkor szomorú lesz a lélek, aki bennetek van a keresztség alapján. Tehát azt hiszem, hogy nagy titok ez is az embernek a Istenhez fűződő személyes kapcsolata, és ezen belül keressük a kifejezéseket. Az biztos, hogy az egyik helyes jó kifejezés az, hogy a Szentlélek bennünk lakása. Itt azért különbséget tennék, mert akármilyen nagy bűnt követ is el az ember a keresztsége után, ez az, amit később így neveztek, hogy az eltörölhetetlen bélyeg, tehát a keresztség jegye az megmarad. És a bűnbánat szentsége az, ahol visszaállíthatjuk a kegyelmi állapotot, visszaállíthatjuk Isten kegyelméből és az egyház szolgálata által, visszanyerhetjük, visszakaphatjuk a kegyelmi állapotot. A Szentlélek és az emberi lélek viszonya olyan kérdés, ami ma mintha érzékenyebb lenne. Miért is? Hát mert vannak, akik a lélekvándorlásban hisznek, vannak, akik esetleg azt gondolják, hogy az egyetlen nagy és örök világ léleknek a kiáradása az egyes ember lelke, amely aztán a halálkor visszatér a világ lélekbe. Na, ez az a szemlélet, amit a görög filozófiában is egyesek vallottak, és amit az egyház nem ismer el. Miért? Mert azt mondja, hogy az egyes ember lelkét Isten külön teremti. Tehát nem vagyunk örökké valók, csak halhatatlanok. Mert a létünknek, a lelkünk életének is van kezdete. És ez nagyon fontos dolog, mert az egyéni megismételhetetlen élet a felelősséget hordozza. Hogyha az életünk hol a miénk, hol nem a miénk, megint megismétlődik, akkor mi a felelősség? Akkor van egy következő, egy azután következő, esetleg a jelenlegi életünk is azért olyan, amilyen, mert korábban valaki más, valamit másképp tett. Tehát abban a pillanatban az az egyetlenség, ami az embert jellemzi, elvész. De hát azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nagyon is egyértelmű az Új Szövetségnek a tanítása, amely úgy szól, hogy mindenki külön kapja meg a meghívást, és mindenkinek személyes, megbonthatatlan kapcsolata van Istennel, de mi nem vagyunk részei az Istenségnek. És nem is arra van hivatásunk, hogy megistenüljünk abban az értelemben, hogy teljesen istenné váljunk, de isteni életre arra szól a hivatásunk. Istennel való közösségre, társaságra, az örök boldogságban mindenképpen. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt nagyon világosan kell különböztetnünk, de a keresztény hagyomány ebben segítségünkre van.
2: Egy utolsó kérdés. A lélek kiáradásait ismerik fel, vagy gondolják egyesek a megújulásokban, az egyház megújulásaiban.
1: Tehát a Szentlélek jelen van az egyházban. Más és más módokon működik. Egyidejűleg is képes többféle módon működni, különböző emberekben, különböző közösségekben, a hivatal karizmájában, a szentségekben, de adott esetben különleges ajándékokban is. Tehát lehetséges az, hogy egyes közösségekben a Szentléleknek valamilyen nagyon időszerű ajándéka különös erővel, különös világossággal jelenik meg. Manapság, tehát nem szoríthatjuk, nem korlátozhatjuk a karizmatikus jelzőt egyes közösségekre, mondjuk a rendkívüli ajándékokkal büszkélkedő közösségekre, de kétségtelen az, hogy ezeknek a lelkiségi mozgalmaknak nem kis része valami olyat mutat meg, ami nagyon időszerű, és vannak közös elemeik. Az egyik ilyen közös elem az, hogy papok, világiak, családok és a három evangéliumi tanácsot vállaló megszentelt személyek egyetlen lelkiségben, egyetlen közösségben élnek, nem úgy, hogy együtt is laknának, de úgy, hogy rendszeresen találkoznak, és közös lelki programjaik vannak. Tehát egymást segítik. Ez nagyon időszerű és nagyon fontos dolog. Egy másik fontos dolog azt hiszem,

0: is tudnak, akkor ez továbbadódik, akkor a közös feladat az folyamatosságot fog adni a közösségnek.
1: Honnan ismerjük fel akár a saját életünkben, akár a másik ember életében, hogy az, amit ő kapott, az valóban a Szentlélek ajándéka?
0: Szent Pál azt mondja, hogy vannak, akik megkapták a lelkek megkülönböztetésének az adományát, ezek pedig hivataluknál fogva, kötelezettségüknél fogva a püspökök. Tehát amikor például egy lelkiségi mozgalom indul, lehet, hogy a Szentlélek intenzíven működik benne, lehet, hogy kevésbé, sokféle mozgalom és közösség van. De amikor azt kérik, hogy mondjuk őket az egyház ismerje el, mint Krisztus hívők társulását, vagy hivatalos társulását, vagy később akár a megszentelt életformáit, na ott már azért mindenképpen a lelkek elbírálásának az adományára szükség van. Tehát hogyha az egyház hivatalosan elismerte, hivatalosan megalapította, akkor ez egyenle annak, hogy ott csak ugyan a Szentlélek működik.
2: Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.

Július 2-án született Szilágyi Domokos. 1938-ban, a mai napon őre emlékezünk. Ha újságcímet akarnék írni, és hogy az emberek felfigyeljenek, akkor azt mondanám, a költő és a titkos ügynök, vagy a költő és a besúgó. Milyen alantas szó ez a besúgó, és milyen alantas volt az a világ,

amik arra kényszerített embereket, hogy önmagukkal szembenézni is nehezen tudjanak az életükben. Szilágyi Domokos egy református családban született, úgyhogy édesapja református lelkész volt. Sok gyerek volt a családban, de éppen az értelmiség lét miatt tanítatták a családtagjait. Szilágyi Domokos is középiskolába járta, és aztán a Bolyai Egyetemen is tanult. És az első igazi nagy élménye, az élet élménye az az 56-os forradalom. Ekkor volt 18 éves. Képzeljük el a fiatal embert, aki indul a verseivel, már az első versei teljesen kerek, kiérlelt költészetet mutatnak. Később az irodalomkritikusok is egy új hang megtalálásaként értelmezték Szilágyi Domokost, aki mindent, az epigonizmust is el tudott kerülni, a gyermetegséget is el tudott kerülni, mert hogy nagyon művelt volt, és megtalálta önmagát az első versenyben. Egy igazi felszárnyalás volt az első verses kötete. Ünnepli a forradalmat, és pont ez ad felületet arra, hogy ez a embertelen, igen, ilyen szavakat kell használjak, hogy gonosz, ördögi, mocskos rendszer, ami volt önmagát a humanizmus megvalósulásának mondó létező szocializmus, ennek a titkos ügynöksége, a Securitate beszervezi. Nem tudjuk hogyan, máig sem tudjuk ezt. De tudjuk 2006-tól, amikor a család egy nyilatkozatban teszi közzé a tényeket, hogy elkerülje a sutyorgásokat. És alig elindul a költő, már 57-től valami komor meghasonlás indul el. És alig indul el a költő, és talál saját magára, már is önmaga ellen fordul. Gyógyszerezés, alkohol, az önpusztításnak minden akkor elérhető válfaja. Ideggyógyászatokról kibe. És ma már biztosak kell legyünk abban, hogy ez nem másnak a következménye, mint hogy megalázták ezt az embert. Egy olyan szintű költő Szilágyi Domokos a maga életében, mint nálunk az itteni Magyarországon Nagy László, és ugyanakkor nem tud kilépni abból a helyzetből, hogy ő fogja valaminek, annak, amit egyébként elítél. A kortársak nem tudtak erről. A kortársak a függetlenség, a szabadság lirikus madarának, szárnyaló géniuszának tartották Szilágyi Domokost, egy olyannak, aki ellenáll. Élete csupa tragikummal van tele. Túl ez első, ez a berobbanás az irodalomba utáni fogoljá válása. Az ebből következő lelki betegsége és önpusztítása, és aztán 38 évesen 1976-ban, november 2-án öngyilkos lesz. Azt sem érti meg a világ. És rá 30 évvel teszi közzé a család azt, amit úgy sutyorogtak az emberek, hogy ő bizony fogja volt az előző rendszernek. Ő már nem érte meg, hogy fia, egy szemfiúk, Hervai Gizellával az 1977-ben a bukaresti földrengés áldozata lett. És aztán ezt első felesége Hervai Gizella se tudja feldolgozni, és ő is öngyilkos lesz. Szaporítva azok sorát, akik a magyar történelemben és a magyar irodalomban öngyilkosok lesznek. Tudjátok, kedves hallgatói család, ez döbbent meg engem legjobban, hogy tiszta emberek, tiszta lélekkel, tiszta szándékokkal áldozatai lesznek valaminek. És az, hogy akik áldozattá teszik az embereket, azok most is vagy sunnyognak valahol, vagy kárörvendbe gondolnak arra, hogy ők megúszták, és az áldozatok, azok pedig erkölcsi megítélés alá esnek.
és a mai magyar társadalom megosztottsága és fájdalma van Szilágyi Domokos sorsában, mert ugyanazt éltük meg itthon, és ugyanazt élték meg Erdélyben. És amikor azt mondom, hogy a költő és a titkos ügynök, akkor ne támadjon a szívetekben elítélés. Nem tudjuk, mi mit tettünk volna akkor, hogyha ránk szállnak, 56 után mondjuk. Nem tudjuk, hogy mit tettünk volna akkor, hogyha a családunkat fenyegetik. Nem tudtuk volna, mit teszünk, ha zsarolnak. Semmi elítélés ne legyen a szívünkben attól, amit ezek az emberek megéltek, sőt. Egy mély harag kell lennie bennünk azok iránt, akik ezt tették velük. És a harag az nem gyűlölet. A harag az sokkal inkább egy ösztönzés arra, hogy jobb világ legyen, hogy keressük egymásban a jót, hogy keressük az együttműködést, és ugyanakkor a szívünkben imádkozzunk azért, hogy akik igazán elkövették a bűnöket, azoknak a szíve forduljon meg, és álljanak ki, és kérjenek bocsánatot, és bocsánatot fognak talán nyerni az emberektől is, de ha a szívük mélye megtisztulna, akkor az Istentől. Mindenképpen. Szilágyi Domonkos július 2-ának a költője 1938-ban született, és 1976-ban öngyilkossággal ment el ebből a világból. Ugyanakkor Szilágyi Domonkos költészete az a 20. század Erdélyének és a 20. század magyar költészetének egyik nagysága. Nem tehetjük meg, hogy nem ismerjük meg Szilágyi Domokos költészetét. Szilágyi Domokos ünnepek. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Tüzes súlytalanságba öltözötten, mint az űr meghódítói. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit, ezt az értelmes csodát, szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit, ezt kívánom neked is, világ. Ünnepek Szilágyi Domokostól.

0: راديو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 2. A betegek szentsége. Úgy tartjuk, hogy az utolsó kenet a teljes személyiség javára szolgál. Legyen ez az olaj orvosság mindazoknak, akiket megkennek vele. Gyógyítsa meg őket testben, lélekben és szellemben, és szabadítsa meg őket minden bajtól. A szent kenet tehát erőforrást jelent mind a testnek, mind a léleknek. A szentségről szóló tanításban az egyház azt az igazságot adja tovább, melyet először Szent Jakabtól olvashatunk. Beteg valaki közületek? Hívassa az egyház papjait, imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, s az Úr megkönnyebbíti őt. Ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer. Ehhez a szentséghez nagy bizalommal kell közelítenünk. Nekünk is hinnünk kell Krisztus gyógyító testében, és megerősítenünk, hogy semmi sem választhat minket el a szeretetétől. Drága fivéreim és nővéreim, meg fogjátok találni a megfeszített Urat betegségtek és szenvedéstek közepette. Ahogyan Veronika szolgál Krisztusnak, amikor a Kálváriára ment, ugyanúgy a keresztények is vállalták a szenvedők és megszomorítottak gondozását, mint kiváló alkalmat arra, hogy magát Krisztust szolgálják. Dicsérem és megáldom mindazokat, akik a betegekért dolgoznak a kórházakban, lakásokon és a haldoklók számára létesített elfekvőkben. Szeretném elmondani nektek, orvosok, nővérek, lelkészek, s mindenki, aki a kórházakban dolgozik, nemes hivatása tiétek. Ne feledjétek, hogy Krisztus szolgáljátok, fivéreitek és nővéreitek szenvedéseiben is.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A hit kapuja.